0: kezdetektől olyan program elemünk, olyan program részünk, ami a szabadtéren ingyenes program a nagyközönség, akár oda tévedő érdeklődőket is be tudja vonzani. Ezt mindig is fontosnak tartottuk, hiszen nem mindenki érdeklődik a népzene néptánc iránt, de ha találkozik vele, akkor már ez nem ereszti, szerintem örökre beleszeret. 15. éve, tehát tulajdonképpen fél időben, ha lehet ezt így mondani, találta ki az alapító elnökünk, néhai művészeti igazgatónk Mucsi János a Lánchíd versenyt, és idén már ezt 15. alkalommal rendezzük meg az Erzsébet-ligeti színházban. Úgyhogy ez volt így egy újításunk, ami nagyon jól is indult, és azóta is bevált, és szeretik mind a nézők, mind a résztvevők.
1: Ugye ez egy nemzetközi néptánc verseny.
0: Így van, csak a külföldi tánc együttesek vesznek ezen részt, és egy nemzetközi zsűri értékeli a produkcióikat. Ez egy nemes versengés, és nem arról szól, hogy melyik nemzet tánca zenéje érdekesebb vagy izgalmasabb, hanem egyenlő eséllyel indul mindenki, és a saját maga által vállalt küldetését értékeli a szakavatott szakemberekből álló nemzetközi zsűri.
1: Ugye az idei rendezvény központi helyszíne a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében felállított nagy színpad lesz.
0: Nagyon örülünk, hogy együtt tudunk működni a Magyar Nemzeti Múzeummal, immár 4. éve. Ez egy igazán méltó helyszín számunkra. A visszajelzések alapján a nézők is és a fellépők is nagy örömmel mutatkoznak be itt. 3 napon át hozunk programokat, Nyírségtől Somogyig, világzenétől gyermek népművészeti fesztiválig, a Folkidig, de részt veszünk a magyar-szerb kulturális évadban is, és egy izgalmas program elemet adhatunk a nézőknek, ahol hazánkban élő szerb nemzetiségi együttesek, zenekarok lépnek fel, köztük az idén 50 éves kólózenekar is, és a Vajdaságból pedig a Népkör Magyar Művelődési Központ hozza el azt a hagyományt, amit ők ott őriznek magyarságuk megmaradása érdekében.
1: Említette a Folk Kid gyermek és ifjúsági népművészeti fesztivált, ami immáron 8. alkalommal kerül megrendezésre. Jól gondolom, hogy itt tulajdonképpen az utánpótlás nevelés most nem annyira elegáns kifejezéssel áll a központban, tehát hogy legyen, aki tovább viszi a népművészetet, a néptáncot, és nem csak a mai felnőttek azok, akik őrzik ezeket a hagyományokat.
0: Valóban így van. Én azt gondolom, hogy a magyar néptánc mozgalomnak a kezdete óta nagyon fontos az utánpótlás nevelés. A Csori program nagyon sokat tett annak érdekében, hogy ezek a gyerek együttesek egyre magasabb színvonalon, egyre komolyabban dolgozhassanak, hiszen gyönyörű viseletekben jelenhetnek már meg, olyan zenekarok kíséretében, mint nálunk éppen a Tarsoly zenekar, akik olyan magas szintű zenei kíséretet adnak, hogy igazán semmi nem áll a gyerekek fejlődésének útjába. Miért kezdetektől fontosnak tartjuk, itt a Folkfesztiválok Magyarországi Szövetségével rendezzük meg a Folk Kid Fesztivált, ahol tényleg olyan tehetséges gyerekek nagyon nagy számban vesznek részt, hogy szinte ez a legszívet melengetőbb része itt ennek a programsorozatnak. Látjuk a jövőt magunk előtt, és biztosak lehetünk benne, hogy nem fog elveszni ez az óriási kincs, ami a Kárpát-medencében őrzünk.
1: És hát azt se felejtsük el, hogy a fesztiválon olyan országokból is érkeznek néptánc csoportok, mint Brazília, Bulgária, Lengyelország, Spanyolország, vagy éppen Türkmenisztán. Hogyan sikerült megszólítani ezeket a csoportokat?
0: Valóban a külföldi együttesek részvétele az egy nagyon, hogy is mondjam, munkás és nehéz feladat, de idén most 6 külföldi együttest is meg tudunk hívni. A Duna Karnevál, a FIDAF, Federation of International Dance Festivals nevű világszervezet tagja is, és ez egy olyan nemzetközi világra szóló kapcsolatrendszert ad a kezünkbe, hogy valóban a világból a legnagyszerűbb tánc és zenei együtteseket tudjuk megszólítani, és nagy örömünkre tényleg Brazíliából is, és Türkmenisztánból is, tehát amerikai és ázsiai kontinensről is érkezhet idén csoport, de a bulgáriai Sofia Six tánc együttes, aki közelről jön, de őt is már évek óta próbáljuk elcsábítani, hiszen ők a bulgáriai top 10 együttes verseny nyertesei, és nagyon örülünk, hogy végre sikerült beilleszteni a programjukba a Duna Karnevált. Tehát igyekszünk a környékbeli együtteseken túl, akik szintén egyébként nagyon izgalmas programokkal jönnek elő, de valami egzotikumot is nyújtani a közönségünknek. Ez egyébként mindig nagy öröm, akár a hivatásos tánc együttesek számára is, akik együtt dolgozhatnak velük a Margit-szigeti szabadtéri színpadon lévő gálára készülve. Van egy közös próbanapunk, és ez mindig egy olyan felemelő érzés, amikor a sok-sok táncos, akik egymás nyelvét nem értik, de mégis értik, hiszen a tánc nyelve az univerzális. Úgyhogy ez mindig nagy izgalom, hogy hogyan fognak együtt táncolni a külföldiek és a hazaiak.
1: Az esemény gála műsora június 19-én lesz a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, a Táncba szőtt szerelem című előadás lesz ez. Mit érdemes tudnunk erről?
0: A Juhász Zsolttal és Mihály Gáborral, valamint Pál István Szalonnával, a gála mindenkori koreográfus és zenei szerkesztőivel sokat törtük a fejünket, hogy mi is legyen az idei gálának a címe. Volt már tánchimnusz, volt az Európai Uniós elnökségre tekintettel örömóda, sok-sok komoly címmel jöttünk el, és úgy éreztük, hogy idén egy kicsit a romantika felé nyissunk. A szerelem az egy egyetemes érzés, nem csak az egymás iránti szerelem, hanem a tánc iránti szerelmünket is igyekeztünk színpadra állítani. Ennek az érzésnek a sokszínű arcát idézi meg ez a gála műsor a világ és a magyar nép zenei és tánc hagyományain keresztül.
1: És hát mindezek mellett lesznek flashmobok és színes karneváli felvonulás is Budapest belvárosában.
0: A karneváli felvonulás karneváli hangulatot teremt a belvárosban, megtűzdelve egy-két flashmobbal, ahol spontán villámcsődülettel lepjük meg, akár a Vigadó téren, vagy a Vörösmarty téren, Bazilikánál, Városháza téren megforduló járókelőket, és a felvonulásunk a Városháza tértől a múzeum kertig tart több száz, közel ezer hazai gyermek, amatőr, hagyományőrző, táncegyüttes, zenekar, illetve a külföldi együttesek részvételével. A Katasztrófa Védelem Központi zenekara vezeti mindig a menetet, úgyhogy az ő fúvós zenéjükre menetelünk, vonulunk be tánccal a múzeum kertbe, és ott vasárnap délután, június 14-én délután egy nagy táncgálával köszöntjük a karnevált.
1: Minden előadás díjköteles, vagy pedig vannak olyan programok, amelyek ingyenesek?
0: A gála műsorunkra lehet jegyet váltani a Margit-szigeti szabadtéri színpad weboldalán. A többi előadásunk az ingyenesen látogatható, illetve hát az Erzsébet-ligeti színházban a verseny az regisztrációhoz kötött, mert ugye 650 körüli a nézőtér, tehát mindig túljelentkezés van, úgyhogy oda érdemes időben regisztrálni.
1: Hol lehet bővebb információt találni a programokról, még azt mondjuk el?
0: Facebook oldalunkon, Duna Karnevál Facebook oldalán, valamint a www.dunakarneval.hu honlapunkon.
1: Vince Andrea fesztivál igazgatóval beszélgettünk a 31. Duna Karnevál nemzetközi kulturális fesztiválról, amely tehát június 19-éig várja az érdeklődőket az említett helyszínek mellett a fővárosi Kobuci kertben is.

0: Henry Blunt egy nagymúltú angol família tagjaként elhatározta, hogy egy alapjaiban más rendszer szerint működő birodalom tanulmányozásába fog. Így indult el 1634 tavaszán Velencéből, hogy az oszmán birodalomban majdnem egy évet eltöltve 1635 tavaszán visszaérkezzen Itáliába. Útja során saját szavai szerint 9 királyságban fordult meg, 11 hónap alatt több mint 6000 mérföldet utazott, főleg szárazföldön. Az utazását természetesen könyvben örökítette meg, amely nemrég megjelent az Országos Széchenyi Könyvtár gondozásában. Erről beszélget Várkonyi Gábor történésszel, Fazekas Gyöngyvér.
1: Az Országos Széchenyi Könyvtárban, a Széchenyi Könyvfesteken most egy olyan kötet mutatkozott be, amire az ember azt hinné, hogy nem verődnek össze tömegek, pedig ez egy izgalmas kötet, csak talán nem annyira felkapott, mint hogyha valami fantasy sorozat lenne, vagy valami történelmi regény, de viszont történelmi a kulcs szó. Ez egy olyan kötet, amelyik részben érdekes dolgokat tár fel Magyarországról, de nagyon sok érdekes dolgot tár fel egyébként is az adott korszakról, a 17. század oszmán birodalmáról, és ezért kerül ugye bele Magyarország is. Egy angol utazó nekivág, hogy megnézze magának, hát elsősorban persze Konstantinápolyt és Kairót meg Alexandriát, de hát közben rengeteg érdekes helyre eljut, rengeteg érdekes dolog történik vele, és nem is rejti tulajdonképpen igazán véka alá a véleményét. Ő Henry Blunt, és az az érdekes az ő utazásában, hogy nem az a tipikus, nagy kísérettel jól biztosítottan utazó személy, viszont helyette nagyon okos.
2: Egy nagyon képzett emberről van szó, Oxfordban tanul, családja vagyonos. Itt a beszélgetésen el is hangzott, hogy Oxfordban college-ot alapít a család, és valóban egy a humanista értékrendnek megfelelő, a tudományt szolgáló, az ismereteket szolgáló személyiségről van szó. Gondolkodtunk azon, hogy hát az utazás az most mennyire kalandvágyból, vagy mennyire elkötelezettségből zajlik. Ezt mindig nagyon nehéz kitalálni, hogy vajon mi hajt valakit. Hát természetesen a kalandvágynak is szerepe kell, hogy legyen, mert hát azért a 17. században utazni nem volt egyszerű. Blunt valóban, hát úgy tűnik, hogy egyedül utazik, de én azt gondolom, hogy ez egy-két emberre biztos, hogy van körülötte, csak az út leírásában nyilvánvalóan önmagát emeli ki, és nem a kísérettel foglalkozik. És hát a gyakorlat, az utazás gyakorlatához hozzátartozott, hogy nagy karavánokhoz kell csatlakozni, mert az útviszonyok azok kiszámíthatatlanok, az utak veszélyesek, nincs biztonság. Több olyan leírást is találunk egyébként ebben a szövegben, ami arról szól, hogy hogyan tudták kikerülni a rablótámadást. Sőt, olyan rész is van, hogy a rablótámadást egyetlen egy módon lehetett kikerülni, hogy a karaván egy részét feláldozták. Lényegében majd, hogy nem ezzel átadva egy bizonyos vagyont a rablók számára, és akkor így a karaván nagyobb része tovább tudott menni. Ami érték egyébként a Henry Blunt féle útinaplónak, hogy nagyon alapos geográfiai megfigyeléseket tesz, folyamatosan kitér a látott városokra, talán még az első etnográfost is köszönhetjük személyében, leírja az ott lakókat, öltözetüket, leírja az étkezésüket. Ha a városba érkezik, akkor nagyon pontosan ír a város elrendezéséről, a kiemelkedő épületekről, a nagyobb városokat, mint Edirne, vagy Konstantinápoly, Alexandria, vagy éppen Kairó mindig megdicséri. Tehát nem érződik ez a Nyugat-Európából, vagy Keresztény-Európából érkezek, és ami keleten van, semmi nem tetszik. Tehát, hogy nagyon sok elismerő mondat van ebben a naplóban. Természetesen, amikor a lakocsokra tér ki, vagy azokra a népekre, kultúrákra, etnikumokra, akikkel találkozik, ott azért előjön az ismeretlenség. Tehát előjön az, hogy idegen az ő kultúrájától, sokszor nem tud mit kezdeni azzal, hogy abban a kultúrában hogyan nyilvánulnak egymáshoz az emberek, és hát azért nagyon éles véleményt is mond, általában görögökről, zsidókról, cigányokról, majdnem, hogy azok közé a munkák közé tartozik, ahol elég részletesen ír a cigánytársadalomról, leírja, hogy ezek nem utazó, nem vándor cigányok, hanem ezek mindig a városok külterületén, városfalakon kívül laknak. nagy szegénységben, nyomorban, bizonytalan egzisztenciák, sok esetben félni kell tőlük, mert lehet, hogy éppen tolvajok is vannak köztük, és hát leírja azokat a természetes foglalatosságokat, amiket mi itt Közép-Európában is ismerünk, hogy hát ezek a cigányok, ezek vagy kosárfonással foglalkoznak, vagy pedig valamiféle kupeckedéssel foglalkoznak, tehát hogy egy ilyen egész érdekes, mondjuk úgy etnográfiai vagy antropológiai képet is rajzol azokról a vidékekről, ahol ő megfordul. Egy nagyon nagy kört tesz meg. Velencéből indul, a mai Horvátországon, Szerbián és Bulgárián át jut el Konstantinápolyba, Konstantinápolyba hajóra száll, nem is akárhogy, az oszmán hadiflottával utazik Alexandriáig. Alexandriából a Nílus mentén, a Níluson hajózva eljut Kairóba, majd Kairóból vissza Alexandriába, Alexandriából Szicília, Nápoly, majd Róma és végül Velence. Tehát lényegében egy mediterrán, vagy egy közel-keleti és mediterrán körutazást tesz, és mindez neki majdnem egy évbe telik. Tehát 11 hónap, azt hiszem, ő így írja a könyvében, vagy az útinaplójában. Tehát, hogy ez egy egyéves utazás volt.
1: Ugye ő úgy vág ennek az útnak azért neki, hogy elég komolyan fölkészül rá, és utazás közben is találkozik nagyon sokféle emberrel, ezekről ugye meg is teszi a kis megjegyzéseit, okos vagy éppen értetlenkedő megjegyzéseit, és mindezt tulajdonképpen részben talán azzal a szándékkal is teszi, hogy ha egyszer valaki úgy gondolná, hogy na ez milyen érdekes egy út, én is megpróbálnám, akkor legyen egy mankója, amire támaszkodhat. A korabeli nyugati és főleg angol utazóknál ez egy, hogy így mondjam, bevett cél, hogy én megteszem az utamat, de majd jönnek még utána mások is, akik szintén érdekes dolgokat tudnának felfedezni. Szóval valahol itt is benne van az, hogy ő azért talán kalandvágyó is, de közben talán kutató is, és megint csak azt lehet érezni vele kapcsolatban, hogy igyekszik minél jobban biztosítani a saját maga utazását is, de ha valaki az úti könyvével indulna neki, akkor a másik ember utazását is. Okos tippeket is ad arra, hogy hol mit érdemes megnézni, vagy éppen hol mit érdemes elkerülni, esetleg valamilyen hibát ne kövessen el az ember.
2: Így van, ez egyébként természetesen cél is volt. Amikor Blunt utazik a 1630-as évek közepén, 1634-ben egészen pontosan, addigra az úti rajzoknak, vagy az úti naplóknak már egy nagyon komoly rendszere dolgozódott ki, megvannak azok a kötelező elemek, megvannak azok a keretek, amiket ki kellett tölteni, és ez Blunt nagyon hűségesen meg is teszi. Mindig pontosan rögzíteni kellett az útvonalat. Ez támpontot ad azoknak, akiket ők követi, hogy hol találnak szállást, hol van fogadó, hol van karavánszeráj, hol találnak inni, hol találnak élelmet maguk számára. Nagyon fontos az, hogy leírja a veszélyes útszakaszokat, hogy hol kell számítani rablótámadásra, hol lehet biztonságban utazni, leírja azt, hogy hogyan kell barátkozni például, mikor van szükség arra, hogy valami apró ajándékot adunk, mikor van szükség arra, hogy beleélem magam a fogadó kultúrának a világába, és akkor mondjuk úgy, hogy egy kicsit behízelegve próbálom megnyerni a engem körülvevőknek a bizalmát. Erről nagyon vicces történet is van a könyvben. De valóban ezt egy nagyon komoly tanácsadó könyvként is lehet használni, mind a mellett, hogy a színes leírások, azok a történetek, amiket ő beletesz, az meg természetesen megcélozza azt az olvasó közönséget, aki kedvtelésből olvas. Tehát ne felejtsük el, hogy azért Blunt-nak a köteteit éppen a fordító Bakonyi Zsuzsanna el is mondta, hogy bestseller volt. Tehát csak a 17. században, ha jól emlékszem, 7-szer adták ki, most a pontos számlán, de nagyon sokszor kiadták, majd fordították török nyelvre. Tehát, hogy nagyon izgalmas ennek a kötetnek a történetem, sőt a 19. században is folyamatosan olvassák. Ez valóban egyszer ad egy irodalmi élményt, és egyszerre ad egy kézikönyv jellegű szolgáltatást, hogy aki ilyen utazásra szánjol magát a 17. században, az mire számíthasson.
1: És mi viszont a 21. században azért is tartjuk érdekesnek, mert egyrészt korrajz, egyrészt történeti leírás, egyrészt etnográfiai leírás, és így tovább, de azért is, mert kutatható történet. És képzeletben, aki csak laikusként akar visszarepülni egy 17. századi utazó bőrébe bújva, az is megteheti, de aki komolyabban akar kapizsgálni itt dolgokat, annak is egy érdekes kötet, annak is egy fontos forrás szöveg, és azért nagyon jó az, hogy hozzáférhetővé vált.
2: Így van, ez egy történeti forrás. Tehát akár Magyarországon, akár Európában ez egy nagyon komoly történeti forrás. A 17. századi oszmán birodalomról, sőt nem csak a birodalomról, hanem a környező országokról, így Magyarországról is, még Erdélyt is megemlíti. Természetesen közel-kelet államai, a Kükládikum, a görög szigetvilág szempontjából. Nagyon komoly történeti forrás, éppen itt a beszélgetés során említettem, hogy ebben a kötetben, amit Bakonyi Zsuzsanna lefordított, és az Országos Széchenyi Könyvtár nagyon-nagyon csodálatos tipográfiával kiadott, hát benne van számtalan szakdolgozat, vagy tudományos munka és tanulmány, mert a forráskiadásoknak éppen az a célja, hogy aztán a további kutatók használják, forgassák, és még talán ők olyasmit is megtalálnak benne, amit esetleg mi most nem vettünk észre.
0: Várkonyi Gábor történésszel Fazekas Gyöngyvér beszélgetett. Henry Blunt, angol utazó, 1636-ban Londonban publikált művéről, amely Utazás a Közel-Keleten címmel először jelenik meg magyar nyelven. Bakonyi Zsuzsanna az Országos Széchenyi Könyvtár tudományos kutatójának fordításában. A kötet a Széchenyi Könyvestek sorozaton mutatkozott be a Nemzetkönyvtárában.

0: A világvégevárás épp úgy jellemző volt az első évezred végén, 1500 körül, és a 20.-21. század fordulóján is. A korszak határokhoz közeledve ugyanis mindig felerősödött az emberekben a végső pusztulástól való félelem. Az apokalipszis az új szövetséget lezáró jelenések könyvének görög címe, és szó szerint kinyilatkoztatást jelent. János látomásainak szövege a középkor óta számos művészt megihletett. Ennek apropóján nyílt meg a Szépművészeti Múzeum grafikai gyűjteményének kiállítása, amelynek középpontjában a jelenéseket bemutató apokalipszis ciklusok állnak. A több mint fél évezred műalkotásait felvonultató tárlatot Szent Imrei Kristóf járta be Bodnár Szilvia művészettörténésszel, a kiállítás kurátorával.
1: Sajnos az apokalipszis témája nagyon sokszor aktuális. Arra gondolunk, hogy mi minden fenyegeti ma is az emberiséget. A háborúk, a klímaválság, a mesterséges intelligencia, a világjárványok, tehát igencsak sok minden aggasztja az emberiséget. A Szépművészeti Múzeum gazdag, mintegy 90 ezres metszet és 9 ezres rajzgyűjteményében több olyan sorozat is található, amelyek az apokalipszis témáját dolgozzák fel. Ezek közül 4 látható ezen a kiállításon. Albrecht Dürer sorozata a legkorábbi, 1498-ban jelent meg, a következő az 1522-es idősebb Lucas Cranach és műhelye sorozata, a francia Jean Duvet 1555-ben fejezte be a sorozatát, ezek rézmetszetek, és a negyedik sorozat pedig az 1899-ben megjelent litográfia sorozata Odéon Redonnak.
2: Mik a fő hasonlóságok, illetve különbségek ezek között az apokalipszis ciklusok között?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis pont ez a kettősség rajzolódik ki a kiállításon, mert Dürer sorozata igencsak elterjedt Európa szerte, ezért rányomta a bélyegét a következő évszázadok apokalipszis ábrázolásaira. A későbbi művészek motivumokat vettek át tőle, témákat ragadtak ki az ő sorozatából, de mindegyik sorozat más. Más a motivációja, más a politikai tartalma, és mindez jól látható a sorozatok megtekintésekor.
2: Mik azok a gyakrabban, vagy éppen ritkábban előforduló, az apokalipszis témakörébe tartozó képtípusok, amelyek megjelennek itt a kiállításon?
1: Az apokalipszis a világvége eseményeit jövendőli meg, ugyanis a új szövetséget lezáró jelenések könyvének a görög neve az apokalipszis. A jelenések könyvét eredetileg görög nyelven írták. A világvége eseményeit a emberiséget sújtó csapásoktól kezdve szimbolikus és lázálomszerű képekben írja le a szöveg, és a csapások után a jó és a rossz, tehát az isteni és a sátáni erők harca következik a szövegben, és az utolsó ítélet eseményeit is olvashatjuk egészen a reményt keltő és reményt hozó eseményekig, ugyanis a jó győz, az isteni erők győzelmével eljutunk az új Jeruzsálemig. A jelenések könyvének a záró jelenete éppen ezt a reményt hangsúlyozza, a sátánt 1000 évre láncra verik, és eljön Isten országa, az új Jeruzsálem. Ezeket az eseményeket a szöveg alapján mutatják be az ábrázolások is. Tehát a János, evangélista János megkapja az égi jelet, hogy üzenetként a 7 kis-ázsiai egyház gyülekezet számára írja le mindazt, amit most látni fog, tehát amilyen isteni jelenésekben részesül. 7 kis-ázsiai gyülekezetről van szó. Ez a bizonyos 7-es szám, ez végigvonul az egész szövegen, ugyanis a 7, a 7-es szám a Bibliában teljességet jelez. 7 arany gyertyatartóról van szó, ezek a kis-ázsiai gyülekezeteknek a szimbólumai. 7 pecsétes könyv tartalmazza a világvége eseményeit, a megjövendőlt eseményeket, Ezeket a pecséteket egyedül a hét szarvú, hét szemű bárány, aki azonos Jézus Krisztussal, csak ő tudja feltörni. A katasztrofális események sora a pecsétek feltörésekor következik be, és a hetedik pecsét feltörésekor megint csak hét harsonát kap hét angyal, és ezeknek a harsonáknak a megszólalásakor újabb csapások érik az emberiséget. Mindezeket nagy erejű képekben ábrázolja Albrecht Dürer, és az ő nyomán a többi művész is ezeket a víziókat nagyon szuggesztív módon ábrázolják.
2: Igen, tehát rögtön, ha itt elindulunk a kiállítás bevezető részében, akkor Albrecht Dürer a már említett 1498-ban kiadott Fametszet sorozatába kaphatunk betekintést. Alapvetően miért kaptak kiemelt jelentőséget az ő apokalipszis ábrázolásai?
1: Egészen különleges dolog történt az ő apokalipszis sorozata kapcsán, ugyanis az apokalipszis témáját már a középkor óta ábrázolták, kéziratos bibliák miniatúráin, vagy kárpit sorozatokon, vagy templomi üvegablakokon, és a könyvnyomtatás és a fametszés feltalálása nyomán a 15. században nyomtatott bibliákban is fametszetekkel ábrázolták az apokalipszist. Általában körvonalrajzra szorítkoztak ezek a fametszetek. Dürer változtatta át, és művészi erejű, nagyméretű kompozíciókká ezeket a egyébként sokkal jelentéktelenebb apokalipszis illusztrációkat. Hát ő az, aki egész oldalas fametszetekben, ezeknek a hátoldalára nyomtatva a szöveget, igazi művészi eszközzé alakította magát a fametszet technikát.
2: Szintén érdemes azt gondolom megemlíteni Zsigmond Hebenstreit nevét, akinek egy külön szekcióban láthatóak a csodálatos üvegablak tervei. Mit kell tudni róla, illetve ezekről a munkáiról?
1: Zsigmond Hebenstreit 1603-ban készített egy rajzsorozatot. Ez számomra különösen is fontos, ugyanis ezeket a rajzokat én publikáltam 2003-ban, és találtam a sorozathoz egy negyedik darabot a British Museum gyűjteményében. Azért nagyon érdekes ez a sorozat, mert Hebenstreit, aki egy müncheni üvegablakfestő volt, kisméretű apokalipszis fametszetek nyomán készítette, felnagyítva és köralakúvá alakítva ezeket a kompozíciókat. Tehát ma négyet ismerünk ezek közül, de feltehetően egy hosszabb sorozatnak a részei voltak. Az is nagyon érdekes, hogy melyik szakaszát ábrázolják ezek a rajzok az apokalipszisnek. A Szépművészeti Múzeumban összesen három rajzát őrizzük, és ezek szerepelnek a kiállításon. Mindezek a jelenések könyvének 8. részéből kiragadott jelenetek. Az egyik a második harsona megszólalásakor bekövetkező katasztrófákat ábrázolja. Itt a hajók egyharmada elsüllyed, mert egy égőhegy zúdul a tengerbe. A harmadik harsona megszólalásakor egy égő csillag egy kútba zuhan, és megmérgezi a kutakat, és ez megöli az emberek egyharmadát. És a harmadik kép, ami a negyedik harsona szó, itt nagyon érdekes részlet, hogy itt egy angyalról van szó, aki háromszoros jajt kiált, szemben Dürer sorozatán egy sas kiáltja a háromszoros jajt. Ez azért van, mert Dürer ábrázolása a Vulgátán alapul, az ugye a latin fordítása a Bibliának, és ott sas szerepel. A görög kiadásban viszont, amin ez az ábrázolás alapul, ott viszont egy angyal szerepel ezen a helyen.
2: Ha pedig eljutunk a tárlat záró szakaszába, akkor ott a 20. századi magyar művészek grafikáival találkozhatnak a látogatók. Hogyan reflektálnak ezek a művek az apokalipszis témájára?
1: A kiállításon nem egyedül a jelenések könyve ábrázolásait akartuk bemutatni, hanem a fogalom általánosabb jelentését, ami ugye katasztrófát, szorongást, egzisztenciális bizonytalanságot is jelez. Ezt az aspektust képviselik a 20. századi magyar művészek a kiállításon, Kondor Béla, Stadtner Béla és Csohány Kálmán művei. Különösen emblematikus mű Kondor Béla Apokalipszis bábokkal és masinákkal című részkarca 1956-ban készült, mégpedig már az októberi forradalom után. Akkoriban nem lehetett nyíltan utalni erre a levert forradalomra, ezért utalásokkal, szimbólumokkal beszól Kondor erről az eseményről. A részkarcon egy tákolt masinát, egy tankszerű tákolt masinát látunk, amelyet emberi lábak mozgatnak, és ez a tákolmány, ez neki megy a védtelen és fegyvertelen embereknek. Egy középkori lovagra emlékeztető figurát is látunk a lapon, aki aknavetőszerű fegyvert tart a kezében, tehát ez is kortárs haditechnikára utal. Egyébként ez jellemző volt Kondorra, hogy groteszk alakokkal ironikus módon ábrázolt nagyon súlyos témákat.
2: Ön szerint milyen inspirációt jelenthet a mai alkotók számára a Jelenések könyvének látomásai, vagy akár kifejezetten Dürer apokalipszisről szóló fametszetei?
1: Mivel ez a téma mindig aktuális, és a szöveg is, és az illusztrációk is nagyon erőteljes és mélyértelmű képek, ezért mindig szolgálhat az apokalipszis inspirációul. Akár úgy, hogy konkrét jeleneteket próbálnak akár látogatók vagy a művészek megjeleníteni, akár úgy, ahogy például egy 120 évvel ezelőtti sorozat a kiállításon Odéon Redon tett, hogy csak egy-egy szimbolikus alakot ragadott ki a sorozatból. De szolgálhat egy absztrakt műhöz is inspirációul ez a téma, ami valamilyen fenyegetést vagy valami fenyegetettséget ábrázol.
2: Egészen szeptember közepéig látogatható ez a mintegy 100 műalkotást bemutató kiállítás. Milyen programokkal törekszenek színesíteni, még inkább színesíteni ezt az izgalmas anyagot?
1: A múzeumnak nagyon inspiráló és innovatív múzeumpedagógiai osztálya és közönségszervező osztálya van, úgyhogy ők már terveznek valamilyen zenei programot is, meg különleges tárlatvezetéseket, illetve gyerekprogramokat. Például rajzolni is lehet a kiállításon, le lehet ülni egy asztalhoz, és ott ki lehet egészíteni az apokalipszis jeleneteit.
0: Az apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás egészen szeptember 20-áig tekinthető meg Budapesten a Szép Művészeti Múzeumban. Bodnár Szilvia művészettörténésszel, a tárlat kurátorával Szent Imrei Kristóf beszélgetett.

Kedves hallgatóink, az Akvarell heti válogató műsora a végéhez ért. Technikai munkatársunk Bójás János, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Tóth Zsófia.

0: a Crossovers felvételeiből válogattunk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Három óra van. Architektúra. Barangolás az épített világban. Gyarmati Dóra műsora következik. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila.
3: Két egymáshoz szorosan kapcsolódó kiállítást nyílt 2026 tavaszán a Walter Rózsi villában. Breuer Goldfinger és más magyarok, illetve a Breuer gyűjteményről és az egyik kurátorral, Sebestyén Ágnes Annával, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ főmuzeológusával, művészettörténésszel beszélgetünk. Méghozzá a Breuer gyűjteményről elsősorban. Eddig beszéltünk itt a dokumentumokról, a könyvekről, a képekről, de talán a legizgalmasabb része ennek a kis tárlatnak az, hogy láthatók azok a székek is, azok a bútorok is, nem csak székek, amelyeket Breuer Marcell tervezett. Az egyik ez a Vasili szék, de még látható több is, például a Cseszka székek, hasonlóan híres, neves bútorok.
4: Ugye Cseszkát már emlegettem, mint embert, hiszen ő ugye Breuernek a fogadott lányának a nevét viseli. Ez a Cseszka szék szintén a két háború közötti időszakban született meg, akkor még ugye nem így hívták, és ez ugyancsak, ahogy a Vasili szék, szintén gyártásban maradt a későbbiekben, és a 60-as évektől Cseszka székként került forgalomba. Ezek ilyen nádazott székek, és az a különlegességük, hogy nincsen hátsó alátámasztásuk, hanem úgynevezett lengő vagy konzolos székek. És azért is hívják őket lengőszéknek, mert tényleg, hogyha az ember beleül, akkor van egy ilyen kis rugózása is.
3: Tényleg igaz, hogy kerékpárkormány volt az ihlető ezeknél a bútoroknál?
4: Igen, állítólag, tehát a legenda így tartja, hogy az Adler típusú bicikli kormánya adta az ötletet Breuernek, hogy csőből tervezzen bútort. És még itt felhívnám a figyelmet az asztal, erre az asztal szetre is, ami azért is különösen érdekes, mert hogy ugye említettem a bútoroknak az újragyártását, tehát ezek a tárgyak, amik a nyaralóból származnak, ezeket a 60-as években gyártották, viszont az Építészeti Múzeumnak van egy majdnem 100 éves csőbútor együttese, ez pedig Molnár Farkas leszármazottainak a köszönhetően került be a múzeumnak a gyűjteményébe. Molnár Farkas, ő egy nagyon fontos építésze volt a két világháború közötti magyar modernizmusnak, és Breuer elő nagyon jóban volt. Mindketten a Bauhausba jártak, ott tanultak mind a ketten, és Breuerrel ellentétben Molnár hazatért Magyarországra. És ő volt az első, aki elkezdte népszerűsíteni Breuer bútorait Magyarországon. Cikket is írt Breuer bútorairól, saját lakását Breuerféle bútorokkal rendezte be, publikált, a prospektust is kiadott a saját lakásáról, sőt, ami a legviccesebb, hogy vasárnaponként látogathatóvá tette a saját lakását, hogy ezzel is rávilágítson arra, hogy milyen egy ilyen modern lakókörnyezetben élni. És ez ugye 1929, amiről beszélünk, akkor hozta létre ezt a saját lakását, és hát 1929-ben azért ezek még tényleg szokatlan bútordarabnak számítottak, főleg Magyarországon, úgyhogy tényleg voltak látogatók a Molnár családnál vasárnaponként. És ez a bútor együttes a családnak köszönhetően részben fönnmaradt, és sajnos a csőbútorok közül csak ez az asztalszett maradt fönn, de ennek is nagyon örül nyilván a múzeum, úgyhogy ennek köszönhetően az Építészeti Múzeum rendelkezik a Molnár lakásból származó csőbútorokkal. Nyilván ugye 100 éves bútorról van szó, látszik azért, hogy a hármas asztalszedből két asztalnak a lapját már lecserélték, de ez a sárga színű asztallapú, az még az eredeti.
3: A csőbútorok mellett még

0: van kiállítva egy heverő is, és ez nem a fényképekről köszön vissza, hanem az egyik kötetből, ami itt ki van állítva, ugye ez favázas heverő.
1: Brayernek a fa bútorai talán egy picit kevésbé ismertek, mint a csőbútorai. Ugye Brayer, ahogy mondtam, 25-ben kezdett el csőbútorokat tervezni, és ugye utána még pár évig tervezett csőbútorokat, majd elkezdett alumíniummal is kísérletezni. És aztán 35-ben átköltözött Londonba, és elkezdett dolgozni egy olyan cégnek, ami viszont fával dolgozott, és kimondottan ilyen hajlított, rétegelt fából készült bútorokat gyártottak. A céget úgy hívták, hogy Isokon, és Brayer ennek az Isokon cégnek lett a vezető tervezője, és ekkor kezdett el ilyen hajlított fából készült bútorokat tervezni, és ezek közül talán a leghíresebb ez a heverő lett, amit szintén aztán elkezdtek újra gyártani a 60-as években. És egyébként Brayer, mikor emigrált Amerikába, akkor ez ugye Londonból történt, tehát ő Londonból ment el 37-ben az Egyesült Államokba, és az első házát, amit felépített Amerikában, azt Londonból hozatott ilyen Isokon bútorokkal rendezte be, úgyhogy ott ugye átvitte ezeknek az Isokon bútorokat ugye Amerikába, és nyilván ezeket a házakat is aztán publikálták, tehát úgy bekerült a köztudatba. És aztán, amikor a 60-as években jött ez az újragyártás, akkor átvette a gyártást. Először az olasz cég, a Gavina, majd utána az amerikai cég, a Knoll. Erről pedig azt kell tudni, hogy az Isokon cég most megint működik, most Isokon Plus néven működik, és ez a cég is olyan, amit még mind a mai napig gyártanak. És ez azért is nagyon szerencsés, mert amikor felújították ugye a nyaralót, és a mi múzeumunkba bekerült néhány tárgy, akkor ezeket ugye új darabokkal tudta pótolni az alapítvány. Ugye az alapítvány vezetője el is mondta, hogy nyilván a fizető vendégeket valószínűleg nem ültethette volna bele ugye a Brayer-féle bútorokba, ugye, ami hát a műtárs státuszban van, úgyhogy ezek, hogyha mondjuk nem kerültek volna be például hozzánk a múzeumba, akkor valószínűleg a saját pincéjében lennének így raktározva, mert hogy ezek már nem olyan darabok, amikbe fizető vendég ül be. De viszont az, hogy mind a mai napig ugye gyártják ezeket a bútorokat, az lehetőséget adott arra, hogy újakkal tudják pótolni az általunk megvásárolt tárgyakat.
0: Tehát aki ezekbe a nyaralókba elmegy, akkor az eredeti Brayer bútoroknak a másolataiba is ülhet akár?
1: Igen, tehát konkrétan például ez az Isokon szék, amiről beszéltem, ennek most egy, nem is másolatnak nevezném, hanem mai, ma gyártott darab állott a helyén, és ugye ez egy új darab, bárki használhatja.
0: Ez milyen érdekes, hogy ennyire élő marad, tehát ez azért tényleg Brayernek az időtlenségét is mutatja, hogy ugyanolyan jól lehet használni, és modern marad attól függetlenül, hogy hány 10 évvel ezelőtt készült.
1: Tényleg Brayerben az a fantasztikus, hogy a bútorai azok teljesen időtlenek tudtak maradni, most már ugye 100 éve, és mind a mai napig van rá kereslet, és ezek a tárgyak tulajdonképpen körül is vesznek minket. Talán az Isokon székek azok kevésbé, de például ugye a Cseszka székek, ezekből nagyon-nagyon sok replika készült. Úgyhogy ilyenekhez ma is hozzá lehet jutni. A hivatalos Knoll-féle verziók azok nyilván drágábbak sokkal, de lehet másodkézből ilyen replika Cseszka székekhez jutni.
0: Nézzünk fel akkor, mert hogy a kiállítás másik részében, vagy hát a másik kiállításon vannak még Brayer darabok. Följöttünk a Brayer, Goldfinger és más magyarok brutalista építészetünk itthon és oda át című kiállításba, a Walter Rózsi villába, és ebben a kis terasz részben egy újabb Brayer együttes, mondom inkább így. Ezt is láthattuk a fényképeken lent?
1: A lenti fényképeken valamennyire lehet látni, hogyha valaki szemfüles. Van egy kép, amin a Brayer család éppen ebédel vagy vacsorázik, tehát egy vendégséget látunk a képen, és ez az asztal, az asztalnak a kőlapja látható a fotón. Viszont itt nagyban kinagyítottunk egy olyan képet, amin látható Brayer a feleségével, a Brayer nyaralónak a teraszán, amint emellett az asztal mellett ülnek. Ugye azért is helyeztük el ezt itt, ugye most a villának az első emeletén vagyunk, ez a villának a téli kertje, tehát próbáltuk hasonló pozícióba helyezni az asztalt, ahogy egykoron is volt, illetve a másik szempontunk az az volt, hogy ugye ez már a brutalizmus kiállításnak a szintje, és hát olyan, hogy brutalista bútor olyan nem nagyon van, Viszont ha ránézünk erre az asztalra, ami ugye ilyen beton elemekből áll, egy masszív kőlappal, ez azért úgy beleillik a brutalizmusnak a vizualitásába, úgyhogy ezért is helyeztük el ezt az asztalt itt, konkrétan a brutalizmus kiállítás mellett.
0: A szék, ami az asztal mellett van, az viszont nem az, amiben ülnek a fényképen. Gyakorlatilag ilyen falapokból, lécekből összeeszkábált székről van szó.
1: Igen, ezt a széket nem is Breuer Marcell készítette, hanem a fia, Breuer Tamás ácsolta, és két ilyen szék volt egyébként a nyaralóban, amiként tényleg nagyon-nagyon egyszerű, ilyen spontán készült szék, amilyen tényleg fadeszkákból van összeácsolva. Valószínűleg nem is túl kényelmes egyébként, de nagyon-nagyon jól illik az asztalnak a világa.

0: Brutalista építészetünk itthon és odaát, ez az alcíme a Walter Rózsi villában látható kiállításnak, és az egyik szoba az Breyer Marcellel foglalkozik, a Breyer Marcell és a brutalizmus az Egyesült Államokban, erről láthatunk tablókat, illetve maketteket is.
1: Tehát a kiállításon két külföldi alkotót emeltünk ki elsősorban, ugye az egyik Breyer, a másik pedig Goldfinger Ernő. És ilyen módon próbáltunk ugye rácsatlakozni a külföldi brutalista építészetre is, ami meg ugye nagyon fontos szerepet játszott ez a két világhírű alkotó. Breyer Marcell ugye az Egyesült Államokban, Goldfinger Ernő pedig Nagy-Britanniában. Breyernek itt ugye az amerikai korszakán van a hangsúly, és a középületei egyértelműen a brutalizmus jegyében születtek, bár Breyer ezt a kifejezést egyébként saját épületeire sosem használta.
0: Mind a brutalizmus kifejezést?
1: Igen, tehát ő nem nevezte a saját épületeit brutalistának. Ez egyébként nagyon sok brutalista építészre egyébként jellemző, hogy saját magukra ezt a kifejezést nem használták. És ez egyébként sok stílus kategóriánál van így, hogy az építészettörténet, művészettörténet utólag kezd el használni egy-egy kifejezést bizonyos típusú építészetre, ilyen egyébként a gótika, a barokk, a rokokó, ezeket mind-mind ugye később kezdtük el használni. A brutalizmus olyan szempontból picit kivétel, hogy azért a brutalizmus szó eredete az egyidős stílussal, de azért nagyon sok építészet saját magára mégsem használta ezt a kifejezést, így Breyer sem. Viszont egyértelműen mutatják az épületei a brutalizmus stílusjegyeit, ugye ezek a nyersbeton tömegek, nyersbeton panelek, ezek a masszív tömegformák, ezek mind-mind megjelennek a Breyer-féle középületeken. Itt a fő épület, ami központba került, ez a New York-i Whitney Múzeum, ami 1964 és 66 között épült. Itt ez a fő látványeleme egyébként ennek a szobának. Készítettünk egy nagyméretű fémből készült makettet, ami a Whitney Múzeumnak a tömegét mutatja meg, és ezzel is próbáltuk így központi helyzetbe hozni a Whitney Múzeum épületét, mert csak amiatt is, mert hogy párhuzamba állítottuk egy magyar épülettel, ez pedig a Dómusz Áruház, Lázár Antalnak a munkája, akinek köszönhetően az Építészeti Múzeum rendelkezik ennek az épületnek az egyik eredeti makettjével, tehát ez konkrétan egy eredeti makett a 70-es évekből, azóta újra lett festve, de ez az eredeti makettje az épületnek, és jól látható, és ez vállaltan egy hatás, hogy az építészeket inspirálta a Whitney Múzeumnak ez a visszalépcsőző homlokzata a Dómusz Áruháznak a megtervezésekor.
0: De érdekes, és akkor ez a Whitney Múzeum is egyébként pedig nyers betonból épült?
1: Érdekes, hogy a Whitney Múzeum ilyen szempontból kicsit kivétel. Valószínűleg a múzeumi státusz miatt is egyébként próbáltak ilyen nemesebb anyagokat használni. Vannak nyersbeton részei az épületnek, de azért az épület homlokzatának mondjuk a 90%-át gránitlapok burkolják, és ezzel is kicsit nemesebb így az épület, viszont a tömegformálása az egyértelműen a brutalizmusnak a jegyeit viseli.
0: Rákérdeztetek még erre a kinyitott kötetre, illetve pilléreknek a makettjére, mit is látunk itt? A IBM, franciaországi kutatóintézete?
1: Igen, és a makettek azért is nagyon-nagyon érdekesek, mert hogy ezek konkrétan a nyaralóból kerültek elő. Tehát, hogy a nyaraló nyilván alapvetően a nyaralásnak volt a színhelye, és hát főleg családi tárgyak, illetve bútorok, használati tárgyak kerültek elő.
0: Nem volt dolgozó szoba akkor ott.
1: De egyébként ugye Breyer azért, ezt nyilván tudjuk így az életrajzából, meg a leveleiből, hogy egy hatalmas építészirodát vezetett, tehát azt azért nem tehette meg, hogy ő nyárra kivonul a világból, Képkodra, az óceán mellé, a fenyőerdőkbe, tehát nem tehette meg, hogy teljesen elvonuljon. Breyernek az egyik társa írt egyébként egy nagyon jó memoárt az ő közös munkájukról, és ő is visszaemlékszik arra, hogy a Breyer nyaralóban is volt telefon, tehát hogy Breyert el lehetett érni, tehát hogy azért ő mindenhonnan dolgozott gyakorlatilag, és a makettek is valamilyen ilyen módon kerülhettek ki a nyaralóba, lehetséges, hogy konzultációs céllal, ugye ezt nem tudjuk pontosan, de hogy az építészeti munkájának a nyomai azért megtalálhatóak voltak a nyaralóban, és szerencsére az alapítvány nyitott volt arra, hogy ezek a tényleg nagyon-nagyon konkrétan Breyer építészeti munkájához tartozó tárgyak úgy be tudjanak kerülni az építészeti múzeumba. Ezek egyébként nagyon könnyű papírmasé makettek, amik ilyen nagyon-nagyon masszív beton építő elemekhez készültek, Az egyik ezek közül, ez a pillér makett, ez készült az IBM kutatóközponthoz. Ez az épület végig ilyen pilléreken áll. Ilyen nagyon-nagyon masszív épület tömegről van szó, amit végig ilyen, hát ilyen Y alakú pillérek tartanak.
0: Igen, de ettől mégis ilyen kicsit könnyedebb, légiesebb lesz ezektől a pillérektől, bármennyire is tényleg masszív betonszerkezetről van szó.
1: Igen, és ez Breuer brutalista építészetére nagyon jellemző egyébként, hogy van bennük valami könnyedség. Tehát ő próbált ellene menni a gravitáció törvényeinek, és egyébként a Whitney Múzeum is ilyen, hogy ugye így visszalépteti a homlokzatot, és a földszinti része ugye az sokkal négyzetméter szempontjából is kevesebb, és a masszívabb tömeg az a felső emeleteken jelentkezik, és ezek a pillérekre állított tömegek szintén ezt a hatást keltik.
0: Az egyik oldalon a szobában brutalizmus és Breuer Marcel az Egyesült Államokban, másik oldalon pedig Breuernek a hatása, közvetlen vagy közvetett hatása a magyar építészetre. Kikre hatott, hathatott Breuer Marcel építészete?
1: Breuer Marcel építészetét azért a magyar építésztársadalom ismerte. Ugye hiába voltunk a vasfüggöny mögött, azért a magyar építészek tudták olvasni a nyugati szaksajtót, eljutottak hozzá publikációk, úgyhogy ismerték ezeket az épületeket, ugye Breuer azért tartotta is a kapcsolatot a magyar kollégákkal. Nem járt túl sokszor Magyarországon, emigrációja után, de voltak olyan építészek, akikkel kapcsolatban maradt, illetve azt is tudjuk beszámolókból, hogy Breuerhez, hogyha valaki bejelentkezett, mint magyar, fiatal magyar, aki szeretne kint érvényesülni az Egyesült Államokban, akkor azt Breuer fogadta. Ilyen volt például Körner András, aki 1967-ben emigrált Magyarországról New Yorkba, és ő felkereste Breuert, és el is beszélgettek magyarul, és Breuer adott is neki ajánló levelet, hogy így az amerikai indulását tudja segíteni, és Körner András egyébként emlékeivel nagyon is segítette ezt a kiállítást. Ő neki látható is egy épülete a kiállításban, egy kripta, amit egyébként pont az emigrációja előtt tervezett, úgyhogy már nem látta a befejezett épületet, ő csak fotókat kapott róla a családjáról, és bevallottan ezt a kriptát is Breuer Marcelnek az építészete ihlette. A másik, amit érdemes megemlíteni, hogy a Whitney Múzeum ugye egy nagyon ikonikus épület, és ez közvetlenül is hatott a magyar építészekre. Ugye a maketten láthatjuk a Dómusz áruházat, ahol Lázár Antalékat bevallottan megihlette a Whitney Múzeumnak ez a visszaléptetett homlokzata. De ilyen volt még Bán Ferenc is, akinek láthatjuk itt egy nyíregyházi áramszolgáltató vállalati épületét, ami szintén ezt a visszaúratott homlokzatot mutatja, és itt is az építészek vállaltan a Whitney-re hivatkoztak.
0: És hogyha már Körner Andrást említette, talán hallják a hallgatók is, hogy másik szobából interjú hangzik. Sikerült is Körner Andrással interjút készíteni?
1: Igen, Körner Andrással interjút készítettünk. Egyébként még 2022-ben ő viszonylag gyakran jár Magyarországra, és az egyik alkalmat megragadtuk arra, hogy készítsünk vele egy interjút a Breuerrel kapcsolatos emlékeiről. 4 interjú van ebben az bizonyos interjú szobában, és ebből még egy szól Breuer Marcelről, ez pedig a Christopher Wilkel, a londoni Victoria és Albert Múzeum kurátorával való interjúnk. Christopher Wilk volt az, aki 1981-ben megrendezte a Breuer bútorairól és enteriőrjeiről szóló kiállítást a New Yorki Modern Művészeti Múzeumban, és ő még a kiállítás előkészítése során találkozott is Breuerrel, úgyhogy tudott vele interjút készíteni a kiállítás előkészítése során, és vele is tudtunk 2 éve egy interjút készíteni Breuerről. Ezeket az interjúkat az évek során készítjük, és részben tudatosan készülünk ugye egy-egy projektre, részben ugye jól fel tudjuk használni következő projektjeinkre, és ilyen egy harmadik interjú, amit azért szeretnék megemlíteni, mert ugyanez nem közvetlenül Breuerhez kapcsolódik, de van egy olyan emigráns magyar építész, akit még érdemes megemlíteni. Ő nem olyan híres, mint Breuer vagy Goldfinger, de nagyon-nagyon jelentős alkotója a brutalizmusnak. Ő Vecseiné Holló Éva, egy építésznő, aki 56-os emigráns, ő a férjével emigrált Kanadába, és Montrealnak lett egy igen fontos építésze, és vele 2024 nyarán tudtunk interjút készíteni Montrealban, ahol beszámolt az ő munkáiról, és közösen meg is tudtuk nézni az egyik épületét, ami egy szállodakomplexum.
0: Ezek az interjúk csak a kiállításon láthatók?
1: Az interjúk meghallgathatók az Építészeti Múzeum YouTube csatornáján is. Úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek a figyelmébe, mert tényleg nagyon-nagyon érdekesek.
0: A brutalista építészetet mennyire ismerik és mennyire becsülik az Egyesült Államokban? Milyen a fogadtatása, milyen a hozzávaló viszony?
1: Nagyjából egyébként általános, tehát úgy nem nagyon tudnék így országok között különbséget tenni. Amikor megnyitotta a kiállításunkat Barry Bergdahl, építészettörténész, a Columbia Egyetem professzora, akkor ő nagyon frappánsan fogalmazta meg, hogy a brutalizmus trendi, de nem népszerű. Nagyon jól leírja ezt a helyzetet, mert hogy tényleg a fiatalabb generáció körében, akik mondjuk használják az Instagramot, nagyon-nagyon népszerű, ugye nagyon fotogén ez az építészeti stílus, ugye vannak ezek a főleg Breuer homlokzatainak, ez a betonpaneleknek ez a játéka, ezek a tömegformálás nagyon szép ilyen fényárnyék hatásokat tud produkálni, tehát nagyon fotogének ezek az épületek, úgyhogy jól posztolhatók, tehát megihlette ezt a generációt, illetve több művészt is. Van egy olyan szobánk a kiállításban, ami kimondottan a populáris kultúrában való megjelenését mutatja a brutalizmusnak, és itt mutatják képek, plakátok, hogy hogyan inspiráltak grafikusokat ezek a brutalista épületek. Tehát, hogy trendi, de azért kevés az az ember, akit ha az utcán megkérdezünk, hogy mi a kedvenc építészeti stílusa, nem hiszem, hogy a legtöbben azt mondanák, hogy pont a brutalizmus. De én mondjuk találkoztam már olyannal, aki egyébként laikus, és ő azt mondta, hogy neki abszolút a brutalizmus a kedvence, bár azért hozzá kell tenni, hogy egy 30-as illetőről van szó.

0: elhangzott az architektúra. A Walter Rózsi villában látható Breuer, Goldfinger és más magyarok Brutalista építészetünk itthon és odaát című kiállítás kísérő tárlatán Breuer Marcelről és a 2025-ben megszerzett és Magyarországra hozott Breuer gyűjtemény egyes darabjairól beszélgettünk a kurátorral, Sebestyén Ágnes Anna művészettörténésszel, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ főmuzeológusával. A szerkesztő Gyarmati Dóra, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila volt.
1: Az architektúra a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült.

0: Balassa Sándor negyedik vonós négyesének részletét a Bánfalvi vonós négyes játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra 30 perc. Következik a Szentek nyomában. Köszönti a hallgatókat a szerkesztő Werner Eszter nevében is a műsorvezető Tóth Zsófia. Június 13-án van páduai Szent Antal emléknapja. Mai összeállításunkban róla, az egyház egyik legnépszerűbb szentjéről beszélgetünk, miközben azt keressük, hogyan is tudunk ma a 21. században kapcsolódni egy 800 évvel ezelőtt élt egyháztanítóhoz.
3: Páduai Szent Antal 1195-ben született Lisszabonban egy mélyen vallásos nemesi család gyermekeként. Fernando névre keresztelték. 15 évesen előbb ágostonos kanonok rendi kolostorba lépett, majd 1220 nyarán megszületett benne a vágy, hogy a szegények közösségében éljen. 1222-ben pappá szentelésén váratlanul prédikálnia kellett. Minél tovább beszélt a csendes, mindaddig rejtettségben élő és figyelemre alig méltatott Antal, szavai annál élénkebbek lettek, láthatóan teljesen eltöltötte a Szentlélek tüze. Hallgatói lélegzetüket visszafojtva hallgatták a legszebb hasonlatokat és a legtalálóbb szentírási idézeteket, valamint a mélységes megtapasztalások szavait. Elöljárói Észak-Itáliába küldték, hogy a tévtanítók ellen prédikáljon. Hatalmas tömeget nyert meg beszédeivel és vitáival. Rendtársai azt kérték, hogy képezze ki őket is erre a munkára. Szent Ferenc kérésére Antal megalapította rendjének első tanulmányi házát Bolognában, ahol ő lett a teológia első tanára. 1227-ben ismét visszatért Észak-Itáliába, különösen az 1231-ben Padovában tartott bőti beszéd sorozata jelentett páratlan eseményt. Az emberek már az éjszaka folyamán özönlöttek. Nem akadt megfelelő méretű templom, ezért Antal a szabadban prédikált. A beszéd után gyónáshoz tódultak az emberek. Padova városa és környéke megváltozott. A sok munka azonban teljesen felőrölte Antal egyébként is gyenge egészségét. 1231. június 13-án, 36 éves korában meghalt. A sírjánál történt számos ime meghallgatás, gyógyulás és csoda következtében 9. Gergely pápa alig 10 hónappal halála után szentté avatta. 12. Pius pápa 1946. január 16-án egyháztanítóvá nyilvánította páduai Szent Antalt. Ő a szegények és a tévejgők, az utasok, a szobrászok, a gyümölcskereskedők, az agyagmunkások és a porcelánkészítők patrónusa. Tengeri vihar, hajótörés, háborús inség, betegség esetén fohászkodnak hozzá, segít az elveszett tárgyak megtalálásában.

0: Ocsovai Grácián, ferences szerzetessel Hámori Kinga beszélget.
1: Ha lehet egy szentre azt mondani, hogy népszerű, még 800 év után is, akkor talán ő biztosan illethető ezzel a jelzővel, hiszen szinte minden templomban van szobor, és aki talán nem is kapcsolódik annyira szorosan az egyházhoz, ő is tudja, hogy Szent Antal segít.
2: Úgy is hívják, hogy a csodatevő szent. Nagyon közel van az emberekhez, pontosan azért, mert Istenhez, mivel nagyon közel van, Zsuzsanyához, és ezt tudta képviselni az emberek között. Azt tudjuk Szent Antalról, hogy először ő nem ferencesnek indult, hanem ágostonrendi szerzetes volt, és mikor találkozott Szent Ferenccel, meg a marokkói vértanúkat hazahozták, ez annyira megérintette őt, hogy valakik az életüket adják Krisztusért, tehát a vérük ontásával kötődnek Krisztushoz. Ugye tőlünk a Jóisten egyelőjét nem kíván, csak egyszerű hitet meg bizalmat, és ebben a szentek példát adnak. Tehát ez a fajta dolog elindította őt, és találkozott Szent Ferenccel, és akkor tulajdonképpen ő így lett ferences. És ő az első, mint ilyen teológiai tanár is, és Szent Ferenc meg is bízta őt, hogy a testvérek képzésében vegyen részt. És ugyanakkor felhívta a figyelmét Szent Antalnak, hogy a nagy tanulás, tudomány végzésében ki ne oltsák az imádság lelkét. Ez egy nagyon híres mondata Szent Ferencnek, hogy ez volt egy jó tanács a Szent Antal felé, hogy a tudomány előrehaladtával és a tanulás előrehaladtával az imádság lelkét ki ne oltsuk, tehát mint hogy arra mindig legyen figyelem. Ez neki is mondta meg, ez nekünk is egy üzenet, hogy ugyanaz, hogy olyan sok híreket hallunk, meg tudunk, és ettől nem lesz nyugodtabb a lelkünk, de ha imádkozunk, az imádságnak lesz egy ilyen ajándéka, hogy megnyugszik a lelkünk, közelebb érezzük a Jóistent, a Zsuzsanyát, a szenteket. Tehát valójában Szent Antal ilyen értelemben nagy példa, mert nagyon közel volt, nagyon nyitott volt a Jóisten felé, és általában a szenteket onnan ismerjük fel, hogy mivel ábrázolják. Hát úgy ott van karjában a kis Jézus. Egyrészt, mert ilyen gyermek lelke volt. Ugyanakkor azt látja a hagyomány, hogy imádság közben meg is jelent neki a kis Jézus. Van egy-két szent, akit így ábrázolnak, azokhoz meg különösképpen közel kell lennünk, ilyen ugye Zsuzsanya, Szent József, Szent Antal, Szent Kristóf, ők azok a szentek, tehát ez a közelség, vagy nyerő közel volt a Jézushoz, és ilyen tiszta, egyszerű volt a lelkük, ezért nem probléma senkinek imádkozni. És akkor Szent Antalhoz ábrázolják, hogy Lilium maradt tiszta élete miatt, nagyon tiszta lelke volt, ezért tudjuk kérni a közbenjárását, mert akinek tiszta lelke, azoknak mindig erősebb az imája, itt a Földön is. Ugye a gyerekek imája, gyerekekkel való imádság, vagy az idősek, beteg emberek. Tehát ha velük imádkozunk, akkor nekik nagyon erős a imájuk. Szentírás van a kezében, tehát ő nagy tudója volt a szentírásnak. A vizsgázók is, mikor vizsgák előtt vannak, Szent Antal szobornál kérik a segítségét, hogy jó sikerüljön a vizsga. Van ez a Szent Antal perse, az kifejezetten egy ilyen lehetőség is, hogy valamit kér, és akkor egy felajánlást tesz Szent Antalnak, hogy a Szent Antal perse szegények perseje, tehát az mindig ilyen jó szándékokra megy, akkor ott van a Szent Antal kenyere, itt is a jó cselekedetekről, hogy a szegényeknek a támogatással, amikor valaki így jót tesz, akkor csendesen, úgy, mint annak idén Szent Miklós is, hogy észrevétlenül tette a jót. És aki megtapasztalja, ugye az dicsőíteni fogja az Isten. Tehát nem a személy itt a fontos, hanem hogy úgy csendben tenni a jót, hogy Isten nevében, hogy az az illető hálát ad, akitől kapta. Ugyanakkor meg előbb-utóbb mindenki megtapasztalja jelen esetben Szent Antal segítségét, mert ő igazi ember is volt. Tehát az emberek között élt, látta a problémákat, nagyon sok szép ima kötődik hozzá. Van például a 13 mi atyánk, vagy van az a szép Szent Antal ének, hogy csodákat látni váltok, jöjjetek Szent Antalhoz, és valójában ott felsorolja, hogy mennyi mindenben tud segíteni, akkor fekélynyomot, vétket, halált, sátánt elűz gyógyuláshoz, akkor az ifjúak visszanyerik az egészséget, ha veszély van, akkor segít. Szóval ez az ének ezt kifejezi, ahogy miben kérhetjük a segítségét. Meg amúgy is, amikor például egy litániát imádkozunk, amit ott felsorolnak, az mind igaz rá. Tehát a litániának ugye ez is egy érdekes, szép jelzője, hogy olyan, mint a rózsafűző, hogy ismételjük. Nem azért, mert nem hallja meg a jó Isten vagy az adott szent, hanem mert hogy elmélyítjük magunkban azt az igazságot, ami miatt reménnyel tudjuk kérni. Ezért is van az, hogy nagyon sokan szeretek tisztelik, mert ha alázattal kérik a segítségét, megtapasztalják. Tehát nagyon nagy bizalommal lehetünk Szent Antal felé.
1: Láttuk-e párhuzamot ferences testvérek, a mai ferencesek feladata, szolgálata a mai ember felé, és Szent Ferenc, illetve páduai Szent Antal eredeti tanúságtevő szolgálata között?
2: Szent Ferenc alapjában ugye ő az első, tehát annak idején ugye Szent Antal is, meg mi is próbáljuk követni Szent Ferencet. Tehát valójában sok templomban keddi napokon megemlékeznek Szent Antalról, vagy vannak a kilencedek. Ugye minden szentnek van egy napja, és kedd ugye a Szent Antal napja. Tehát nagyon sok templomban van egy imádság. Annak idején 1987. június 13-án szenteltek Esztergomba. Tehát ugye a 13-a Szűzanyának a napja, és Szent Antal napján szenteltek. Aztán voltam először vidéken, és utána tulajdonképpen, mikor már ferences lettem, akkor Pasarétre kerültem, és a Pasarét templom titulusa Szent Antal. Tehát ilyen egy érdekes találkozás volt, hogy nekem ilyen személyesebb is volt. Minden templomnak van egy titulusa, arra tesszük a hangsúlyt, Jézus meg a Szűzanya után, meg Szent Ferenc, az a fő vonal. A Szent Antal gondolom az egyénileg inkább, az ilyen csendes, személyes tapasztalat lehet. Biztos, hogy mindenki tiszteli. Én most a hívek oldaláról közelítettem meg, hogy milyen sok ember milyen nagy bizalommal van Szent Antal felé. És jogosan, mert meg is tapasztalják a segítséget. Mert amikor az ember egy bajban van, akkor ugye mindenben kapaszkodunk, még a fűszálba is, hát nem kell fűszál, mert vannak személyek, akikbe ugyanígy kapaszkodhatunk. És azt megtapasztalja tényleg mindenki, hogy Szent Antal segít.
0: Ocsovai Grácián ferences szerzetessel Hámori Kinga beszélgetett. Páduai Szent Antal ünnepe ma is sokakat hív imádságra, bizalomra és Krisztus követésére. A következő percekben Bárány Bélával, a Budapest zuglói Páduai Szent Antal plébánia plébánosával Balázs Anett beszélget.
3: A Bosnyák-téri templom védőszentje Páduai Szent Antal. Mit jelent a közösség számára ez a különleges kapcsolat a védőszenttel?
4: 1931. június közepén kaptunk Padovából a szent testéből egy csontszilánkot erekjeképpen. Ezzel az erekével adunk Szent Antal ünnepén, minden szentmise végén áldást. Ő számunkra nem csak templomunk patrónája, hanem a közösség építőjének segítője is, egyben útmutató a krisztusi élet útján. Mert a szentek nem azért vannak, hogy a mi ügyes-bajos dolgainkat kiszolgálják, amit elrontottunk, ők helyrehozzák, hanem sokkal inkább azért, hogy megmutassák, merre felé kell elindulnunk, hogy Isten akaratát felismerjük, megtegyük, és ezáltal Isten országát építsük.
3: Milyen lelki, illetve közösségi programokkal készül a templom közössége erre a nagy ünnepre?
4: Hát most szombaton és vasárnap szentmisék lesznek a liliumok és a gyermekek megáldásával, valamint a Szent Antal csont erekével való áldással. Ezt az ünnepséget kitoljuk egészen szeptemberre, mert közben a templomunk augusztus 18-án lesz 80 esztendős. Szeptemberben három egymást követő szombaton egész napos ünnepségsorozat lesz itt templomunkban, 5-én, 12-én és 19-én meghívott vendégekkel, amelyikben sok minden lesz, kerekasztal beszélgetéstől kezdve, nyitott templomok éjszakája, a templom bemutatása, filmvetítés, Szent Antal életéről, és még egyéb más dolgok is.
3: Gondolom, találkozott már Béla atya olyan hívekkel, akik nap mint nap kérik Szent Antal segítségét, közbenjárását.
4: Ide naponta nagyon sok ember betévedt, hiszen a templomunk ritka templomok közé tartozik, amelyek reggel 7-től este 7-ig nyitva van. Ennek következtében, aki itt átmegy ezen a téren, a Bosnyák téren, általában beszokott térni a templomba, mert csend, béke és átimádkozott falak várják. De legfőképpen a pátrónushoz, Szent Antal szobrához mennek, és ott egy kicsit elidőzve előadják a kérésüket, aztán mennek tovább útjukra, lelkükben békével és örömmel.
3: Mit jelent az ön személyes papi életében páduai Szent Antal alakja?
4: Benne van az életemben az öt legfontosabb szent között mindenképpen, de egyébként 1989-től foglalkoztam vele behatóbban, amikor is ide kerültem a bosnyák-téri templomba káplánként, és azóta itt vagyok. Annyi minden volt már itt. Leginkább a közösségépítés csodáiban tapasztaltam meg a közbenjárását. Aztán, amikor ilyen nagy volumenű dolgok voltak, mint a torony harangok felépítése, az egy óriási beruházás volt, és itt mindig megmutatkozott a segítsége. Ezek kisebb csodák voltak szerintem. Aztán nem kevésbé fontos itt a hívek egységét megjelenítő sok-sok találkozás, meg hát a városába, Padovába való zarándoklataink. Fontos az, hogy közbenjárását továbbra is érezzük, tapasztaljuk, de főképpen azért, hogy megmutatkozzék az a fajta kapcsolat köztünk, hogy amit ő elkezdett Isten országáért tenni, azt az ő nevéről elnevezett templomok vigyék tovább.
0: Bárány Bélával, a Budapest zuglói páduai Szent Antal plébánia plébánosával Balázs Zsanett beszélgetett.

0: A budai Ciszterci Szent Imre gimnáziumban minden egyes osztálynak saját védőszentet választanak. Ezzel is segítve a közösség építést és a tanulók lelki életének formálódását. Erről a szokásról kérdezte Skublicsné Kerényi Csillát, az iskola egykori tanárát, Posgai Nóra.
1: Az egyik osztályodat Szent Antalról nevezted el. Miért?
2: Kicsit helyesbítenék abban, amit mondtál, ez az egyetlen osztályom az életemben. Úgyhogy valahányszor, amikor szó van róluk, mindig el is érzékenyülök, mert hát ők nekem olyan, mint még plusz 34 gyerek. Tudtam, hogy mire érettségiznek, én pont nyugdíjba megyek, tehát ők lesznek az egyetlen. A mi életünket nekem gyerekkoromtól kezdve át még átszette Szent Ferenc egyénisége, meg személye, hite, élete, és hát őt szerettem volna választani védőszentnek, de az előttem járó osztály lefoglalta védőszentjének, a Viszi Szent Ferencet. És akkor azon gondolkoztam, hogy hát ki a következő, aki egyrészt nagy tisztelettel viseltetett Szent Ferenc irányába, másrészt pedig nekem is közel áll a szívemhez, és teljesen egyértelmű volt Páduai Szent Antal. Ugyanis mi a Pasaréti Páduai Szent Antal plébániához tartozunk, oda járunk családostul. Én a róla elnevezett kórusban énekeltem már 50 éve, és így aztán teljesen egyértelmű volt, hogy Szent Antalt fogom választani.
1: Hogyan fogadták ezt a gyerekek, és hogyan próbáltad velük megismertetni Szent Antal életét?
2: Már a nyári bemutatkozó levélben, illetve mikor megkértem őket, hogy írjanak nekem bemutatkozó levelet, akkor kértem őket, hogy nyáron gyűjtsenek képeket, fényképeket Szent Antal ábrázolásokról különböző templomokban. Ugye ez nem nehéz feladat, mert a világ szinte összes templomában található Páduai Szent Antal szobor. És azt is kértem tőlük, hogy írjanak kis szövegeket az évnyitóra Páduai Szent Antalról, és ezeket a kis írományokat aztán a képekkel együtt kitettük a fali újságra. Nekünk nagyon színes osztálytermünk volt, mindig rögtön minden aktualitást kitettünk, úgyhogy aztán az ötödik szép feliratot ilyen kis Szent Antal képekből állítottam össze, úgyhogy az fogadta őket, és utána ők az ő írásaikat is kitűzték.
1: Melyik volt a legkülönlegesebb kép, amit hoztak a világnak valami távoli tájáról esetleg?
2: Nem is távoli, hanem van egy nagyon érdekes Szent Antal ábrázolása a Farkasréti temetővel szembeni kápolnában, az érdemes mindenkinek. Megnézze egy modern ábrázolás, és előtt a többitől, de ugyanakkor egyértelmű, hogy Szent Antalról van szó, mert az attribútumok látszanak rajta. Ugye Szent Antal attribútumai közé tartozik a Biblia, mert ugye Biblia forgatóírás tudó ember volt. Aztán az ártatlanságot szimbolizáló Lilium, és a kis Jézus, aki nagyon közel állt a szívéhez, úgyhogy meg is jelent neki. Nekem az volt a legkülönlegesebb. És akkor a gyerekekkel írtunk, velük együtt ötödikben megírtuk a tanítás utáni imát, ugye összevágtam az ő kis írományaikból, és hát állati hosszú lett, de a vége az úgy szól, hogy köszönjük Szent Antal, hogy segítettél a tanulásban, és ne felejtsd el, hogy van egy osztályod, aki a segítségedet kéri. És aztán mesélik a kollégák, akik az utolsó órákat tartották, hogy nem is volt hosszú az a hálaim a tanítás után. Mert kiderült, hogy a gyerekek csak ezt ismételgették, hogy köszönjük Szent Antal, hogy együtt. És akkor ez volt így 8 éven keresztül az utolsó mondat a suliban nekik, hogy ne felejtsd el, hogy van egy osztályod.
1: És azután a végén az osztályodat elvitted Páduába. Ez hogyan történt?
2: Igen, ugye ez 12. osztály szeptemberében szokott lenni az ilyen utolsó nagy osztálykirándulások, és hát akkor elmentünk Páduába is. Hát megígértem nekik rögtön 10 évesen, hogy majd el fogunk menni.
1: És ott Páduában aztán meglátogatátok azt a gyönyörű székesegyházat, és ott bizony. A szarkofágját Páduai Szent Antalnak, az meghatott
2: titeket? Igen, az nagyon engem különösen, de szerintem mindenkit, mert ugye 8 év, hát 7 év már át mögöttünk, és próbáltam ugye Szent Antal felé, meg a hit felé terelgetni őket, nem nagyon erőszakosan. De ez az egész lelkület ott nagyon megérintette őket, mert azt láttam, így én mentem elől, ugye el lehet vonulni a sír mögött, és akkor úgy ott meg lehet állni, rátenni a kezünket a sír márvány részére, és akkor ott el lehet egy kicsit időzni. Hogy így visszanézek, azt láttam, hogy éppen a fiúk adnak hálát, és becsukott szemmel ott imádkoztak, és a lányok már túl voltak rajta, és mutattam nekik, hát ott szem nem maradt szárazon tényleg. Az, hogy hát igen, hogy tulajdonképpen hívővé, igazán hívővé, Szent Antal tisztelővé vált az osztály, az valószínű.
1: Téged mi fog meg leginkább Szent Antal személyében, Szent Antal életében? Van-e olyan mozzanat, ami különösen is fontos a számodra?
2: Nekem az volt megdöbbentő, hogy olyan messziről, ugye akkor az egy nagy távolság volt Portugália, ugye Lisszabon felől közelíteni Assisi felé, hogy eltökélt szándéka volt egy időben, hogy eljut Szent Ferenchez. De akkor belekerült egy nagy viharba, és azt sem tántorította el, és ment, és a végén eljutott Szent Ferenchez, és hát őt kérte meg ugye Ferenc, hogy tanítsa a testvéreket, hiszen tanult és bibliaismerő ember volt. És tehát ez a kitartás és a tanulás az, ami megfogott, és gondoltam, hogy ez is át kell, hogy jöjjön a gyerekek felé. Hát aztán ugye a legendák, amik így köré szövődtek, hogy segít a lehetetlen helyzetekben, vagy az elveszett dolgokat megtalálni. Mi ezt meg is fogalmaztuk kétféle módon is, a csodáit és a vele kapcsolatos legendákat. 5-ötödikben csináltunk egy ilyen közös festést, hogy az udvarra kitettünk egy állati nagy vásznat, egy ilyen 2x1,5 méteres vásznat, és akkor mindenki kapott festégeket, és lehetett ráfesteni. És akkor rákerült a halak csodája, ugye amikor az emberek nem hallgatták meg a prédikációját, jó, akkor a tenger felé fordult, és akkor a halak kikukucskáltak a vízből, és akkor prédikált nekik. Na ez volt rajta a festményen többek között. Aztán, mikor 6-ban heraldikát tanultak Töriből, akkor elkészítették az osztálynak a címerét, ami ugye a Ciszter címerbe belefogalmazott Szent Antal osztály címer lett, és akkor még oda fölírtuk az osztálynak a jelszavát, hogy egy mindenkiért, mindenki egyért, ami azóta is nagyon fontos, hogy imádkozunk egymásért, meg van miért.
0: Az elmúlt percekben Skublicsné Kerényi Csillával, a budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium egykori tanárával, Poskai Nóra beszélgetett.

0: Spányi Antal, székesfehérvári megyés püspökkel, Berta Kata beszélget.
1: Püspök úr, a szentekre általában úgy tekintünk, mint olyan személyekre, akik valamilyen hősies módon élték az életüket, és tőlünk távol nehezen követhető életmódot. A védőszentjeinkre sem nagyon gondolunk úgy, mint akikkel személyes kapcsolatba léphetnénk. Püspök atya hogyan tapasztalta meg Páduai Szent Antalt a saját életében, a személyes életében?
2: Családomban én vagyok a harmadik generáció, amely hordozza, viseli Szent Antal nevét, és amely Szent Antalra, mint égi pártfogójára, védőszentjére tekint. Gyerekkoromban az első találkozás Szent Antallal nyilván az volt, hogy a templomban láttam az ő kedves és szép szobrát. Feltűnt, hogy a kis Jézust tartja a karjaiba, a másik kezével kenyeret nyújt. Nem értettem a gesztust, kinek nyújtja a kenyeret. Szüleim megmagyarázták, és lassan megértettem, hogy az Isten szeretetének ajándékaként kapta azt a kegyelmet, hogy látomásban, belső élményben a gyermek Jézust karjaiba tarthatta, és a szegények felé a szeretetet nem csak hirdette, hanem gyakorolta. Ez közel volt hozzánk, gyerekekhez, mert az én szüleim is ezt a gesztust gyakorolták. Mi is szegények voltunk, de voltak nálunk is szegényebbek, és azokon próbáltak segíteni, és ebbe a munkába belevontak bennünket is. Szent Antalnak ez a gesztusa így egészen konkrét értelmet nyert az életemben. Később megismertem kamaszként Szent Antalnak az életét, aki az ágostonos rendi szerzetből, amelynek a pápa is tagja, Leó pápa, a ferences rendbe lépett át. Az indította őt erre a változásra, hogy látta a marokkói ferences vértanúknak a erekjeit hazahozni, földi maradványait hazavinni, és ez úgy megragadta az ő fiatal lelkét, hogy ő is a vértanúság után áhítozott, és azt kérte, hogy hadd menjen ő is Marokkóba. El is indult volna, de egy betegség megakadályozta őt ebben, aztán vihar is jött közbe, mint annyiszor máskor, és az életútja másfelé ment. Az biztos, hogy imponáló volt nekem, mint kamasznak, az a élet, amelyet az Istenért oda akart adni egészen az egyházban. És ez a gesztus, ez megragadta az én gyerek lelkemet, az én kamasz lelkemet. Érlelődött ekkor már nyilván bennem is a papi hivatásnak a érzése, segített ebben Páduai Szent Antal. Aztán később már a teológián imponált az ő hatalmas tudása, az a megértés, amellyel Isten és ember felé tudott fordulni, és megértette az Isten kinyilatkoztatott titkait, szeretetének nagyságát, és megértette azt, hogy hogyan kell ezt az emberek felé továbbadni, és az embereknek elmondani. Mint pap, láttam Szent Antalban azt a példaképet, aki csodálatos tehetséggel tudott prédikálni. Egészen kivételes adottsága volt ehhez, és ez az Isten ajándéka volt. Tudtam, hogy kell imádkozni, kell kérni Istentől az ajándékot, hogy aminek üzenetét rám bízta, azt képes legyek továbbadni, azt valamiféle módon próbáljam meg másokkal is megértetni. Isten igéjét hirdetni kell, akár alkalmas, akár alkalmatlan, és mindenféle módon, mindenféle lehetőségben. Érdekes volt élete vége is, amikor, hát 35 év volt az ő élete, de az utolsó éveiben visszahúzódott a világtól, már nem akart tanítani, már nem nagyon vállalt prédikációkat, lelki gyakorlatokat, visszahúzódott a világtól. Most, amikor én nekem is ez a életszakasz következik, amikor visszahúzódok lassan a világi feladatoktól, vagy a világban betöltött feladatoktól, ismét azt látom, hogy az én védőszentem elkísér ezen az úton, az ő élet példájával tanít engem ebben az utolsó szakaszban is az életben.
0: Spányi Antal, székesfehérvári megyés püspökkel Berta Kata beszélgetett.
3: Szelíd és kegyes Jézus, aki dicsőséges hitvallódat páduai Szent Antalt a csodák ragyogó fényével sugároztat körül, add kegyelmesen, hogy amit tőled bizalommal kérünk, az ő érdemei által meg is nyerhessük. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Négy óra van. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban először közélet című műsorunkat hallják, melyben a pedagógus képzés, továbbképzés, valamint a köznevelést és felsőoktatást érintő szakmai együttműködésről lesz szó, melyet az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen írtak alá. Továbbá bemutatjuk a Szent Janka imakört és a Pietro Molla férfi szövetséget. Összeállításunk végén a nap imája hangzik el. Jó vételt és hasznos időtöltést kíván önöknek, a műsorvezető Berecz Renáta.
4: Közélet. Délelőtti magazin.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2026. június 8-a hétfő van. Adásunk tartalma. Bemutatjuk a Szent Janka imakört és a Pietro Molla férfi szövetséget. A pedagógus képzést, továbbképzést, valamint a köznevelést és a felsőoktatást érintő szakmai együttműködést írtak alá Egerben, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk!

Santa Gianna Beretta Molla, magyarul Szent Janka, feleség, édesanya, orvos, 1922 és 1962 között élt Olaszországban. Az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentje. 2004-ben volt a szenté avatása Rómában. Liturgikus ünnepe április 28-án van. A Szent Janka életét bemutató az Élet Szent című kiállítás az Egri Bazilikában augusztus 30-áig tekinthető meg. Szent Janka a negyedik gyermekével volt várandós, amikor kiderült, hogy az anyamély mellett jóindulatú daganat alakult ki. Orvosai elmagyarázták neki, hogy három lehetősége van. A méh eltávolítása a tumorral együtt, a tumor eltávolítása a terhesség megszakításával, a méh kivétele nélkül, vagy csak a daganat eltávolítása. Ez utóbbit nem javasolták, mert nagy rizikóval jár. Az anya és a magzat halálához vezethet. Szent Janka sebészként tisztában volt a kockázatokkal, mégis a legveszélyesebbet választotta. Azt kérte, hogy csak a daganatot távolítsák el. A szülés előtt másfél hónappal így szólt férjéhez. Pietro, kérlek, ha köztem és a gyermek között kell választanotok, a gyermek mellett döntsetek. Nem mellettem, nagyon kérlek. Szent II. János Pál pápa így fogalmazott Szent Janka kapcsán. Adja Isten, hogy korunk Szent Janka példáján keresztül újra fel tudja fedezni a hitvesi szerelem tiszta, szűzies és termékeny szépségét, amely válaszol Isten hívására. A Szent Janka imakörről és a Pietro Molla férfi szövetségről Lukács Krisztinával, az életvédő imakör egyik alapítójával és férjével Lukács Lászlóval beszélgetünk, akik a Magyarországi Billings Központ vezetői is. Krisztina és László négy gyermek szülei. Ahogy Szent Janka élettörténetét itt ezen a kiállításon megismerhetik az érdeklődők, a rádióhallgatók, templomba járók, de működik egy Szent Janka imakör a ti közreműködésetekkel, illetve egy Pietro Molla, aki Szent Jankának a férje volt, Pietro Molla férfi szövetség. Mi a küldetése, a karizmája a Szent Janka?

0: A imakörnek miért, kikért imádkoztok ott?
1: A nevében is benne van, hogy imakör. Ez nem egy bezárult kör, tehát egy nyitott közösség, tulajdonképpen imacsoport, amely 2017-ben alakult meg hivatalosan, és mivel Szent Jankának a mottója az élet szentség felragyogtatása, mármint az, hogy az élet szent, a születéstől a természetes halálig, és itt nagyon sok területe van ugye az életvédelemnek, mi tágabb megfogalmazásban ezért imádkozunk, tehát az életvédelemért, ezért született meg ez az imakör. Nyilván több területe van az imáinknak, tehát az engesztelés, a dicsőítés, a hálaadás az életért, az élet szentségéért, illetve a megosztás is nagyon fontos, ezt misszióként éljük meg, tehát az imán kívül mindenki a saját képességeihez mérten, vagy a saját karizmájának megfelelően, a saját környezetében terjeszti a Szent Janka életszentségét és magának az imakörnek a létét is, és természetesen nyitottak vagyunk arra, hogyha valaki szeretne csatlakozni az imakörhöz, akkor megteheti.
0: Akkor ez azt jelenti, hogy itt házas párok imádkoznak, vagy ez egy külön női imakör?
1: Ez eredetileg nem női imakör, ez vegyes. A nők egyébként többségben vannak. Gondolom, hogy a Szent Janka anyasága és nőisége miatt, ami megérinti ugye a nőket. Vannak férfi tagjai is, de kevesen, akiket az élet, az kimondottan az életvédelem tágabb értelemben érdekel, vagy akik fontosnak tartják, ők szoktak csatlakozni, de egyébként, mivel megalakult ennek az imakörnek a férfi oldala, és hát mi nyitottak vagyunk természetesen a Szentlélek sugallataira, és nem tudom, hogy hova fog alakulni a Szent Janka imakörnek a jövője. Most egyenlőre azt tudom, hogy épp egy Szent Janka imakörnek tartott lelkinapot követően vagyunk itt a kiállítással, és nagyon sok kegyelmet kaptunk, és mindig kapunk újabb és újabb feladatokat, és újabb tagokat, akik csatlakoznak. De ha időrendi sorrendben nézzük, akkor a Szent Janka imakör volt az első, ezért több imatársunknak a férje is csatlakozott. Időközben, ahogy a kiállítás is kibővült, a Pietro Molla életének bemutatásával, mint üzenettel, ezzel egy időben tulajdonképpen megszületett az úgynevezett Pietro Szövetség, amiről Laci fog beszélni.
0: Igen, így fordulok akkor a férjedhez. Akkor a Pietro Molla férfi szövetségben csak férfiak imádkoznak?
2: Igen, ez egy kifejezetten férfiaknak az ima szövetsége, és a mai napon pont 2 évvel ezelőtt alakult meg egy véletlen folytán, mint ahogy ismerjük a véletleneket. Volt egy lelki nap szervezve Pócs Petribe, ahol előtte ugyan már komolyan gondolkodtunk, és mozgatott bennünket az egyik jó barátommal a házaspároknak a megsegítése, ha úgy tetszik. Itt különösen a válságba került házaspárokról van szó, amit nagyon mélyen a szívünkön hordunk. És kaptunk egy áldást Istenatyától, és akkor elhatároztuk, hogy minden nap imádkozni és engesztelni fogunk, és ha kell, akkor böjtölni is azokért a házaspárokért, akik az ismeretségi körünkben vannak, és válságba kerültek. És azóta ez is már kibővült, mert ugyan mi ilyen csendesen, ilyen búvópatak módján növekszünk, de most már 11-en vagyunk férfiak, akik mind családapák, nagyapák, özvegyek, különböző életállapotokban vagyunk, de mindannyiunknak nagyon fontos ez a küldetés és az idevaló tartozás, és a Pietro Molla életszentsége és életútja és az ő kisugárzását azt érezzük, és azt gondoljuk, hogy nem is gondoljuk, ez igazából ez mondhatom azt, hogy meggyőződésünk, hogy ő egyrészt a saját példájával mutat egy nagyon komoly példát számunkra, másrészt közben jár értünk, és főleg ezekért a házaspárokért, akikért megesik a szívünk, mikor halljuk egy-egy olyan történetet, vagy egy-egy olyan eseményt, ami bármilyen okból, de válságba visznek egy-egy házaspárt.
0: Ez azt jelenti, hogy ti rendszeresen találkoztok ebben a férfi imakörben, vagy mindenki otthon imádkozik?
2: Most már úgy alakult ez ki, mivel nem is csak Magyarországról vagyunk, hanem más országokból, itt Erdélyből is van tagunk, és Magyarországról is különböző városokból, tehát fizikai képtelenség, minden nap tudjunk találkozni, viszont a napi ima az nagyon fontos mindannyiunk számára. Éppen ezért egy ilyen WhatsAppos csoportunk van, és naponta kétszer imádkozunk, vagy kétszer is lehet csatlakozni reggel 6 órakor és este 8 órakor. Úgyhogy vannak a hajnali imádkozók, és vannak az estik, és van, amikor mind a kettőn is jelen vagyunk, úgyhogy ezt mindenki eldönti, de hogyha valaki nem tud csatlakozni se itt, se ott, akkor elmondja magában az imát. Ami nem egy olyan bonyolult dolog, tehát nem egy olyan 15 perc körülbelül, úgyhogy nem egy olyan nagyon megterhelő dolog, de azért megvannak a kísértések, hogy hanyagoljuk már ezt, mert ez nem is olyan fontos.
0: És ebben az imakörben azért is imádkoztok, hogy Pietro Mollát is oltárra emeljék?
2: Hát mindenképpen, hiszen ő olyan példakép számunkra, aki méltó lenne arra, hogy a felesége mellé kerüljön az oltárra. Azt gondolom, hogy ez csak egy, mondjuk úgy, hogy egy technikai részletkérdés, hogy jelenleg még nincsen, hiszen Szent Janka nem lett volna szent, hogyha nincs egy olyan vagány csávó férje, aki volt Pietro Molla. Tehát ők együtt, és ez a legcsodálatosabb az én szememben, hogy ők egymást tették szenté az életük során. Tehát Pietro Molla se válhatna szenté Szent Janka nélkül, és Szent Janka se lehetne szent, hogyha nem lett volna ott Pietro Molla, aki nagyon komolyan támogatta őt, és nem csak az, hogy támogatta az anyaságában és a hitében, hanem még bőven mielőtt találkoztak volna, már azelőtt napi szinten imádkoztak egymásért. Tehát ők nagyon komolyan készültek a házasságra, még abban az időben, amikor nem is tudták, hogy ki a másik felük.
0: Egy-egy mozzanatot esetleg, aki emelné Pietro életéből, ami most megszólíthatja a fiatal férfiakat, fiatal apákat, férjeket.
2: Hát én azt gondolom, hogy talán az egyik legfontosabb dolog, amiről mindig megfeledkezünk, vagy nem tudom, egy kicsit így ilyen talán elsikadunk így ezek a dolgok felett, de az, hogy előre tervezni és imádkozni, mélyen kérni az Isten kegyelmét arra vonatkozóan, hogy az ő elképzelése szerinti feleséget mutassa be nekem. Ez, mert annál jobb nincsen. Tehát tök jó az, hogyha találkozunk egy vagány csajjal, de hogyha az nem az Isten akarata szerinti leányzó, akkor közöm nincsen hozzá, és akkor el kell engedni. Én azt gondolom, hogy talán ez egyik legfontosabb dolog, hogy komolyan, mélyen keresni az Isten akaratát és az Isten akarata szerinti párunkat.
0: A férjed elmondta, hogy Pietro miben adhat példát a fiataloknak. Szent Janka szerinted miben adhat példát, hogyha az ő életéből is kiemelnél egy mozzanatot, akár itt párkeresés, társkeresés kapcsán?
1: Hát ugyanezt a mozzanatot tudom kiemelni, mert őszintén imádkozott és kérte a szűzanyát, illetve az Isten akaratát kereste, miután lediplomázott és orvosként kezdett el dolgozni. Megfordult a fejében az Istennek szentelt élet, hogy ő misszionárius lesz valahol Brazíliában, ahol a bátyja is élt. Aztán nagyon sok ima és a gyóntatója és a lelkivezetője irányítása kapcsán rátalált az Isten akaratára, és megértette azt, hogy ugye kevés a jó anya, és hogy neki az anyaság a hivatása, és onnantól kezdve imádkozott azért, ő is a szűzanyához, a jó tanács anyjához, hogy mutassa meg neki azt a férfit, aki velő keresztény családot tud alapítani. Úgyhogy így utólag kicsit megmosolyogtató, hogy mind a ketten egyébként ismerték egymást látásból. Pietro tudta, hogy ki ez a fiatal orvosnő, ráadásul a rendelőjével szemben lakott, tehát ismertek voltak a környéken, a faluban. Aztán egy primicián találkoztak egy papszentelés után, és akkor jött a nagy szerelem. Tehát két érett felnőtt ember, akik évek óta imádkoztak a leendő párjukért és a családjukért. És én is ezt szoktam mondani a fiataloknak, hogy már él valahol az a, például a lányoknak elmondom, hogy már él valahol az a fiú, akihez te hozzá fogsz menni, és nem tudod, hogy hol van, lehet, hogy ismered, lehet, hogy nem, akkor most kezdj el imádkozni érte.

0: A Szent Janka imakörről és a Pietro Molla férfi szövetségről Lukács Krisztinával és férjével Lukács Lászlóval beszélgetünk, akik a Magyarországi Billings Központ vezetői.
1: Említettük, hogy pont ma ugye április 28-án van az ő emléknapja, és az előző hétvégén ünnepeltétek. Milyen módon ünneplitek a közösségetekben Szent Jankát?
2: Nekünk ez természetesen minden évben nagy ünnep, hogyha hétvégére esik, szombatra vagy vasárnapra, akkor egy picit egyszerűbb, vagy akkor közelebb van a napjához, az emléknapjához. Ha nem, akkor valamelyik hétvégén mindig szervezünk valamilyen lelki programot. Most a Szent Janka imakörnek volt a lelki napja, egy 24 órás Szenes István atya vezetésével. Korábban a Pietro Szövetségnek volt lelki napja, tehát ezt szeretném még így elmondani az imádkozásunkhoz, hogy különböző formákban imádkozunk, tehát amikor tudunk személyes jelenléttel, de van online imacsoport is, viszont azt nagyon fontosnak tartjuk, hogy évente többször találkozzunk az országnak valamelyik pontján, hát főleg Pócs Petriben vagy Mária Pócson, és erősítsük egymást. Úgyhogy ez volt most a lelki nap, amivel ünnepeltünk, illetve a mai nap, mert úgy gondolom, hogy ha április 28-án történik valami, akár a kiállítással kapcsolatosan, akár egy ismertető előadás, valamilyen meghívást kapunk, akkor az valahogy mindig jel a Jóisten részéről, hogy nagyon fontos az ő tiszteletének a terjesztése, és bízunk benne, hogy nagyon sok ember fogja itt látni a nyár folyamán, és hogy barátot találnak, és közben járót találnak Szent Jankába is, illetve most már mondhatnám azt is, hogy Pietro Mollában is.
1: Szent Janka, az édesanyák, az orvosok, a meg nem született magzatok védőszentjeit olvashatjuk az egyik molinón, és fontos az is, hogy arról is szóljunk, hogy tehát itt tulajdonképpen az életvédelemről van szó, hogy említettük a beszélgetés elején, hogy a tisztán megélt házasság is mennyire fontos az Isten törvénye szerint, ugye, tanultuk, ha még emlékszünk rá, hogy a gyermekáldást mesterséges úton megakadályozni nem szabad, tehát az bűn, hogy a Billings Központ hogyan kapcsolódik a ti szolgálatotokhoz.
2: Ez látszólag egy másik út, ami elért minket párhuzamosan Szent Jankával. A negyedik gyermekünk születése után ismertük meg ezt az ovulációs módszert, vagy teljes nevén Billings ovulációs módszert, amiben felfedeztük az Isten csodáját, és felfedeztük azt az utat, amellyel a házaspárok megélhetik a tiszta házas életet. Ez azt jelenti, hogy mivel ez a módszer önmegfigyelésen, cikluskövetésen alapul, és a férj bevonásával történik, egy nagyon mély kapcsolat alakul ki a férj és feleség között, és tulajdonképpen az ő kezükbe helyezi a Jóisten ezáltal a módszer által azt a tudást, amellyel ők elérhetik a gyermekáldást, vagy elkerülhetik mindenféle mesterséges eszköz és beavatkozás nélkül. És ez azért fontos, mert elmélyíti a felek közti kommunikációt, és olyan mély intimitást tudnak felszabadultan megélni a házaspárok, hogy még a válságban lévő párok is tudnak gyógyulni. És miután mi ezt megismertük 20 évvel ezelőtt ezt a módszert, és néhány évre rá felkértek minket a Magyarországi Billings Központ vezetésére, akkor úgy gondoltam, hogy védőszentekre van szükségünk ehhez az életvédő munkához, és az egyik védőszentünk, akit választottunk, Szent II. János Pál pápa, a másik pedig Szent Janka. És ugye Szent Jankának is a szavajárása volt, meg a pápának is, hogy az élet szent, és nagyon sokat tanulhatunk tőle. Ugye II. János Pál pápának köszönhetjük a testteológiáját, amelyben elmagyarázza tulajdonképpen a krisztusi tanítást, ami 2000 éve ugyanaz, és elmagyarázza azt, hogy ez egy milyen csodálatos dolog maga a szexualitás, a házaspárnak, ami az Isten ajándéka. Úgyhogy mi rendszeresen kérjük ennek a két szentnek a közbenjárását, tehát Szent Janka végül is így kapcsolódik ide, és nagyon sokszor imádkozunk beteg babákért, vagy veszélyeztetett várandóságokért, vagy azért, hogy egy házaspár elérje a gyermekáldást, és nagyon-nagyon sok ima meghallgatásról tudunk beszámolni ezen a területen, úgyhogy a kettő így kapcsolódik össze, hogy a Billings Központnak a hátterében áll a Szent Janka imakör, akik segítik a mi munkánkat, a Billings oktatók munkáját, és hát minden a Billings módszert használó házaspárnak és nőnek és fiatalnak az életét.
1: És végül egy személyes tanúságtétel, ha még belefér, hogy te, ti, hogy kapcsolódtatok, hogy találkoztatok Szent Janka életszentségével.
2: Hát azt szoktam mondani, hogy valahogy rátalálunk a szentekre akkor, hogyha baj van az életünk nehéz pillanataiban, de valójában azt kellene mondanunk, hogy ők találnak meg minket. A mi élethelyzetünkben egy veszélyeztetett várandóság volt, és egy olyan diagnózis, egy olyan sejtett diagnózis, hogy a harmadik gyermekünk, kislányunk beteg lesz. Tehát valamilyen fogyatékossággal fog születni, és mi visszautasítottuk a további vizsgálatokat, amelyeket felkínáltak nekünk azért, hogy ha úgy döntünk, hogy mégis beteg a gyerek, akkor, és nem szeretnénk, ha megszületne, akkor elvetethetjük. Ezeket visszautasítottuk, és onnantól kezdve azért egy nehéz lelki vívódás következett a maradék 6 hónapban, és ezt látva a lelki vezetőnk ajánlotta, hogy hát van egy olasz szent, akit egy éve avattak szenté, és hogy kérjem az ő közbenjárását. És akkor kérdeztem, hogy ki az? Hát Gianna Beretta Molla. És aztán utána néztem, eleinte csak imádkoztam, és az volt az ima meghallgatásomnak, és azt a csodát éltük meg, hogy a várandóság végére, mire elért a szülés időpontja, addigra teljesen megnyugodtam, és el tudtam fogadni azt, hogy ő beteg lesz. Aztán az egy külön kegyelem volt, hogy egészségesen született, és az én betegségeim is eltűntek tulajdonképpen, és innentől kezdve egy olyan erőt éreztem az vele való kapcsolatból, ami aztán az életem további részére is kihatott, és akkor kezdtem utána nézni az életének, hogy ki is volt ő, és mi volt az élete, és aztán az első megerősítő élmény az volt, amikor a férjem elvitt Olaszországba, mert ez volt a kérésem, hogy lássam azokat az utcákat, ahol ő a kis autóját vezette, és ahol rendelt. És innentől kezdve akkor döntöttem el, hogy minden nőnek, minden magyar nőnek meg kell ismernie, akármilyen életállapotban is van Szent Jankát, meg hát persze a férfiaknak is egyébként, mert ő a modern korunknak a nagy példaképe és az életvédők példaképe, a keresztény családok segítője. Ugye tudjuk, hogy az Isten minden korban küld szenteket, és most úgy tűnik, hogy rá volt szükség, meg hát persze a férjére is, a 20.-21. században.
1: És végül, ha valaki szeretne csatlakozni az imakörhöz, hol teheti ezt meg?
3: Ha bárki szeretne csatlakozni, akkor a szentjanka.hu honlapon talál elérhetőséget, és ott tud csatlakozni hozzánk is, illetve a női ághoz is, a Szent Janka imakörhöz is.
0: Az élet szent. A Szent Janka életét bemutató kiállítás kapcsán az életvédelemről beszélgettünk. Vendégeink voltak Lukács Krisztina és férje Lukács László, akik a Magyarországi Billings Központ vezetői is. Az Élet Szent című kiállítás az Egri Bazilikában augusztus 30-áig megtekinthető.

0: a pedagógus képzést, a pedagógus továbbképzést, valamint a köznevelést és a felsőoktatást érintő szakmai együttműködések erősítése érdekében együttműködési megállapodást írt alá az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora és a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete elnöke. Elhangzott: a felek a jövőben közösen dolgoznak többek között szakmai programok, tájékoztatók és továbbképzések megvalósításán, valamint a komplex alapprogram hatékony működésének támogatásán. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilonát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektorát hallják.
1: Abból az alkalomból, hogy az egyetem, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem együttműködési megállapodás köt a Köznevelési Szakértők Országos Egyesületével. Minden partnerség fontos az egyetem számára, de különösen értékesek azok az együttműködések, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a küldetésünk egyik meghatározó területéhez, a pedagógus képzéshez, a köznevelés támogatásához és a nevelés-oktatás minőségének folyamatos fejlesztéséhez. Egyetemünk számára a pedagógus képzés, sokszor beszéltünk már erről, történelmi örökség, hivatás, felelősség. Egyetemünk hosszú évtizedek óta meghatározó szereplője a hazai pedagógus képzésnek, és kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a köznevelés szereplőivel szoros kapcsolatban, a gyakorlati tapasztalatokra építve, tudományos megalapozottsággal járuljunk hozzá a magyar köznevelés megújításához, a magyar pedagógus képzés műveléséhez. A ma aláírásra kerülő megállapodás is ezt a célt szolgálja, olyan szakmai keretet teremt, amelyben az egyetem és az egyesület tudása, tapasztalata, kapcsolatrendszere egymást erősítve hasznosulhat. A Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete olyan szakmai közösséget képvisel, amelynek, de erről majd elnök úr bizonyára fog majd szólni bővebben is, de meggyőződésünk szerint olyan szakmai közösséget képvisel, amelynek tagjai nap mint nap közvetlen tapasztalatot szereznek a köznevelési intézmények működéséről, kihívásairól, fejlesztési lehetőségeiről. Ez a tudás különösen értékes számunkra, hiszen egyetemként akkor tudunk igazán a gyakorlatorientált és a köznevelés valós igényeire reagáló képzést folytatni, továbbképzéseket, szakmai programokat kínálni, ha élő kapcsolatban maradunk azokkal, akik a köznevelés mindennapi gyakorlatát ismerik, és közelről járatosak abban. Az együttműködésnek az egyik kiemelt eleme, hogy az egyesület ösztönzi a szakértőit az EK által biztosított díjmentes pedagógus továbbképzésekre. De kiemelném azt, hogy külön öröm számunkra, hogy a megállapodásban hangsúlyosan jelenik meg a komplex alapprogram. Ugye a jelenlévők biztosan tudják, hogy ez egy pedagógiai innovációja az egyetemünknek, amit 2014-től kezdtünk kidolgozni, és 2018-tól felmenő rendszerben vezettünk be a köznevelésbe, és ma már több mint 800 iskolában működik szerte az országban, Vas megyétől Hajdú-Bihar megyéig, minden megyében. Az egyesület közreműködése a program működtetésében, stratégiájának megismertetésében és disszeminációban jelentős támogatást adhat ahhoz, hogy a program eredményei minél szélesebb körben váljanak ismerhetővé és alkalmazhatóvá a jövőben is. Az EKKE szakmai támogatásával járul hozzá ahhoz, hogy a kitűzött intézményi célok megvalósuljanak, és a komplex alapprogram hatékonyan szolgálja továbbra is a köznevelés fejlesztését. A most létrejövő partnerség gyakorlati együttműködést is jelent, közös szakmai napokat, tájékoztatókat, programokat fogunk szervezni, bemutatjuk az EKE szolgáltatásainak, képzéseinek szakmai lehetőségét is, valamint helyszínt biztosítunk az Egyesület szakmai rendezvényeihez. Ezek az alkalmak lehetőséget teremtenek arra, hogy a szakértők, az oktatók, a mentorok és az intézmények képviselői párbeszédet folytathassanak egymással, megoszthassák a tapasztalataikat, közösen keressenek válaszokat az oktatás aktuális kérdéseire. Fontosnak tartom kiemelni a mentori tevékenység támogatását, partnerintézményi hálózat továbbfejlesztését, azt, hogy az egyetemünk bevonja az Egyesület szakértőit a partnerintézményi hálózat mentorainak a kiválasztási folyamatába. Ez jól mutatja azt, hogy ez egy érdemi szakmai partnerségről szól ez a társulás. Olyan kapcsolatról, amelyben számítunk egymás tudására, véleményére, tapasztalatára. A kölcsönösséget az is jelzi, hogy mindkét fél tanácsadói szerepet vállal, az Egyesület a köznevelést érintő változások, az egyetem pedig a felsőoktatást érintő változások tekintetében. Ez a kölcsönös párbeszéd különösen fontos egy olyan időszakban, amikor az oktatás minden szintjén gyors változásokkal, új elvárásokkal, új lehetőségekkel találkozunk. A mai aláírás számunkra egy közös szakmai szándék kifejezése. Annak a szándéknak a kifejezése, hogy a felsőoktatás és a köznevelés szereplői egymással szoros együttműködésben dolgozzanak a pedagógus pálya presztízsének erősítéséért, a képzések minőségének fejlesztéséért, valamint a gyermekek és a tanulók eredményesebb neveléséért, oktatásáért. Bízom abban, hogy az együttműködés mindkét fél számára értékes és gyümölcsöző lesz, kézzelfogható eredményeket hoz a pedagógus képzés, a pedagógus továbbképzés, a szakértői munka és a köznevelési intézmények támogatása területén. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nevében köszönöm a köznevelési szakértők egyesületének, elnök úrnak, és a vezetőségnek a nyitottságot, a bizalmat és az együttműködési szándékot, és köszönöm mindazok munkáját, akik előkészítették a megállapodást. Kívánom, hogy a ma létrejövő partnerség hosszú távon is szolgálja a közös céljainkat, a magyar köznevelés és a pedagógus képzés minőségének erősítését, szakmai közösségek összekapcsolását, és mindez a jövő nemzedékének javára történjen.
0: A megállapodásról Boldizsár Bertalan Gyulát, a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete elnökét hallják.
2: Amikor először megláttam a rektorasszonynak a bemutatóját erről az újfajta pedagógus képzésről, akkor az azonnal megfogott, és egyből elkezdtünk gondolkodni azon, hogy ezt a gyakorlatban hogyan tudnánk megvalósítani, és ugye mivel mi országos lefedettségű egyesület vagyunk, emiatt azt mondhatom, hogy minden megyében vannak kiváló szakértők, és ezek a kiváló szakértők intézményekkel vannak kapcsolatban. És ugye mivel, hogy ők ismerik, tehát mindenki az adott területén ismeri ezeket az intézményeket, ismeri a szakembereket, a pedagógusokat, így talán segítséget tudunk abban nyújtani, hogy a megfelelő mentorok kiválasztásában megfelelően történjenek ugye azok a lépések, és azok a mentorok kerüljenek tényleg mentori pozícióba, akik valóban tudnak segíteni a pedagógus növendékeknek, és igazából hozzáadott értéket tudnak adni pedagógus jelölteknek, a hallgatóknak. Nyilvánvalóan, persze nyilván ezt elő kell készíteni. Ezt én azért mondom, mert gyakorló mentorként, tehát én nekem is voltak már hallgatóim, a mi intézményünk is fogad hallgatókat, főiskolai, egyetemi hallgatókat. Természetesen föl kell készülni, egyrészt tehát a humán erőforrás, amiről az előbb beszéltem, nagyon fontos a megfelelő mentorhálózat, másrészt pedig ugye a tárgyi feltételeknek a biztosításai. Én azt gondolom, mivel hogy gyakorló szakértő vagyok, és azért, ha nem is az ország egész területén, de azért Észak-Magyarországon, sőt, picit még kiterjesztve is nagyon sok iskolában ott vagyok, hogy ezek mind-mind adottak, és úgy gondolom, hogy szinte egyébként várják is. Tehát az, hogy minél felkészültebb, minél agilisabb a kor változásaira választ tudni adó pedagógusokat mentorálhatnak, amelyeket később szinte, hát hogy úgy mondhatom, ki is néznek maguknak, és már lehet, hogy akkor megvan az új helyük, a új munkahelyük a hallgatóknak is. Ezt, hogyha összetudjuk hozni, és úgymond a kellemest a hasznossal, akkor én úgy gondolom, hogy már hozzáadtunk, és értéket teremtettünk, illetve ez az együttműködés már is gyümölcsözött.

Kedves hallgatóink, elhangzott a közélet. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea.

Ó, hosszantűrő, jóságos Úr, ments meg engem! Ments meg engem, Isten fia Krisztus, aki egyedül vagy bűn nélkül! Engedd meg, üdvözítőm, hogy részem legyen isteni életedben, hogy ne maradjon többé bennem semmi idegen, és mindenkor a te akaratodat cselekedjem. Munkálj bennem bűnösben hatalmas kegyelmeddel, hogy készségesen magamhoz öleljem parancsaidat, és a talentumokat, amelyeket rám bíztál, sokszorosan gyümölcsöztessem dicsőségedre. A te dicséretedben, a te dicsőítésedben akarok élni, ó Uram, szívbéli bizakodásban és örömben. Buzgósággal akarom ápolni a szent lámpa tüzét, Krisztusom, hogy örömújongással mehessek eléd, ó jegyese a halhatatlan léleknek, hogy hálát mondhassak neked, és dicséretet mindörökké.

0: Kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Mirko Stefkovics nagybecskereki püspök a beszélgető társam. Júniusban lesz 2 éve, hogy Ferenc pápa kinevezett téged erre a pozícióra. Régóta ismerjük egymást, mert a sajtóapostolok találkozóin találkoztunk rendszeresen, a Szabadkai Egyházmegyében sok fontos feladataid között az egyik volt, hogy te irányítottad a kommunikációját az egyházmegyének, és most már 2 éve főpásztor vagy. Hogy sikerült ez a 2 esztendő? Hogy vagy?
1: Úgy gondolom, mint bármi más püspök is, amikor elfogadja ezt a nem felkérést, igazából a kinevezést, és akkor valami nagy lehetősége nincs, mint ilyet mondani, ha az ember nem talál éppen olyan komoly kifogást, hogy akkor nem képes, nem tud vállalni azt a kinevezést, és úgy velem is történt, hogy nem tudtam én pontosan itt mi vár rám a Nagybecskereki Egyházmegyében. Tehát az Anya Szentegyházunkról van szó, úgyhogy bárhol a világban, mindenhol ugyanarról van szó, ugyanazt kell élni, Jézus Krisztusról kellene tanúságot tennünk, ott, ahol vagyunk a meglévő lehetőségek szerint. 2024. június 1-én akkor szentelték püspökké, és azóta vagyok a Nagybecskereki Egyházmegye élén. Sok minden történt, de valahogy én úgy még mindig úgy érzem magam, hogy a kezdetén vagyok. Úgy, mint egy kis gyerek, aki most az első lépéseket már majdnem biztonságosan tud megtenni egy pár lépést, de nagyon sokat még tanulnom és ismerkednem kell akár a valós egyházmegye életét. Sok plébániát látogattam, majdnem minden plébánián már voltam, sőt, nagyon sok plébánián többször is. Van sok kisebb filia, amit még látogatnom kell, de az, ami szerintem, vagy számomra nagyon fontos, az, hogy a paptestvérekkel egy jó viszont sikerült létrehoznom, és ápolunk egy jó testvéri viszonyunkat, úgyhogy igyekszek velük együtt az ő segítségükkel azt megtenni, amit szinte lehet tenni. Per pillanat még nagy terveink nincsenek, nekem sem nincsenek nagy terveim, úgy gondolom, hogy is valahogy éppen a napokban itt náluk is volt a kis Szent Teréznek az ereklye, és hát ez az út, a kis lépésekből álló út, szerintem ez valahogy vezérel engem is, még őket is ebben a mi helyzetünkben, mert ha van az a kísértés, hogy valahogy látjuk, hogy a szomszéd országokban mi minden történik a katolikus egyházban, és akkor nagyszernek kell nézni, na mi is azt megvalósítunk közben, a valóság teljesen más is. A valóságtól kiindulva úgy gondolom, hogy értékelni kell akár a legkisebb apró lépést is, amit sikerül megtennünk, azért, mert ez a mi valós életünk is, és nem azt valahogy átugrani és akar elmenni valamire, ami végső soron akkor esetleg végén az ember kudarcot kell, hogy valljon, mert nem sikerült valamit megvalósítani. Csak példának mondom, hogy egy pap elmegy valahol prédikálni, és tele van valami bazilika, és ott ezeren vannak, és hú, micsoda szép és jó, jön haza 200 fős plébáni, és ott 20-an jelennek meg a szentmisére, és akkor csalódott. Nem, ez a valóság.
0: Egy szorványban vannak a katolikusok Bánátban, és nagyon nagy területen. És hát nagyon viharos a történelme, mert valamikor nagyon erős német nemzetiségű katolikus népesség volt, jómódú, hatalmas templomokat épített, és aztán a háború alatt után a németeket elüldözték, így aztán igen kevesen vagytok. Mennyien lehettek most? 50-60 ezer?
1: Érdekes kérdés. Igazából én most a hetekben, hónapokban foglalkozok az adliminára való jelentéssel, és akkor figyelembe vettem picit komolyabban a statisztikai adatokat, persze azokat, amit az állami hivatal vezet, és az utolsó 10 év alatt az egyházmegyénk 20 ezer katolikussal kevesebben rendelkezik. Most ilyen 35 ezeren vagyunk körülbelül. 2016-ban még akkor 55 ezer volt. Szóval ez egy ilyen csökkenés 36-37% 10 év alatt, ami tényleg nagyon-nagyon sok.
0: És hát óriási területen szétaprózódva. Hogyha a többség magyar tajkú is, de mindenféle más nemzetiségek ott vannak, tehát egy mozaik tulajdonképpen.
1: Persze, hát igazából amit a hívek számát illeti és az összetételét, 90% magyarok, és akkor a többi 10% ott vannak a horvátok, a csehek, a bolgárok, még különböző kis nemzetiségek, de ez a igazából magyarul megy az egyház élet.

0: ismereteit egész bánát.
1: Hála Istennek nagyon szépen tudsz magyarul. Ez a Paulinumnak köszönhető, vagy minek köszönhető, hogy ilyen jól megtanultál?
0: Én igazából nem tudom, jó embereknek, akikkel együtt közel működtem, dolgoztam, de legfőképpen ott a szabadkai püspökségben, és persze pénzes püspöknek, akivel nagyon sok időt együtt töltöttünk, akár autóban, akár különböző utazásokban, az irodában, és ott volt a lehetőségem tanulni nyelvet. Amikor titkár voltam, sok mindent igazából tanultam, esetleg akkor még számomra az nem volt világos, hogy miért bizonyos dolgokat úgy kell csinálni, vagy várni, vagy nem azon a dönteni, vagy csinálni, de most veszem észre, mennyire sokat tanultam mellette, és az most nagyon sokat segít a szolgálatomhoz, főképpen amit a türelmet illeti, amit a megértést illeti, kitartást, és igen, hálás vagyok Istennek, hogy ez a lehetőségem volt mellette sok mindent tapasztalni, és most ezt kamatoztatom.
1: Nagyon fiatal egyházmegye vagytok.
0: Hát igazából 1986-ban a Szentszék az apostoli kormányzóságot emelte egyházmegyévé, de persze ez sokat is mondott, de nem éppen annyira, mert hát az a régi családi egyházmegyéhez tartoztunk, és ha minden jó lesz, és ő Isten tart bennünket egészségben, erőben, akkor 2030-ban a többi két testvér egyházmegyével, Temesvárival, még a Szegedivel, akkor fogunk ünnepelni az ezredik évét az ősi egyházmegyének. Hát ott vannak a gyökereink. A háborúk után úgy alakultak a határok, hát azt el kell fogadni.
1: Ezek szerint 30-ban lesz 1000 éves a Csanádi Egyházmegye, amelynek most Temesvár központtal, Szeged központtal és Nagybecskerek központtal működik egy-egy utód egyházmegyéje, ugye?
0: Igaz, igen, igaz.
1: És akkor a ti egyházmegyétek meg idén 40 éves.
0: Igazából igen, 40 éves, nem terveztünk semmi különös programot, hát olyan, amikor 50 éves lesz, akkor majd biztos, hogy lesz alkalom. De az érdekes itt számunkra, akár a Szabadkai Egyházmegyében, akkor itt Bánátban, hát azt a szakadás, amit történt, tehát úgy kell ezt mondanunk, amit a világháború hozta magával, hogy akkor hát valahogy egy új egyházi központot kellett alapítani, indítani, akár itt Nagybecskereken, vagy ott a Szabadkai Egyházmegyében, Szabadkán. Az hát persze egy ilyen fájdalmas dolog volt akkor, hogy igen, egy történet, ami hát majdnem 1000 éves, vagy nem sokára 1000 éves lesz, akkor újra kell indítani valamit, és akkor főképpen, amikor új határokat húzták, akkor nem volt olyan könnyű tartani kapcsolatokat. Most hál' Istennek nagy inő kapcsolatunk, akár a Temesvári Egyházmegyével, akár a Szegedével, úgyhogy mi ezt úgy igyekszünk élni, hogy a határok nálunk itt változnak, 90-es években is változtak, de igyekszünk a meglévő helyzetben élni, és azzal foglalkozni, ami ránk tartozik, és nem az, ami esetleg a politikai hatalomra.
1: Mondtad, hogy 35 ezer híved van. Hány papod van?
0: Az egyházmegyében per pillanat 22 pap él, abból ketten már nyugállományban vannak, és 20-an aktívak. 20 pap, aki tevékenykedik a plébániai pasztorációban, és abból az a 20-ból 15-en a nagybecskereki egyházmegyés papjai, 3 szerzetes, 2 verbita, 1 jezsuita, és 2 papunk, akik a más egyházmegyékhez tartoznak, de itt nálunk tevékenykedik.
1: Mi lett a szaléziakkal? Mert ott Muzsján, a Nagybecskerek melletti szép településen voltak szaléziak. Elfogytak?
0: Itt sajnos csak idős atyák maradtak, és 2023-ban már a szlovén tartomány, ahol tartoznak, hozott azt a döntést, hogy nem maradhatnak tovább, úgyhogy 2024-ben július hónapján akkor befejezték a szolgálatokat itt nálunk Muzsján. Én nagyon sajnálom, az volt, hogy őnekik nem sikerült biztosítani fiatalabb atyákat, akik magyarul beszélnek, hiszik minden magyarul megy. És szerencsés megoldás lett abban, hogy itt az egyházmegyében már akkor volt egy verbita atya, aki magyarországi tartomány, magyar tartományhoz tartozik, Iliás atyánk, és akkor már az elődöm, Németh László, akkor csak érsek, most már bíboros is, ő úgy tervezte, hogy áthelyezi őt Muzsjára, plébánosnak is, én amikor jöttem, akkor azt meg is tettem, és hála Istennek utána pár hónapra a tartományi főnök küldött még egy atyát, és ők ketten vannak, szintén szerzetesek, a plébáni, ahol szerzetesek voltak, örülök annak, hogy ezt a kontinuitást sikerült biztosítani.
1: És egy kollégiumot is vezetnek, ott a Magyar Állam segítségével született egy 30 éve, nem tudom, egy szép épület,
0: igen,
1: együttes.
0: Igen, igen, nagyon szép az az épület, létesítmény, nem csak a Magyar Állam segítségével az fölépült, hanem működik is Magyar Állam segítségével. Azt a kollégiumot egy alapítvány működtet, és az alapítvány pedig évente egy-egy komoly támogatást kap a magyar államtól, úgyhogy tudjon működni. Másképpen mi nem lennénk képesek ezt tovább vinni. Szintén úgy van egy kollégium itt bent a városban, az a kollégium, ami Muzsján van, az a fiúk számára, itt pedig a városban. A nővérek kezdeményezték, most már sajnos a nővérek nagyon kevesen vannak, de szintén egy alapítvány vezet a lánykollégiumot, Szatmári Karolina kollégiumot itt bent a városban. Itt is ugyanaz a helyzet, Magyarország támogatásával kizárólag működik az a kollégium.
1: Világiak, közösségek, mennyiben tudsz támaszkodni, és mennyire számítasz a civilekre, hogy felnőttként felelősséget érezzenek, és szolgálják az egyházat tehetségükhöz, lehetőségük szerint?
0: Az egyházmegye területén persze, hogy vannak hívek, akik tartoznak valamifajta mozgalomhoz, vagy szervezethez, úgyhogy vannak ilyen programok, amiket főképpen a háló szervez, néha a házas hétvégesek, vagy a fokolárik, szóval ennek nagyon örülök. De az, amit kellene megvalónunk, itt nem csak Bánátra vonatkozik, hanem általában itt nálunk Szerbiában, hogy nagyon nehéz ilyen módon számítani a hívekre, hogy bármilyen állandó foglalkozást tudjanak vállalni, és az ember ilyen módon akkor tudjon rájuk számítani, anélkül, hogy kapjanak ezáltal egy munkahelyet. És ez egy ilyen valami, amit esetleg ott az Egyesült Államokban lehet tapasztalni, hogy az emberek volontőrködnek, és nekik az valahogy természetes, vagy azzal hazajárnak az egyházmegye életéhez. Itt nálunk az sajnos egyszerűen nincsen. És nagyon nehéz motiválni, akárhogy, akármi, nem csak az idősebb generációk úgy járnak, hanem a fiatalabbakat. Mert úgy van ez valahogy a világban, hogy valaki valamit csinál, erre valami juttatás jár, hogy elvárja az ember. Szóval ez az anyagi háttér, valahogy úgy gondoljam, hogy nem tudom, de Nem jól lelket szült az egyházban sem.
1: Kollégiumok vannak, de egyházi iskolátok nincsen ott az egyházban.
0: Nincsenek egyházi iskolák, az már a második világháború után itt Szerbiában nem volt egyáltalán, Jugoszláviában nem is volt lehetőség rá. Nálunk most olyan szempontból lehetőség van, hogy az állam nem tiltja meg, de olyan privát iskolaként az, hogy akkor kellene biztosítani az anyagi hátterét mindenek, a működésnek, az épületnek, a karbantartás, mindent. Nincs kapacitásunk ilyesmire.
1: Sokat küzdött Németh László azzal, hogy hát itt voltak ezek a németek által megépített, de kényszerből hátrahagyott óriási templomok, és nincsenek hívek. Neked is gondot jelent ez, hogy vannak összedőlés közelébe levő lakatlan templomok, vagy hogy viszonyulsz ehhez a kérdéshez?
0: Mondjuk ez a tapasztalat számomra nem újdonság azért, mert az egyház megyében, ahonnan származok, ott is ugyanaz a helyzet, szóval már az ember próbálja ezt valahogy emészteni. Igen, az elődömnek sikerült nagyon sok templomot tatarozni. Van, ahol teljes felújítás történt, akár külső tető, körül, kívülről, belülről, de sajnos manapság sokkal nehezebb már szerezni az anyagi támogatást az egyházi szervezetektől az épületekre, és az emberekre még valamit esetleg, az ilyen szépen kellene megfogalmazni, másképpen akkor, ha az ő fülökhöz az nem felel meg, akkor arra sem támogatást. De én sajnálom, ez a helyzet van, igyekszünk az, amit tudunk, azt javítani, valahogy megőrizni, de hát tudatában vagyok én is, még a papok is azzal, hogy egy például módosi templom, ami nagyon nagy, óriási, és hogy arra nincs lehetőség. Szóval bármilyen felújításba belekezdeni, ott az teljesen értelmetlen lenne, mert ott, hát én nem tudom, hány millió euró kellene, hogy az ember azt helyrehozzon, és utána megint az a 3-4 katolikus, ami maradt abban a faluban, akkor mit csinálna az a templom?
1: Igen.
0: Szóval, ez nem a fő feladatunk, ez nem az első gondunk, amivel kellene küzdködnünk.
1: Tagja vagy a Cyril és Metód püspöki konferenciának, amely egy igen érdekes alakulat, mert több országból vesznek részt benne a főpásztorok. Mennyire tudtok egymásnak segíteni? Mindenkinek más realitása van.
0: Ez a szervezet úgy működik, hogy szoktunk találkozni egyszer évente, akkor van a püspöki karnak a rendszeres ülése. Igaz, nagyon különböznek a helyzetek, és minden országnak mások a törvények, mások a lehetőségek, a küzdelmek, úgyhogy ilyesmiben mi nem bírunk segíteni egymásnak nagyon, akár ilyen az állammal való viszonyt rendezni Koszovón, Macedóniában, vagy Montenegróban. Itt Szerbiában hát öten vagyunk katolikus püspökök, és itt is annyira különböző a helyzet, hogy például most egy görögkatolikus egyházmegyében, ami az egész országot fedi, teljesen más a probléma, a lehetőség, mint itt nálunk Bánátban, vagy mondjuk rá itt Bánát, még a belgrádi főegyházmegye. Hát itt nálunk általában falokról van szó, ilyen rurális helyzet. Közben belgrádi egyházmegyében nincs egyetlen egy plébánia, ami egy faluban lenne, csak a városokban. Szóval még a Szabadka egyházmegyében például ott vannak ilyen nagyobb plébániák, még olyan idézőjelben klasszikus plébáni életéről lehet beszélni. Nálunk itt Bánátban, az északi részben még van egy pár plébánia, ahol olyan fajta élet zajlik. De itt a Szórványban valahogy minden egyes közösség egy külön történet, és úgy is kell közelíteni az életéhez.
1: Korábban Németh László mondta, hogy törekedtek, vagy törekednétek arra, hogy legyen egy külön szerbiai püspöki konferencia, ahol tényleg a saját dolgaitokat meg tudnátok beszélni és képviselni az állam fele. Hol tart ez a dolog?
0: Igazából én őszintén mondom, nem tudom, hol tart, és mi lett pontosan csinálva. Igaz, hogy mint konferencia titkár is szolgáltam, de lassan majd kellene újra most felvenni a kapcsolatot ezzel a témával a Szentszékkel, és nekünk úgy gondolom nem ránk tartozik, hogy mi döntsünk, hogy mi csináljunk valami, vagyis hogy mi akkor most rajzolunk az új határokat a konferenciának, hanem a valós életet be kell mutatni.
1: Adliminára mikor mentek?
0: Adliminára megyünk most, ha minden megy úgy, ahogyan tervezték, akkor advent harmadik hetében, az idén, karácsony előtt, és az az érdekes, hogy most június 1-én, szóval most hétfőn lesz az elnöki szolgálat átadása, hogy eddig Németh László bíboros a konferencia elnök volt, még mindig, és akkor hétfőtől kezdve a koszovói püspök, Gyergyi Dodd átveszi az elnöki feladatát. És ez már magába hoz egy ilyen érdekes helyzetet itt nálunk Szerbiában, hisz itt a katolikus egyház be van jegyezve egy regiszterben, amit az igazságügyi minisztériumban vezetnek, és mint jogi képviselőt lehet beírni valakit, bejegyezni valakit, aki itt él, itt tartózkodik Szerbiában. Nem lehet valaki külföldi, aki jogi képviselő. És már ez magába véve hoz egy ilyen érdekes helyzetet, amit úgy gondolom fontosnak, éppen olyan most ez egy ilyen kegyelmi pillanat, hogy akkor ezzel a problémával tudjuk menni a Szentszék el és mondani, uraim, ez az összetétel nem működik, szóval nem működőképes az, hogy ilyen módon, hogy a konferencia még együtt marad, ezeket az országokat fedi, szerintem a Szentszékben vannak olyan vélemények, hogy ezzel valahogy hát egybe tartunk ezeket az országokat. Hát ez úgy gondolom, picit naív, nem akarok más szavakat használni, de tudjuk például, amikor a Szentatyát meghívták Macedóniába, hát ez direkt ment, nem a konferencián keresztül. Amikor Montenegróval a Szentszék aláírta az alap megállapodást, az is ment direkt, és nem a konferencián keresztül. Mm-hmm. Amikor Koszovón ott meglett az apostoli delegátusa, az is úgy. Szóval mi tisztelünk egymást, szeretettel látogatunk egymást, például most az idén szeptemberben Macedóniában lesz egy ünnepség, amire hívott bennünket a szkopjei püspök, Teréz anyának a 10. évfordulója, hogy szenté avatták. Világos, hogy elmegyünk, és ez továbbra is fog menni. Csak egy püspöki konferencián, amit nálunk itt, szerintem az lenne a feladata, hogy már nehéz életünket valahogy egy picit próbáljon előre mozdítani, és közben nem annyira a liturgikus téren, mert akkor ott a magyarországi püspöki kar, és ott vannak a könyvek, a liturgikus könyvek, bármi, amit nekünk, amire szükségünk van, ez nem a mi feladatunk, hanem az állammal való viszonyt, a civil szférával való viszonyt, hogy azt tudjuk rendezni.
1: Igen. Szoktak rendezni lelki gyakorlatot a magyarul beszélő püspököknek. Szoktál részt venni így a magyar szervezésekben? Kapcsolatot tartod a magyar püspökökkel?
0: Igen, igen. Ezt kell vallanom, hogy nekem az nagyon sokat számít, és is hálás vagyok a magyar püspöki karnak, és a külön-külön magyarországi püspököknek, hogy sok eseményre kapok meghívást, és szívesen elmegyek a rendezvényekre. Voltam már a lelki gyakorlaton kétszer is, amit szerveznek ott Leányfaluban, és úgy érzem, hogy nagyon is szépen is elfogadtak engem, annak ellenére, hogy nem vagyok magyar. Ez értékelem is, és tényleg nekem az nagyon sokat számít. Az egyik dolog, amit én akartam volna még mondani, amit itt a szorvány helyzetünket is illeti, és valahogy nem csak kevés a hívek száma, hanem nagyon nehéz kapcsolatot tartani ilyen szorványban a hívekkel, hogy az, hogy 35 ezer hívő van most a Nagybecskerék Egyházmegyének, de a vasárnapi mise látogatás egy átlag vasárnapon összesen 1480 vagy ilyesmi, 1500. Szóval ez a százalék nagyon-nagyon alacsony. Az összplébánián, az össztemplom, a filián, egy átlag vasárnapon 5% alatt vagyunk. És akkor azért, amit én hát használunk a mostani világnak a lehetőségeit, a közösségi felületeket, és amikor jöttem ide az Egyházmegyében, már megvolt az Egyházmegyé honlap, akkor megvolt a Facebook profil, és akkor abból a profilból csináltunk egy oldalt. Igyekeztünk ilyen tartalmakkal megszólítani az embereket, hogy legyen egy kis evangelizáció, legyen egy kis tanúságtétel arról, nem amit csak a püspök csinál, hogy a püspök ment bérmálni és szép képeket csinál, hanem akár a legkisebb plébánián, filián, amit a hívek ünnepelnek, amit csinálnak, amit élnek. Szóval egy ilyenfajta tanúságtétel arról, amit a mi életünk, és ez a sajtó referensre bíztam, Ivés Hajnalka neve neki, és ő szerkeszti a Facebook oldalt, és örülök annak, hogy láttam, hogy nagyon szép visszhang van, hogy oda sikerült majdnem 12 ezer követőt elérnünk, ami az képes, hogy az Egyházmegye 35 ezer hívővel rendelkezik, jó, szép közösség, világos, nem csak a mi egyházmegyénkből vannak a követők, de itt igyekszünk beharangozni az eseményeket, beszámolni röviden az eseményekről, egy vasárnapi gondolatot is teszünk, olyan, hogy ilyen apró, ilyen kerigma-szerűség legyen.
1: Avval kezdtük, hogy a sajtóapostoli találkozókon ismertük meg egymást, és hát ezek szerint a püspöki teendőit között ott van a sajtóapostolkodás is. További áldásos munkát kívánok neked.
0: Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget.
1: Mirko Stefkovics nagybecskeréki püspökkel beszélgettem. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Elhangzott a templom térkép.

0: Johann Sebastian Bach művét Ton Koppmann szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül érvényes személy azonosító igazolványok egy Európai Uniós szabályozással összhangban, közölte a belügyminisztérium pénteken. Az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, személyes eljárásban új elektronikus személy azonosító igazolványt, úgynevezett e-személyit kell igényelniük bármely kormányablakban. Pénteken munkareggelin fogadta Orbán Anita külügyminiszter az Európai Unió tagállamainak Magyarországra akkreditált nagyköveteit. Röviden ismertette a magyar külpolitika előtt álló legfontosabb teendőket, majd a nagykövetek nyíltan feltehették kérdéseiket Magyarország külpolitikai irányairól, európai szerepvállalásáról és hosszú távú politikai céljairól. Felmenőrendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter pénteken a Facebook oldalán. Lannert Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy az ott nincs a megfelelő intézményi keretben. A Tisza kormány nem a nyilvánosság előtt, hanem egy közzétett dokumentumban jelezte a kamat stop kivezetésének tervét. A kabinet 2026. szeptember 30-ával megszüntetné a jelenlegi feltételek mellett működő kamat stopot. A becslések szerint mintegy 216 ezer szerződést érinthet a változás, és egyes adósok esetében akár 10%-kal is emelkedhet a havi törlesztő részlet. Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán, közölte a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság. Péntek hajnalban egy török állampolgár által vezetett tehergépkocsi a 115-ös kilométerben a tereléssel lezárt úton leállított munkagépnek ütközött és kigyulladt. A sofőr a balesetben életét vesztette. Majd egy moldáv rendszámú kisbusz feltehetően elalvás miatt neki ütközött az előtte haladó ukrán jármű szerelvény hátuljának. A baleset következtében a kisbuszban utazó külföldi férfiak közül 7 elhunytak, 2 embert kórházba szállítottak. A Mi Hazánk árgus szemekkel fogja figyelni, mi történik a határainkon, közölte Torockai László, a Mi Hazánk elnöke az X-en. Rámutatott, a június 12-én pénteken életbe lépett migráns paktum értelmében a magyar-szerb vagy éppen a magyar-ukrán határokon nem lehet többé az elfogott, illegálisan betörő migránsokat visszatolni a határ másik oldalára, hanem regisztrálni kell őket. A menedék kérelmek elbírálásáig olyan befogadó állomásokon kell tartózkodniuk, amelyek a paktum szerint inkább nyitottak, mint zártak lennének, tudósított a híradó.hu. Végül az időjárásról. Szombaton a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, majd délután nyugat felől csökken, elszórtan valószínű zápor, megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcs hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Hallottátok, hogy ezt is mondták a régieknek, hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett esküdet. Én pedig azt mondom nektek, egyáltalán ne esküdjetek, sem az égre, mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának zsámoja, se Jeruzsálemre, mert az a nagy király városa. De még saját fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod ősszé vagy feketévé tenni. Legyen a ti beszédetek igen, igen, nem, nem. Ami ettől eltér, az a gonosztól való. Ezek az evangélium igéi.

Szent Máté evangéliumának 5. fejezetéből, a 33-tól a 37. versig tartó szakaszt Varka László atya olvasta fel.

0: Vivaldi D-moll koncertójának részletét Sebestyén János adta elő. 5 óra 40 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

Leó pápa Jézus szentszíve ünnepén a Kanári-szigeteken. Isten szeretetét viszonozzuk a testvérek iránti szeretettel. 14. Leó a tenerifei migránsokhoz. Isten szeretete nem ismer határokat. 14. Leó Tenerifén találkozott a migránsokkal foglalkozó egyházi és civil szervezetek képviselőivel. Leó pápa záró homíliája Tenerifén. Nyissátok meg a szeretet tengerét mindenki előtt.

0: Leó pápa Jézus szent szíve ünnepén a Kanári-szigeteken. Isten szeretetét viszonozzuk a testvérek iránti szeretettel. Csütörtökön este Jézus szent szíve vigíliáján a Gran Canariai stadionban mutatott be szentmisét 14. Leó pápa több mint 50 ezer hívő jelenlétében.
1: Quiero antes que nada dar gracias al Señor por tanto bien que se hace aquí cada día.
0: Leó pápa köszönetet mondott az Úrnak mindazért a jóért, amelyet minden nap tesznek ezen a szigeten, mely annyi szenvedést tanúja. A Szent Mise elején imára hívott mindazok lelkéért, akik életüket vesztették a tengeren. Ezután a liturgikus szövegek alapján Isten szeretetének ingyenességéről és határtalanságáról beszélt, illetve arról, hogy az ember ezt miként viszonozhatja a testvérek iránti szolgálattal. Megállapította, hogy Jézus szíve alázatos, ezért nekünk is ezzel a lelkülettel kell fordulnunk embertársainkhoz, hiszen a béke, a szeretet és az alázat szorosan összefügg egymással. Ebben gyökerezik a mi hivatásunk is a szeretetre. Nem számításra, sem puszta érzelemre épül, nem egyszerű ember szeretet, hanem áthatja egész létezésünket. A szeretet az emberi természethez tartozik, létezésünk teljességének előfeltétele, fejtette ki homiliájában a pápa. Istennek ebben az örökké szerelmes arcában, mely csak a mi javunkat és teljes boldogságunkat óhajtja, felismerjük az élet útját. Megtanulunk új módon létezni és kapcsolódni, más mérce szerint dönteni, megújult stílusban alkotni közösséget. Ferenc pápa Krisztus szeretetéről szólva azt mondta, hogy az a legjobb válasz Jézus szívére, ha szeretjük testvéreinket, ha a szeretetet szeretettel viszonozzuk. Az evangélium arra hív minket, hogy Isten végtelen szeretetére nagy lelkű szolgálattal válaszoljunk azon testvéreink iránt, akiket az Úr nap mint nap elénk sodor, főleg ha rászorulók, védtelenek és nem képesek viszonzásra.
1: Precisamente como ocurre en esta isla, en la acogida, en el compartir, en el don desinteresado.
0: Éppen úgy, ahogy Gran Canaria szigetén történik a befogadásban, az osztozásban és az önzetlen ajándékozásban. Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk, olvastuk Szent János első levelében. Jézus szavait ismerjük fel ebben, aki azért jött, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Majd azt mondta a bénának, kelj fel, fogd ágyadat és járj. Ezek a kifejezések arra szólítanak minket, hogy anyai gondoskodással forduljunk a szenvedők felé, egyben pedig készítsük fel a sebesülteket arra, hogy újra felálljanak és elinduljanak egy szabad és méltó élet felé. Tevékeny szeretetünk ne legyen puszta segélynyújtás, hanem irányuljon a személyek integrálására, lelki, szellemi és fizikai kiteljesedésére, hogy közösségeink méltó és építő tagjai legyenek. A velük való találkozásunk, akár a nehéz és fájdalmas helyzetekben is, csak így adhat alkalmat arra, hogy a remény jeleit hintsük el az emberiség jobb jövője érdekében. 14. Leó pápa végül Krisztus szívének alázatosságára mutatott rá. Önelégültség helyett Jézus azt tanítja nekünk, hogy az élet valódi örömét akkor ízleljük meg a szeretetben, ha leszállunk a minket elválasztó önteltség piedesztáljáról, hogy a minket egyesítő alázatban találkozzunk. Ahol szeretet van, ott béke, és ahol alázat van, ott szeretet, mondta Szent Ágoston, és ez valóban így van. Ma, amikor Jézus szent szívét imádjuk, melyet Alakok Szent Margit látomásai alapján töviskoszorúval és égő lánggal ábrázolnak, emlékezzünk arra, hogy mi az Úr élő jelenléte vagyunk a világban. Ezért mindig tisztelettel és bizalommal tekintsünk egymásra.
1: Encendidos por la caridad de su corazón, seamos portadores de su misericordia y de su paz.
0: Szíve szeretetétől lángra gyúlva legyünk irgalmassága és békéje hordozói, hogy a világban megszűnjenek a háborúk, és növekedjék körülöttünk egy új emberiség, amely kiengesztelődött a szeretetben, fohászkodott végül Leó pápa a Gran Canaria szigetén bemutatott szentmisén.
2: XIV. Leó a tenerifei migránsokhoz. Isten szeretete nem ismer határokat. Spanyolországi apostoli útjának utolsó állomásán, Tenerifén, péntek délelőtt, 14. Leó pápa felkereste a Las Raíces befogadó központot, ahol mintegy 600 migránssal találkozott. A központ egy egykori katonai laktanya területén működik, és a Kanári-szigetekre érkező migránsok ideiglenes elhelyezését szolgálja. Beszéde elején 14. Leó Jézus szíve ünnepére utalt, amelyet az egyház ezen a napon ünnepel. Keresztényként Jézus szívében Isten minden ember iránti irgalmas és végtelen szeretetét szemléljük, mondta a pápa. Hozzátette,
1: L'amour de Dieu ne connaît pas de frontières, ne fait pas de distinction, se donne à tous et nous rassemble dans l'unité.
2: Isten szeretete nem ismer határokat, nem tesz különbséget emberek között, mindenkinek oda ajándékozza önmagát és egységbe gyűjt bennünket. A pápa elmondta, hogy a jelenlévők arcát látva és történeteiket hallgatva olyan szívekre gondol, amelyek sok szenvedést hordoznak, ugyanakkor megtapasztalták mások nagy lelkűségét és együttérzését is. Felidézte az irgalmas szamaritánus evangéliumi példázatát, amelyben egy idegen népből származó ember áll meg a sebesült mellett és segítséget nyújt neki. Utalva a Kanári-szigetekről indult misszionárius szentekre, a pápa hangsúlyozta. Ők is migránsok voltak, akik az ismeretlen felé indultak, és legfontosabb kincsként hitüket, reményüket és szeretetüket vitték magukkal. 14. Leó arra bátorította a jelenlévőket, hogy ne veszítsék el saját kulturális és emberi értékeiket, ugyanakkor legyenek nyitottak arra is, amit új környezetük kínál számukra. Ajándékozzátok oda azt az emberi gazdagságot, álmot és kultúrát, amelyet magatokkal hoztatok ezekre a szigetekre, és legyetek nyitottak arra is, amit itt kaptok. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a migráció jelenségét a jövő nemzedékeinek szemszögéből is kell szemlélni. Olyan szeretett civilizációját kell építeni, amelyben a népek találkozhatnak egymással, és kölcsönösen gazdagíthatják egymást. Kiemelte a befogadó központ nevét, Las Raíces, vagyis gyökerek. Ezzel kapcsolatban felidézte Ferenc pápa gyakran használt képét, amely arra figyelmeztet, hogy az ember soha ne feledkezzen meg gyökereiről és eredetéről.
1: Que cette image des racines vous aide également à rester fermement enraciné dans le Seigneur.
2: Ez a kép segít, hogy maradjatok szilárdan gyökerezve az Úrban, hogy semmilyen vihar ne tudjon elszakítani benneteket az ő jelenlététől, amely erőt ad és életet fakaszt. Beszéde végén 14. Leó biztosította a migránsokat közelségéről és imáiról, majd a boldogságos Szűz Mária, a migránsok vigasztalója oltalmába ajánlotta őket. 14. Leó Tenerifén találkozott a migránsokkal foglalkozó egyházi és civil szervezetek képviselőivel. Pénteken délelőtt spanyolországi apostoli útjának záró napján a Szentatya Tenerifén a Plaza del Cristo de la Laguna, a lagunai Krisztus terén találkozott a migránsok befogadásával és integrációjával foglalkozó egyházi és civil szervezetek képviselőivel. Beszédének elején 14. Leó utalt arra, hogy a helyszín egy falak nélküli városban van.
1: Que las barreras más difíciles de derribar no son siempre de piedra.
2: Hangsúlyozta azonban, hogy a legnehezebben lebontható falak nem kőből épülnek. Néha a legnehezebb akadályok a tekintetben, a félelemben vagy a közönyben rejtőznek, mondta. A pápa szerint a migráció történeteit csak akkor érthetjük meg igazán, ha megtanuljuk a közelség nyelvét, amelyet gyakran inkább a tettek, mint a szavak fejeznek ki. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a keresztény szeretetszolgálat nem pusztán segítségnyújtás, hanem Krisztus jelenlétének felismerése a szenvedő emberben. Az egyház akkor érti meg igazán az evangéliumot, amikor megérinti embertársunk sebeit, és felfedezi bennük Krisztus arcát. 14. Leó különbséget tett a befogadás és az integráció között. A befogadás megnyitja az ajtót, az integráció azonban segít átlépni a küszöböt. A segítség enyhíti a sebeket, az integráció pedig lehetővé teszi a jövő újjáépítését. Az integráció nem azt jelenti, hogy valaki megtagadja történetét vagy elfelejti gyökereit. Nem azt jelenti, hogy egymás mellett élünk anélkül, hogy valóban találkoznánk. Az integráció kölcsönös út. Aki érkezik, új hazát tanul meg szeretni, aki befogad, kitágítja saját otthonát, állapította meg 14. Leó. A migránsokhoz fordulva arra bátorította őket, hogy tanulják meg az ország nyelvét, tiszteljék törvényeit, és vegyenek részt a közösség életében, ugyanakkor gazdagítsák is azt saját kultúrájukkal és tapasztalataikkal. Kiemelte, hogy mindenekelőtt Isten képmására teremtett személyekről beszélünk, nem pedig kezelendő problémákról. Beszédében ezt követően Leó pápa a tengeri migráció áldozatairól szólt. Figyelmeztetett arra, hogy minden elveszett emberi élet kudarc az egész emberi család számára. Ugyanakkor felhívta a figyelmet egy másik, kevésbé látható hajótörésre is. Arra, amikor valaki ugyan megérkezik egy új országba, de nyelv, munka, kapcsolatok és remény nélkül magára marad. Az integráció azt jelenti, hogy megakadályozzuk ezt a második hajótörést, mondta 14. Leó. A Szentatya végül határozott szavakkal fordult azokhoz, akik a migránsok kiszolgáltatottságából hasznot húznak.
1: Deténganse, conviértanse!
2: Álljatok meg, térjetek meg, figyelmeztette az embercsempészeket, kizsákmányolókat és emberkereskedőket. Emlékeztetett arra, hogy az isteni igazságszolgáltatás elé kell majd állniuk. 14. Leó pápa beszédét azzal zárta, hogy az utolsó szó nem a félelemé, nem a közönyé és nem az erőszaké, hanem Krisztusé, aki minden idegenben, menekültben és rászoruló emberben jelen van, és arra hív bennünket, hogy testvérként fogadjuk őket, védelmezzük, értékeljük és integráljuk őket.
3: Leó pápa homíliája Tenerifén. Nyissátok meg a szeretet tengerét mindenki előtt. Egy hete spanyolországi apostoli útjának záró eseményeként Leó pápa Jézus Szent Szíve ünnepén, pénteken délben, Tenerifén, Szent Kereszt kikötővárosában szentmisét mutatott be, mintegy 80 ezer hívő jelenlétében.
1: Es una gracia encontrarnos en el día en que el corazón de Jesús se deja contemplar por nosotros como el corazón de la historia.
3: Kegyelemnek nevezte Leó pápa találkozást ezen a napon, amikor Jézus szíve megengedi, hogy a történelem szíveként szemléljük. A Szent Atya hálát ad a hitért és a szeretetért, amelyről oly sokan tettek tanúságot apostoli útja során, és ami a szépségéről és vendégszeretetéről ismert szigetcsoportot olyan helyét teszi, ahol a feltámadt Úr előttünk jár és kinyilatkoztatja magát. A tenger és az ég egyaránt a végtelent idézi, de mindenek előtt azt a végtelen vágyat, amely Isten szívét oly sok ember szívével egyesíti, akiknek örömei és reményei, bánatai, szorongásai visszhangra találnak az egyház szívében. Senki sem sziget, mint ahogy ennek az egyházmegyének a földrajzi elhelyezkedése és lelkipásztori kihívásai is arról tanúskodnak, hogy találkozásra születtünk, és hogy nincs akadály, távolság, veszély vagy fenyegetés, amely megakadályozhatná mindannyiunkat az utunkon. Akár egy életen át ugyanazon a helyen maradunk, akár távozni kényszerülünk, senki sem maradhat mozdulatlan, mert a szív titka a bensőséges hívása a kibonulásra és a találkozásra. Jézus szíve azonban feltárja azt is, hogy ne veszünk el egy terméketlen dinamizmusban. Isten elküldte egyszülött fiát a világba, hogy általa éljünk. Akkor van élet, amikor életet adunk, különben ürességben forgunk. A Vatikán zsinat arra emlékeztet minket, hogy az ember az Istennel való közösségre hivatott, és saját beteljesülését csak önmaga őszinte odaajándékozásában találja meg, ahogy Leó pápa is írta enciklikájában. Mindez vonatkozik az itt nyaralókra és az itt lakókra is.
1: Qué importante es, especialmente para quien se deja orientar por el Evangelio, no reducir todo a comercio y beneficio.
3: Ami végtelenül fontos, hogy a szív keresése ne szorítkozzon a kereskedelemre és a profitra. Azok, akik megbecsülik az élet minden pillanatát, akik abba adják az egyik dologról a másikra ugrálást, a folytonos hiány keresését, akik megtapasztalják, mit jelent minden embert és mindent értékelni, azok megtanulnak kapcsolatba lépni másokkal, és értékelik a legegyszerűbb dolgokat is. Ennek eredményeként kevesebb kielégítetlen szükségletük van, kevésbé fáradtak és kevésbé gyötrődnek. Így értelmezétek a befogadásra szóló hivatásotokat, kérte Leó pápa. A mai evangélium a szegények gazdagságára emlékeztet minket, ami egy paradoxon, amely közvetlenül Jézus életére, igazságára és útjára mutat, amelynek követésére kér minket. Jézus áldja az atyát a kicsinyekért, a legkisebbekért, akikben Isten kinyilatkoztatta magát. Gazdagát tette őket azzal, hogy rejtve maradnak azok előtt, akiket csodálat és siker vesz körül. Ez a misztérium egyedülálló módon visszhangzik ezeken a szigeteken, a migrációs útvonalak szívében, ahol kimondhatatlan veszélyeknek és erőszaknak vannak kitéve. Szemben azokkal, akik kihasználják a helyzetüket, mi keresztények többet nyújthatunk annál, mint hogy csupán az Úr tükörképét kínáljuk nekik, aki azt mondja, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, én megnyugvást adok nektek. A legnagyobb kegyelem az, hogy hagyjuk, hogy azok evangelizáljanak minket, akiket segítünk, hogy felismerjük Isten titokzatos bölcsességét, amely testükbe van beírva. Beszéde végén Leó pápa megköszönte az ott lakóknak, hogy a szigetét olyan helyé tették, ahol Krisztus szívével találkozhatnak az ide érkezők a befogadók arcán. Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Bárcsak ez a hitvallás mindig ragyogna bennetek, és inspirálna benneteket imádságra és cselekvésre. Figyeljetek a fiatalokra és a felnőttekre, a gazdagokra és a szegényekre, a helybéliekre és a vendégekre. Mindegyiküket olyan tekintettel kell megismerni, amely a látszat mögé lát, ami felismeri nyugtalan szívük mélységét, amely gyakran már, talán tudattalanul is, Isten országa és annak igazsága felé fordul. Legyen kézzel fogható köztetek, hogy Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten ő benne. Ez az evangélium szíve, Krisztus szíve. Aki elmerül benne, az már nem önmagának él.
1: Abran a todos este mar de amor.
3: Nyissátok meg ezt a szeretet tengerét mindenki előtt. Ez az én kívánságom és imádságom értetek is mindazokért, akikkel az utakon találkoztuk. Zárta homíliáját Leó pápa a Tenerifén bemutatott búcsú szentmise során.
2: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
4: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus, 6 óra van.

6 óra 1 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok egy Európai Uniós szabályozással összhangban, közölte a Belügyminisztérium pénteken. Az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, személyes eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt, úgynevezett e-személyit kell igényelniük bármely kormányablakban. Pénteken munkareggelin fogadta Orbán Anita külügyminiszter az Európai Unió tagállamainak Magyarországra akkreditált nagyköveteit. Röviden ismertette a magyar külpolitika előtt álló legfontosabb teendőket, majd a nagykövetek nyíltan feltehették kérdéseiket Magyarország külpolitikai irányairól, európai szerepvállalásáról és hosszú távú politikai céljairól. Felmenőrendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter pénteken a Facebook oldalán. Lannert Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy az ott nincs a megfelelő intézményi keretben. A Tisza kormány nem a nyilvánosság előtt, hanem egy közzétett dokumentumban jelezte a kamat stop kivezetésének tervét. A kabinet 2026. szeptember 30-ával megszüntetné a jelenlegi feltételek mellett működő kamat stopot. A becslések szerint mintegy 216 ezer szerződést érinthet a változás, és egyes adósok esetében akár 10%-kal is emelkedhet a havi törlesztő részlet. Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán, közölte a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság. Péntek hajnalban egy török állampolgár által vezetett tehergépkocsi a 115-ös kilométerben a tereléssel lezárt úton leállított munkagépnek ütközött és kigyulladt. A sofőr a balesetben életét vesztette. Majd egy moldáv rendszámú kisbusz feltehetően elalvás miatt neki ütközött az előtte haladó ukrán jármű szerelvény hátuljának. A baleset következtében a kisbuszban utazó külföldi férfiak közül 7 elhunytak, 2 embert kórházba szállítottak. A Mi Hazánk árgus szemekkel fogja figyelni, mi történik a határainkon, közölte Torockai László, a Mi Hazánk elnöke az X-en. Rámutatott, a június 12-én pénteken életbe lépett migráns paktum értelmében a magyar-szerb vagy éppen a magyar-ukrán határokon nem lehet többé az elfogott, illegálisan betörő migránsokat visszatolni a határ másik oldalára, hanem regisztrálni kell őket. A menedék kérelmek elbírálásáig olyan befogadó állomásokon kell tartózkodniuk, amelyek a paktum szerint inkább nyitottak, mint zártak lennének, tudósított a híradó.hu. Végül az időjárásról. Szombaton a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, majd délután nyugat felől csökken. Elszórtan valószínű zápor. Megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcs hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Adásunkat Karl Stamitz F-dur zongora versenyének első tételével folytatjuk. Előadja Elena Pinkiaroli és a Rami Musicali zenekar Filippo Conti vezényletével.

0: Karl Stamitz F-dur zongora versenyének első tételét Elena Pinkiaroli és a Rami Muzikáli zenekar szólaltatta meg Filippo Conti vezényletével.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 15 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

nem csak ismeretlen tények és összefüggések megtanulására van szükségünk. Sokkal inkább egy olyan igazságot kell magunkba szívnunk, melyet egyedül Istentől nyerhetünk el, és csak hittel tehetünk magunkévá. És ezt az igazságot csak olyan mértékben érthetjük meg, amennyiben képesek vagyunk kockáztatni, rátenni életünket, és így belenövekedni. Mindennek ellen akar állni magadságunk. Ezért a felismerés egyúttal megtérést is jelent. Nem csak az erkölcsök megtérését, hanem a meglátás és ítélő képesség megtérését. Az igaz és hamis, értékes és értéktelen, lényeg és látszat megítélésének megtérését is. Ezért a léleknek bele kell ásnia magát a szent szavakba és formákba, és szívét hozzájuk szoktatni. S csak ekkor tárul fel lassacskán az ember előtt az isteni üzenet. A keresztény hit és keresztény öntudat megkülönböztetése révén is megközelíthetjük a fentieket. Keresztény hit. Azt jelenti, hogy az ember a kinyilatkoztatást, mint életének kezdetét és alapját elfogadja, hűségével és szeretetével pedig belegyökerezik. A keresztény öntudat ellenben többet feltételez. Öntudaton azt a módot értjük, ahogyan egy ember meglátása, gondolkodásmódja, ítélete összeépül. Milyen mérték és rendszer uralkodik ebben, milyen öntudatlan tartást vesz fel. Az öntudat akkor lenne keresztény, ha számára mindaz igaz lenne, ami a kinyilatkoztatás szerint igaz. Lehetségessé válna, ami a kinyilatkoztatás szerint lehetséges. Jó, szép, nemes, meghitt és megnyugtató mindaz, amit a kinyilatkoztatás mond. És mindez nem csak valami kifejezett erőlködés eredményeképp, hanem amennyiben ez a kinyilatkoztatás esetében lehetséges, belső megformáltságból, mint egy magától értetődően. Csak egy kicsit kell magunkba tekintenünk, vagy a környezetünket megfigyelnünk, hogy megállapítsuk, mennyire nincs ez így. Biztosan találunk keresztény hitet, sokszor egészen bátrat és tisztát. A keresztény öntudat azonban továbbra sem nevezhető uralkodónak, bár közvetlenül a hit mellett áll. És itt a szemlélődésnek különleges feladata van. Mert a hívő ember szemlélődésben úgy veszi szemügyre a szent üzenetet, hogy világossá váljon annak mondani valója, hogy belehatoljon tartalmába, hogy illeszkedjen rendszeréhez, megszokja gondolkodásmódját, és így létrejön a meglátásnak, a gondolkodásnak, az értékelésnek egy olyan áthangolódása az öntudatlan énünknek, azaz eleven átformálása, amely nélkül a megtérés hiányos marad. A szemlélődésben alakul ki a keresztény öntudat. Mit kell tennünk, hogy helyesen elmélkedjünk? A legelső és legjelentősebb dolog megint csak az előkészület, a távolabbi és a közelebbi felkészülés. A távolabbi előkészület lényege, hogy a szemlélődést tartalmilag előkészítsük. Nem lehet találomra elkezdeni, hanem meg kell határozni, hogy mi legyen a tárgya. Lehet valamely hét igazság, vagy egy ihletett ember gondolata. Ha valaki jártas már a szemlélődő imában, akkor bármely jelentős esemény vagy erkölcsi szituáció kiinduló pontul szolgálhat. A szemlélődő ima valódi tárgya azonban mindig a Szentírás, és abban is elsősorban Jézus Krisztus élete és személye. Az ő szavai fejezik ki teremtő módon a szemlélődés lényegét. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Az útról, mely az atyától felénk és tőlünk az atya felé vezet, arról a szent igazságról, amely ezen az úton megnyilvánulóvá lesz, az életről, melynek Krisztusban részesei leszünk, számos elmélkedési könyv megfogalmazza a szemlélődés tárgyát. Némelyek közülük valóban hasznosak, különösen kezdetben. Megmutatják, hogy hogyan kell a Szentírás valamely részletét feldolgozni, és miképp lehet azt életünkre alkalmazni. Bizonyos idő múlva azonban ezek az elmélkedések mégis mesterkertté válnak, és nem vezetnek el igazán a lényeghez. Ez a lényeg az isteni valóság, amely a kinyilatkoztatásban tárul fel, és az emberhez szól.
ezért a valódi, legtökéletesebb elmélkedési könyv maga a Szentírás. A szemlélődésre való távolabbi előkészület tehát abból áll, hogy a megfelelő szöveget kiválasztjuk. Legjobb, ha hosszú távra választunk egy evangéliumot, az apostolok cselekedeteit, vagy valamelyik Pál levelet, s abból napról napra veszünk egy-egy részt. Nem túl nagyot, hogy ne vesszen partalanságba a szemlélődés, és ne is túl kicsit, hogy szellemünk elegendő anyagot találjon. Vagy egy eseményt Jézus életéből, vagy egy tanító részt. Idővel egyre kevesebbre van szükség, végül már egy mondat is kitart hosszabb időre. Magát a szöveget is előkészíthetjük. Legjobb este, hogy reggel kéznél legyen. Az alapgondolatot megfontoljuk, amely szemlélődésünk tárgya lesz, vagy pedig azt a kérdést, amelyre választ szeretnénk nyerni. Ha szükséges, előveszünk egy kommentárt vagy szentírás magyarázatot, hogy imádság közben semmi fennakadás ne legyen.

0: Haydn G-moll vonós négyesének első tételét az Akkord Kvartett játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Reichlin Krisztina. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán. Egy hetes apostoli látogatáson vett részt a héten Spanyolországban 14. Leó pápa. Szeptember végétől megszűnhet a kamat stop. Június 12-én életbe lépett a migráns paktum. Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán, közölte a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság. Az első baleset pénteken 4 óra 30 perc körül történt, amelyben egy török állampolgár által vezetett tehergépkocsi a 115-ös kilométerben a terléssel elzárt úton leállított munkagépnek ütközött és kigyulladt. A sofőr a balesetben életét vesztette. Majd egy rendszámú kis busz feltehetően elalvás miatt neki ütközött az előtte haladó ukrán jármű szerelvény hátuljának. A baleset következtében a kis buszban utazó külföldi férfiak közül heten elhunytak, két embert a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállítottak, közölték. Egy hetes apostoli látogatáson vett részt a héten Spanyolországban 14. Leó pápa, az eseményről Jánosi Dalma tudósít.
3: Történelmi jelentőségű, feszült politikai és társadalmi kérdésektől övezett apostoli látogatást tesz a héten Spanyolországban 14. Leó pápa. 15 év után ez az első alkalom, hogy katolikus egyházfő az országba látogat. A hívők százezrei mellett a teljes spanyol törvényhozás és a civil társadalom is feszült figyelemmel kíséri a Szentatya megnyilatkozásait. A pápa június 6-ai megérkezése után azonnal a legkiszolgáltatottabbak felé fordult a Cédi a Szociális Központban, ahol a helyi lakosok szállóigéjére utalva nyerte meg a spanyolok szívét. Aki Madridban van, az madridi. Ezért én is úgy állok most közöttetek, mint egy madridi. Köszönöm Madrid ezt a fogadtatást, amely miatt egy nagy és csodálatos család részének érzem magam, mondta a Szentatya, megalapozva a látogatás közvetlen hangnemét. Még aznap este 600 ezer fiatal gyűlt össze a Plaza de Limán megrendezett imavirrasztásra. Nekik szóló üzenetében a pápa a remény megőrzésére szólított fel a modern kihívásokkal szemben. Ne engedjétek, hogy a bizonytalan jövő, a munkanélküliség vagy a digitális világ elszigeteltsége elvegye a reményeteket. Ti nem a holnap, hanem a ma egyháza vagytok, fordult a pápa a fiatalokhoz. A látogatás leginkább várt közjogi eseménye a hétfői parlamenti beszéd volt. A pápaság történetében először szólalt meg római pápa a spanyol parlament előtt, ahol a képviselők 7 perces álló tapsviharral és Viva el Pápa felkiáltásokkal köszöntötték. A spanyol képviselőházban elmondott beszédében 14. Leó kemény morális tükröt tartott a világ és a törvényhozók elé, hangsúlyozva a törvény igazi célját. A törvény igazi nagysága az emberi méltóság szolgálatában áll. Egy igazságos és demokratikus társadalomnak az emberi méltóság tiszteletére, az élet védelmére, a békére és a szabadságra kell épülnie. Egy nemzet erkölcsi nagysága mindenek előtt abban mutatkozik meg, hogy képes-e kísérni, megvédeni és szeretni a legtörékenyebb életeket, fogalmazott a pápa, hozzátéve, hogy az életet a fogantatástól a természetes halálig óvni kell.
0: Köszönöm. Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter pénteken a Facebook oldalán. Lannert Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy az ott nincs a megfelelő intézményi keretben. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül érvényes személy azonosító igazolványok egy Európai Uniós szabályozással összhangban, közölte a belügyminisztérium pénteken. Az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, személyes eljárásban új elektronikus személy azonosító igazolványt, úgynevezett e-személyit kell igényelniük bármely kormány ablakban. A Tisza kormány nem a nyilvánosság előtt, hanem egy közzétett dokumentumban jelezte a kamat stop kivezetésének tervét. A kabinet 2026. szeptember 30-ával megszüntetné a jelenlegi feltételek mellett működő kamat stopot. A Magyar Nemzet összefoglalójából Reichlin Krisztina idéz.
4: Magyar Péter csütörtökön három kormány szóvivő társaságában tartott, közel 2 órás tájékoztatóján kizárólag a kabinet számára kedvező témák kerültek előtérbe. A kamatstop kivezetésének terve csak az esti órákban vált ismerté, amikor a kormány különösebb hírverés nélkül egy honlapra föltöltött dokumentumban tájékoztatta a nyilvánosságot a változásról. A tervezet szerint a jelenlegi szabályozás 2026. szeptember 30-án megszűnne. Becslések szerint mintegy 216 000 szerződést érinthet a változás, egyes adósok esetében akár 10%-kal is emelkedhet a havi törlesztő részlet. Az MNB adatai szerint mintegy 19 000 sérülékeny adóst érinthet különösen érzékenyen a kamatstop kivezetése. A pénzügyminisztérium közölte, a ténylegesen rászoruló hitelesek számára célzott megoldást dolgoznának ki, amelyhez a bankszektor együttműködését is várják. Deák Dániel politikai elemző szerint a kormány tudatosan távol tartja Magyar Pétert a népszerűtlen döntésektől, és azokat inkább kevésbé ismert szereplőkön keresztül, vagy a nyilvánosság számára kevésbé feltűnő módon hozza nyilvánosságra. A kérdés így már nem pusztán az, hogy megszűnik-e a kamatstop, hanem az is, hogy miért nem a miniszterelnök tájékoztatta erről az érintett családokat. Sokak szerint elvárható lenne az egyenes és nyílt beszéd.
0: A Mi Hazánk árgus szemekkel fogja figyelni, mi történik a határainkon, közölte Torockai László, a Mi Hazánk elnöke az X-en. Az ellenzéki politikus a pénteken hatályba lépő migrációs paktumot meghívó levélként értékelte, amely azt is tartalmazza, hogy vonzani és legalizálni kell a migrációt. Rámutatott, a paktum értelmében a magyar-szerb vagy éppen a magyar-ukrán határokon nem lehet többé az elfogott, illegálisan betörő migránsokat visszatolni a határ másik oldalára, hanem regisztrálni kell őket. A menedék kérelmek elbírálásáig olyan befogadó állomásokon kell tartózkodniuk, amelyek a paktum szerint inkább nyitottak, mint zártak lennének, tudósított a híradó.hu. A kereszténydemokrata néppárt követeli, hogy Magyar Péter miniszterelnök mondja ki, Magyarország nem hajtja végre a pénteken hatályba lépő uniós migrációs paktumot, számolt be az MTI. Magyar Péter többszöri felszólításra sem volt hajlandó kimondani a parlamentben, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot. Mellé beszélt, direkt keverte a legális és illegális migráns kifejezéseket, a migrációs paktum előnyös oldalát beszélt, és visszafelé mutogatott. Mindent mondott, csak egy tiszta és világos mondatot nem, írta a KDNP frakció vezetője Rétvári Bence közösségi oldalán. A Beregszászi Szent Anna Karitász a háború kezdete óta folyamatosan támogatja a Kárpátaljára érkező menekülteket és a helyi rászorulókat is. A segélyszervezet munkatársai hatalmas munkát végeztek el az elmúlt időszakban, ezért most az ő számukra szerveztek egy lelki feltöltődésre szolgáló napot, Nyíri Kata jelenti.
5: A beregszászi Karitász napon Kárpátalja különböző részeiből érkeztek Karitász munkatársak, akik egymással és a különböző programokkal is megismerkedhettek, közösen töltekezhettek a rájuk váró újabb feladatok elvégzése előtt. Harapkó Marianna, a beregszászi járási Szent Anna Karitász vezetője.
6: Mi már hagyományosan minden májusban megtartunk egy karitaszos lelki napot, mert nagyon fontosnak tartjuk a lelki épülésünket, illetve a találkozást, a közös imádságot, és tényleg nagyon sok településről érkeztek ide karitasz kollégák, karitasz önkéntesek, és nem utolsó sorban fiatalokat is meghívtunk, akiknek szeretnénk egy kis bemutatót tartani arról, hogy milyen is ez a karitaszos élet, hogy hát ha ők is kedvet kapnak ahhoz, hogy esetleg valamikor nagyobb korukban vagy akár most is önkéntesként jöjjenek és segítsék a munkánkat.
5: A Karitász, mint szeretetszolgálat, a Római Katolikus Egyház szerves része. Így minden egyházközségben működniük kell ezeknek a csoportoknak, emelte ki Molnár János, beregszászon szolgáló esperes.
7: Az egyháznak a küldetéséhez kezdettől fogva hozzátartozik a karitatív tevékenység, vagyis a diakónia. Kezdettől fogva már az apostolok is ezt tették, erről ír az apostolok cselekedetei, és az egyház ezt folytatja végig a különböző nem csak karitász, hanem bármilyen karitatív jellegű tevékenységében. A szegényekre való odafigyelés az külön gondja volt mindig az Úr Jézusnak is, és ezt a feladatot bízta egyházára. És mivel a karitatív munka vagy a másokkal foglalkozó munka az olyan, hogy az ember közben kimerülhet, hiszen mindannyian emberek vagyunk, és ahhoz, hogy adni tudjunk, és itt most nem arra gondolok föltétlenül, hogy valami tárgyat vagy valamilyen segít, hanem hogy adni tudjunk időnkből, önmagunkból, energiánkból, szükség van arra, hogy mi is feltöltekezzünk. Mobiltelefon addig működik, amíg ugye lemerül. Ha lemerült, akkor újra kell tölteni. Az embernek a lelke még sokkal hamarabb lemerülhet, mint az embernek a teste. És ezért van a szükség arra, hogy a lelkünket erősítsük és töltődjünk elsősorban az Úr Jézusra való személyes kapcsolatból. Kicsit ahhoz tudnám hasonlítani ezt a lelki napot, mint amikor Mária az evangéliumban odaült az Úr lábához, hogy hallgassa őt. Időről időre szükségünk van arra, hogy a rengeteg tevékenység és munka közben odaüljünk, mint tanítványok az Úr lábához, hallgassuk őt, figyeljünk a szavára, és tőle belőle merítsünk erőt, hiszen ezt csak ő tudja megtenni az ő Szent Lelke által.
0: Az ukránok tatárföldet, az oroszok az ukrán vasúti infrastruktúrát támadták péntek virradóra. Tatárföld Ukrajnától több mint 1000 kilométerre a Volga folyó vízgyűjtő területén fekszik. Az orosz védelmi minisztérium közölte, a légvédelem az éjszaka folyamán 231 ukrán repülőgép típusú drónt semmisített meg, 16 régió, valamint az Azovi tenger fölött. Több városban, köztük Moszkvában korlátozták a repülőgépek forgalmát. Az orosz támadások során Ukrajnában a vasúti infrastruktúrát ért dróncsapásokban állomás épületek, pályaudvarok, jelzőberendezések és transzformátor alállomások rongálódtak meg. Civil sebesültekről is érkeztek jelentések. Nemzetközi elismerésben részesült a pécsi Zsolnai Kulturális Negyed. Az Európai Kerámia út tagja lett a Zsolnai Kulturális Negyed, közölte a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. Pénteken. Az Európai Kerámia út a legjelentősebb kerámia örökségi helyszíneket fogja össze a kontinensen, a hálózat célja pedig a kerámia művészet, a kézműves hagyományok, az ipari örökség és a kapcsolódó kulturális értékek megőrzése, bemutatása, valamint nemzetközi népszerűsítése. A pécsi kulturális negyed felvétele annak elismerése, hogy a pécsi Zsolnai örökség nem csak Magyarország, hanem Európa kulturális örökségének is kiemelkedő része, írták közleményükben. Nyílt szembenállás és vita alakult ki az Erdélyi Magyar Szövetség három széki szervezete, valamint az országos elnökség között. Gáspár Sándor tudósít.
8: Sajtótájékoztatón hozták nyilvánosságra az Erdélyi Magyar Szövetség három széki vezetői kifogásaikat az országos elnökséggel szemben. Hosszabb ideje tartó kommunikáció hiányt is érelmeznek, de azt is felrótták, hogy az országos elnökség nem tett érdemleges jogi lépéseket a nagyváradi premontrei apát, Fejes Rudolf Anzen kilakoltatása, vagy az ozsdolai közbirtokosság ügyében. Részben a konfliktus hatására a párton belül új platformot is alakítottak, az EMS polgári kört, melynek jelenleg három széki meg csíkszéki tagjai vannak, de az egész párt megújulására törekszenek, nem akarnak pártszakadást. Céljuk a belső megújulás. Kifogásolják, hogy Zakariás Zoltán országos elnök és Csomortányi István országos EMS alelnök több rendben is járt Sepsiszentgyörgyön mostanában is, de soha nem keresték a kapcsolatot a helyi EMS vezetőkkel. Most viszont a sepsiszentgyörgyiek májusi tisztóító közgyűlését az országos elnökség nem tekinti érvényesnek, és június 12-ére újat hirdetett. De erre ők nem mennek el, mert jogszerűnek a májusit tekintik, mondta Pap Attila kézdiszéki elnök, Kolca István elnökségi tag és Kádár Imola, a párt sepsiszentgyörgyi szervezetének elnöke. Kifogásolják, hogy Csomortányi István alelnök a soha többi RMDS jelmondatot hirdeti, miközben az erdélyi magyar politikai pártok valódi megmérettetésére a helyhatósági választások alkalmasak. Egyébként egységre van szükség a parlamenti képviselet biztosításáért. Törésvonal a párton belül a Tisza párthoz való közeledés kérdése, amit a háromszékiek kimondottan elleneznek, de úgy vélik, ilyesmiről dönteni nem az országos elnökségnek, hanem az alakulat országos testületének a tiszte. A tudósító emlékezteti hallgatóinkat, hogy Zakariás Zoltán EMS elnök nemrégiben kilépett az RMDS parlamenti frakciójából, emiatt az RMDS felszólította mandátuma visszaadására is, de ő jelenleg függetlenként ül a román képviselőházban, ezzel a háromszéki konfliktussal viszont két tűz közé került.
0: Közlekedési hírek következnek.
9: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a Pesti alsó rakpartot lezárták az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszon, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak hétfőn hajnalig. A 8. kerületben lezárták a Népszínház utcát mára a Csokonai utca és a József körút között egy rendezvény miatt. A Csokonai utca a Rákóczi út felé egyirányú lett. A 99-es autóbusz a Blaha Lujza tér megállóját áthelyezték a Rákóczi útra a 7E autóbusz megállójába. Ma 13 órától szakaszos és időszakos lezárásra készüljenek az Ötvös tér, József Attila utca, Andrássy út, Hősök tere, Kós Károly sétány útvonalon egy rendezvény miatt. A vonulás ideje alatt a rövid időre a keresztirányú forgalmat is megállíthatják. A 105-ös és a 210B autóbusz terelt útvonalon jár, majd több megállót nem érint. Ma 17 órától rendezvény miatt lezárják a Dózsa-György utat, a Kerepesi út és a Verseny utca között, illetve a Verseny utcát is, majd késő este az Ifjúság útját és a Stefáni út egy-egy szakaszát is. A rendezvény előtt és után az M2-es és az M4-es metró, illetve az 1-es villamos sűrűbben közlekedik. 17 órától az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek majd. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: A várható időjárásról. Szombaton a zárt felhőzet szakadozik, majd délután nyugat felől csökken. Elszórtan valószínű zápor, megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán. Egy hetes apostoli látogatáson vett részt a héten Spanyolországban 14. Leó pápa. Szeptember végétől megszűnhet a kamion stop. Június 12-én életbe lépett a migráns paktum. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
10: Multidéző Zsolda Szilviát hallják.
11: Ma 2026. június 13-a szombat van. Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító emléknapja. Antal 1195-ben született Lisszabonban. 15 éves korában belépett az Ágoston rendi kanonokok közé. 1220-ban hazahozták Portugáliába az első ferences vértanúkat Marokkóból, ami olyan nagy hatást tett rá, hogy ferences lett, és Marokkóban akart ő is működni. El is ment, de rövidesen beteg lett. Itáliában Szent Ferenc megtette őt a bolonyai rendi növendégek tanítómesterévé. Sajátos működési területe a prédikálás volt. Észak-Itáliában, Franciaországban tódultak hozzá az emberek. Erélyesen fellépett az uzsora ellen, és a szegények pártját fogta. A nagy megerőltetéstől kimerülve 35 évesen halt meg Páduában. 9. Gergely pápa 1232-ben avatta szentté. Ma az Antalok és Anettek ünneplik névnapjukat. Az Antal latin eredetű név a római Antonius nemzetség névből származik. Eredete és jelentése ismeretlen. Az Anett az Anna önállósult francia becézőjéből származik. Jelentése kegyelem, könyörület. 319 éve, 1707. június 13-án mondták ki a Habsburg-ház trónfosztását. Erdély kuruc birtokba vételét követően június elején az Ónodi mezőn került sor a Rákóczi szabadságharc legjelentősebb országgyűlésére. A fejedelem tervei szerint feladatuk az egyre komolyabb gazdasági nehézségek és a pénzügyi válság leküzdése, az államhatalom megerősítése, a hadsereg szervezés folytatása, valamint a Habsburg-ház trónfosztása volt. Az országgyűlés kimondta a Habsburgok immár második trónfosztását, miként azt a fejedelmi helytartóvá kinevezett Bercsényi Miklós megfogalmazta: Ebura fakó, József császár nem királyunk többé. 95 éve, 1931. június 13-án tartottak először Szegeden szabadtéri játékokat a fogadalmi templom előtti téren. Az árkádos, egyetemi és egyházi épületekkel övezett tér kitűnő akusztikájával, központi fekvésével alkalmasnak bizonyult nagyobb szabású szabadtéri fesztiválok rendezésére. Ennek gondolatát a Szegedi Fiatalok Művészi Kollégiumába tömörült költők, írók, képzőművészek és esztéták vetették fel. A 600 négyzetméter területű színpadon 95 éve az első szegedi szabadtéri játékok keretében Vojnovics Géza magyar passióját adták elő, s díszletül maga a dóm és annak homlokzata szolgált. A szabadtéri játékok hivatalosan csak két évvel később, 1933-ban az Ember tragédiája előadásával nyílt meg. Attól kezdve évente rendeztek előadásokat, amit csak a II. Világháború tudott megszakítani. 185 éve, 1841. június 13-án tartotta első közgyűlését a Magyar Természettudományi Társulat, a mai Tudományos Ismeret Terjesztő Társulat egyik elődje. A megalakítását kezdeményező okiratot Bugát Pál orvos, nyelvész, akadémikus javaslatára 134 orvos és természetvizsgáló írta alá. Az 1840-es évek végére a társulatnak mintegy 400, később 600, 1925-ben pedig már 25 ezer tagja volt. 1953-ban a Természettudományi Társulatot beolvasztották a szovjet mintára létrehozott centralizált Társadalom és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulatba, melyet több hasonló szervezetből gyúrtak össze. A szervezet 1958 óta Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, azaz TIT néven működik. Ma június 13-án van a Védőnők napja Magyarországon, annak emlékére, hogy 1915. június 13-án alakult meg Budapesten az Országos Stefánia Szövetség, nevét az alakuló közgyűlésen megjelent gróf Lónyai Elemérné Stefánia hercegasszonyról kapta. A védőnőség hungarikum, mivel ilyen jellegű szolgálat Európában csak Magyarországon létezik. A Magyar Védőnői Szolgálat együttműködik az egészségügyi ellátórendszerrel, valamint a szociális hálózattal, és komplex családvédelmi szolgáltatást nyújt. Június 13-a a magyar feltalálók napja is. Szent Györgyi Albert egyetemi tanár ugyanis 1941. június 13-án jelentette be eljárás jól eltartható nagy C-vitamin tartalmú készítmények előállítására című tanulmányát, amelyre a Magyar Szabadalmi Bíróság 1947-ben szabadalmat adott. Ez a magyar szabadalom indította el e létfontos vitaminnak a gyógyszerré válását. Nincs ezen kívül még egy magyar szabadalom, amely ekkora hatású lett volna az innováció terén. Szent Györgyi Albert 1937-ben élettani és orvosi Nobel-díjat kapott felfedezéséért. 115 éve, 1911. június 13-án mutatták be Igor Stravinsky Petruska című balettjét. A Petruskát először Szergej Gyagilev orosz balett társulata adta elő Párizsban. A Petruska három bábusz szerelmének és irigykedésének történetét meséli el. A bemutatón Petruskát Václav Nyizsinszky, a balerina szerepét Tamara Karszavina alakította.
10: A multidéző Zsoldos Szilviától hallották.
12: Szívem első gondolatja, hozzád szállt fel Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged ellak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, adj kegyelmet, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen.

szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk! Légy oltalmunk, irgalmas Istenünk, hogy mi, akik fiad édesanyjának emlékezetét ünnepeljük, közbenjárására vétkeinkből új életre támadjunk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

Olvasmány Izajás próféta könyvéből. A próféta így beszél. Népem sarjadéka híres lesz a nemzetek között, és minden ivadékuk a népek körében. Akik látják őket, elismerik majd, hogy ez az a nemzedék, amelyet megáldott az Úr. Nagy örömmel örvendezem az Úrban, lelkem újong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, s az igazság köntösét terítette rám. Felékesített, mint a vőlegényt, aki koszorút visel, és mint a menyasszonyt, aki ékszerekkel díszíti magát. Mert amint a föld megtermi növényeit, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjasztja ki az Úristen az igazságot, és a magasztalást minden nép színe előtt. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén fölmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei észrevették volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, még már egy napig mentek, amikor keresni kezdték a rokonok és ismerősök között. Mivel nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy ott keressék. 3 nap múlva találtak rá a templomban, amint a tanítók között ült, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor a szülei meglátták őt, nagyon meglepődtek. Anyja így szólt hozzá: gyermekem, miért tetted ezt velünk? Lásd, atyád és én bánkódva kerestünk téged. Ő azt felelte: miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem atyám dolgaiban kell lennem? Ám ők nem értették, mit akart ezzel mondani. Amikor hazatért velük Názáretbe, és engedelmes volt nekik, szavait anyja mind megőrizte szívében. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvéreim! Mai emléknapunk különös fényben ragyog, hiszen Jézus szíve ünnepe után az egyház rögtön Mária szeplőtelen szívére irányítja tekintetünket. Mintha azt mondaná, nézd Jézust, és azt a szívet, amely a legközelebb dobogott hozzá. Mária szíve nem csupán érzelmek helye volt, hanem a hit, a hűség és a csendes engedelmesség tere. A mai szentírási részek ezt bontják ki előttünk. Izaiás proféta szavai, mintha Mária lelkéből fakadnának. Lelkem újjong az én Istenemben. Mária öröme nem felszínes, nem hangos, nem múló. Ez az öröm Isten hűségéből fakad, abból, hogy az Úr az üdvösség ruhájába öltöztette őt. Mária szíve azért szeplőtelen, mert teljesen Istenre hangolódott. Nem önmagát kereste, hanem azt, amit az Úr akart. Ezért tudott örülni ott is, ahol más talán csak bizonytalanságot látott, az angyali üdvözletnél, Betlehem szegénységében, Egyiptom menekülésében és még a kereszt alatt is. Mária öröme nem a körülményekből fakadt, hanem Istenből. A válaszol Zsoltár Anna énekét idézi, amely Mária magnifikátjának előképe. Mindkét asszony ugyanazt éli át, Isten felemeli az alázatosakat. Mária szíve nem lázad, nem követel, nem panaszkodik, bízik. Ezért tudja kimondani, íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te igéid szerint. A szeplőtelen szív nem azt jelenti, hogy Mária nem élt át fájdalmat, azt jelenti, hogy a fájdalom sem tudta elfordítani Istentől. Az evangélium egyik legszebb mondata: szavait anyja mind megőrizte szívében. Mária nem értett mindent, nem értette, miért maradt Jézus a templomban, nem értette, mit jelent, atyám dolgaiban kell lennem. De nem lázadt, nem követelt magyarázatot, megőrizte, elgondolkodott rajta, és imádkozott vele. Ez Mária szívének titka, nem a gyors válaszokat keresi, hanem Isten jelenlétét a kérdésekben. A szeplőtelen szív nem a mindent értő szív, hanem a mindent Istenre bízó szív. Kedves testvéreim, mit tanulhatunk ma Szűz Mária szeplőtelen szívétől? Csendet, hogy meghalljuk Isten szavát, bizalmat, amikor nem értjük az eseményeket, engedelmességet, mert Isten akarata mindig életet ad, örömöt, amely nem a körülményekből, hanem az Úrból fakad, szemlélődést, hogy Isten igéje bennünk is gyökeret verjen. Kedves testvéreim, Jézus szíve ünnepe után ma Mária szívére tekintünk, a két szív együtt mutatja meg, milyen az igazi szeretet. Jézus szíve az isteni szeretet, Mária szíve az emberi válasz a szeretetre. Kérjük ma Máriát, tanítson minket úgy szeretni Jézust, ahogyan ő szerette, úgy bízni, ahogy ő bízott, úgy őrizni Isten igéjét, ahogyan ő őrizte. Amen. Imádkozzunk testvéreim a boldogságos szűzanyával együtt, mert ha ő velünk imádkozik, Szent Fia bizonnyal meghallgatja kéréseinket.
1: Urunk, te szűzanyádat rendelted egyházad anyjává, az ő közben járására tartsd meg a Szent Hídben Leó pápánkat, Péter főpásztorunkat, a püspökök testületét, papjainkat, és az egész hívő népedet hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, szűzanyád, a világ királynője, az ő közben járására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, szűzanyád, a mi nagyasszonyunk és pátronánk, az ő közben járására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, szűzanyád, a mi édes reménységünk, az ő közben járására nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyott, találjon rá az igazságra a tévejgő, és térjen hozzád a bűnös, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, szűzanyád, a mennyország ajtaja, az ő közben járására engedd el Gábor testvérünk hátralévő büntetését, és vezess be őt az örök életre, hallgass meg, Urunk, kérünk téged,
0: hallgass meg minket. Urunk, szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz, és ne engedd, hogy csalódottan, üres kézzel távozzunk. Szűzanyádnak, mennyei édesanyánknak közbenjárására, hallgass meg kéréseinket, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicsésére és életére, mindannyiunk és az egész Atyaszent Egyház javára.
0: Fiat édesanyjának emlékezetét ünnepelve arra kérünk, Urunk Istenünk, hogy az áldozat, amelyet bemutatunk, bőséges kegyelmedből minket, magunkat is tegyen örök áldozattá, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, s a boldogságos mindenkor Szűz Mária ünnepén téged dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk. Mert ő fogadta egyszülöttedet a Szentlélek által, és szüzességének teljes ragyogásában világra hozta az örök világosságot, ami Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek, az égerői és a boldog szeráf kórusok újjongva együtt tisztelik. Ad kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Alálódat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásra, amit elmennék.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben, mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe, ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk! Örök megváltásodnak részesei lettünk, Istenünk, kérve kérünk, hogy amíg fiad édesanyjának emlékezetét ünnepeljük, tedd teljesebbé bennünk kegyelmed ajándékait, és életünkben egyre jobban megtapasztaljuk üdvözítő jóságodat, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizzen meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya és a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istenem.

0: Szentmisét közvetítettünk a Városmajori Jézus Szíve plébánia templomból. A Szentmisét bemutatta Merva Péter atya, a kántor Budai Tamás volt. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai Szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 32 perc. Jó reggelt kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Reichling Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok egy Európai Unió szabályozással összhangban, közölte a belügyminisztérium pénteken. Az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, személyes eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt, úgynevezett e-személyit kell igényelniük bármely kormányablakban. Pénteken munkareggelin fogadta Orbán Anita külügyminiszter az Európai Unió tagállamainak Magyarországra akreditált nagyköveteit. Röviden ismertette a magyar külpolitika előtt álló legfontosabb feladatokat, majd a nagykövetek nyíltan feltehették kérdéseiket Magyarország külpolitikai irányairól, európai szerepvállalásáról és hosszú távú politikai céljairól. Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter pénteken Facebook oldalán. Lannert Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy az ott nincs a megfelelő intézményi keretben. A Tisza kormány nem a nyilvánosság előtt, hanem egy közzétett dokumentumban jelezte a kamatstop kivezetésének tervét. A kabinet 2026. szeptember 30-ával megszüntetné a jelenlegi feltételek mellett működő kamatstoppot. A becslések szerint mintegy 216 ezer szerződést érinthet a változás, és egyes adósok esetében akár 10%-kal is emelkedhet a havi törlesztő részlet. Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-esen, közölte a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság. Péntek hajnalban egy török állampolgár által vezetett tehergépkocsi a 115-ös kilométerben a tereléssel elzárt úton leállított munkagépeknek ütközött és kigyulladt. A sofőr a balesetben életét vesztette. Majd egy moldáv rendszámú kisbusz feltehetően elalvás miatt nekiütközött az előtte haladó ukrán járműszerelvény hátuljának. A baleset következtében a kisbuszban utazó külföldi férfiak közül 7 elhunytak, 2 embert kórházba szállítottak. A Mi Hazánk árgus szemekkel fogja figyelni, mi történik a határainkon, közölte Torockai László, a Mi Hazánk elnöke az X-en. Rámutatott a június 12-én pénteken életbe lépett migránspaktum értelmében, a magyar-szerb vagy éppen a magyar-ukrán határokon nem lehet többé az elfogott, illegálisan betörő migránsokat visszatolni a határ másik oldalára, hanem regisztrálni kell őket. A menedékkérelmek elbírálásáig olyan befogadó állomásokon kell tartózkodniuk, amelyek a paktum szerint inkább nyitottak, mint zártak lennének, tudósította hiradó.hu. A kereszténydemokrata néppárt követeli, hogy Magyar Péter mondja ki, Magyarország nem hajtja végre a pénteken hatályba lépő uniós migrációs paktumot, számolt be az MTI. A miniszterelnök többszöri felszólítása sem volt hajlandó kimondani a parlamentben, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot. Mellé beszélt, direkt keverte a legális és illegális migráns kifejezéseket, a migrációs paktum előnyös oldalairól beszélt és visszafelé mutogatott, írta a KDNP frakcióvezetője Rétvári Bence közösségi oldalán. Hazánk időjárásáról. A zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, majd délután nyugat felől csökken. Elszórtan valószínű zápor, megélénkül néhol meg is erősödik az északnyugati nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Híreket legközelebb 8 órakor mondunk. Közlekedési hírek.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a Pesti alsó rakpartot lezárták az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszon, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak hétfőn hajnalig. A 8. kerületben lezárták a Népszínház utcát mára a Csokonai utca és a József körút között egy rendezvény miatt. A Csokonai utca a Rákóczi út felé egyirányú lett. A 99-es autóbusz a Blaha Lujza tér megállóját áthelyezték a Rákóczi útra a 7E autóbusz megállójába. Ma 13 órától szakaszos és időszakos lezárásra készüljenek az Ötvös tér, József Attila utca, Andrássy út, Hősök tere, Kóskároly sétány útvonalon egy rendezvény miatt. A vonulás ideje alatt a rövid időre a keresztirányú forgalmat is megállíthatják. A 105-ös és a 210B autóbusz terelt útvonalon jár, majd több megállót nem érint. Ma 17 órától rendezvény miatt lezárják a Dózsa-György utat a Kerepesi út és a Verseny utca között, illetve a Verseny utcát is, majd késő este az Ifjúság útját és a Stefáni út egy-egy szakaszát is. A rendezvény előtt és után az M2-es és az M4-es metró, illetve az 1-es villamos sűrűbben közlekedik. 17 órától az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek majd. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Lapszemle. Az egyházi iskolák működését nem aktuál politikai szempontok határozzák meg, nyilatkozta Rubovszky Rita, amelyet a Mandiner szemlézett. Személyes véleményem az, hogy ez így semmilyen formában nem megvalósítható. Reagált a Magyar Nemzetnek Rubovszky Rita, a Ciszterci iskolai főhatóság főigazgatója az oktatási és gyermekügyi miniszter közelmúltbeli felvetésére. Az ügy előzménye Lannert Judit interjúja, amelyben a tárcavezető arról beszélt, hogy az egyházi intézmények jövőbeli fennmaradásának feltétele lehet a társadalmi szempontból vegyesebb tanulói összetétel kialakítása. A miniszter szerint az egyházi iskolák is akkor maradhatnak fenn, ha cigány gyerekeket is felvesznek a nem cigány tanulók mellé, és jelezte, a jövőben a finanszírozásnál, valamint az új iskolák engedélyezésénél is szempont lehet a tanuló közösségek heterogenitása. A felzúdulást követően a miniszter közösségi oldalán számolt be arról, hogy Rubovszky Rita közreműködésével egyeztetést folytatott a különböző felekezetek iskolafenntartóinak képviselőivel. Lannert Judit közölte, a megbeszélésen tisztázták a félreértéseket, és közös nevezőre jutottak abban, hogy senki nem tervezi az egyházi iskolák bezárását, a munka célja a tapasztalatok beépítése a hosszú távú oktatási stratégiába. A Magyar Nemzet írja, Magyar Pétert nem igazolják a számok. A baloldali tény ellenőrök szerint sem igaz, amit a megörökölt gazdasági helyzetről állított. A 444 égisze alatt működő Lakmusz tényellenőr portál megvizsgálta, megállja-e a helyét a miniszterelnök parlamentben tett állítása, miszerint 2010 óta Magyarországon nőtt a legkevésbé a gazdaság egész Közép-Európában. Kiderült, semmilyen adat nem igazolja azt, amit Magyar Péter állít. A Lakmusz utána nézett, kinek volt igaza a parlamenti vitában. Magyar Péter miniszterelnöknek vagy Szűcs Gábor fideszes frakcióvezető helyettesnek. Szűcs Gábor június 8-ai felszólalásában jelezte, Magyar Péter miniszterelnök korábbi állítása, miszerint 2010 óta Magyarországon nőtt a legkevésbé a gazdaság egész Közép-Európában, csak akkor igaz, ha Csehországot, Szlovákiát, Horvátországot és Szlovéniát nem soroljuk Közép-Európához. Hozzátette, hogy az IMF és az Eurostat adatai alapján is a magyarnál csak a lengyel GDP nőtt nagyobb arányban. A lapszemlét Reichling Krisztina állította össze.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra, 40 perc van, kedves hallgatói, Gere Benzita és az Ill szegy egy felvétele következik.

0: nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
4: Perikópa. Az évközi 11. vasárnap következik. A Szent Mise szentleckéjét Szent Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből olvassuk. Az ige szakaszhoz Wilhelm Péter, az ürömi Szent György vértanú templom plébánosa fűz gondolatokat. Testvéreim, amikor még erőtlenek voltunk, Krisztus az erre alkalmas időben meghalt a bűnösökért, pedig az igazért is alig hal meg valaki, legfeljebb a jótevőért adja életét az ember. Isten azonban azzal bizonyítja irántunk való szeretetét, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk. Most, hogy vére árán igazzá váltunk, még sokkal inkább megment bennünket haragjától. Mert ha fia halála által kiengesztelődött velünk az Isten, most, hogy kibékültünk vele, az ő életébe oltva, mennyivel inkább megszabadulunk. Sőt, ezen felül még dicsekszünk is az Istenben, Urunk Jézus Krisztus által, aki megszerezte nekünk a kiengesztelődést. Ez az Isten igéje.
5: Szent Pál apostol egy különleges, mindannyiunkat nagyon izgató kérdésről beszél, a kiengesztelődésről. Mindenki életében eljön rövidebb, hosszabb idő alatt az a kérdés, hogyan tudok én kiengesztelődni Istennel, önmagammal és fele barátaimmal. Nagyon nehéz néha megbocsátanunk, ugye ezt érezzük is, és sokszor ki is fejeződik az, hogy én megbocsátok neki, de nem felejtem. Hát ebben a pillanatban nem történik meg a kiengesztelődés, hiszen megbocsátani azt meg tudunk, még úgy is, hogyha a másik fél nincsen ott, nincsen jelen. Kiengesztelődni néha már nehezebb, mert nehezen tudjuk adott esetben, mondjuk egy hazugság után helyreállítani az embertársunkkal való kapcsolatunkat. De mégis a mai szentleckében kapunk egy biztatást, hogy amikor erőtlenek voltunk, Krisztus az erre alkalmas időben meghalt a bűnösökért, pedig az igazért is alig hal meg valaki. Hát itt van ez a nagy pillanat, itt van a lehetőség, hogy újra gondoljam ezt a kérdést, hogy Isten tényleg megbocsát mindenkinek, személyi válogatás nélkül, kérdés nélkül, mindenkivel megadja azt a lehetőséget, hogy kiengesztelődhessenek. Hiszen te is ezt éled meg, kedves testvérem, minden egyes szentgyónásban, a kiengesztelődés szentségében. Megélem, hogy Isten megbocsátott nekem, letettem terheimet, feloldoztak bűneim alól, tiszta lappal indulhatok el. Nem hánytorgatja senki ezt a szememre, hanem tudom folytatni az utamat kiengesztelődve Istennel. Akkor én ezt miért teszem saját magam, illetve embertársaimmal? Miért hánytorgatom föl adott esetben a régi, már lezárt megbeszélt dolgainkat? Miért nem tudok megbocsátani, kiengesztelődni vele? Mi miért vagyunk néha sokkal keményebb szívűek, mint ahogyan Isten velünk van? Pedig ő igazán sokszor és még többször lehetne keményebb szívű velünk. De pont az ő végtelen szeretetéből ő azt mondja, hogy megbocsátok neked, mert te vagy az én gyermekem. Fontosabb vagy számomra mindennél. Kérjük a mai napon mennyei atyánk segítő kegyelmét. Kérjük az értünk meghalt és feltámadt Krisztust, aki elhozta számunkra a bűnbocsánat ajándékát kereszthalálával és feltámadásával, hogy mi is tudjunk olyan irgalmasok lenni, mint amilyen a mi mennyei atyánk.
0: A vasárnapi Szent Mise szentleckéjéből Wilhelm Péter atya emlékedését hallották.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
0: 8 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Lázár Csaba. Tisztújító kongresszust tart ma a Fidesz, amelyen várhatóan módosítják a párt alapszabályát. Új tagokkal bővítik az országos elnökséget, valamint ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktort. A Fidesz 32. kongresszusa 10 órakor kezdődik a Budapest Kongresszusi Központban. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MT-nek korábban azt mondta, a tervek szerint a kongresszuson alapszabálymódosításról döntenek, amely alapjaiban megváltoztatná a Fidesz szervezeti felépítését. A Tisza kormány nem a nyilvánosság előtt, hanem egy közzétett dokumentumban jelezte a kamatstop kivezetésének tervét. A kabinet 2026. szeptember 30-ával megszüntetni a jelenlegi feltételek mellett működő kamatstoppot. A becslések szerint mintegy 216 ezer szerződést érinthet a változás, és egyes adósok esetében akár 10%-kal is emelkedhet a havi törlesztő részlet. A Mi Hazánk árgus szemekkel fogja figyelni, mi történik a határainkon, közölte Torockai László, a Mi Hazánk elnöke az X-en. Rámutatott, a június 12-én pénteken életbe lépett migráns paktum értelmében a magyar-szerb vagy éppen a magyar-ukrán határokon nem lehet többé az elfogott, illegálisan betörő migránsokat visszatolni a határ másik oldalára, hanem regisztrálni kell őket. A menedékkérelmek elbírálásáig olyan befogadó állomásokon kell tartózkodniuk,

Bence közösségi oldalán. Az Európai Unió tagállamai megállapodtak arról, hogy hétfőn megnyitják Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, amely az uniós csatlakozási folyamat alapját képezi. Jelentette be sajtóközleményben António Costa, az Európai Tanács, és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. A globális gazdasági egyenlőtlenségekre és a digitális szabályozásra kívánja helyezni a hangsúlyt a vendéglátó Franciaország, a G7 országok, Franciaország mellett az Egyesült Államok, Németország, Kanada, Olaszország, Japán és az Egyesült Királyság hétfőn kezdődő háromnapos csúcstalálkozóján a francia Alpokban található Evianban. Tudatta a francia elnöki hivatal, kiemelve, hogy a napirenden lévő témákban nincs egyetértés az amerikaiak és a többi nagyhatalom között. Az európaiak, a kanadaiak és a japánok nem támogatják a közel-keleti háborút, és a tájékoztatás szerint a G7 csúcs találkozón ragaszkodni fognak a hormúzi szoros gyors újrainnyitásához, mert a blokád jelentősen megterheli a globális gazdaságot és az üzemanyag árak elszabadulásához vezetett. Hazánk időjárásáról. Az árt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, délután nyugat felől csökken, elszórtan valószínű zápor. Megélénkül, megerősödik az északnyugati nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 9 órakor mondunk.

0: Gianni Morandi felvétele szólt. Az egyházba a páduai Szent Antalra emlékezik, aki az első nagy ferences generáció egyik legismertebb és legnépszerűbb alakja. Szinte minden templomban van szobra, csak a Kárpát-medencében 161 templomot szenteltek a nevére, és tisztelete halála után 800 évvel is élő. De vajon mit üzen példája korunk embere, valamint mai utódai a ferences szerzetesek számára? Ocsovai Grácián ferences testvértől Hávori Kinga érdeklődött.
1: Hát Szent Antal biztosan kiérdemelte az ő nevét, mert ugye sokan ismerik, és ahogy említetted, és tapasztaljuk, hogy szinte minden templomban van, sőt vannak szobrok is így út mentén, nem csak keresztek vannak, hanem azért több helyen látom már Szent Antal szobrot is. Tehát valójában őt nagyon sokan szeretik, és bizalommal fordulnak hozzá, tehát őt úgy is hívják, hogy a csodatevő szent. Nagyon közel van az emberekhez, pontosan azért, mert Istenhez, mivel nagyon közel van, és az anyához, és ezt tudta képviselni az emberek között. És mivel az emberek között volt, ugyanúgy, mint Szent Ferenc is, tehát ő is nagyon jól megtalálta a hangot a szegénnyel is, a gazdaggal is, az okossal, a rablóval, a szultánnal, tehát ő emberi kommunikációban nagyon jók voltak mind a ketten, és nagyon tisztelték a szent angyalokat. Tehát csak magunk között szólva, hogy például amikor emberi kapcsolatokról van szó, vagy feladatok, hogy nagyon sokat segítenek a szent angyalok, és ők bizonyára, akár Szent Ferenc is, hogy ott is a szent angyalok a tisztelete, angyalos boldog az, hogy Assisiben, meg egyáltalán az életében is nagyon sokat segítettek a szent angyalok. És ez legyen egy jó példa számunkra is, hogy sokkal többet kell kérnünk az őrangyalunkat. Az védelmet is ad, ügyintézés sikerét is ad, de hát ugyanígy mellé vehetjük a szenteket is. Nagyon keveset beszélünk a szentekről sajnos. És amikor egy hittanórán is előkerülnek, hogy milyen téma legyen, meg a hívek is sokszor jeleznek, hogy nagyon szívesen hallanának szentekről, szentek életéről. Mert ugye ez egy példa is, meg ugyanakkor segítő testvéreink. Volt régen egy ilyen könyv, hogy testvéreink a szentek. Tehát páduai Szent Antal azért páduai, meg mondjuk Lisszabonban született, csak Páduában halt meg, ezért mondjuk, hogy páduai Szent Antal, 1231. És milyen érdekes, hogy ebben az évben halt meg Árpád-házi Szent Erzsébet is. Aztán, ha már Árpád-házi Szent Erzsébetről beszélünk, ugye Szent Ferencet is említettük, hogy a Szent Ferenc már tudott Árpád-házi Szent Erzsébet életszentségéről, és a köpenyét elküldte neki. Szóval milyen érdekes kötődések vannak. Azt tudjuk Szent Antalról, hogy először ő nem ferencesnek indult, hanem ágostalani szerzetes volt, és mikor találkozott Szent Ferenccel, meg a marokkói vértanúkat hazahozták, ez annyira megérintette őt, hogy valakik az életüket adják Krisztusért, tehát a vérük ontásával kötődnek Krisztushoz. Ugye tőlünk a Jóisten egyelőjét nem kívánc, hogy egyszerű hitet meg bizalmat, és ebben a szentek példát adnak. Tehát ez a fajta dolog elindította őt, és találkozott Szent Ferenccel, és akkor tulajdonképpen ő így lett ferences. És ő az első, mint ilyen teológiai tanár is, és Szent Ferenc meg is bízta őt, hogy a testvérek képzésében vegyen részt, és ugyanakkor felhívta a figyelmét Szent Antalnak, hogy a nagy tanulás, tudomány végzésében ki ne oltsák az imádság lelkét. Ez egy nagyon híres mondata Szent Ferencnek, hogy ez volt egy jó tanács a Szent Antal felé, hogy a tudomány előrehaladtával és a tanulás előrehaladtával az imádság lelkét ki ne oltsuk, tehát mint hogy arra mindig legyen figyelem. Ez neki is mondta meg, ez nekünk is egy üzenet, hogy ugyanaz, hogy olyan sok híreket hallunk, meg tudunk, és ettől nem lesz nyugodtabb a lelkünk, de ha imádkozunk, az imádságnak lesz egy ilyen ajándéka, hogy megnyugszik a lelkünk, közelebb érezzük a Jóistent, a Szuzanyát, a szenteket. Tehát valójában Szent Antal ilyen értelme nagy példa, mert nagyon közel volt, nagyon nyitott volt a Jóisten felé, és általában a szenteket onnan ismerjük fel, hogy mivel ábrázolják. Hát úgy ott van karjában a kis Jézus. Egyrészt, mert ilyen gyermek lelke volt. Ugyanakkor azt tartja a hagyomány, hogy imádság közben meg is jelent neki a kis Jézus. Van egy-két szent, akit így ábrázolnak, azokhoz meg különösképpen közel kell lennünk. Ilyen ugye Szűzanya, Szent József, Szent Antal, Szent Kristóf. Ők azok a szentek, amit a Szűzanya ugye az első szent, és Szent József révén is. Tehát ez a közelség, vagy nyerek közel volt a Jézushoz. És ilyen tiszta, egyszerű volt a lelkük, ezért nem probléma senkinek imádkozni. És akkor Szent Antalhoz ábrázolják, hogy Lilion maradt tiszta élete miatt, nagyon tiszta lelke volt, ezért tudjuk kérni a közben járását. Mert akinek tiszta lelke, azoknak mindig erősebb az imája, itt a Földön is. Ugye gyerekek imája, gyerekekkel való imádság, vagy az idősek, beteg emberek. Tehát ha velük imádkozunk, akkor nekik nagyon erős a imájuk. Tehát ez a tiszta lelkűség, a Lilium, a kis Jézus a karjában, szentírás van a kezében, tehát ő nagy tudója volt a szentírásnak. A vizsgázók is, mikor vizsgák előtt vannak, felkeresik Szent Antalt, vagy a Szent Antal szobornál, kérik a segítségét, hogy jó sikerüljön a vizsga. Van ez a Szent Antal persze, az kifejezetten egy ilyen lehetőség is, hogy valamit kér, és akkor egy felajánlást tesz Szent Antalnak. Ugye a Szent Antal persze a szegények perseje, tehát az mindig ilyen jó szándékokra megy. Akkor ott van a Szent Antal kenyere, itt is a jó cselekedetekről, hogy a szegényeknek a támogatással. Amikor valaki így jót tesz, akkor csendesen, úgy, mint annak idén Szent Miklós is, hogy észrevétlenül tette a jót. És aki megtapasztalja, úgy az dicsőíteni fogja az Isten. Tehát nem a személy itt a fontos, hanem hogy úgy csendben tenni a jót, hogy Isten nevében, hogy az az illető hálát ad, akitől kapta. Ugyanakkor meg előbb-utóbb mindenki megtapasztalja jelen esetben a Szent Antal segítségét, mert ő igazi ember is volt. Tehát az emberek között élt, látta a problémákat, nagyon sok szép ima kötődik hozzá. Van például a 13 mi atyánk, vagy van ez a szép Szent Antal ének, hogy csodákat látni váltok, jöjjetek Szent Antalhoz. És valójában ott felsorolja, hogy mennyi mindenben tud segíteni. Akkor fekélynyomot, vétket, halált, sátánt elűz, gyógyuláshoz, elveszett vagyontagont, akkor az ifjúak visszanyerik az egészséget. Ha veszély van, akkor segít. Szóval ez az ének ezt kifejezi, ahogy miben kérhetjük a segítségét. Meg amúgy is, amikor egy litániát imádkozunk, akár az Úr Jézus, a Szűzanyához, Szent Józsefhez, vagy Szent Antalhoz, vagy bárkihez, amit ott felsorolnak, az mind igaz rá. Tehát a litániának ugye ez is egy érdekes, szép jelzője, hogy olyan, mint a rózsafűző, hogy ismételjük. Nem azért, mert nem hallja meg a jó Isten vagy az adott szent, hanem mert hogy elmélyítjük magunkban azt az igazságot, ami miatt reménnyel tudjuk kérni. Ezért is van az, hogy nagyon sokan szeretek tisztelik, mert ha alázattal kérik a segítséget, és szerintem nagyon sokan kérték, meg kérik is a segítségét, megtapasztalják. Tehát nagyon nagy bizalommal lehetünk Szent Antal felé.
2: Láttuk-e párhuzamot ferences testvérek, a mai ferencesek, feladata, szolgálata a mai ember felé, és Szent Ferenc, illetve páduai Szent Antal eredeti tanúságtevő szolgálata között?
1: Szent Ferenc alapjában ugye ő az első, tehát annak idején ugye Szent Antal, és meg mi is próbáljuk követni Szent Ferencet, tehát valójában sok templomban, ferences templomban is, sok templomban a keddi napokon megemlékeznek Szent Antalról, vagy vannak a kilencedek. Ugye minden szentnek van egy napja, és kedd ugye a Szent Antal napja. Tehát nagyon sok templomban van egy imádság. Azt, hogy most a ferences testvérek közül ez hogy van, azt nem tudom. Én csak abból indulok ki, hogy annak idején 1987. június 13-án szenteltek Esztergomba. Tehát Szűzanya, ugye a 13-a Szűzanyának a napja, és Szent Antal napján szenteltek, aztán voltam először vidéken, és utána tulajdonképpen, mikor már ferences lettem, akkor Pasarétre kerültem, és akkor derült ki, hogy a Pasarét templom titulusa Szent Antal. Tehát ilyen egy érdekes találkozás volt, hogy nekem ilyen személyesebb is volt. Minden templomnak van egy titulusa, hát akkor ugye arra tesszük a hangsúlyt, mármint Jézus meg a Szűzanya után, meg Szent Ferenc, ez a fő vonal. A Szent Antal gondolom az egyénileg inkább, az ilyen csendes, személyes tapasztalat lehet. Biztos, hogy mindenki tiszteli. Én most a hívek oldaláról közelítettem meg, hogy milyen sok ember, milyen nagy bizalommal van Szent Antal felé. És jogosan, mert meg is tapasztalják a segítséget. Mert amikor az ember egy bajban van, akkor ugye mindenben kapaszkodunk, még a fűszálba is, hát nem kell fűszál, mert vannak személyek, akikben ugyanígy kapaszkodhatunk. És azt megtapasztalja tényleg mindenki, hogy Szent Antal segít.
0: Mai emléknapja alkalmából Páduai Szent Antalról, az egyik legnépszerűbb szentről, Ochoai Grácián Ferences testvérrel, Hámori Kinga beszélgetett. 8 óra 18 perc van, egyházi lapszemle következik.
3: Következik az egyházi lapszemle, a héten megjelenő egyházi lapokból Iványi Balázs válogatott. A Stefánusz díja kitüntetett Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspökkel készített nagy interjút közöl az új ember. A biblikus teológus a beszélgetésben személyes hangon idézi fel gyermek és diák éveit, azokat a tanárokat és közösségeket, amelyek meghatározták hivatását és gondolkodását. Beszél a szemináriumi és római tanulmányokról, a szentírás kutatásának szépségéről, valamint arról, hogyan vált számára a tanulás és a tanítás a világ, az ember és Isten titkainak felfedezésévé. A Pápai Biblikus Bizottság tagjaként a tudományos munka felelősségéről is beszél, arszpoétikáját pedig így foglalja össze. A valódi tudás a rácsodálkozásból születik, és akkor válik teljessé, ha másokkal is meg tudjuk osztani a felfedezés örömét. Olvashatjuk a Martos Levente Balázzsal készült interjúban az új emberben. A gulágot megjárt Olofszon Placid Bence és szerzetes életét és örökségét bemutató egyház történeti konferenciáról is beszámol az új ember legfrissebb száma. A pannonhalmi tanácskozás a közelgő jubileumhoz kapcsolódva idézte fel a szerzetes rendkívüli életútját, lelkipásztori szolgálatát és azt a belső szabadságot, amellyel a diktatúra éveinek megpróbáltatásait is túlélte. A tudósítás bemutatja a konferencia legfontosabb előadásait. Szó esik a szerzetes gazdag hagyatékának feltárásáról, a hamarosan megjelenő naplókról, valamint azokról a kutatásokról is, amelyek Placid atya személyiségét, szociális érzékenységét és történelmi jelentőségét vizsgálják. Az írás felidézi azt is, miként vált a humor, a hit és az emberi méltóság megőrzése a Bencés szerzetes életének egyik legfontosabb üzenetévé. A mértékadóban a friss Kossuth díjas Lackfi Jánossal olvashatunk hosszabb interjút. A költő, író és műfordító a rangos elismerés kapcsán visszatekint eddigi pályájára, beszél az olvasókkal való kapcsolatáról, valamint arról is, hogyan viszonyul a díjakat övező visszhangokhoz és vitákhoz. Felidézi családi hátterét, az irodalommal való korai találkozását, és megosztja gondolatait az alkotás természetéről, amely számára elsősorban figyelem, kíváncsiság és a világ folyamatos megfigyelése. A mértékadó interjújában szó esik a 2,5 évvel ezelőtti szívrohamáról is, amely fontos fordulópontot jelentett az életében, és új szemléletet adott számára a mindennapok, a hit és az emberi kapcsolatok megélésében. A Lackfi Jánossal készült beszélgetésből az is kiderül, mind dolgozik jelenleg, milyen könyvek megjelenésére készül, és miért foglalkoztatják egyre inkább azok az emberek, akik csendesen, sokszor észrevétlenül hoznak másokért áldozatot. A roma holokauszt a porájmos, a 20. század egyik tragédiája. Nem csak a romák káváriája, hanem az egész emberiség kudarca. A kirekesztés kudarca és az emberi méltóság kudarca is, amelyet a legkiszolgáltatottabbakkal szemben követtek el. Olvassuk a Roma holokauszt Vasi szemmel című kiadvány előszavában Sztojka Attila, társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő gondolatait. A kötetet a jelenleg Szombathelyen szolgáló Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek állította össze, erkölcsi és történelmi szempontból is értékelve a tragikus eseményeket. A kiadvány a Szülőföld könyvkiadó gondozásában jelent meg. A roma holokauszt történetéről, a magyarországi cigányság történelméről, Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek könyvéről bővebben a Keresztény Élet legújabb, június 14-i számában olvashatunk. A református kurzió 20 éves Kárpát-medencei szolgálatáról közöl összeállítást a Reformátusok lapja. A spanyol eredetileg katolikus gyökerű lelkiségi mozgalom háromnapos alkalmai ma már református környezetben is sokakat segítenek a hit elmélyítésében és a gyülekezeti életbe való bekapcsolódásban. A cikk résztvevők és szervezők személyes történeteink keresztül mutatja be, hogy a kurzió nem egyszerűen egy lelki hétvége, hanem olyan tapasztalat, amelynek igazi jelentősége a hétköznapokban mutatkozik meg. A Reformátusok lapjának cikkéből megismerhetjük a mozgalom működését, ökumenikus hátterét, valamint azokat a gyümölcsöket, amelyeket a résztvevők saját életükben és gyülekezeteikben tapasztaltak meg. Az írás arra is választ keres, miért övezi még ma is számos kérdés és félreértés a kurziót, amely idén a református egyházi napokon is bemutatkozik az érdeklődőknek. Az evangélikus élet legfrissebb száma több oldalról is a felelősség és a reménység kérdését járja körül. A teremtés védelmi rovat a környezetünk iránti figyelemre és felelősségre hív, arra emlékeztetve, hogy a teremtett világ apró csodáinak megőrzése mindannyiunk feladata. A lap bemutat olyan gyülekezeti közösségeket is, ahol az elfogadás, a megbecsülés és az összetartozás megtapasztalása valódi otthonná formálja az egyházat a hozzájuk érkezők számára. Egy másik írás azt mutatja meg, hogy a hétköznapokban is váratlanul felbukkanhatnak a segítség és a gondviselés angyalai, megerősítve a hitet és a bizalmat. Az apák napjához kapcsolódó összeállítás pedig a családból hozott örökségekről, a szülői példák erejéről és az egymást követő nemzedékek felelősségéről elmélkedik. Önök az egyházi lapszemlét hallották.
0: A lapszemlét Tóth Zsófia olvasta fel.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 8 óra 30 perc, varázsdoboz, mesés irodalom.
1: Három galamb, szlovák népmese. Fordította Bóné András.

Volt egyszer egy árva lány. Árva bizony, mert az apján kívül nem volt már senki ezen a világon. Pedig, tudjátok, a leány, ha még olyan jó apja van is, csak árva anya nélkül. A mi kis árvánk jó leány volt. Szép, mint egy virág, jó, mint a méz, szelíd, mint a bárány, és a munkában serény, mint a méhecske. Vezette a gazdaságot, amennyire erejéből tellett, de az apja mindig csak azt mondta neki. Nem hagyom, kislányom, hogy ilyen fiatalon ennyi munkával vesződj. Megnősülök, ketten majd jobban bírjátok. A leány nem felelt semmit erre. Örült, hogy anyát kap, és az apa megnősült. Elvett egy özvegyet, aki maga is egy lányt hozott a házhoz. Olyan formakorút, mint az ő édeslánya. Csak hogy nem olyan jót. De hát az anya mégiscsak anyja a lányának. Az édes lányát a széltől is óvta, mindenütt dicsérte. Az árvának pedig csak mostohája volt. A szegény csak most tudta meg, mi a munka. Nem volt elég, hogy a ház körül meg a gazdaságban dolgozott, de még a mostoháját, meg annak a lányát is ki kellett szolgálnia. Nem volt se éjjele, se nappala, se étköznap, se vasárnap. Ráadásul még rosszul is bántak vele. Egy jó szót se hallott tőlük, nem ehetett velük az asztalnál sem. A kemences útban várta, míg vetnek neki valamit. És mégis csendes maradt, békés, szelíd. A legkeményebb házi és mezei munkák mellett nyűjt ruháiban is százszor szebb volt, mint a mostoha elkényeztetett lánya. Egyszer az ember vásárba indult. Azt mondja akkor a mostoha. Ezt meg ezt veszel nekem. Cipellő, sejemszoknya, pántlika, mézes kalács kell a leánykámnak. És tudj Isten, mi mindent sorolt fel még. Mikor az apa ezt mind végighallgatta, a kemences út felé fordult a lányához. Hát te neked meg mit hozzak? Kérdezte. De a mostoha a lány szóhoz sem engedte jutni. Még mit nem? Annak nem hiányzik semmije. A konyhában meg az istálóban nem kell semmiféle parádé. Hallgatta az apa a mostohát, aztán megint csak a lányhoz fordult. Ugyan, mondd meg már te is, mit hozzak neked? Az árva kislány csak úgy lopva súgta oda. Hites jó apám, akármit, ami majd a keze ügyébe akad. Elment a vásárba az apa. Vett a világon mindent, amit a mostoha parancsolt. Egyedül az édes lányának nem vett semmit. Hazajövet, majd belebolondult, egész úton azon törte a fejét, vajon nem felejtette el valamit. Amint így töprengve ballag lefelé egy erdei ösvényen, beleakad egy görbe mogyoró bokorba, és lehull a burkából a lába elé három mogyoró. Nolám, mondja, itt a lányomnak a vásárfia. Hazajön, szétosztja, amit vásárolt, de senki sem örült a vásárfiának jobban, mint a szegény árva. Zsebébe rejtette a három mogyorót, mintha valamilyen gyöngyök lettek volna, és ment a dolgára.

Vasárnap reggel, amikor a ház körül már mindent rendbe tett a leány, leül a kemence sútba, készülődik, hogy templomba menjen. Éppen másodszor harangoztak be, mikor a mostoha egyszer csak rátámad. Te ilyen meg olyan! Hát csak úgy hagyjuk itt a házat? Nincsen neked itthon semmi tennivalód? Kiszalad és behoz egy mérő borsót lencsével keverve. Nesze! Ezt szépen kiválogatod, még mi a templomból visszajövünk. Mind elmentek a templomba, s a szegény lány elkezdi válogatni a lencsét, sírva, jajgatva, hogy a gonosz mostoha már templomba se hagyja menni. Ó, édesanyám, édesanyám, miért is nem vittél inkább magaddal? Jobb volna ott nekem, anyátlan árvának. Akkor megzörren a zsebében a három mogyoró. Kiveszi, maga elé teszi őket, és örül annak is, hogy legalább az apja ilyen jó hozzá. Amint így elgondolkozva válogatja a szemet, megkoppan valami az ablakon. Kinéz, három fehér galamb kopogtatja csőrével az üveget. Szegénykéim, tán engem árva teremtést jöttetek el vígasztalni? Kinyitja a kis ablakot, és a galambok így szólnak hozzá. Mit csinálsz, jó leányka? Ó, látjátok, most, mikor mindenki más a templomban van, nekem ezzel a munkával kell bajlódnom. Sose búsulj, mondja az egyik galamb. Hagyd abba a munkát. Azzal elkap egy mogyorót, a kis csőrével feltöri, és selyemruhát húz ki belőle. Fehéret, mint a hó. Itt van, vedd fel, és menj a templomba. Mi az alatt ezt majd kiválogatjuk helyetted. De mikor a pap kimondja az áment, te ne várj, míg a többiek kimennek. Siess előre haza, hogy átöltözz. Megörült a leányka, felvette a ruhát. Olyan szép lett akár egy liliom. Elment a templomba, és beült az első üres székbe. Az emberek mind őt nézték, köztük a király fia is. Nem tudott betelni a nézésével. Úgy megtetszett neki a lány, hogy nem bánta volna, ha a mise estig eltart. De a gyönyörű lány nem nézett sem erre. Hallgatta a prédikációt, míg a pap nem mondta, hogy ámen. Ekkor szép csendesen felkelt, és kiusont a templomból, sietett haza. Levette a fehér selyemruhát, beletette a mogyoróhéjba, és a héjat eldugta. Mikor a mostoha lányával a szobába lépett, csak azt látta, hogy a borsó meg a lencse szépen el van különítve, ki van válogatva. Bosszankodott erősen, hogy nem köthet bele a mostoha lányába, de hát hallgatott, és csak járt fel s alá a szobában. Aztán egyszer elkezdte. Na te rongyos, ha a templomban lettél volna, láthattál volna egy szép lányt. De hát sútban ülőnek, sútban a helye. Ó, de hiszen láttam, amikor elment a házunk előtt. Ha, azt meg hogyan? Hát bizony a kútkáváról. Éppen akkor voltam vízért. A kútkáváról? Hát a kútkáváról csak úgy az utcára bámészkodsz. Hallod, apjuk? Azt a kútkávát iziben el kell dobni onnét, ez a mi haszna reggeltől estig csak ott lopná a napot. Nem volt mit tenni. Bár ünnepnap volt, a szegény apa tüstént lebontotta a kútkávát, hogy a vihar elmúljon a fejük fölül. A királyfi az istentisztelet után rögtön azt tudakolta, honnét került a templomba az a szép lány, és nem látták-e, hová tűnt. Láttuk bizony, oda ment be, abba a házba, ahol az a szép káva van a kúton, mondták az emberek. A királyfi kerestette házról házra, de hogy a kútkáva már nem volt, persze nem találtak semmit sem. A következő vasárnap megint odaült a leánya rongyos ruhában a kemences útba, és készülődik, hogy a templomba megy. Azt mondja neki akkor a mostohája, miközben a lányát cicomázta a tükör előtt. Hát te, talán bizony nincsen munkád itthon? Hej, ennek biztosan az a szép lány jár az eszébe. Egy lépés sem ész. Szalad a konyhába, és hoz egy mérő mákkal összekevert kölest. Nesze, mondja, ezt kiválogatod.
és ha el nem készülsz, mire a templomból visszajövünk, lesz hadd elhad. Megértetted? Azzal a mostoha meg a lánya otthagyták a szomorú kis árvát. Sóhajtozva, sírva fogott neki a szemezésnek. Akkor egyszerre bekopog az ablakon a három galamb. Ne sírj, ne sírj, jó lányka, csak eresz be minket, elvégezzük a munkádat. Adj ide egyet a mogyoróidból, mondják neki, mikor az ablakot kinyitotta. Alig adta oda a mogyorót, a galamb ezüst ruhát hámoz ki belőle. Itt a ruhád, vedd fel és eredj a templomba. De amint az áment hallod, siess haza, és minden rendben lesz. Örült a lányka, felvette a ruhát. Mint a csillag, úgy ment a templomba. Beült a legelső üres helyre, és figyelt, nem nézett se jobbra, se balra. De a királyfi egész idő alatt csak őt nézte, és olyan furcsa érzés volt a szíve körül. Egyszerre áment, mond a pap, a lány felkel, és kihoson a templomból. Otthon alig ért rá átöltözni, már jött is a mostohája a lányával. Csak néz, néz, csóválja a fejét, hogy a mák mind ki van válogatva a kölesből. Bosszankodott erősen, majd megpukkadt nagy mérgében, de hát nem szólhatott semmit. Aztán mégiscsak rákezdte. Lettél volna a templomban, láthattál volna egy szép lányt. De hát hamupipőkének süt van a helye. De hiszen láttam én is, mikor előttünk ment. Éppen a szilvafán voltam a ház előtt. Le akartam rázni nektek egy pár szilvát ebédre, feleli a lány. A mostohának sem kellett több rárival gorombán. Ocsmány teremtés! Tehát vasárnap is fákra mászkálsz, a ruhádat szaggatod, az utcára bámészkodsz hiába? Megállj! Ápjuk, a szilvafa nem maradhat tovább a ház előtt. Kiveled a tüstént? Ez a te mi haszna, bagyod, ne üldögéljen örökké rajta! Indult az apa a szilvafát kivágni. Tudta, hogy különben égi háború lenne a házban. A királyfi megint tűvé tett a szép lány után mindent. Mondták is neki, hogy bizony oda ment, ahol az a szép szilvafa áll a ház előtt. Kerestette is a fát, de nem talált semmit, mert akkorra az már sehol se volt. Elbúsult a királyfi, és gondolkodott. No, megállj, mondta, majd a nyomodra jutok én. A harmadik vasárnap reggel, mikor már mindent elvégzett, és mint a mágfej olyan simára fésülködött, oda megy a kis árva lánya mostohájához, aki a tükör előtt éppen a lányát cicomázta. Kéri szépen, hogy engedje el őt is a templomba. No, lám, azért mennél a templomba, hogy csúfát tegyél bennünket, hogy szégyenkezzünk egy ilyen szúrtos teremtés miatt? Nem! Te itthon maradsz! Azzal kimegy a kamrába, behoz egy véka hamuval kevert lisztet, és az asztalra szórja. Itt a munkád, de aztán ki legyen válogatva, mire a templomból visszajövünk. Megértetted? Karon fogta a lányát, és elmentek. Csak a szegény árva maradt otthon. Keservesen sírva fogott a válogatáshoz. Ó, édesanyám, drága édesanyám, minek is vagyok én nyomorult teremtés ezen a világon? Mit kezdek én most már ezzel? Akkor egyszer csak bekopog az ablakon a három galamb. Ne sírj, szép lány, ne sírj, kiválogatjuk helyetted, eresd csak be! Nagy örömmel beengedte őket, és a galamb aranyruhát hámozott ki a harmadik magyaróból. Itt a ruhád, vedd fel, és eredj a templomba. De amikor a pap áment mond, ne várj, míg a többiek kimennek, menj előre, és siess haza! Örült a leányka, mint a tündöklő nap, úgy ment a templomba. Leült megint a régi helyére. Hallgatta a prédikációt, észre sem vette, hogy az egész templom csak őt nézi, s a királyfi egyre feléje mosolyog. Vége felé jár a prédikáció, áment, mond a pap, akkor riadt fel a lány az elmélyedésből, feláll, és menni akar. De mi történt?
nem bír megmozdulni a helyéről, mert a királyfi a széke alá szurkot öntetett. Erőlködik, neki feszül, hogy a lépről szabaduljon. Végül sikerül a lábát kirántani, és usgyi, csendesen kioson a templomból. Futott haza lélekszakadva, és észre se vette, hogy az egyik cipellője hiányzik.

Otthon a lány épp csak átöltözött, már hallotta is a mostoháját az ablak alatt. Az aranyruhát nem is tehette már a héjába, csak úgy az ajtó mögé vetette. Bejön a mostoha lányával, látja a lisztet meg a hamut széjjel választva. Majd, hogy meg nem pukkant haragjában. De a mostoha lánynak semmit sem mondhatott. Hanem egy kis idő múlva aztán rákezdte. Hé, lettél volna a templomban, te lusta, mondta neki. Ma láttál volna csak egy szép lányt, de hát hamupipőkének sütben a helye. Ó, hiszen láttam én, amikor megvillant az ablakunk előtt, mondta a lány. Felszaladtam a kémény tetejére, onnét jól megnéztem. No, hiszen a mostohának se kellett több. Úgy rontott rá a mostoha lányára, mint a sárkány. Haszontalan, semmire kellő. Hát te a kéményen mászkálsz. Mas a padlásra a teknő alá, ott aztán kérhetsz ebédet az aranyruhás lánytól. Te meg apjuk ledöntöd azt a kéményt iziben, mert különben. Kiment az apjuk szegény feje, és ledöntötte a kéményt. Alig takarították el a kéményt, jönnek ám a király szolgái, és keresik a gyönyörű lányt, mert, hogy azt mondták nekik, oda ment be, ahol az a magas kémény van a házon. De felnéznek a tetőre, nincsen rajta kémény. Hosszú orral tovább mentek. Csak hogy a király finál zálog maradt. Az aranycipellő. Más szolgákat küldött most már, hogy házról házra járjanak, ahol csak leány van, és amelyiknek a lábára illik a cipellő, azt azonnyomban hozzák el eléje. Járnak a szolgák házról házra parancs szerint, de a cipő egyik lánynak sem illik a lábára. A mostoha tudta már előre, hogy jönnek, összenyomkodta a lánya lábát bolondul, hogy csak minél kisebbet mutasson. Próbálják a szolgák a cipőt, de a dagadt lábnak még az ujja hegyére se ment fel. Hát ez semmi, mondták. Nincsen még egy lányuk. A mostoha meg már mondta is, mintha fizetnék érte. Nincsen, bizony nincsen! Indultak már a szolgák kifelé. Akkor egyszerre megszólal a padláson a kakas. Kukurikú! Fel a létrán! Teknőben bújik a szép lány! Mi az? Micsoda? Kérdik a szolgák. Miféle szép lány bújt a teknőbe? Dehogy is, csak a kakasunk énekel mindenfélét, próbálja elterelni a figyelmüket a mostoha. Hanem hát beszélhetett azoknak, mégiscsak felmentek a padlásra. Találtak ott két teknőt, s az egyik alatt egy sírdogáló lányt. Próbálják a cipőt, hát, mintha ráöntötték volna. Tudták mindjárt, hogy megvan, akit keresnek. A mostoha csak bámult, mint a pulyka, amikor a mostoha lányát hintóba ültették, és a kis hamupipőke sírva kiáltotta, hogy Isten velük. Úgy elfogta a méreg, hogy ott helyben megpukkadt. A királyfi első pillantásra felismerte a lányt, amikor oda vezették hozzá. No, lelkem, mondta neki, te vagy-e az, aki háromszor a templomban voltál? Én vagyok, mondta a lány szégyenkezve, és olyan piros lett akár a rózsa. Hát, azt a szép ruhát meg hol vetted? Most aztán elmondott a királyfinak mindent. Hogyan bántak vele, miképpen jött segítségére a három galamb. Rögtön fel kellett vennie a szép ruhát, és egy hét múlva a szegény árva lány a királyfi felesége volt.

Három galamb, szlovák népmese, elmondta Szirtes Ági. A zenei szerkesztő D.V. Mária, a rendező Sáros Pataki Zsuzsanna volt. Elhangzott a varázsdoboz, szerkesztette Varga Andrea. Most Zorán és a Jútóhegy egy felvétele következik.

csak menni az álmainkért. Azt is mondtad, tiéd az élet.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 9 óra. Jó napot kívánok, hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A mikrofonnál Lázár Csaba. Tisztújító kongresszust tart ma a Fidesz, amelyen várhatóan módosítják a párt alapszabályát, új tagokkal bővítik az országos elnökséget, valamint ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktort. A Fidesz 32. kongresszusa 10 órakor kezdődik a Budapest Kongresszusi Központban. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MT-nek korábban azt mondta, a tervek szerint a kongresszuson alapszabálymódosításról döntenek, amely alapjaiban megváltoztatná a Fidesz szervezeti felépítését. A Tisza kormány nem a nyilvánosság előtt, hanem egy közzétett dokumentumban jelezte a kamatstop kivezetésének tervét. A kabinet 2026. szeptember 30-ával megszüntetné a jelenlegi feltételek mellett működő kamatstoppot. A becslések szerint mintegy 216 ezer szerződést érinthet a változás, és egyes adósok esetében akár 10%-kal is emelkedhet a havi törlesztő részlet. A Mi Hazánk árgus szemekkel fogja figyelni, mi történik a határainkon, közölte Torockai László, a Mi Hazánk elnöke az X-en. Rámutatott a június 12-én pénteken életbe lépett migránspaktum értelmében a magyar-szerb vagy éppen a magyar-ukrán határokon nem lehet többé az elfogott, illegálisan betörő migránsokat visszatolni a határ másik oldalára, hanem regisztrálni kell őket. A menedékkérelmek elbírálásáig olyan befogadó állomásokon kell tartózkodniuk, amelyek a paktum szerint inkább nyitottak, mint zártak lennének. Tudósított a hiradó.hu. A Keresztény Demokrata Néppárt követeli, hogy Magyar Péter mondja ki, Magyarország nem hajtja végre a pénteken hatályba lépő uniós migrációs paktumot, számolt be az MTI. A miniszterelnök többszöri felszólítása sem volt hajlandó kimondani a parlamentben, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot. Mellé beszélt, direkt keverte a legális és illegális migráns kifejezéseket, a migrációs paktum előnyös oldalairól beszélt és visszafelé.

0: Az európaiak, a kanadaiak és a japánok nem támogatják a közel-keleti háborút, és a tájékoztatás szerint a G7 csúcstalálkozón ragaszkodni fognak a hormuzi szoros gyors újraindításához, mert a blokád jelentősen megterheli a globális gazdaságot és az üzemanyagárak elszabadulásához vezetett. Hazánk időjárásáról: az árt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, délután nyugat felől csökken, elszórtan valószínű zápor. Megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 10 órakor lesz. Kilencszorra négy perc van. Mesterfogás. A szerkesztő Pozsgai Nóra.
1: A legfontosabb tanulsága nekem, és azt gondolom egyébként, hogy neki is, beszéltünk is erről, hála Istennek többször, hogy ő miért van itt még. És ő egy nagyon agilis valaki volt, és még amikor egészséges volt, akkor mindig mondta, hogy majd üssük agyon, amikor már nem tudja magát ellátni, és ilyesmi. És annyit mondott, hogy azért van még itt, mert még szeret minket, és ez annyira fontos, hogy neki ez megéri, hogy ilyen elesetten is, de itt legyen. Nekem pedig azt tanította, hogy az utolsó pillanatig, tényleg az utolsó sóhajtásig, ez egy mélyen és teljességében emberi élet.
2: Megrendítő téma ihlette Lelkes Gergely festőművész legutóbbi költői szépségű absztrakt képeit. Édesanyja utolsó éveit végigkísérve, a testi-szellemi elfogyás stációit vele együtt végigszenvedve születtek meg a festmények, amelyeken az emberi elmúlás nagyon is prózai tapasztalatait, a szeretet, a remény, a hit lényegíti át belső ragyogássá. Lelkes Gergely képeit nézve a felfoghatatlan valahogy mégis átélhetővé válik. Nem értjük, de belső bizonyossággal megérezzük, hogy az öregség, a gyengeség, a szenvedés, ami emberi passiónk, a szeretetben és a hűségben megélt utolsó gesztusokban valami halálon túlmutató, halált legyőző erővé válik. A képekből kiállítás született, amely Maradék fény címmel látható még június végéig Budapesten, a Klebersberg kultúrkúriában. Ott jártunk, a művésszel beszélgettünk. Zenei szerkesztő kollégám Varga Ramona nevében is szeretettel köszöntöm Önöket, Pozsgai Nóra vagyok.

Mielőtt a kiállító térbe belépnénk, ismerkedjünk meg a művésszel. Lelkes Gergely igazi művész dinasztia tagja, édesapja, nagyapja, két nagybátyja is festőművész. 1971-ben született, a Képzőművészeti Egyetemen szerzett mesterdiplomát. Virtuóz rajz és festőtudással párosuló, mély és képzett hite, egyházi elkötelezettsége a szakrális terek ihletett alkotójává is emeli. Több katolikus templom és kápolna belső figurális kifestése is kötődik az ő nevéhez. Kiállításain azonban inkább egyéni, szenvedélyes hangvételű, ugyanakkor rendkívül

0: Kívül finom és érzékeny, nonfiguratív festészetét ismerheti meg a közönség. A kettő egységet alkot, és a Maradék fény című kiállítás absztrakt édesanya ábrázolása épp olyan lelki gyakorlatos élmény, mint a rádi katolikus templom angyalai és gyermek Máriája.
1: A Maradék fény című kiállítás, ezt adtam ennek a tárlatnak. 7 éve volt ugyanitt egy kiállításom, ahol általam szeretett személyeknek ajánlott, illetve igazából róluk festett absztrakt portrék voltak kiállítva. Annak az alapgondolata az volt, hogy a Szentlélek templomai vagyunk, és ahányan annyiféle, nem tudom, építész által megálmodott templomok, bár az építész az ugyanaz, de hogy nagyon sokfélék, és ezt a sokféle szépséget igyekeztem akkor képekbe sűríteni, ami egy-egy általam hozzám közel álló és általam szeretett emberben érzek, belül sugárzik, a köztünk lévő viszony, ugye az is volt annak a cím egyébként, hogy köztünk, és abban a sorozatban szerepelt édesanyámról is egy kép, Mamáé ez a címe, és utána nem sokkal történt egy balesete édesanyámnak. Idős volt ő már, tehát egy comnyaktörése volt, abból még az első comnyaktörésből elég szépen fölgyógyult, de azért már kellett neki segíteni. És aztán pedig pár évvel később lett egy második, és akkor abból meg már nem tudott kijönni. Tehát igazából elindult ott nem sokkal a kiállítás után egy folyamat. Aztán ez a folyamat kívánkozott egyre inkább képekbe, egyre inkább az ő története az én életemnek is így a középpontjába került, egyre közvetlenebbül kísértem őt. Az elesettsége, vagy mégis az elesettségének a mértékében igényelte, hogy egyre többet legyünk együtt, egyre több segítséget és ott létet igényelt, és ez a történet tavaly nyáron lezárult, ő meghalt, és menet közben én ezt a történetet már régen elkezdtem festeni, és akkor ez a történet így, hogy lezárult, igazából ez a képciklus is lezárult, egy bizonyos szempontból mindenképpen, és ez a történet.
0: A képek sora az ő fizikai és talán szellemi leépülésének és a ti kapcsolatotoknak a te mellette való lelki megtöretésednek, vagy keresztutadnak a története.
1: Igen, az az érdekes mindig szerintem, ahogy így közel megyünk a dolgokhoz, és akkor egészen máshova kerülnek hangsúlyok. Tehát igen, ez mindenképpen egy keresztút, itt van a kiállításon egy ötsebb című kis grafikai sorozat is közvetlenebbül utalva erre az olvasatra, de mind a mellett, hogy természetesen így a munka, meg a család, meg a festészeti tevékenység mellett nagyon nehéz volt, és nem mondom, hogy mindig dalolva és vidáman szaladtam hozzá, de ahogy közel kerültem, így fizikailag is mindig mondjuk átléptem a küszöböt, vagy megfogtam a kezét, ott egyből feloldódott ez a nehézség, vagy az a föláldozott idő, vagy energia, amit rászántam. Úgyhogy hát ez az én történetem, és azért már az előző köztünk sorozat is arról szólt, hogy ne csak, nem tudom, önelemzés legyen a festészetem, hanem mások felé is nyisson. Úgyhogy ez minimum egy kettős történet, tehát legalább annyira szeretném, hogy ez az ő története is legyen, ami itt a képekben megjelenik, tehát ez az ő tőle kapott tudásokat, érzéseket, szeretetet, bizalmat, ezt is, tehát ahogy szűkült be az élete, úgy egyre inkább a lényeg látszott, vagy a lényeg történt közöttünk, tehát hogy valami ilyesmi, ugye ez a köztünk, ezt az előző kiállításra visszautalva, ugye a köztetek vagyok, annak a kiállításnak azért lett az a címe, ami, és itt is ez volt a legfontosabb tanulsága nekem, és azt gondolom egyébként, hogy neki is, nem is csak gondolom, beszéltünk is erről, hála Istennek többször, hogy ő miért van itt még, tehát hogy ez egy ilyen hosszú folyamat, és ő egy nagyon agilis valaki volt, és még amikor egészséges volt, akkor mindig mondta, hogy majd üssük agyon, amikor már nem tudja magát ellátni, és ilyesmi. És annyit mondott, hogy azért van még itt, mert még szeret minket, és ez annyira fontos, hogy neki ez megéri, hogy ilyen elesetten is, de itt legyen. És bennem is egy olyan, tehát mondjuk az, hogy mi az, ami méltó emberi élet, arról sokkal magasztosabb elképzeléseim voltak 5 évvel ezelőtt. Tehát nekem pedig azt tanította, hogy az utolsó pillanatig, tényleg az utolsó sóhajtásig, ez egy mélyen és teljességében emberi élet, függetlenül az éppen birtokolt képességektől, vagy akár kimondható tudástól.

0: Beléptem a térbe, és most itt állunk ketten, és rögtön az első kép, az utolsóval kezdődik a kiállítás, az utolsó képpel egy ezüst szürke háttérben egy arany figura. Én tudom, hogy te szereted az angyalokat, és tudom, hogy nem angyal, és te non-figurálisan festesz, de rögtön egy ilyen angyal, és nekem egy ilyen feltámadás jutott eszembe, tehát azt mondtam, hogy fú, de gyönyörű. Ez az utolsó kép, ugye?
1: Igen. Igazából ezt kaptam, ezt a képet, tehát hogy a többi az elég sokszor átdolgozott folyamaton megy keresztül, mire úgy néz ki, ahogy kinéz. Ez a kép, ez úgy született, vagy ez, igen, tehát hogy ezt kaptam. Édesanyám halála után egy, nem tudom, két hónappal, két és fél talán, erősen gondoltam rá, és egyszer csak beugrott egy ilyen kép, hogy ez most ő, vagy itt van, tehát hogy tudtam, hogy ez az erős jelenésszerű kép, ami benne megjelent, ez most ő rá vonatkozik, vagy ez ő, talán ez így a legegyszerűbb.
0: És ugyanebben a térben két sötétebb tónusú kép is van, talán a kiállításnak a legsötétebb tónusú képei. A többi az mind élénk színekkel, és nagyon dinamikus, nagyon expresszív, közben pedig nagyon finom, mozgásokkal, átmenetekkel, tehát az egész annyira harmonikus és gyönyörű minden ellenére, és mindennel együtt. Ez a két kép viszont itt rögtön az elején, ezek sötétek, ezek szomorúak.
1: Én nem tudom, hogy szomorú vagy nem szomorú. A sötét az biztos, hát a fény hiánya mindenképpen jellemzi mind a kettőt, illetve az a sötétben történő, nagyon gazdag mozgás is jellemzi mind a kettőt, amiben dinamika van, igazából élet is van.
0: Olyan, mint hogyha persze nem szabad hasonlítani, de amikor lenézek a vad lápi vizek mélyére, akkor ott látom ezt a burjánzó életet a sötét víz alatt. Tele van élettel, ahogy mondod, de mégis azért egy sötét tónus. Ez a gyász?
1: Inkább a dolgoknak az elvesztése, elhagyása, ami látszólagos. Az egyik a nagy diptihon kép, annak Amnézia diptihon a címe. Tehát ott konkrétan az az élmény volt, ahogy édesanyámnak kiesnek dolgok, aztán mégis úgy előjönnek, előbuknak dolgok, aztán megint elmerülnek ebbe a felejtésbe. És ennek megfelelően nagyon-nagyon rétegzetten van ez fölépítve. Sokfajta jelből, sok színből van fölépítve az alsó réteg, és aztán ezt fedi be több, egy ibolyás és egy zöldes, meg aztán egy ilyen barnássávozásos mély tónus. Ebbe nevek vannak, ahogy így ugye elfelejt neveket, aztán előjönnek nevek.
0: Egy halvány görög felirat az, ami ott elrejtve felfeltűnik benne.
1: Igen, ezek az elfelejtett nevek, ezek ilyen elég össze-vissza vannak beleírva, nem is nagyon feltűnőek. Az a görög felirat, az pedig viszonylag rendezett sorokban húzódik meg, megint csak eléggé elfedve, de azért mégis láthatóan ez a hitvallásnak a szövege görögül. Az egész élete ugye így kavarog az embernek nap mint nap bennünk, és ebbe a felejtésbe is azt gondolom, hogy mondjuk azt a tartást, ami jellemezte őt még ebben az elesettségében is, igazából az az értékrend és az a lelki berendezkedés jellemezte, amit ő még valamikor gyerekkorában, vagy a családdal, a hagyományokkal magába szívott, és ezért gondoltam, hogy megfelelő az, hogyha ez a mély rendezettség, amit egy ilyen egységes ritmust ad az egésznek, az ez a szöveg.
0: Menjünk át a szomszéd terembe. Ebben a teremben pedig majdnem, hogy figurálisak a képek. Nagyon szépek, gyönyörű színekkel, tehát el kell jönni megnézni. Tényleg egy néhányat majd a honlapra fölteszek mutatóba, de el kell jönni megnézni, tényleg igazán harmonikus is ránézni, de közben érezni a fájdalmat. Tehát itt édesanyádat szinte alakjában megjelenítve, nem is szinte láthatjuk, igen, amellett, hogy azért ez nem figurális festészet.
1: Igen, ebbe a terembe lettek összegyűjtve azok, amik nagyon erősen az ő figurájára építenek. Van a nagy ágyban, ahogy az utolsó lényegében másfél évét egy ágyban töltötte, és akkor annak a tere, hogy ugye az lényegében egy élettér, egy világgá vált számára az utolsó időkben, és akkor ez ennek a kitágulása, szűkülése, erről szól egy kép. a fürdőből való, fürdés után való ágyba araszolás járókerettel, van egy ilyen hátakt, van annak egy átdolgozása, ami már egy absztrakt feldolgozás, de érezhető formailag a kettőnek a kapcsolódása. Tehát, hogy ez igen, itt ebbe a teremben vannak azok, amik így nagyon egyértelműen az ő figurájáról szólnak.
0: Érdekes, hogy egy olyan képet kitettél, ami nincs úgy átdolgozva, hogy mondtad, hogy milyen sokat dolgozol egy-egy képen. Ez a figurális, hogy kijön édesanyád a fürdőszobából, és az átdolgozott változata pedig az egy sokkal melegebb és sokkal fénytelibb, mint hogyha egy nap lenne az édesanyád, a színei is olyanok. Tehát teljesen át lényegül, és pozitívra lényegül át az első benyomáshoz képest.
1: Igen, hát ebben elég jellemző az, ahogy bennem így áthatják egymást a dolgok és az élmények. Az ő meghajlott alakja, ami a felismerhető hátakban benne van, igazából az az alak. Egy picit nekem ez olyan, mint hogy ilyen erdei ösvényen mennénk, és akkor úgy betűzne a fény egy ilyen tisztásra, és aztán mögötte meg megint van egy ilyen szikl, tehát hogy egy ilyen erős ilyen tájképi háttér van. Igazából ez volt az az időszak, ugye itt még tudott menni, amikor egyre jobban bevonottam az ő kísérésébe, vagy egyre több időt kellett rászállni, amikor fölismertem azt, hogy ez most az én utam is. Tehát az ő lelassult, araszoló útja, ez most az én utam is, és akkor ilyen módon ez a borongós, de mégis ilyen napfény által besütött ösvény az ő alakjából alakult ki. Tehát ez az én utam, az ő útja, gondolat alakult át egy ilyen absztraktabb valamivé ezen a képen.
0: A nagy méretű olajfestmények és tojástempera festmények mellett pauszpapíron kicsi nyomatok A4-esben, és A4-es pauszon még kisebb keskeny csíkok. Először azt gondoltam, hogy valami vázlat, aztán közelebb mentem, és akkor inkább egy olyan keresztútra, templom belsőben kirakott keresztútra hasonlít az ismétlődésével. Nagyon érdekes a technika, amiből készült ez.
1: Ezek részkarcok. Igazából a részkarcban bennmaradt maradékfestékek vannak újra lenyomtatva, és a felületre pedig hamuból készült, egészen áttetsző szürke festéket festékeztem föl, tehát egyszerre magas és mély nyomással vannak ezek lenyomtatva, és valóban 5 darab van ezekből a kis finom kis jelecskékből álló részkarcokból, egészen ilyen lebegő módon éppen csak, hogy odaragasztva a falra. 5 seb a címe ennek a sorozatnak, és valóban a keresztútra, a krisztusi történetre utalnak.
0: A hamu, szándékosan hamuból keverted a festéket?
1: Természetesen. Hát az ő halála miatt is, illetve hát minket, magunkat is emlékeztet, hogy miből vagyunk, úgyhogy igen, ez emiatt lett.
0: És átlépünk a harmadik térbe, ez a legnagyobb terem, talán a legélénkebb, derűsebb, legvilágosabb, vörösben izzó, földszínű képekkel. Nekem nagyon erősen természeti képek, és itt éreztem azt, hogy annyira gyönyörű minden. Még ebben a nagy fájdalomban, még az elmúlásban is, te azt nem tudod csúnyára festeni, tehát még ez is gyönyörű.
1: Hát mindenképpen, amit mondtam is már, hogy ezek a kis, egyre szűkebb keretek között megélt szeretet, egészen pici gesztusok, egy öröm annak, hogy nem tudom, még szuszog, még megfogja a kezemet, még egymásra mosolygunk, tehát hogy ezeknek a kis dolgoknak az öröme, ami, hogyha valaki akkor minket kívülről néz, a csontsovány anyukámat, meg engem, akkor azt gondolja, hogy jaj, de borzalmas. És te abszolút nem ez. Abszolút.
0: Belülről meg ragyog. Van, tehát csak van. Úgy látom, hogyha közel megyek, és látom, hogy felszakad, meg még tud lélegezni, meg ilyen címei vannak a képeknek, de hogyha messziről a cím nélkül ránézek, akkor valami gyönyörű szín kavalkád, és az élet lüktet benne, és a természet meg talán egyfajta ilyen dicsőítés, tehát hogy ez valami egészen elképesztő.
1: Igen, hát erre akartam kiukadni, hogy igazából hálaadás. Azért, tehát, hogy amire meg az egész rászorított engem, hogy tényleg ezekre a legapróbb kis gesztusok is a leglényegesebbről szólnak, és tényleg hála volt szívemben lényegében. Igen, minden fájdalom és minden nehézség, és nem akarok megint, nem tudom oda menni után, és akkor, amikor ott voltam már vele, akkor ez volt, hogy jó, hogy ezt még megtehetem, még együtt megélhetjük. Úgyhogy igen, és valóban ez a terem, ez már picit általánosabban, tehát nagyon sok, ahogy mondtad te is, tájképi áthallásokkal van tele, tehát hogy ahogy a levegő összefogja, tehát távlatot ad mindennek a levegő egy tájban, és összefogja azt a rengeteg mindent, amiből egy táj összeáll, az az éltető levegő, ahogy egy-egy lélegzetben sűrűsödik és jelenti magát az életet, ennek a kettősségét igyekeztem ezekbe megjeleníteni.
0: Egészen különleges az, ahogy te az édesanyádat végigkísérted, és ahogy mellette voltál, ezzel a szeretettel, ezzel a belső békével, nyitottsággal, hogy a jó Isten mit ad ezen keresztül mindkettőtöknek, aki még ezelőtt az út előtt áll idősödő szülőkkel, és azzal a félelemmel, rettegéssel, hogy jaj, most mi lesz annak, mit üzensz a képeiden keresztül is.
1: Egyrészt azt gondolom, hogy szerencsére nem annyira különleges, tehát szerintem sokan járják ezt végig, és ebben is azért hagyj említsem meg, hogy igazából a dandárját a nővérem vitte, aki konkrétan oda költözött hozzá, és ott volt. Én csak hetente kétszer-háromszor tudtam hozzá menni fürdetésekre, és beszélgetni, és fogni a kezét, de nyilván rengeteget kaptam. Olyan értelmes órákat, mint azok, amikor akkor voltak, amikor vele voltam ott az utolsó pár évben, azóta nem nagyon élek meg. Tehát, hogy mivel a lényegre szorítkozik, nagyon egyszerű gesztusokkal és tevékenységekkel kimosni, tisztába tenni, segíteni, etetni, nem tudom mi, ezzel az egyszerűséggel viszont annyira a lényegre redukálja az életet, tehát hogy egy ilyen egyszerű szeretett gesztusokkal vagyunk egymás iránt, és erre szükség van, hogy ez nagyon kevés dologgal összehasonlítható értelmet ad az ember életének vagy napjainak.

Kedves hallgatóink, Lelkes Gergely Maradékfény című kiállítása június 25-éig látható a Klebersberg Kultúrkúriában Budapesten. A festőművész június 21-én vasárnap délután 5 órától tárlatvezetést is tart az érdeklődőknek. Ha tehetik, menjenek el, ne hagyják ki, igazi lelki élményben lesz részük. Műsorunk végén Varga Ramona zenei szerkesztő kollégám nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő riportert, Posgai Nórát hallották.

0: Elhangzott a mesterfogás. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 9 óra 30 perc. Kárpáti apró. Nyíri Kata összeállítása.
2: A Rákóczi Szövetség a Nemzeti Összetartozás napján a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban és a Magyar Kálvárián emlékezett és ünnepelte nyelvünk és kultúránk fennmaradását 1000 kárpát-medencei középiskolás részvételével. A Rákóczi Szövetség nyári programjai mintegy 20 000 magyar fiatalnak teremtenek lehetőséget a találkozásra, közös emlékek és élmények szerzésére, ezzel a nemzeti egység fennmaradásának egyik alapkövét lerakva.
3: Kell Adrián vagyok, Szatmár Németiből érkeztünk, a Kölcsei Ferenc gimnáziumból, heten. Szerintem azért fontos, hogy itt együtt legyünk, hogy megismerjük jobban egymást. Mi igazából azon kívül, hogy sulin kívül, meg ilyen programokon kívül nem sokat szoktunk nagyon ismerkedni kárpátaljaiakkal. Szóval ez a program és ez a tábor nagyon jó lehetőség lehet arra, hogy megismerjünk különféle embereket, különféle helyekről.
4: Kopincu Nikolett vagyunk, a Zungvári Dajka Gábor Líceumból érkeztem. 22 gyereket hoztunk magunkkal, 3-an vagyunk tanárok. Szerintem azért fontos az összetartozás napja, hogy bár nem egy határon belül vagyunk, de mindannyian fontosak vagyunk, egy nemzethez tartozunk, és mindannyiunknak össze kell tartoznia. A Rákóczi Szövetséggel szoros kapcsolatot ápolunk, januári téli tábortól megkezdve az évzáró pedagógus, alsós tanár, illetve óvodapedagógus konferenciáig szinte minden egyes programban részt veszünk, legyen az szó egy nyári összetartozás napjáról, egy nyári táborról, vagy épp egy vezetői fórumról. Mindig meghívást kapunk a Rákóczi Szövetségtől, és lehetőségeinkhez mérten ki is használjuk ezeket a lehetőségeket, úgy a gyerekek, mint a tanárok részéről is, mindenki szeret ide járni. Általában több jelentkező van, mint amennyi helyet kapunk, úgyhogy igyekszünk mindig feltölteni a kapott helyeket.
2: A nemzethez tartozás az egyik legerősebb kötelék az ember életében, mondta a Magyar Szövetség elnöke. Gubik László kiemelte, a magyarság ezért tudott megmaradni a legnehezebb időkben, és ezért őrizték meg magyarságukat sok millióan kisebbségi létben is.
5: Június 4-én mindig föltehetjük magunknak a kérdést, hogy vajon mi a helyes testtartás? Hogy emlékezünk-e, mert hogy elvesztettünk valamit? Gyászolunk-e, mert hogy van-e szomorkodni valónk? Vagy ünnepelünk-e, mert hogy összetartozunk? Én úgy gondolom, hogy mind a három üzenet és mind a három gondolat helytálló. Én úgy gondolom, hogy június 4, és mi magyarok megtanultunk legyőzetve győzni, az valahogy erről kell, hogy szóljon, hogy jövőt építsünk. És akinek most szüksége van jövőképre, szüksége van az erőre, szüksége van a biztatásra, szüksége van arra, hogy érezze, hogy a többi nemzetrész is gondol rá, és vele együtt érez, az a kárpátaljai magyarság. Én tudom, miről beszélek, mert földrajzilag a felvidékhez gyakorlatilag Kárpátalja legközelebb. Számos olyan ismerősem és barátom van, akikkel együtt fociztunk, akik kollégáim voltak, illetve akikkel közösen jártunk egyetemre. Úgyhogy én azt kívánom nekik, hogy tartsanak ki ezekben a nehéz időkben, és soha ne feledjék, hogy mi mindig ott leszünk mellettük, legyünk akár felvidékiek, legyünk akár itt a Kárpát-medence minden tájáról, és nem csak erkölcsiekben, hanem bármilyen aktív cselekedetben mindig kiállunk a kárpátaljai magyarság mellett.
2: A Sátoraljaújhelyi Nemzeti Összetartozás napi rendezvényen ünnepi köszöntőt mondott Tarpai József, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének elnöke is.
6: Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy meghívtak minket. Tavaly is itt voltunk már az összetartozás napján a Rákóczi Szövetség táborába. Én azt gondolom, ez a káváriai sátorújhelyen ez egy szimbolikus hely, hiszen tulajdonképpen a 14. stáció Ungvár és Munkács stációja. Mi bár fizikailag el lettünk véve egy másik országba, de én azt gondolom, hogy lelkileg mi összetartozunk magyarok, teljesen mindegy, hogy milyen országban élünk. Talán a legfontosabb az, hogy minden magyarnak fáj, hogyha bármelyik magyart bántják, vagy rossz helyzetben van bárhol a világon. Én emlékszek arra, amikor Erdélyben nehéz helyzetben voltak a magyarok, vagy Vajdaságban, vagy Felvidéken, akkor az nekünk is fájt, és imádkoztunk értük. Most a kárpátai magyarság van az ukrán-orosz háború miatt nagyon nehéz helyzetben, de nagyon nagy erőt tudunk meríteni abból, hogy mi itt együtt vagyunk, és minden magyar gondol ránk, imádkozik értünk, és szellemileg is, anyagilag is támogatja a kárpátai magyarságot.
2: Csáki Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke köszöntőjében hangsúlyozta, a szövetség táboraiba idén-nyáron mintegy 20 000 diákot és tanárt várnak a diaszpórából, a Kárpát-medencéből és az anyaországból, ami kézzelfoghatóvá teszi a nemzeti összetartozást.
7: A Rákóczi Szövetség számára a Nemzeti Összetartozás napja talán az egyik legfontosabb nap az évben, hiszen ez fejezi ki leginkább a Rákóczi Szövetségnek a miben létét, és ilyenkor most már hagyományá vált az, hogy itt Sátoraljóújhelyen a Rákóczi táborban összegyűlik a Kárpát-medence középiskoláiból, olyan középiskoláiból, ahol a Rákóczi Szövetségnek bázisai vannak, 1000 fiatal. Ez így van most is, hiszen 60 iskolából 1000 fiatal érkezett ide, olyan fiúk és lányok, akik ott azokon a településeken, azokban az iskolákban, ahol élnek, magyarul tanulnak. Nagyon sokan vannak köztük magyarországiak, de itt van minden külhoni terület képviselete is. És arra törekszünk, hogy egy olyan élményt adjunk a fiataloknak, amikor ha rövid időre is, de meg tudják tapasztalni azt, hogy ennek a napnak ugyan van egy szomorú emlékezete, de mégiscsak a jövőbe mutat ez a nap, és azok a fiatalok, akik itt vannak, őket ünnepeljük, hiszen ők a jövő. Ők jelentik azt, hogy megmaradtunk, hogy megmaradt a nyelvünk, a kultúránk Csalóköztől Magyarországon át egészen Székelyföldig, Kárpátaljától a délvidéki végekig. Valahogy egy olyan szimbolikus eseménnyel, mint ami majd most meg is történik, hogy a Magyar Kálváriát a Nemzeti Összetartozás hídján a fiatalok összekötik a kezükben olyan táblákkal, nemzeti színű táblákkal, amelyeken rajta lesz a településük, az otthonaiknak a neve. Azoknak a településeknek a neve, több száz településnek, ahol a magyar nyelv él. És igazából a mai eseményünk, a mai összejövetelünk a fiatalokkal ezt akarja üzenni, hogy bennük van a jövő, és hogy van mit ünnepelnünk, hiszen nagyon sok minden megmaradt 106 év távlatából is, és van okunk arra, hogy optimisták legyünk, hogy a nyelvünk és a kultúránk még hosszú ideig fent tud maradni itt a Kárpát-medencében.

0: Új altató és lélegeztető géppel bővült a Kárpátaljai megyei gyermekkórház eszközparkja. A mintegy 18 millió forintnak megfelelő hrívnya értékű berendezést a Kegyes Jótékonysági Alapítvány adományozta a Jónak Lenni adománygyűjtő kampányban felajánlott támogatásnak köszönhetően. A Kegyes Jótékonysági Alapítvány által adományozott altató és lélegeztető gépet a gyermekkórház tájékoztatása szerint már üzembe helyezték. Az első két napban 4 műtét során használták is. A korszerű berendezés újszülöttek és nagyobb gyermekek altatására egyaránt alkalmas. Jelentősen javítja a gyermekellátás színvonalát Kárpátalján. Sipos József, a Kegyes igazgatója kiemelte, a Jónak Lenni jó adománygyűjtő kampánynak köszönhetően a jótékonysági szervezet a Nagydobronyi Református Gyermekotthont, a Ráti Szent Mihály Gyermekotthont, illetve a Munkácsi Gyermekkórházat is segíteni tudja.
1: A Munkácsi Gyermekkórházzal évek óta nagyon jó kapcsolatban vagyunk, hiszen itt vannak azok az elfelejtett gyerekek, akiket mi gondozunk, ápolunk, szeretünk, és így azokat az igényeket is tudjuk első kézből, orvosoktól, kórház igazgatótól, hogy mire lenne itt szükség. És a kampánynak köszönhetően lett egy óriási nagy lehetőségünk, hogy a kampányból befolyt összegből támogassuk a Munkácsi Gyermekkórházat is, ahogy az a múltban is volt tudomásom szerint, és jutott a Jónak Lenni jó kampányból ennek a gyermekkórháznak. Ez most is így lesz, és egy lélegeztető gép volt a kérés, ez pedig egy olyan lélegeztető gép, amely egy 500 grammos koraszülöttől kezdve tud segíteni gyermekeken, és tudomásom szerint ilyen nincsen jelenleg a Munkácsi Gyermekkórháznak a területén, és így sokkal nagyobb eséllyel tudnak menteni koraszülött gyermekeket. A Jónak Lenni jó kampány decemberi lezáródása után a Kegyes folytatta a szolgálatát a Munkácsi Kórházban, ahová mindig a rendőrség vagy a gyámügy hoz be gyerekeket. Ez az első és legfontosabb feladatunk, viszont sok más feladatunk is lett a kampány lezárása után, hiszen a kampányban megnevezett céloknak eleget kellett tenni, és az elmúlt hónapokban azon dolgoztunk, hogy mindazok a pénzek, amelyek a kampány során összegyűltek, a megfelelő helyre megérkezzenek. És így gondolok arra, hogy nekünk voltak ígéreteink gyermekotthon felé, és voltak olyan megálmodott projektek más alapítványoknak, szervezeteknek, amelyekben mi most a kampányból be tudunk segíteni. És nagyon fontos, hogy a kórházba is tudtunk olyan ígéretet adni, hogy majd egy jelentős összeggel tudjuk támogatni a Munkácsi Gyermekkórházat. Ezeket a dolgokat mindet elő kellett készíteni, és a háttérben minden jogi és anyagi dologgal kellett foglalkozni. Ezen kívül pedig voltunk egy képzésen, ami már a mi hosszú távú jövőbeli célunk felé az első lépések, mert az az anya otthon, amit szeretnénk megalapítani, ez akkor fog tudni elindulni, hogyha szakmailag alá lesznek támasztva a dolgaink, és ezért voltunk terepre, Magyarországra, Nagykanizsára, ahol egy anya otthont látogathattunk meg, és kaptunk szakmai képzést az ottani vezetőktől, munkásoktól. A nyárnak a terve pedig az, hogy a Kegyes megvásárolja azt az épületet, ahol elképzeltük ezt a gyermekotthont.

0: A Beregszászi Szent Anna Caritas a háború kezdete óta folyamatosan támogatja a Kárpátaljára érkező menekülteket és a helyi rászorulókat is. A segélyszervezet munkatársai hatalmas munkát végeztek el az elmúlt időszakban, ezért most az ő számukra szerveztek egy lelki feltöltődésre szolgáló napot. A Beregszászi Caritas napon Kárpátalja különböző részeiből érkeztek Caritas munkatársak, akik egymással és a különböző programokkal is megismerkedhettek, közösen töltekezhettek a rájuk váró újabb feladatok elvégzése előtt. Harapkó Marianna, a Beregszászi járási Szent Anna Caritas vezetője.
1: Mi már hagyományosan minden májusban megtartunk egy karitaszos lelki napot, mert nagyon fontosnak tartjuk a lelki épülésünket, illetve a találkozást, a közös imádságot, és tényleg nagyon sok településről érkeztek ide karitasz kollégák, karitasz önkéntesek, és nem utolsó sorban fiatalokat is meghívtunk, akiknek szeretnénk egy kis bemutatót tartani arról, hogy milyen is ez a karitaszos élet, hogy hát ha ők is kedvet kapnak ahhoz, hogy esetleg valamikor nagyobb korukban vagy akár most is önkéntesként jöjjenek és segítsék a munkánkat.
0: A Caritas, mint szeretett szolgálat, a Római Katolikus Egyház szerves része. Így minden egyházközségben működniük kell ezeknek a csoportoknak, emelte ki Molnár János, Beregszászon szolgáló esperes.
2: Az egyháznak a küldetéséhez kezdettől fogva hozzátartozik a karitatív tevékenység, vagyis a diakónia. Kezdettől fogva már az apostolok is ezt tették, erről ír az Apostolok Cselekedetei, és az egyház ezt folytatja végig a különböző nem csak karitás, hanem bármilyen karitatív jellegű tevékenységében. A szegényekre való odafigyelés az külön gondja volt mindig az Úr Jézusnak is, és ezt a feladatot bízta egyházára. És mivel a karitatív munka vagy a másokkal foglalkozó munka az olyan, hogy az ember közbe kimerülhet, hiszen mindannyian emberek vagyunk, és ahhoz, hogy adni tudjunk, és itt most nem arra gondolok föltétlenül, hogy valami tárgyat vagy valamilyen segéd, hanem hogy adni tudjunk időnkből, önmagunkból, energiánkból, szükség van arra, hogy mi is feltöltekezzünk. Mobiltelefon addig működik, amíg ugye lemerül. Ha lemerült, akkor újra kell tölteni. Az embernek a lelke még sokkal hamarabb lemerülhet, mint az embernek a teste. És ezért van szükség arra, hogy a lelkünket erősítsük és töltődjünk elsősorban az Úr Jézusra való személyes kapcsolatból. Kicsit ahhoz tudnám hasonlítani ezt a lelki napot, mint amikor Mária az evangéliumban odaült az Úr lábához, hogy hallgassa őt. Időről időre szükségünk van arra, hogy rengeteg tevékenység és munka közben odaüljünk, mint tanítványok az Úr lábához, hallgassuk őt, figyeljünk a szavára, és tőle belőle merítsünk erőt, hiszen ezt csak ő tudja megtenni az ő szent lelke által.
0: Majnek Jenő Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye nyugalmazott püspöke az isteni szeretet hatalmáról és a szeretet szolgálat fontosságáról tartott előadást.
3: Az alapgondolatot 14. Leó pápa legelső apostoli buzdítása adja, a Dilexite, amelyben az Úristen szeretetéről beszél, és azt mondja, hogy a szeretet az nem csak a karitász dolgozóknak a feladata, hanem minden egyes emberé, sőt a keresztény identitásunkhoz tartozik, hogy minden olyan ember, aki szükséget szenved, az, aki igényli a mi szeretetünket, azt nekünk kötelességünk megtenni. Ez szerint leszünk meg is ítélve a világ végén, hogy hogyan segítettünk az éhezőn, a szomjazón, a ruhátlanon, a kórházban, börtönben szenvedőn, és én hozzátenném még minden függőségtől szenvedő emberem. Ez adja az alapötletet a mai naphoz. Ehhez fogok keresni majd, illetve már kerestem példákat a Bibliából, illetve a szentek életéből, és ezzel akarom buzdítani őket, de saját magamban is fölfrissíteni ezt az első szeretetet, amely bennem egybehozta a karitást az evangélium ismeretével. Tehát nincs igazság szeretet nélkül. Nem lehet érdetni az igazságot, az evangéliumot anélkül, hogy azt ne éljük. Ezért is szerettem meg én Szent Ferencet, hogy én igazából nem is beszélni akarok az Istenről, hanem élni az Úr Jézus evangéliuma szerint. Hát, hogy mennyire sikerült, azt majd valamikor megtudom. Minden esetre mindig öröm jót tenni, adni, segíteni, és hála Istennek ezt megtapasztaltam, hogy minél jobban osztogattam, annál többet kaptam. Úgyhogy az Úristen gondoskodott arról, hogy azért a csekély szeretetért, amit gyakoroltam, ő már itt százszorosan visszafizette. Embereken, jó embereken keresztül, bőségesen. Ezért állandóan abban a szorításban vagyok, hogy adósa vagyok Istennek, adósa vagyok az embereknek, mert olyan sok jót kapok fölülről és az emberekről. Erre akarom, ezt a boldogságot szeretném átadni, továbbadni az itt is nagyon szépen dolgozó karitászosoknak.

0: Nyíri Kata összeállítását hallották. 9 óra 47 perc van. Páduai Szent Antal ünnepe ma is sokakat hív imádságra, bizalomra és Krisztus követésére. A ferences szerzetes és egyháztanító alakja évszázadok óta közel áll a hívekhez, akik közbejárását kérik életük különböző helyzeteiben. Ünnepe alkalmat ad arra is, hogy újra felfedezzük az evangélium iránti szeretetének és a rászorulók iránti figyelmének példáját. Bárány Bélával, a Budapest zuglói Páduai Szent Antal plébánia plébánosával Balázs Zsanett beszélget.
1: A Bosnyák téri templom védőszentje Páduai Szent Antal. Mit jelent a közösség számára ez a különleges kapcsolat a védőszenttel?
2: Valóban különleges a kapcsolatunk, hiszen amikor ennek a templomnak az elődjét szentelték 1923-ban, ez a templom 1957-ig állt, 1931. június közepén kaptunk Padovából a szent testéből egy csontszilánkot erekjeképpen. Ezzel az erekével adunk Szent Antal ünnepén, minden szentmise végén áldást. Ő számunkra nem csak templomunk pártfogója, patrónája, hanem a közösség építőjének segítője is, egyben útmutató a krisztusi élet útján. Mert a szentek nem azért vannak, hogy a mi ügyes-bajos dolgainkat kiszolgálják, amit elrontottunk, ők helyrehozzák, hanem sokkal inkább azért, hogy megmutassák, merre felé kell elindulnunk, hogy Isten akaratát felismerjük, megtegyük, és ezáltal Isten országát építsük.
1: Milyen lelki, illetve közösségi programokkal készül a templom közössége erre a nagy ünnepre?
2: Most a június 13-án, vagyis szombaton és vasárnap tulajdonképpen csak szentmisék lesznek a liliumok és a gyermekek megáldásával, valamint a Szent Antal csont erekével való áldással. Ezt az ünnepséget kitoljuk egészen szeptemberre, mert közben a templomunk augusztus 18-án lesz 80 esztendős. És mivel június 13-áig nem tudtuk volna megvalósítani az elképzeléseinket az ünnepségek összeállításáról, lebonyolításáról, ezért arra a gondolatra jutottunk a vezetőséggel, hogy szeptemberben három egymást követő szombaton egész napos ünnepségsorozat lesz itt templomunkban, 5-én, 12-én és 19-én meghívott vendégekkel, amelyikben sok minden lesz, kerekasztal beszélgetéstől kezdve, nyitott templomok éjszakája, a templom bemutatása, filmvetítés, Szent Antal életéről, és még egyéb más dolgok is, amiket most állítunk össze, és ezek elérhetők lesznek, mindenki látja majd molinón, plakátokon, illetve szórólapokon, és értesülhet róla, hogy hogyan készülünk erre a jeles évfordulóra, hogy Mindszenti József bíboros atya a letartóztatása előtt 1946. augusztus 18-án megáldotta templomunkat.
1: Érdemes tehát figyelni majd a plébánia templom közösségi oldalát, a hirdetéseket, hiszen ezeket akkor majd időben jelzik a hívek számára. Nagyon különleges ez a templom. Gondolom találkozott már Béla atya olyan hívekkel, akik nap mint nap kérik Szent Antal segítségét, közbenjárását. Van-e olyan személyes történet, vagy közösségi történet, amely különösen megmutatta Szent Antal közbenjárásának az erejét?
2: Több ilyen van. Ide naponta nagyon sok ember betévedt, hiszen a templomunk ritka templomok közé tartozik, amelyek reggel 7-től este 7-ig nyitva van. Ennek következtében, aki itt átmegy ezen a téren, a Bosnyák téren, megfordul a piacon vagy a üzletekben, általában beszokott térni a templomba, mert csend, béke és átimádkozott falak várják. Megnyugszik, itt tölt egy kis időt, tovább megy. A két ajtó között van a Szent Antal szobra, és ott ki van téve egy imádság, amit gyakran elvégeznek, és utána megnyugvással mennek el. Én magam is láttam számtalanszor, hogy ott megállnak az emberek, elgondolkodnak, elmélkednek egy kicsit, van, aki az életrajzát is elolvassa a másik oldalon, és tovább megy megbékélve és örömmel. De nem tudok kiemelni most egyiket, másikat, mert szinte ezek naponta fordulnak elő. Tehát a templom nyitott volt, amiatt általában a templomok be vannak zárva. Van, ahol még az előtér sincsen nyitva, és nem lehet bemenni. Itt nálunk csak a szentély van lezárva, és a templomban nyugodtan lehet imádkozni, keresztutat végezni, elmélkedni, vagy hittanórát tartani, ha hitoktatók úgy gondolják. De legfőképpen a pátrónushoz, Szent Antal szobrához mennek, és ott egy kicsit elidőzve előadják a kérésüket, aztán mennek tovább útjukra, lelkükben békével és örömmel.
1: Nem tudom, hogy Béla atya elő szokta-e adni idézőjelbe tett kéréseit páduai Szent Antalnak. Mit jelent az ön személyes papi életében páduai Szent Antal alakja?
2: Kezdettől fogva tiszteltem, hogy benne van az életemben az öt legfontosabb szent között mindenképpen, de egyébként 1989-től foglalkoztam vele behatóbban, ha szabad így mondani, amikor is ide kerültem a Bosnyák téri templomba káplánként, és azóta itt vagyok. Annyi minden volt már itt. Leginkább a közösségépítés csodáiban tapasztaltam meg a közbenjárását. Aztán, amikor ilyen nagy volumenű dolgok voltak, mint a torony harangok felépítése, az egy óriási beruházás volt, vagy a tető átfedése, ami 2000 négyzetmétert jelent, de tulajdonképpen az is nagyon húzós volt, és itt mindig megmutatkozott a segítsége olyan értelemben, hogy sikerült olyan vállalkozókat találni, olyan embereket, akik tényleg rátermettek voltak, és időben, szépen úgy, ahogy kellett, műszakilag teljesen jól átadták a munkaterületet, elvégezve azt, amit a szerződésben vállaltak. Ezek kisebb csodák voltak szerintem. Aztán nem kevésbé fontos itt a hívek egységét megjelenítő sok-sok találkozás, meg hát a városába, Padovába való zarándoklataink, amelyeket én úgy két évente azért megteszek két kollégámmal, illetve a hívekkel is időnként, mert a kapcsolatnak ilyen értelemben is folytatódnia kell, hiszen sokat köszönhetünk neki mind a mai napig. Én is törekszem arra, hogy amikor csak tudok, kiugorjak Padovába, 800 kilométer, ugye nincs olyan messze, és fontos az, hogy közbenjárását továbbra is érezzük, tapasztaljuk, de főképpen azért, hogy megmutatkozzék az a fajta kapcsolat köztünk, hogy amit ő elkezdett Isten országáért tenni, azt az ő nevéről elnevezett templomok vigyék tovább. Ezért is igyekszünk a híveket is ebbe az irányba orientálni. Például minden búcsú napján kapnak egy képeslapot, azon van egy Szent Antal idézet, és a papság jó kívánsága a templom búcsú napjára. Ezek apróságok, de így összességében véve megmutatják a védőszenttel, a pártfogóval való kapcsolatot, ami nagyon fontos számunkra.
1: Ez nagyon fontos, és nagyon szép ez a gesztus, mert kapcsolatra, Szent Antalhoz fűződő kapcsolatra késztetheti a híveket. Áldott szép ünneplést kívánok a templom közösségének.
2: Köszönöm szépen. Én is szeretettel üdvözlöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatókat, és sok kegyelmet kívánok mindannyiuk számára páduai Szent Antaltól.
0: Bárány Bélával, a Budapest zuglói páduai Szent Antal plébánia plébánosával Balázs Anett beszélgetett.

0: Tommaso Albinoni 11. B-dur oboversenyének második adagio tételét hallották. Előadta Anthony Camden és a londoni virtuózok.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Jó napot kívánok, hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A mikrofonnál Lázár Csaba. Benyújtották az országgyűlésnek a közmédia átalakítására vonatkozó törvényjavaslatot pénteken. A javaslat teljesen átszervezni a közmédia intézményrendszerét, megszüntetni a jelenlegi közalapítványi MTVA-s modellt, különválasztaná a rádió-televíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet. Új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hozna létre. A javaslat szerint újra létrejönne az önálló MTI Nonprofit ZRT, vagyis a Nemzeti Hírügynökséget külön közszolgálati média tartalom szolgáltatóként állítanák vissza. A javaslat a média tanácsot 5 tagú testületté átalakítaná, 2 tagot a kormánypárti oldal, 2 az ellenzéki képviselőcsoportok jelölnének, az elnököt pedig nyílt szakmai pályázattal választanák ki. A média tanács elnöke egyben az NMHH elnöke is lenne. Őt a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezné ki 5 évre, számol be az MTI. A Tisza kormány nem a nyilvánosság előtt, hanem egy közzétett dokumentumban jelezte a kamatstop kivezetésének tervét. A kabinet 2026. szeptember 30-ával megszüntetné a jelenlegi feltételek mellett működő kamatstoppot. A becslések szerint mintegy 216 ezer szerződést érinthet a változás, és egyes adósok esetében akár 10%-kal is emelkedhet a havi törlesztő részlet. Tisztújító kongresszust tart ma a Fidesz, amelyen várhatóan módosítják a párt alapszabályát, új tagokkal bővítik az országos elnökséget, valamint ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktort. A Fidesz 32. kongresszusa 10 órakor kezdődik a Budapest Kongresszusi Központban. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-nek korábban azt mondta, a tervek szerint a kongresszuson alapszabálymódosításról döntenek, amely alapjaiban megváltoztatná a Fidesz szervezeti felépítését. A mi hazánk árgus szemekkel fogja figyelni, mi történik a határainkon, közölte Torockai László, a mi hazánk elnöke az X-en. Rámutatott a június 12-én pénteken életbe lépett migránspaktum értelmében, a magyar-szerb vagy éppen a magyar-ukrán határokon nem lehet többé az elfogott, illegálisan betörő migránsokat visszatolni a határ másik oldalára, hanem regisztrálni kell őket. A menedékkérelmek elbírálásáig olyan befogadó állomásokon kell tartózkodniuk, amelyek a paktum szerint inkább nyitottak, mint zártak lennének, tudósította a hiradó.hu.

Megélénkül néhol meg is erősödik az északnyugati, nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 11 órakor mondunk. Tíz óra 4 perc. Iránytű.

0: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. Ma, azaz június 13-án ünnepeljük a Magyar Feltalálók napját. Akkor a már Nobel-díjas Szent Györgyi Albert 1941-ben, tehát 85 éve, ezen a napon jelentette be első szabadalmát, a jól eltartható, magas C-vitamin tartalmú készítmények előállításáról. Ráadásul 2026 a tudomány éve, ezért erről a világról lesz szó a mai műsorunkban. Köszöntöm a stúdióban Papp Eszter fizikust, a tudomány éve egyik nagykövetét, és Képes Gábor múzeológus írót. Szervusztok, köszönöm szépen, hogy itt vagytok.
1: Köszönjük szépen a meghívást.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Gáborral már régóta ismerjük egymást, Eszter pedig az imént ajánlotta fel, hogy tegeződjünk, ezért ez a nexus. Mit jelent a számotokra a tudomány, a keresés, a feltalálás, Eszter?
1: Számomra a kíváncsiságot jelenti a tudomány. Tehát az, hogy valakit valamiért, valamilyen érdekes oknál fogva mozgat egy kérdés, és szeretne utána menni, vagy pedig szeretné megérteni egy nagyon picike részét a világnak, vagy akár lehet nagyon nagy is, hogyha mondjuk a csillagászokról beszélünk, de mindenféleképpen az, hogy valakinek beakad egy kérdés, és azután elkezd menni, hogy ez miért van így, és mik a részletei.
0: Na hát erről a részletekről fogunk most beszélgetni, kisebb és nagyobb horizontból. Gábor, számodra?
2: Számomra talán egy érdekes ellentmondást, mert egyrészt játékosságot jelent, és abban van valamilyen önfeledtség, egy ihletett állapot, másrészt viszont hasznosságot jelent, és a csak játékból űzött dolog az nem mindig szokott hasznos lenni, a tudomány viszont akkor jó, hogyha előrébb viszi az állapotainkat.
0: Ha már ezt a hasznosságot említed, ugye gondolom a tudósoknak az örök dilemmája az, hogy hasznosul mindaz, amin ők évekig, évtizedekig dolgoznak a saját kis mikrokörnyezetükben, majd az emberiség számára.
1: Igen, ez szerintem mindig egy nagyon érdekes kérdés, hiszen a tudósok nem feltétlenül egyből feltalálók, vagy mondjuk termékfejlesztők, mondjuk ezt így, hanem nekik van valami, ami számukra nagyon érdekes, és elkezdenek ezzel foglalkozni, vagy pedig szeretnének nyilván az emberiségnek valahogy segíteni. De az, hogy mondjuk egy alapkutatás, tehát egy felfedező kutatás, ami nem feltétlen egy gyakorlati, vagy egy problémára keres megoldást, annak is aztán lehetnek olyan kifutásai, ami az emberiség számára nagyon hasznos. Például amikor a CERN-ben elkezdtek kutatni, akkor ugye ott kellett egy
0: ez a részecske gyorsító?
1: A részecske gyorsító, igen. Ami ott kellett egy hálózat. Onnan jött az internet, de nyilván senki nem gondolt rá akkoriban, hogy kéne valami kommunikációs hálózat az embereknek, és ezt majd itt a CERN-ben fogjuk megcsinálni, hanem át lehetett vinni a mindennapi életbe egy olyat, amit a tudományos munkához használtak.
0: Ugye a feltalálásnak a lényege az, hogy valóban azt az emberek elé tárjuk, azt a tudást, és abból ne

0: kik jobb lesz majd az életük innentől kezdve. Gábor, te milyen szemszögből látod ezt?
1: Nagyon izgalmas dolog, mert én főleg informatika történettel foglalkozom, és hát sokszor hallom látogatóktól, érdeklődőktől ezt a feltaláló kifejezést, és azt figyeltem meg, hogy legalább négyféle emberre mondjuk azt, hogy feltaláló. Van az egyik, aki tényleg feltaláló, ez a mesebeli feltaláló, akár autodidakta módon, akár tudományos műveltséggel, de ül a kis műhelyében, és újdonságokat akar létrehozni, de ez egy nagyon ritka dolog. Inkább akikre feltalálóként gondolunk, azok vagy üzletemberek, aki valójában a nevét adja egy céghez és egy termékcsaládhoz, de azért nem feltétlenül áll a tervezőasztalnál mindig. Még a Steve Jobsra is igaz ez, vagy a Jack Tramierre, ugye az Apple vagy a Commodore alapítóira. Másrészt beszélhetünk tudós fejlesztőmérnökökről feltalálóként, aki már valamilyen tudományos infrastruktúrának vagy üzleti infrastruktúrának a része, és akkor mondanék még egy negyediket, aki tanárinnovátor, tehát aki alapvetően azért jelenik meg egy új eszközzel, mert demonstrálni akar, mert valamilyen módon az oktatásban kívánja hasznosítani a tudását.
0: Ismertek feltalálókat? Bármelyik kategóriából?
2: Én leginkább ugye a tudományos oldalról többet is szeretném megemlíteni Balázsi Katalint és férjét Balázsi Csabát, akik csontpótlót készítenek tojáshéjból, vagy Sinkó Katalint, ő az űrben is használható szigetelő anyagokat tervez, illetve van Málnási Csizmadia András, ő agyvérzéses betegek krónikus izomgörcseit csökkentő gyógyszermolekulát fejlesztett ki, vagy Jedlovszki Hajdú Angéla, ő az orvoslásban is használható ilyen kis nanoszálakat tervezve Semmelweis Egyetemen, és az EdorTech Kft. Ez egy magyar cég, ők nemrég drukkoltak elő az Only technológiával, ez egy akkumulátornak egy kicsi alkatrésze, és megduplázza az akkumulátoroknak az energiasűrűségét, és itt a feltalálók pedig Lakgyörgy Bálint és Temesi Otto. Úgyhogy így a közvetlen környezetben most hirtelen ilyeneket tudnék mondani, de vannak középiskolások is, majd erre visszatérhetünk később.
0: Tehát a feltalálókat nem úgy kell elképzelni, hogy ülnek valahol egy panteonban szakállas emberek, és mindenki őket lesi, és róluk ír könyveket, hanem húsvér emberekként köztünk is élnek. Gábor?
1: Hát én a korábbi munkahelyeim, a Neumann Társaság és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum révén sok olyan újítóval és feltalálóval találkoztam, akik ebbe a négybe beleillettek. Tehát vagy üzletember, vagy fejlesztőmérnök, vagy tudós ember, vagy ez a klasszikus feltaláló. Ami igazán eszembe jut, az kettő, két személy. Hogyha azt mondod nekem, reggel fölkeltesz az első álmomból a hét zenéjére, és azt mondod, hogy Gábor, akkor valamit mondjál, hogy feltaláló, akkor egyrészt a Jánosi Marcell jutna eszembe a Budapesti Rádiótechnikai Gyárban, aki a mikroflopit föltalálta, és ő tényleg azzal az igénnyel alkotott, hogy egy sikító találmányt hozzon létre, egy olyan eszközt, egy olyan új gyártmányt, hogy felsikolt a konkurencia rémületében, mert egy új termékcsoport keletkezik. Tehát az ő szemeiben megláttam azt a lángolást, hogy ő ezt a mérnöki munkát, ezt valóban egy nagyon-nagyon újító aspektusból ragadta meg. A másik név, aki eszembe jutott, Érden lakott, Simonyi Endre. Ő egy vegyészmérnök volt, és egy folyamatszabályozási szakmérnök, aki nagyon-nagyon modern módon követte a nemzetközi szakirodalmat, és lett egy küldetése. Azt gondolom, hogy ez a küldetéstudat is egy fontos szempont. Ő azt találta ki, hogy Magyarországon is szükség van személyi számítógépre, és erre tette föl a karrierjének legalábbis a második felét, a Magyar Rádiónak az 5. sebesség című műsorában mondta be, hogy alapítsunk egy számítógép építő klubot, illetve fölkereste a Magyar Televíziónál a Pomezsánszky Györgyöt, a Felkínálom című műsort, ugye az volt a teljes...
0: Felkínálom népgazdasági hasznosítás.
1: Így ez van, és ízlelgessük, mert azon túl, hogy ez egy ilyen korfestő államszocialista cím, azért megint csak benne van a hasznosítás. Felkínálom népgazdasági hasznosításra. Ezt a műsort kereste meg azzal a felkiáltással, hogy kell egy Trabant, kell a számítógépek kategóriájában is egy legolcsóbb, egy belépő.
0: Egy Volkswagen.
1: Egy Volkswagen inkább, Bugár. Inkább igen, Volkswagen. Hát ő így írta, hogy Trabant, és azt gondolom, hogy ebben tényleg volt egy ilyen feltalálói fellépés, de hát általában...
0: És sikeres volt? Tehát ő azok között, a körülmények között elérte azt, mit szeretett volna? Ugye nagyon sok rossz példát hallunk, hogy elbuknak a feltalálók, vagy a gondolkodó emberek a bürokráciában például.
1: Én azt gondolom, hogy igenis, meg nem is. A Simonyi Endre esetében ezt lehet mondani, mert például volt olyan találmánya, ez egy átkapcsoló volt, ami kétféle processzor működtetését tette lehetővé a kis számítógépében. Át lehetett váltani, hogy Motorola vagy Z80 processzora legyen a gépnek, és a Magyar Szabadalmi Hivataltól kapott egy hivatalos levelet, hogy azért nem jegyzik be, mert ez meg valósíthatatlan ez a találmány. Na most ehhez képest ő megcsinálta egyébként, tehát a bürokráciával, meg a szabadalmi joggal, meg az akkori hivatalnokokkal voltak küzdelmei.
0: Laposföldhívők mindig voltak.
1: Laposföldhívők mindig voltak, de nem csak laposföldhívók, hanem a másik véglet is volt, aki meg nagyon-nagyon szögletesen a szabályok szerint jár el. Tehát a bürokrácia útvesztőiben ő is elveszett, igazából kicsit megkésett volt, mert mire a 70-es évek közepén megépített gépét ő elkezdte volna terjeszteni, addigra szépen elavult. Tehát mire itt a lassan őrlő malmok ezzel elkezdtek foglalkozni, az megkésett volt. Én mégse nevezném sikertelennek, mert ha nem is hozta létre ezt a Trabantot, vagy Volkswagen Bogarat, ezt az olcsó magyar számítógépet. Igen, tehát ebből ő nem csinált tömegterméket, hanem végül is egy konyhaasztalon megépített gép maradt, viszont létrehozott egy közösséget. Volt cikksorozata Építsünk számítógépet címmel a Mikroszámítógép magazinban, a Jókai klubban, Ötvös klubban, különböző művelődési házakban létrehozott találkozókat, ahova elmentek műszerészek, mérnökök, laikus érdeklődők tapasztalatot cserélni. Mi kell ennél nagyobb siker egy tudósnak, mint hogy a csúcs korszakban több mint 2000 tagja volt ennek a HCC-nek nevű számítógépépítő klubnak, tehát azt gondolom, hogy igen, sikeres volt. 2026-ot írunk, több mint 40 éve eltelt, és róla beszélek a rádióban. Mi ez, ha nem siker?
0: Hát igen, minden gondolat fontos, minden valahonnan elindult, tehát a tévedéseknek is ugye nagyon fontos szerepük lehet a tudományban. Eszterhez fordulok, fizikushoz, hogy mi vezethet eredményre? Tehát mi az a módszer, amivel nem tévutakra megy az ember, pár, ugye most mondtuk, hogy azok is előre visznek, legalább ugye kizárnak bizonyos dolgokat. Tehát hogy kell úgy kutatni, dolgozni, hogy annak eredménye legyen?
2: Hát, hogy ne legyen semmilyen útvesztő az úton, nagyon szívesen elmondanám mindenkinek, de szerintem ez a szépsége is a tudománynak, hogyha tényleg valakit nagyon hajt ez a kérdés, vagy az a téma, a terület, amivel foglalkozik, akkor meg tudja ugrani ezeket a nehézségeket, hiszen egy olyan területre lép egy kutató, amiről más se tud sokat. Tehát mondjuk az ő közössége, tegyük fel mondjuk egy ilyen 50-100 ember, még úgy nagyjából érti, hogy miről beszél ő, hogyha leülnek beszélgetni. De teljesen ismeretlen területen megy az ember, mondjuk úgy, mintha én bemennék egy városba, de nem lenne semmilyen GPS-em, és nem lennének közlekedési táblák. Tudnám, hogy valahova szeretnék eljutni, de nem tudom, hogy akkor
0: arra
2: most hol
0: belváros,
2: lesznek.
0: Arra van a belváros, legalább ennyit lehet tudni, ugye?
2: Hát nagyjából. Igen, néha mondjuk azt, hogy este van, és nagyjából látom a belvárosnak a fényét. Tehát van valami sejtésem, hogy merre felé kéne elindulni. De nyilván vannak zsákutcák, amikbe betéved az ember, és ezek ilyen megkerülhetetlen dolgok. De az ilyen zsákutcákban elidőzéskor meg egy csomó minden új tapasztalatot lehet szerezni, amire aztán lehet építeni. Tehát én azt mondom, hogy egyébként a kutatásban nincsen egy ilyen recept, hogy akkor hogyan kerüljem el ezeket a zsákutcákat. Az viszont egy nagyon jó tanács, hogyha valami nem vezet eredményre, akkor bármennyire szeretjük azt a gondolatot, el kell engedni, és meg kell nézni a többi lehetőséget, hogy merre felé kell elindulni, merre felé lehet még gondolkodni. Tehát szerintem ez talán az egyik legnehezebb része a kutatói pályának, hogy mindig vannak kudarcok, és ezeken túl kell lendülni.
0: Gábor, aki ugye ismered évszázadokra visszamenőleg ugye a magyar tudománytörténetet, ezeket a pályákat ismerve, látva, mit gondolsz arról, hogy ki lett és milyen módon sikeres?
1: Nagyon nehéz kérdés, mert a sikerességnek annyiféle mérőszáma van. Tehát nyilván az iparban és azon belül az informatikában a sikerességnek egy mérője az, hogy termék válik belőle, és az a termék az meghatározó.
0: Őket ismerik,
1: ami profitot termel akár, de megint a hasznosságra kell visszatérjek, vagy arra, hogy egy emberi közösségnek megoldja valamilyen problémáját, és bár nagyon sokszor az újdonságot keressük, és főleg a magyar tudósok kapcsán arra vagyunk büszkék, hogyha világszínvonalon is valamiben az elsőt alkotják meg. Nagyon sokszor a helyi környezet lehetőségeit is tekintetbe kell venni. Tehát én azt gondolom, hogy azok a mérnökök, fizikusok, akár a Központi Fizikai Kutatóintézetben a 60-as évek végén, vagy 70-es években, akikre ma így utólag azt mondjuk, hogy hát igen, ők klónoztak, mert volt egy amerikai számítógép, és nagyjából annak alapján készítették a tárolt programú analizátor nevű magyar számítógép családot. Valójában hősök a szememben, ugyanis volt egy embargó, voltak különböző nehezítő tényezők, blokkádok, ami miatt Magyarországra kokomlista nem juthatott el a csúcstechnika. Ők megnézték, hogy az itteni alkatrészek között, az itteni szabályok mellett, az itteni beszerzési utak mellett hogyan lehet egy nagyon hasonlót létrehozni. Most akkor mondjuk azt, hogy ő egy szolgai másoló volt, szerintem semmiképpen. Tehát nagyon sok, nagyon eltérő út létezik. Hát nyilván a magyar lelket azt simogatja legjobban, hogyha valamire azt mondhatjuk, hogy ebben ő a világ első, és ilyenre nagyon sok példa adódik. Én is személyesen ismerem a Csárd Simonyit például, aki a
0: rokona az előző Simonyinak?
1: Nem rokonok, mind a kettejükkel beszéltem, nem rokonok. A Csárd Simonyi, ő a Simonyi Károly nevű fizikusnak, a fizika kultúrtörténete szerzőjének a fia, és hát ő a Microsoftnál az Office programcsomagnak az atya, tehát ő valami olyat hozott létre, ami alapján világhírűek, vagy azt érezhetjük, hogy a világhír az egy kicsit Magyarországra is vetül, de mondom, nagyon sokféle út, és a hasznosságnak nagyon sokféle fokmérője létezik, tehát ez egy nagyon színes dolog, semmiképpen sem szabad abba belekövülni, hogy egyszerűen arra törekszem, hogy mindenben én legyek az első.
0: Hát hogyha már ezt az elavultság, hasznosság világot említed, akkor nekem az jut eszembe, hogy a kürt adatmentés, ez egy hungarikum különben.
1: Abszolút, a Kürti Sándor és Kürti János.
0: Akkor persze nyilván jól ismered a történetet, csak összefoglalva a lényeg az, hogy az 70-es, 80-as években kokomlistát is említett, tehát ők ezzel foglalkoztak abban az időben számítástechnikával.
1: Így van.
0: És megismerték a világon létrejött tudást, de nem juthattak hozzá közvetlenül pont ezek miatt, a kokomlisták miatt, ezért ugye amik bejöttek Magyarországra ezekből az eszközökbe, azokat tökéletesen átnézték, megismerték, szétszették, összerakták, és egyszer csak az 1990-es években ez a tudás, ez úgy tűnt, hogy már fölöslegessé válik, mert hogy filérekért be lehetett hozni külföldről bármit. És egyszer csak kiderült, hogy mégiscsak fontos, és ők lettek azok, akik a világban a legjobban képesek rekonstruálni az tönkrement, elégett, fölrobbant eszközöket.
1: Hát ugye? Annyira, hogy a terrortámadás idején 2001-ben, szeptember 11-e után, és a legmagasabb rangú amerikai politikusokkal is levelezésük van, köszönő levelek, hogy segítettek abban, hogy az elpusztult Winchesterekről a létfontosságú adatokat visszamentsék. És ez a történet úgy indult, hogy voltak a KGST országoknak a nagy klón számítógépei, ez volt az egységes számítógéprendszer, az ESR számítógépek, és ezekhez csinált a kürti testvérpár egy Winchester mosót, mégpedig egy kiszuperált mosógépből, úgy hívták, hogy Unimosi, és valami ablaktörlő motorból, vagy valami ilyesmiből, és egy ilyen barkács kultúrából, meg hozzá azért nyilván jóval mélyebb mérnöki ismeretekből tudtak egy konvertálható, modernizálható tudást létrehozni. Számomra ez bámulatos.
0: És azt, hogy őket kérték fel az ikertornyok megtámadása után az egész világról, az amerikaiak tudták, hogy ők értenek hozzá, hogy a már csak századaiban egy kicsit létező dologból mégis az egészet helyrehozzák, és hogy ez a cég a mai napig is Magyarországon van, tehát még ezt is tegyük hozzá. Eszter jelentkezett, tessék!
2: Igen, csak ugye itt említetted a Központi Fizikai Kutatóintézetet, és még igen, a felvétel előtt a pilléről is beszélgetünk, úgyhogy szerintem ezt is megemlíthetjük, hogy az is egy ilyen nagyon fantasztikus magyar találmány, vagy magyar berendezés volt, amivel az űrben a sugárzást lehetett mérni, a dózismérőt. És Farkas Bertalan vitte ugye fel magával. Úgyhogy lépten nyomon még a világűrben is lehet találni ilyen magyar termékeket.
0: És ugye a pillének sokadik generációi még a mai napig igen, is, ugye szinte minden űrmisszióban ott vannak. Tehát, és ugye most a legutóbbiban is találkozva, vagy hallhattuk
1: számomra
0: a pillére ennek a legújabb variációját.
1: Ha kinyitom a YouTube-ot, vagy valamelyik közösségi média felületet, itt a hírolvasó kollégával beszélgettünk róla, hogy mostanában a közösségi média jelenlétnek milyen hírgeneráló szerepe van. Hát tele van a közösségi média olyan Reels videókkal, ilyen rövid felugró videókkal, ami megmutatja, hogy bárhova nézek magyar találmány, a golyóstoltól kezdve a basic nyelvig, programozási nyelvig mindenhol magyar találmányok vannak, és mégis egy olyan országban beszélgetünk, amelynek nincs nemzeti technikai múzeuma. Van egy magyar műszaki és közlekedési múzeum, egy raktári állapotban rekedt műszaki tanulmánytárral, de Európában nem is tudom, hogy van-e még ország, ahol ha el akarod vinni a külföldről jött vendégedet, hogy végigvezesd az adott országnak az ipartörténetén, mérnöki kultúrtörténetén, a feltalálóinak a különböző művein, akkor nem tudsz ilyet mutatni. Egy pár évvel ezelőtt volt az Álmok Álmodói
0: 20, a
1: millenárison előfordul, de hát elmegyek Londonba, ott a Science Múzeum, elmegyek Bécsbe, ott a Technisches Múzeum, elmegyek Münchenbe, ott a Deutsches Múzeum, egyébként Kempelen farkas beszélőgépét, azt nem Budapest őrzi, nálunk csak egy replika van, hanem München őrzi, a Deutsches Múzeum Budapesten, és szélesebb körben egész Magyarországon nincsen látogatható állandó kiállítása a magyar mérnöki kultúrának. Én ezt nagyon szomorúnak tartom, és ezzel nem politizálok, mert ez jó pár korszakon átível. Én nagyjából végignéztem sok-sok évtizedre visszamenőleg azt a küzdelmet, ami utána hát mindig felemás eredménnyel járt, mert nem sikerült egy ilyen állandó kiállítást létrehozni.
0: Na minden esetre múzeológusként te felveted a témát, és tudsz róla, úgyhogy hát, ha addig-addig tudsz mesterkedni, amíg valami eredménye
1: én
0: lesz ennek.
1: Én végtelen ciklusba kerültem ennek kapcsán, mondtad, hogy a kudarcokkal vigyázni kell, de én sok ilyen elhivatott is embert ismertem. A Simonyi Endre ilyen volt az otthoni számítógéppel, az én nünükém, vagy az én homokozom, az meg a Nemzeti Technikai Múzeum.
2: De szerintem fontos, és egyébként én azt láttam, hogy nagyon népszerű volt az Álmok Álmodói kiállítás, és tényleg mondjuk nekem, mint kutatónak is adott egy ilyen plusz löketet, hogy visszatudtam tekinteni a múltba, hogy ilyen óriások vállán állunk itt Magyarországon,
1: de gyönyörű,
2: és erre lehet
0: van
2: építeni.
0: Egy ilyen könyv is, óriások vállán, a magyar tudományról, tudósokról.
1: Igen, igen, tehát itt ami még nagyon fontos lenne, és ami miatt szerintem nem haszontalan, hogy a feltalálók kapcsán beszélünk arról, hogy nincs múzeumuk Magyarországon, az a pályaorientáció. Tehát egy olyan esemény, mint volt az MTA 200, ami mostani élmény, a Magyar Tudományos Akadémia jubileuma, vagy volt az Álmok Álmodói régen és utána a 2020-as években, ez arra is alkalmas, hogy egy fizikatanár, egy digitális kultúra tanár, egy technikumi tanár fogja magával, viszi az osztályát, és megmutatja, hogy hát gyerekek, itt vannak a példaképek, itt a best practice, csináljátok utánuk.
2: Hát meg, hogy ezt lehet elérni Magyarországon, mert ugye nagyon sokszor amerikai példákat látunk, tehát nyilván Steve Jobs és hasonlók, az úgy megvan az emberek fejében, de magyar nevek talán kevésbé, és lehet, hogy ez az egyik oka.
0: Kedves hallgatóink, ebben a műsorban a magyar nevekről fogunk most beszélgetni. Egy kis zene után folytatjuk. Vendégem a stúdióban Papp Eszter fizikus, a Tudomány Éve egyik nagykövete és Képes Gábor muzeológus. És majd a zene után arról fogom kérdezni őket, hogy hogy alakultak ki a tudományágak. Ugye nagyon sok van, régebben még egy tudós az tudós volt, ma már szinte a kisújnak a műtétére is egy külön specialista vállalkozik. Tehát hogy fejlődött a tudomány?

0: Kedves hallgatóink, a Magyar Feltalálók napján vendégem a stúdióban Papp Eszter fizikus, a Tudomány éve egyik nagykövete, és Képes Gábor muzeológus író. És hát akkor folytassuk ezt a témát, tehát ugye úgy tudjuk, hogy az ókorban is már voltak tudósok, de hát azok szinte polihisztorok voltak mindannyian, mert ugye matematikus volt, fizikus is volt, de egyúttal filozófus is, és mára már olyan szélessé vált a tudomány, hogy nagyon sok felé ágazik. Ugye hát meddig voltak polihisztorok még a 19. században, mondjuk tudom én, Brassai Sámuel, úgy tudom, ő 10x10 tudományban alkotott nagyot, szóval
1: én annyi nekrológot olvastam az elmúlt 20-30 évben, elment az utolsó polihisztor, de ilyen utolsó polihisztorban már engem 30-at olvastam, aki állítólag az utolsó polihisztor volt. Hát nyilván a tudományoknál is van egy organikus fejlődés, és mint egy családfa, ahol vannak szülők, nagyszülők, testvérek, vannak elágazások. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy természetes dolog, hogy differencializálódik, vagy többfelé ágazik egy-egy tudomány, vagy mindegyiknek van egy életciklusa, tehát elindul egy korábbi tudományból, abból kiágazik, van egy érettebb korszaka, majd esetleg elkezd a hatása halványulni. Én az informatikánál néztem végig azt, és az informatika tanításnál, például az informatika oktatásnál sokáig nem is volt olyan külön, hogy informatika tanárok, hanem a matematika tanárok, fizika tanárok, esetleg a technikumi mérnök tanárok voltak azok, akik létrehozták új elemként az informatika tanítást, de ha magát az informatikát nézzük, hát ott is vagy a matematika irányából, vagy a villamosmérnökök irányából, vagy esetleg a fizikusok irányából indult el a dolog, és valamikor a 40-es, 50-es években lett ebből kibernetika, vezérléstechnika, majd utána megint elkezd, megerősödik, intézményesül egy tudomány, lesz saját kara mondjuk egy egyetemmel, lesznek kutatóintézetei, majd elkezd újra szétágazni több irányba.
0: Eszter, akkor hogy lettél te fizikus? Tehát a tudománnyal mikor kezdtél el megismerkedni, és miért pont ebbe az irányba mentél?
2: Én amikor olyan körülbelül 10 éves voltam, akkor találtam egy Öveges professzor könyvet otthon, és valamiért nekem az nagyon megtetszett, hogy ki tudom számolni, hogy hány lóerős vagyok, és egy kicsit így tovább olvastam ezeket a kísérleteket.
0: Hány lóerős vagy?
2: Már nem emlékszem rá.
0: De egy ember hány lóerős? Felnőtt férfi.
1: Jó erős, nem lóerős.
2: Paszpiros. Ne ragadjunk le ennél, szerintem. Tehát alapvetően ez nekem akkoriban úgy megtetszett, és az iskolában valahogy nem érdekelt annyira a fizika mégse.
0: Nem Öveges professzor volt a fizika tanárod?
2: Lehet, vagy csak túl fiatal voltam hozzá, hogy az órai keretek között megtartott fizika az úgy érdekeljem. És amikor középiskolás lettem, akkor dr. Újvári Sándor lett a fizikatanárom Székesfehérváron a Láncos Kornél gimnáziumban, és ő mindig törekedett arra, hogy legyenek kísérletek, amiket bemutat, vagy mi is ki tudjuk próbálni. Volt egy picike fizika labor, ahova tudtunk menni, és ilyen projekt alapú versenyekre próbált meg minket elvinni folyamatosan, hogy mi is bütyköljünk úgy a kezünkkel, vagy utána számoljunk dolgoknak. Tehát nekem inkább középiskolában érett meg a gondolat a fejemben, hogy fizikával szeretnék foglalkozni, de már akkor is tudtam, hogy egy kicsit olyan biológiás, tehát olyan biofizika irány az, ami majd érdekel, és így kötöttem ki az ELTE-n, ahol megcsináltam az alapképzést biofizika szakirányjal, mesterképzést a kutatófizikus szakirányjal, és utána már a doktorit.
0: És most mivel foglalkozol?
2: Most ezzel foglalkozom, hogy tudjátok, vannak a kvantum számítógépek, és abban másfajta biteket használunk, és ezek többféle anyagból előállíthatóak, vagy legalábbis keressük, hogy miből kéne jó kubitet csinálni.
0: Én már itt elvesztem. Gábor még
1: én meg
0: tudja.
1: El vagyok képedve. Fantasztikus, hogy ezzel foglalkozom.
2: Egyébként teljesen elméleti kutatással foglalkozom, és nemrég kezdtem el, mert a doktori témám más volt. Ott azzal foglalkoztam, hogy elektronok hogyan tudnak fehérjéken átjutni. Erre modelleket csináltam, illetve vizualizációkat. Na de vissza a mostani témámra. Tehát vannak a kvantum számítógépek, amiknek vannak picike építőkövei, akkor fogalmazzunk így, és ezek készülhetnek különböző anyagokból. És nemrég megjelent egy olyan cikk a Nature tudományos folyóiratban, hogy elképzelhető, hogy ezt talán fehérjékből is meg lehet valósítani, amik a mi testünkben is megtalálhatóak, illetve ilyen különböző sejtbiológiai vizsgálatokhoz szokták használni, és ez egy nagyon érdekes és újfajta irány, hiszen amikor...
1: Szerves számítógép?
2: Igen, de...
0: Hát az ember
2: de
0: maga is egy számítógép,
2: nem mondanám
0: a testünk.
2: Azt, hogy... Hát, mondhatnánk. De hogy nem mondanám azt, hogy ez most így egyből biztosan meg fog valósulni, csak felröppent egy ilyen hír, hogy erre is van lehetőség. Tehát ugye a tudományban nagyon kevésszer tudjuk azt mondani, hogy ez biztos így van, de van rá valamilyen indikációnk, hogy ezt lehet, hogy létre tudjuk hozni. És ez azért nagyon izgalmas, mert a kvantum számítógépeket általában úgy szokták gyártani, hogy az ő környezetüktől nagyon el kell valahogy szigetelni ezt az egészet, nem lehetnek külső hatások, nem lehet kölcsönhatás a környezettel, mert ez elrontja azokat az állapotokat, amiket mi használunk a különböző számolásokhoz. És az egyik ilyen nagy mumus az a hőmérséklet például. A fehérjék meg nyilván ezen a szobahőmérsékleten szeretnek élni, tehát nekik ez nem jelent problémát, és hogyha ezek a kvantumos effektusok így megmaradnak bennük, meg lehet őket használni, akkor elképzelhető, hogy majd valamikor a jövőben akár felhasználhassuk őket ilyen célokra, de arra is fel lehet egyébként őket használni, és ez is egy ilyen nagyon új cikk, hogy a testünkben nagyon picike mágneses térváltozásokat ezzel érzékeljünk, és ez megint csak egy ilyen gyakorlatias alkalmazás. Most ott járok, hogy ennek az irodalmával foglalkozom, és utána megnézzük, hogy milyen elméleti kutatásokat tudunk ezzel kapcsolatban csinálni.
1: Én már látom a jövőt, bemegyek egy boltba számítógépet venni, és rá lesz írva a szabadsági idő, és akkor ja Istenem, megromlott a számítógépem, most már olyan furcsa büdös szaga van, és akkor elkezd rosszul működni a szerves számítógép.
2: Igen, nyilván mindennek vannak buktatói, majd meglátjuk, hogy ebből milyen ki, mert szerintem ez nagyon, nagyon izgalmas, és egy viszonylag dinamikusan fejlődő irány. Most pont előző héten volt egy konferencia, amit részben én szerveztem itt Budapesten, az pont arról szólt, hogy ilyen kvantumos effektusok, azok a biológiában megfigyelhetőek-e, és körülbelül 70-en voltunk ezen a nemzetközi konferencián.
1: Óriási.
2: Úgyhogy egy csomó ötlettel gazdagodtam, és megint bele tudom vetni magam a kutatásba, mert azért egy konferencia szervezés nagyon sok időt elvesz.
1: Azért ez is nagyon kell a tudományhoz, azt gondolom, ezek a nemzetközi tapasztalatcserék, találkozások, nem csak az online térbe, hanem bizony oda utazgatni repülővel, megszállni egy szállodában, beszélgetni, akár a konferencia szünetében a pogácsa mellett
2: találkozni. Azok a legjobbak. Tehát, hogy sajnos én nem tudtam olyan konferenciát szervezni, mert ez túlságosan eltért volna a megszokottól, hogy csak szünetek legyenek, és beszélgessetek, vagy valaki tartson egy 5 perces előadást, tehát, hogy ilyen flash talkok legyenek, és utána beszélgetés, mert sokkal érdekesebb beszélgetések alakulnak ki a szünetekben.
1: Igen, és mondhatjuk azt, hogy a tudomány az olyan, mint egy ökoszisztéma, hogyha már a biológiáról beszéltünk, és ugye mindig kiemeljük a feltalálót, tehát azt az embert, aki a nevét adta valamilyen új dologhoz, de az, hogy mögötte volt egy könyvtáros, aki kihozott neki érdekes ismereteket, volt egy konferencia szervező, aki megismertette új emberekkel, volt hivatalnok, aki akár jó, akár rossz irányban, de valahogy segítette, vagy nem segítette, voltak tanárai, vannak folyóiratok, ahol tud publikálni, tehát ez egy nagyon-nagyon bonyolult
0: rendszer. A média, amelyik hírét veszi.
1: Vagy egy kicsit szélesebb körben a tudományos ismeretterjesztés, az öveges professzorok, tehát ez egy nagyon bonyolult szisztéma, és bármely melyik részébe nyúlsz bele, akkor jó eséllyel az egészet megmozgatod, úgyhogy óvatosan kell bele bánni, mint a nagyszülőnek a régi zsebórájával, azt is olyan óvatosan kell tisztogatni.
0: Hogyha valaki Esztert szeretné munka közben látni, akkor elég, ha beírja a keresőbe, hogy Pap Eszter fizikus, és
2: valószínű.
0: Egy csomó felvételt láthatunk, amikor te kísérleteket hajtasz végre. Én is ugye ezeket megnéztem. Hát elképesztő, tényleg öveges professzornak az utóda vagy, ha szabad ezt mondani. Mert az előadó teremben, ha kell, idézőjelben félmeztelen voltál, alig nem sok ruhában, azért, hogy a testeden mutasd meg, hogy milyen hatást érsz el valamilyen hőmérsékleti kísérlettel kapcsolatban. Hogy is volt ez?
2: Szerintem leöntöttem magam folyékony nitrogénnel.
0: És mondtad, hogy ez mínusz
2: 196
0: és azzal öntögetted magad egy rövidű vagy újatlan pólóban.
2: Igen, akkor te valójában... mondjuk nyár volt, szóval tegyük hozzá, hogy nem csak a kísérlet miatt voltam újatlanban.
1: De akkor valójában te jedlikányos korából szerbozol, és hibernáltad magad egy bizonyos időre?
2: Most elárultam. Tehát igen, én ezt nagyon szeretem, amikor tudok kapcsolódni fiatalabbakkal, vagy akár érdeklődő idősebbekkel is, mert én úgy gondolom, hogy a tudomány az tényleg egy olyan dolog, ami mindenki, vagy mindenkinek joga van ahhoz, hogy egy kicsit úgy elcsodálkozhasson azon, hogy a tudomány, meg a fizika, vagy bármilyen másik tudományág, az mennyire csodálatos, és mennyire közel áll a mindennapjainkhoz. Most nyilván az ember nem önti le magát minden nap folyékony nitrogénnel, de egy csomó olyan kísérletet is be tudtam mutatni, ami a mindennapjainkhoz tényleg hozzátartozik. Például, amikor egy plexi csövet fogok, és megmutatom, hogy a lézersugár az úgy végig pattog benne, akkor egyből lehet kapcsolni az üvegszálas internethez, mert igazából ezen az elven továbbítódik a fény az üvegszálakon. Tehát nagyon, szerintem nagyon fontos megmutatni az embereknek azt, hogy igenis a tudomány az a mindennapi életüknek a része, illetve az is, hogy ez a kíváncsiság nem kell, hogy megálljon a laborokban, hanem otthon is el lehet végezni ezeket a kísérleteket. És
0: azért, hát azért óvatosan gondolom otthon.
2: Hát folyékony nitrogént nem hiszem,
0: mondani,
2: hogy be tudnak szerezni.
0: Otthon ne próbálja ki
2: senki. Igen, de én szoktam olyanokat is összeszedni, amit otthon nagyon biztonságosan ki lehet próbálni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy említetted itt a közösségnek az erejét, és szerintem ez itt a tudomány kommunikációban is egészen megmutatkozik, tehát minden mögött emberek vannak. És az emberi kapcsolódás, az szerintem nagyon fontos abban, hogy valakivel egy üzenet utána haza is menjen. Tehát, hogyha most én megnézek valamit az interneten, és nem mondjuk elmondja nekem valaki személyesen, akkor nem biztos, hogy annyira emlékezetes lesz, nem biztos, hogy annyira megmarad. Viszont, hogyha oda tudok menni akár utána, mert én az előadások után még ott szoktam maradni, hogyha valakinek van kérdése, vagy szeretnék kipróbálni, kicsit megturkálják, megnézik, hogy ó, tényleg, hogyha ezt így megrázom, akkor ez meg az történik, akkor...
0: Térdig álltok a füstben, vagy nem füst az, hanem mi az? Milyen?
2: Hát ez...
0: Mint a rockkoncerteken, ugye? Ott is, ahogy ezek a...
2: Ez igazából mondhatjuk azt, hogy egy felhő. Felhőben. Tehát egy vízből álló felhő. És tehát szerintem ezek mind-mind olyan élmények, amikor lehet kapcsolódni egy másik emberrel a tudomány fölött, amit utána haza tudnak vinni, és egy olyan emlék marad bennük, ami aztán lehet, hogy talán a kisebbeket motiválja arra, hogy tudósok legyenek, feltalálók, de mondom, nekem nem célom az, hogy mindenkiből fizikust faragjak, vagy tudóst. Én szeretnék egy olyan társadalomban élni, ahol az embereket érdekli a tudomány, és szeretnek gondolkodni.
0: Hogyha már elhangzott, hogy nemzetközi élet, meg... tudományos konferencia, ugye hát mi szívesen mondjuk magunkról, hogy a magyar híres magyar tudósok, ugye a Marslakók, Szilárd Leó, Kármán Tódor, Rigner Jenő, Naiman János, Tellerede, Kemény János, ugye az előbb elhangzott a Basic. Ő például azt mondta, hogy azért jók a magyarok a tudományokban, mert hogy a magyar nyelv, ez egy olyan szervező erő, hogy könnyebb magyar nyelven gondolkodónak fizikai vagy matematikai képleteket megérteni. Ezt ő mondta.
1: Elképzelhető. Mivel nem vagyok nyelvtörténész, vagy nyelvész, ezt nem tudom igazolni, de biztos, hogy a...
0: Ugye a basic nyelvnek a feltalálója, tehát lehet, hogy hihetünk neki.
1: Igen, hát más a természetes nyelv, és más a programozási nyelv, de a Kemény János arra is egy nagyon jó példa, hogy ő a programozási nyelvével, a basic-kel tulajdonképpen egy eszközkészletet akart diákok kezébe adni. Tehát az ő célja az volt, mind az időosztásos rendszerrel, hogy egyszerre többen ülhessenek le diákok a nagy számítógép, a számítóközpontok elé,
0: akkor
1: vagy annak a szolgáltatásai. Így van,
0: voltak.
1: De hát egy teletájpal vagy egy terminállal ki tudják használni a szolgáltatásait, és legyen egy olyan programozási nyelv, amit könnyen könnyen meg tudnak tanulni. Tehát tulajdonképpen a Kemény Jánosnak szinte minden munkájában benne volt az a gondolat, hogy minél szélesebb körben a kreativitást szolgálja. A másik, ami nagyon megragadott az elmondottakból, ugye a közösségnek az ereje. Én azt gondolom, hogy a személyes találkozásokat, a klasszikus ismeretterjesztést nem szabad alábecsülni, de mellette mindig kell követni a korszellemet is, és a modern megoldásokat is be kell valamilyen szinten kapcsolni a tudományos ismeretterjesztésbe. Én most azzal kezdtem el kísérletezni, hogy vibe kódolok. Tehát a mesterséges intelligencia lehetőségeit kihasználva, iterálással, próbálkozásokkal, újra és újra promptolással, ilyen feladatadással.
0: A harmadik olyan szót mondod, amivel nem biztos, hogy mindenki tisztában van.
1: A lényeg az, hogy nagyon egyszerű utasításokkal játékprogramokat hozok létre, amelyeket egy, ez most a reklám helyedelt, ez egy non-profit dolog, gáborképes.itch.io, tehát gáborképes.itch.io nevű oldalon helyezek el, most már több mint 30 van belőlük. Ezeknek a kis játékprogramoknak az a lényegük, hogy ez tulajdonképpen múzeumpedagógia, mindig valamilyen híres matematikus vagy híres informatikus előtt tisztelegnek, például a Martin Gardner nevű matematikus, a John Conway, aki sejtautomatákat készített, vagy hogy magyarokat is említsek, a Muszka Dániel például a magyar robotikának az egyik úttörője, az ő munkájuk előtt tisztelgő pici játékról van szó, amit valamit elmesél a tudománytörténetről, akár játékos, akár egy kicsit művészi formában, tehát kellenek a személyes előadások, bemutatók, és azért az online teret meg a mesterséges intelligenciát is érdemes úgy használni, hogy valamilyen módon a tudomány szolgálja.
2: Igen, meg ezek segítenek hozzáférhetővé tenni az egészet, tehát például akár ez a nemzetközi konferencia is olyan volt, hogy sok embernek nem volt pénze arra, hogy ide utazzon, mert nyilván egy nemzetközi konferenciánál ez előfordul, vagy nem kapott vízumot. Mi ezt online térben közvetítettük, felvettük, hogy aztán aki nem tudott eljönni a konferenciára, az is meg tudja nézni. Illetve az Atomoktól a Csillagokig előadás sorozat is olyan, hogy alapvetően jelenléti, de mindegyik előadás, illetve az utána lévő demonstrációk, amiket néha én szoktam tartani, az is olyan, hogy felveszik, és akkor az internetre felkerül, hiszen sok olyan magyar van, aki nyilván nem Budapesten lakik, és nem tud mindig feljönni ezekre az előadásokra, de utána meg tudja hallgatni. Vagy pedig, amit én nagyon, nagyon szeretek, nyilván azért, mert én műsorvezetem, de 2021 óta műsorvezetem az ELTE Természettudományi Karának a Science podcastjét, ahol kutatókat hívunk meg az egyetemről, vagy pedig egy ilyen hát aktuális tudományos témákat beszélünk ki, igen. És ez is egy olyan műsor, ami bemutatja azt, hogy az ELTE-n milyen kutatások folynak, vagy pedig az ELTE milyen kutatásokba kapcsolódik be, és ez is nagyon népszerű. Hallottunk már olyat is, hogy valakihez azért jelentkeztek, mert hallott egy ilyen podcast részletet, és nagyon megtetszett neki a kutatási terület, és ezért ezt a kutatócsoportot választotta. Vagy amikor minden évben kihirdetik a Nobel-díj nyerteseket, akkor arról is szoktunk csinálni egy ilyen kisebb tudósítást, egy kisebb beszélgetést, hogy itt az emberek tudják, hogy egyébként mi van a mögött, a pár mondat mögött, amiért adták idén a Nobel-díjat.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkban a Magyar Feltalálók napján a magyar feltalálókról, a magyar tudományról és a nemzetközi tudományról is beszélgetünk, és egy kis zene után majd azzal folytatjuk, hogy ugye elhangzott, hogy a Magyar Tudományos Akadémia évfordulója kapcsán a magyar tudomány évét éljük, hogy egészen pontosan mit jelent ez, és mi mindennel találkozhatunk ennek kapcsán.

0: Kedves hallgatóink, a Magyar Feltalálók napján beszélgetünk a stúdióban. Vendége most Papp Eszter fizikus, a tudomány éve egyik nagykövete, és Képes Gábor muzeológus. Mi zajlik a magyar tudomány évében?
1: Az országgyűlés döntése alapján 2025 és 26 a magyar tudomány éve, hiszen ekkor ünnepeljük a Magyar Tudományos Akadémiának és a könyvtárának a megalapításának a 200. évfordulóját, és emiatt a Nemzeti Innovációs Ügynökség létrehozott egy programot, a Tudományos Nagykövetek programot, erre bárki jelentkezhetett, és utána pedig kezdetét vette egy kiválasztási folyamat, körülbelül 70-en indultunk neki. Be kellett küldeni egy 2 perces videót, hogy valamilyen tudományos témáról mesélünk, illetve személyes interjú is volt, és ennek a végén 12 fiatalt választottak ki, akik különböző tudományterületekről vannak, tehát én például a fizikát képviselem, de van immunológus, van vegyészmérnök, dietetikus, és még sorolhatnám.
0: A honlapon mindannyiukról lehet is ismerni.
1: Igen, a tudományeve.hu oldalon lehet ismertetőt találni róluk, és nekünk az a feladatunk, hogy a tudományt azt megmutassuk az embereknek, hogy a tudomány az mennyire izgalmas, és hogy igenis a mindennapi életünk része is tudománnyal foglalkozni menő.
0: Ugye, és a tudományi éve, gondolom, akkor sokféle esemény van, versenyek vannak, találkozások. Gábor, te milyenekről tudsz?
2: Engem nagyon megragadott az a gondolatod, hogy középiskolás korodban a projektek meg a versenyek mekkora hatással voltak rád. Én is azt látom, hogy a jövő tudósai számára mennyire fontosak. Több versenyben is zsűritag vagyok. Az egyik Szekszárdon a Neumann János Nemzetközi Programtermékverseny, aminek az a szépsége, hogy nem valamilyen feladatot kell megoldani, feladatlapon, programozói feladatot, algoritmust, hanem saját termékükkel jönnek a diákok, tehát kis startupperek tulajdonképpen. Ő létrehozott egy terméket, egy kis működő robotot, vagy egy érdekes játékprogramot, és azt mutatja be. Egy másik verseny, amelynek zsűritagja vagyok, pedig Nyíregyházán a Magyar Ifjúsági Robot Kupa. Ez egy RoboCup Junior nevű nemzetközi versenynek a Magyarország válogató versenye, és ott is azt látom, hogy hihetetlen izgalmas, ahogy a tevékenykedtetésből, tehát abból, hogy ott helyben összeraknak valamit, egy pályán végig kell mennie a robotnak, vagy egy robot színházi előadást be kell mutatni robotokkal, ez már a művészet és a tudomány találkozása, ebből később milyen tudományos pályák lesznek, és ha már a tudományos pályákról beszéltünk, és a feltalálókról, ugye Szent Györgyi Alberttel kezdtünk. Én amikor gyerekként meghallottam, hogy Szent Györgyi Albert, és valahogy ez a feltaláló kifejezés vele kapcsolatban szóba került, én gyerekként azt hittem, hogy ő a paprikának a feltalálója, pedig hát annak a nagy feltalálója valahol odafönt lakik, én azt gondolom, és ezért nagyon szép dolog, és ha már a katolikus rádióban vagyunk, akkor ennek talán van egy ilyen metafizikai vagy vallási vetülete is, amikor az ember megpróbál valamilyen teremtő-alkotó tevékenységet végezni. Tehát ennek azért valahol van egy felülmúlhatatlan isteni mintája.
0: A Szent Györgyi Albert egyébként elképesztő életpályát futott be. Ugye a történelemben is jelentős szerepe van, nem csak tudósként, hanem egyéb...
2: Egy bátor ember volt.
0: Sok igen. Mindent tett. Szerintem téged, mint írót, most már megbíztunk az előbb, hogy a múzeumot most már próbáld valahogy összehozni.
2: Igen,
0: szerintem Szent Györgyi Albertról egy forgatókönyvet feltétlenül kéne írni.
2: Hát a Vizinger István írt róla egy kiváló könyvet, úgyhogy én már csak abból tudnék egy forgatókönyvet írni esetleg.
0: Elképesztő siker
1: egyébként
0: lenne
1: ő is
0: a világban.
1: Ő is kiadta a feladatot, hogy a jövő tudósainak lesz a feladata, hogy a kvantumfizikát és a biológiát valahogy összeházasítsa.
2: Hát ez nem volt,
1: úgyhogy nálunk is egy nagy inspiráció Szent Györgyi Albert, de visszatérve a középiskolásokra, és ez kapcsolódik a Magyar Tudomány Évéhez is, volt egy kiemelt esemény, a Tudományos Csodák Cirkusza, ahol képzeljétek el, hogy olyan középiskolás sokkal találkoztam, akiknek valamilyen fejlesztésük, valamilyen kis termékük volt már, és ők az Országos Tudományos és Innovációs Olimpián vettek részt. Most párat felsorolok, például Szokolai Lili tumorősejteket célzó peptid hatóanyag konjugátumokat készít az ELTE-n, a Talentum program keretén belül.
2: És ebben nem nem köt bele, a vibe codingba belekötöttél, de akkor módosszal
1: nincs sok időnk, Vagy például Ivánka Laura, neki a Dive and Clean nevű, hát termék, meg inkább egy mozgalom, tehát ez egy környezetvédelmi mozgalom.
2: Ő indult a Magyar Ifjúsági Robotkupán, és fantasztikus.
1: Víz alatti kukákat tervezett, hogy amikor mennek a búvárok és merülnek, nyilván nincsen náluk szemetes zacskó, de hát sajnos egy csomó szeméttel találkoznak, és hogy ezt össze tudják gyűjteni, és meg tudjuk tisztítani a tengerünket. Szóval, hogy nagyon, nagyon sok minden van még, amit a középiskolások csinálnak, és szerintem elképesztőek. Tehát akkora lendület van bennük, és annyira kreatívak, hogy határa csillagos ég náluk szerintem, hogyha megkapják a jó támogatást.
0: Szóval gondolatok mindig is vannak, és lesznek. Kedves hallgatóim, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartott Papp Eszter fizikus, a Tudományéve egyik nagykövete, és Képes Gábor múzeológus író. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
2: Köszönjük.
1: Köszönjük szépen.
0: A Magyar Feltalálók Napján beszélgettünk. Köszönöm szépen a figyelmet Werner Eszter, Varga Ramona és Csák Éva nevében is. Gadács János búcsúzik. Viszont hallásra.

0: elhangzott az iránytű. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusrádió.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral szombaton délelőtt jelentkezünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
0: Az Akinói Szent Tamás Akadémia 10 hónapos bentlakásos képzést ajánl 18 és 35 év közötti, a közélet iránt érdeklődő és élményekben gazdag, tudásra vágyó keresztény fiatalok számára. A program tematikus tanulmányi moduljai a Kárpát-medencét bejáró tanulmányutak és a közösségi kollégiumi élet révén különleges tanulási környezetet teremt. A résztvevők keresztény és hazafias értékek mentén fejlődhetnek. A neves oktatókkal, személyes támogatással megvalósuló képzés díjmentes, ugyanakkor ösztöndíjas. Jelentkezési határidő 2026. június 30-a. További részletek és jelentkezés a www.szenttamásakadémia.hu weboldalon. Készült az Akinói Szent Tamás Közéleti Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Jó napot kívánok, hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a mikrofonnál Lázár Csaba. Hétfőn 13 órakor ülésezett a parlament, ahol a kormányfő bejelentette, hogy több gyermekvédelmi intézet vezetőjét menesztette, valamint 3,4 milliárd forintot csoportosítanak át a kórházi klímaberendezések cseréjére, javítására. Kedd este a kormány benyújtotta az országgyűlésnek az uniós milliárdok hazahozatalát garantáló korrupció ellenes jogszabálycsomagot, amit Magyar Péter történelmi jelentőségűnek titulált. Szerdán Vitézi Dávid bejelentette, hogy az uniós forrásokhoz egy lépéssel közelebb kerültek, a Tisza kormány hivatalosan is benyújtotta Brüsszelnek a 10 milliárd eurós helyreállítási alapfelhasználási tervét. Csütörtökön 11 órakor kormány szóvivői tájékoztatót tartottak, ahol Magyar Péter többek között bejelentette, hogy 3,6 milliárd forint rendkívüli forrást biztosítanak a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására. Pénteken benyújtották az országgyűlésnek a közmédia átalakítására vonatkozó törvényjavaslatot, amely teljesen átszervezni a közmédia intézményrendszerét, megszüntetni a jelenlegi közalapítványi MTVA-s modellt, különválasztaná a rádió, televíziós, közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet, új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hozna létre. Összegezte az Index. Ma Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján kijelentette, az Orbán kormány menekült tábort akart építeni, már a helyszín is megvolt, Vitnyéden. Magyar Péter azzal folytatta, hogy összességében 1 milliárd euró körül jár az a kártérítés, amit azért kell Magyarországnak fizetnie, mert az Orbán kormány nem tudott olyan jogszabályt alkotni, ami egyszerre tartotta volna kívül az illegális migránsokat, és felelt volna meg az európai jognak. Az ellenzék egyelőre nem reagált Magyar Péter állításaira. A Tisza kormány nem a nyilvánosság előtt, hanem egy közzétett dokumentumban jelezte a kamatstop kivezetésének tervét. A kabinet 2026. szeptember 30-ával megszüntetné a jelenlegi feltételek mellett működő kamatstoppot. A becslések szerint mintegy 216 ezer szerződést érinthet a változás, és egyes adósok esetében akár 10%-kal is emelkedhet a havi törlesztő részlet. Magyar, lengyel és szlovák hivatali partnerével egyeztetett pénteken Tone Kaiser, az új szlovén kormány külügyminisztere a kétoldalú kapcsolatok és a regionális együttműködés erősítéséről, közölte a Ljubljanai Külügyminisztérium az X közösségi oldalon. A megbeszélésekre azt követően került sor, hogy Szlovéniában a múlt héten megalakult az új jobboldali vezetésű kormány. A tárca közlése szerint Tone Kaiser és Orbán Anita magyar külügyminiszter jelezte, hogy mielőbb kétoldalú találkozót tartanának. Hazánk időjárásáról. A felhőzet szakadozik, délután nyugat felől csökken, megélénkül az északnyugati nyugati szél, a csúcs hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Híreket legközelebb a déli imádság után mondunk. 11:04. Most következő zenei összeállításunkban Gloria Estefan felvételeiből válogatunk.

0: A hangolóban Gloria Estefan felvételeiből válogattunk. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra 30 perc, az értékmentő következik.
2: A Társbérlet című regény története az Érett Kádár korban kezdődik, és a 21. század küszöbőig tart. Egy rejtény nyomában haladunk az újságíró főhőssel a gulyás kommunizmus mindennapi viszonyai között. A regényvilága nagyon erősen átsüt a nyomdatott szavakon. A korabeli újságcikkek még erősítenek is ezen az érzésen. A Társbérlet című regény írójával, György Zsomborral, a Magyar Hang főszerkesztőjével beszélgettünk. Nevében is számít figyelmükre a szerkesztőműsorvezető, Pál Amanda. Most készülünk a könyved bemutatójára. Nem sokára lesz egy beszélgetés, egy bemutató beszélgetés is, és most először valószínűleg be kell valljam, hogy nem végeztem el a házi feladatomat, mert nem olvastam ezt a könyvet, csak azt a meglehetősen rejtélyes ajánlót, amit el lehetett olvasni erről, illetve itt a hátunk mögött ki van vetítve a borítója, Társbérlet című könyvednek, Gangon egy sikító nő, ami elég erősen emlékeztet Edvard Munch Sikoly című alkotására. Ez egy ennyire nyomasztó könyv lesz, mint amennyit a borítón látunk?
3: Annyira lesz nyomasztó, amennyire a kora 70-es évek Budapestje nyomasztó volt. Ugye a történetnek a kiinduló pontja az az akkori Lenin körút, ma Erzsébet körút, egy gangos társasház, akkor bérház. Ezek az alapok, ezek valósak, tehát ez a közeg számomra ismerős. Érintett vagyok ebben az épületben, voltam valamikor. A szereplők egy része is valamilyen szinten valóságos. Persze nem felismerhető egy ismeretlen számára, és nem is valós neveken szerepelnek, érthető okokból. És aztán egy időutazás kezdődik, eljutunk egészen a rendszerváltozás utáni Magyarországig, és hát egy rejtély, ami 3 évtizeden keresztül titokban marad, a végére összeáll a kép, és fény derül az igazságra.
2: Ez egy krimi nyomozás, vagy szocióregény, ahogy az ajánlóban szerepelt. Mit jelent ez pontosan?
3: Ez egy kriminek nem nevezném, tehát ugye az azért kellene egy bűncselekmény. És itt pont ez a kérdés, hogy vajon hol vannak a határok? Hol van a bűn és a bűncselekmény határa? Vajon minden bűn bűncselekménye, és minden bűncselekmény bűne, és minden gyilkosság az elválasztható az öngyilkosságtól, és fordítva, hol vannak ezeknek a határai, hol van az, amikor valaki mondjuk belekényszerít egy helyzetbe egy másik embert, akkor ő micsoda. Azért az esemény fonala részben ezt boncolgatja, sőt, tehát az igazán nagy kérdés az ez, hogy ezek a határok, ezek hol húzódnak, és ki mennyit ér egy adott társadalomban? Annyit például mondhatok, hogy a képen így stilizálva, a borítóképen stilizálva megjelenő női figura, aki körül egyébként az egész történet körvonalazódik, őróla nem is sokat tudunk meg, még a nevét sem. És ez nem véletlen. Mert hogy adott egy élethelyzet, Kelet-Magyarországról Budapestre kerülő alacsony társadalmi státuszú család, mondhatni, hogy menekültek, csak belső menekültek, vajon az ő életük ér-e annyit, akár 1971-ben, akár 2001-ben, akár ma, ér-e az ő életük annyit, mint egy középosztálybeli, vagy felső középosztálybeli nagyvárosi, úgymond értelmiségié, vagy városi polgáré.
2: Ahogy említetted, ez részben személyes gyökerű ez a történet. Ez már formálódott benned akkor egy ideje?
3: Igen, nagyon régóta. Tehát maga az alaptörténet az gyakorlatilag évtizedes távlatban bennem volt már, csak nem tudtam még pontosan, hogy hogyan nyúljak hozzá, meg mennyire írjam meg a valóságos történetet, és mennyire menjek el a fikcióba, végül is ezt az utóbbit választottam. Tehát akik aztán megjelennek a könyvben szereplők, azoknak egy része nem is létezett sosem, tehát onnan már a képzelet szüleménye, de maga az alapeset, ez a bizonyos bűn, ami a könyvből majd kiderül, nem az első oldalakon, hogy pontosan mi is, ez egyébként megtörtént. Tehát ez valós alapú. Azt sem titok, hogy azért a könyvben szereplő többi figura némelyike az konkrétan az én családomhoz is kötődik. csak hát kicsit azért ilyen stilizált, meg átformált szerepben.
2: És miért döntöttél a fikció mellett, hiszen te újságíróként akár meg is írhattad volna talán az eredeti történetet?
3: Ó, hát szokták mondani, hogy a legrosszabb az, amikor az újságíró regényt akar írni, mert abból sosem sül ki jó, hát ezt majd döntse az olvasó, hogy milyennek érzi az eredményt. Én nem véletlenül kérdezed ezt, ez abszolút jogos felvetés, mert hogy ugye alapvetően mi ugye, amit írunk, az mindig ugye a valóságot ábrázolja, és még hogyha élünk és riporteri eszközökkel, és mondjuk színesen írunk meg történeteket, akkor is ugye nálunk az alapvetés az, hogy igazat kell írni, tehát nem hazudunk nyilván a fikcióból, meg ott ugye az ember elengedi a fantáziáját, és úgy alakítja a történetet, ahogy akarja, és ez ugye elvben azt gondolnánk, hogy egy nagy fokú szabadságot is ad, de hát azért persze ez nincs így, pláne egy kezdőregényíró számára főleg nincs így. De mivel a történetnek az alapjai megvoltak a fejemben hosszú éveken keresztül, ezért télen, karácsonyi környékén, amikor picit többet voltam otthon az átlagnál, gondoltam, nekiülök, és hát szoktuk mondani, hogy a legfőbb ellenségünk az a fehér lap, az üres fehér lap, és ugye gyakran az első betűt nehezebb leütni, mint utána megírni mondjuk egy cikket, és néha többet bámoljuk a fehér lapot a monitoron, mint amennyi idő alatt aztán az írás elkészül, és egy picit ez is ilyen volt. Tehát nekikezdtem, lesz, ami lesz, lehet, hogy abba hagyom 5 oldal után, lehet, hogy 50 oldal után hagyom abba, aztán végül is viszonylag gyorsan, gyakorlatilag egy hónap alatt elkészült, de ehhez kellett az, hogy azért fejben nagyon sokat rágódjak rajta előtte.
2: Tehát akkor ezt így forgattad magadban, érlelgetted, és akkor így viszonylag rövid idő alatt ez...
3: Ez így kiszaladt, igen, utána.
2: Mondtad, hogy ugyan nem felismerhetőek a szereplők, de azért némelyikük, akik nem a fantáziádból bújtak elő, azok valós emberek magukra ismernek ebben?
3: Hát ugye a többségük már nem él egyébként. Tehát, hogyha mondjuk nekem egy rokonom ezt elolvassa, aki ismeri az én gyerekkoromat, ő valószínűleg fel fog fedezni találkozási pontokat, vagy párhuzamokat, vagy be fog tudni azonosítani legalábbis élethelyzeteket, vagy személyiségjegyeket. De aki nem élt velünk, mondjuk a 80-as években, vagy 90-es években, az nem fogja tudni beazonosítani őket. És ez jobb is így.
2: Ez akkor egy gyerekkori élményekből táplálkozik. Ez egy meghatározó élmény volt számodra. Akkor ez így alakított téged, vagy így milyen beleívódott a tudatalattidban mindaz, ami történt?
3: Magában a történetben én nem voltam érintett. Tehát én ismertem ezt a házat, és ezt a történetet nekem ott mesélték annak idején. Érdekes mondani, egyébként viszont kisgyerekként már ezzel a történettel szembesítettek. Ez nem egy olyan sztori, amivel egy 8-10-12 éve gyereket szembesíteni szoktak, vagy amit elmesélnek neki. De ez úgy megmaradt bennem, úgy, annak ellenére, hogy engem ez így nem traumatizált anértelemben, hogy másfél évtizeddel korábban zajlott, tehát én még bőven nem is éltem akkor, amikor ezek a történetek játszottak. És hát ugye maga az alap élmény is ugye már minket nem érintett, mert ez a társbérlet, ez aki élt a 60-as, 70-es években nagyvárosban, pontosan tudja, hogy micsoda átok volt. Tehát a régi nagypolgári lakások szanaszét szabdalták, illetve beköltöztettek a szobákba ugye legkülönfélébb családokat, társaságokat, ebben a mi családunk is érintett volt. Ugye a vidéktől Budapestre kerülő család, ráadásul politikailag ellenséges család is, ugye hát akkor még szóba sem jött az, hogy önálló lakáshoz hassanak. Így kerültek egyébként még az 50-es években az én felmenőim is egy társbérletbe, tehát egy akkor még 4 szobás nagykörültű lakás egyetlen szobájába. 3-an. Másik 3 szobát, azt 3 nagyon különböző társaság lakta. Volt, aki aztán közülük 56-ban disszidált, és akkor azt a szobát leválasztották külön lakássá. Később ugye volt ilyen, hogy IKV, ugye ez még legendásen ingatlan kezelő vállalat, tanács lényegében. Aztán ugye élte ebben a lakásban pár, élt egy anya a lányával, és éltek az én felmenőim. És aztán szép lassan ők maradtak ott, idővel, és itt kezdődik a regény a 70-es években, akkor ugye lakásrendelet, újságcikkek születtek erről, amiket idézek is, kicsit lazított a szabályokon, és már egy picit kezdtek megbocsátani azoknak is, akiknek az 50-es években még hallgas volt a nevés, örüljenek, hogy hazajöttek a hadifogságból, hazajöttek a kitelepítésből, haza, igazából nem is haza, hanem valahova, de legalább egy szobát biztosított számunkra a tanács. És a 70-es évektől kezdtek rendeződni valamennyire a lakásviszonyok. És az én családom is akkor jutott hozzá az egy szoba helyett 2-höz, aztán 3-hoz, persze akkor még ez maradt még ugye tanácsi tulajdonban, ezek a sztorik szerintem sokak számára ismerősek, akik ebben nőttek fel, és hát amikor én 80-as években gyerek voltam, akkor még ugye ez az állapot fennállt, tehát akkor még ugye még mindig nem voltak örök lakások ezek.
2: Ez a történet egy jó alkalomat adott neked arra, hogy foglalkozzál a magyar közelmúlttal, ami most is meghatározza a mindennapjainkat. Nekem legalábbis most ez a benyomásom, ahogy így hallgatlak.
3: És rendkívül tanulságos volt egyébként a korabeli sajtót olvasni. Én rengeteget olvastam az Árkánon segítségével a korabeli sajtót. Döntően a korabeli magyar nemzetből tettem is be idézeteket, ezeket szépen hivatkozom is, tehát ezek valós szó szerinti idézetek az újságokból. És egyébként ez is nagyon érdekes volt szembesülni azzal, hogy az akkori lapok, mondjuk hogy a címlapokon egy rengeteg külpolitikai történetet hozták, hát a magyar nemzet különösen, ugye ott azért már ment a sorok között írás-olvasás, de egyébként a belső oldalakon meglepően bátran írtak. Engem ez megdöbbentett, hogy már a 70-es évek elején lehetett, nyilván nem a párttal, meg nem a pártvezetéssel kapcsolatban, de azért hogy a rendszer működésével szemben lehetett kritikákat megfogalmazni, és ez engem meglepett dacálan, hogy olvastam persze én is régebbi újságokat, megtanultam sajtótörténetet az egyetemen. De például arról, hogy a lakáshelyzet milyen Magyarországon, arról a 70-es évek elején rendkívül kritikus cikkek jelentek meg. Már pedig arról, hogy nagyon rossz a lakáshelyzet, és hogy intenzív lakásépítésre lenne szükségbe, és indultak akkor ezek a korabeli lakótelepépítések, ugye, hát nem is még ezek a most ismert 10 emeletesek, de ugye a kisebb verziói, és bizony például a magyar nemzetben voltak arról cikkek, hogy rossz minőségűek ezek a lakások, nem felelnek meg az igényeknek, hullik a vakolat, stb. És hát akkor ugye elgondolkodtam, hát ugye ez 2025 és 26 fordulóján vagyunk, amikor ugye ezt az anyaggyűjtést folytattam, elgondolkodtam azon, hogy vajon a jelennek, hogy a fél évvel ezelőttnek a sajtója, propagandája vajon megírta volna mindezeket, hogyha éppen egy nagy kormányzati program keretében épülő ingatlanok mondjuk olyan silány minőségben készülnek el, ahogy annak idején elkészültek azok az épületek. De hát ugye ott van, és akkor most kimondom azt a szót, amit eddig nem mondtam ki, de hát a könyvnek az egyik kulcsfogalma az abortusz, ami a középpontjában áll egyébként ennek az egész történetnek, amiről szintén hát nagyon kegyetlen és kemény írások jelentek meg már a korabeli sajtóban, és ugye hát az 50-es évektől legális az Magyarországon, egyébként előbb lett legális, mint az Egyesült Államokban, és hát erről elég tárgyalagos cikkeket írtak akkoriban is, tehát hogy nagyon jó, tényleg nagyon izgalmas volt szembesülni ezzel, hogy nyilván a párt, az sérthetetlen, nem azt mondom, hogy a 70-es években szabad volt a sajtó, nyilván nagyon nem volt az, de a társadalom ügyeiről egészen korrekt anyagokat lehetett olvasni.
2: Engem is meglep, mert valóban úgy gondoltam, hogy erősebb volt a cenzúra, akár az öncenzúra is, és talán nem kritizálták annyira a hatalmat akár az újságokban. Minek köszönhető ez, hogy akkor ilyen szabadon írtak az újságírók, akár a magyar nemzetben?
3: Hát akkor ugye már a 70-es években, nyilván, hogyha még 10 évvel visszamennénk az időben, hogy pláne 20-szal, akkor azért még más lett volna a helyzet. Valószínűleg ez egy ilyen szelep funkciót töltött be, hogy azért azok a problémákkal mindenki szembesült, mindenki pontosan tudta például, hogy rossz a lakáshelyzet, vagy a nőknek a helyzete, vagy a munkások helyzete milyen, akkor mindig jobb egy picit kiengedni a szelepet, és legalább beszélni az ügyekről, mint sem teljesen lefedni, és hát netán a helyzet oda fajult volna, mint ugye az 50-es évek közepén. Tehát gyanítom, hogy lehetett ebben egy ilyen mögöttes szándék is, hogy a humornak is engedtek ugye valamennyi kis szelep funkciót, de például volt egy érdekes történet, ez is egy valós esemény, 70-es évek elején vagyunk szintén. A Balaton környékén egy gyár dolgozói számára parcelláztak telkeket, és a dolgozók kedvező áron weekend telkeket szerezhettek meg. Kiderült, hogy befolyásos emberek, és egyébként itt már a párt is szóba került, tehát a gyár vezetősége, meg a helyi párt funkcionáriusok kézen közön keresztül jó pár telekhez hozzájutottak, gyakorlatilag lenyúlták, mert ugye azokat is a dolgozó nép kapta volna meg, és ráadásul még az egyik Heves megyei elmegyógyintézetnek a kezeltjeit vitték oda dolgoztatni. Tehát, hogy velük építették fel ezeket a, ugye a 70-es években népszerű ilyen fa weekend házakat. Ebből akkoriban egy nagyon nagy botrány keveredett, és a Népszabadságban megjelent egy egész oldalas írás erről, és néven nevezve egyébként a helyi pártfunkcionáriust is, meg a gyár vezetőségét is, akik ebben a csalásban vagy lopásban részt vettek, és őket meg is büntették. Tehát azért ilyen is volt, és ezzel persze egyáltalán nem akarom felmenteni akkor, tehát ezek rettenetes dolgok történtek akkor, de mégis érdekes szembesülni azzal, hogy ilyet akkor megírhatott az újság.
2: Változott-e az elképzelésed a könyvvel kapcsolatban, mielőtt még nekiálltál leírni azt a bizonyos első betűt a fehér lapra, és mikor leütötted az utolsó karaktert? Mert most, hogy így mesélted, hogy szembesültél egy csomó mindennel, akár a korabeli sajtóból, meg akartad írni ezt a történetet. életed. Aztán amikor befejezted, akkor ez az elgondolásod változott, te, hogy miért volt jó, hogy megírtad mégis ezt a történetet?
3: Hogy mi lesz a vége, azt nem tudtam. Tehát, hogy az első betű vagy első szó megvolt, az utolsó még azért messze nem. Tehát azért ilyenkor azért a történet egy picit írja magát. Tehát az ember leül este a gép elé, és akkor úgy folytatja meg előtte, hogy egész nap forgatja a fejében, ugye, hogy akkor hogy is kéne folytatni, úgy csak el ne felejtsem, akkor néha egy-egy kulcsszót leírok, akár egy papírlapra, és akkor végül is a történet így írja magát. Nekem sem volt fogalma arról, hogy hogyan fogom ezt majd befejezni, meg egy csomó minden közben az embernek eszébe jut, de szerintem ez ettől szép. Meg így egy kicsit a jó érzés is, hogy na akkor ugye a szürke hétköznapok után vagy közben egy kicsit ugye az ember a fantáziáját beindíthatja és kreálhatja, alakíthatja a traszátnak a folyását, úgyhogy azért teljesen a realitástól sem lépek el. De hát ez egy ilyen szájpróbálgatás, tehát én nem akarom ezt túl dimenzionálni, és van is bennem félsz, mert hogy azért ugye egy, úgymond egy tényirodalmat, vagy egy újságcikket az ember még úgy nem azt mondja maga biztosan, de úgy nagyjából az értékeit ismerve enged ki a kezéből. Ez ugye nekem nagyon új terep, és ez ingoványos terep természetesen, de hát ezt is ki kell próbálni.
2: Az előző könyved, ugye akkor arról is beszélgettünk, a Pörc címűről, ami egy egészen sajátos könyvet, egyfajta ilyen kulináris, kulturális utazás Magyarországon, az ízek, receptek, főzésen keresztül. Ez is behatárolhatatlan, tehát mondhatjuk rá, hogy szociográfia vagy szocioregény, de ezt se lehet bekategorizálni, ezt a könyvedet, se a társbérletet sem.
3: De nem is baj. De szerintem az, hogy ilyen szocioregény, az szerintem nagyjából megfelelő kategória. Mert a Pörcnél az teljesen máshogy készült, mert ott viszont rengeteg gyűjtőmunka volt, rengeteg utazás volt, több tízezer kilométert megtettünk ugye az országban. Tehát ez egy néprajzos gasztronómia, de hát ott ugye az élet írta. Tehát ugye beszélgettünk rengeteg emberrel, abban nincs fikció, hanem abban történetek vannak és ízek vannak. Ez meg ugye merőben más. Tehát, hogy itt jobban kellett felkészülni, előkészülni, kitalálni, érlelni, forgatni, várni 10 évet, és utána egy hónap alatt megírni, a másik azt meg az ember elkezdte, és aztán ott viszont az írás maga tartott ugye 2-3 évig, mire ugye az anyaggyűjtéssel minden együtt. Azt mondtam, hogy ennek nincs vége, de most ki kell tenni a pontot, és ugye azt is tovább lehetne írni bőven, tehát lenne rengeteg feladat, még elvégzendő feladat, de valahol azt kell mondani, most ez így most legyen kerek, és legyen vége. A regény az más, mert ott egyszerűen az ember eljut a törhasználatba arra a pontig, hogy na, akkor itt egy ilyen idézőjelben poén, akkor itt ezzel lezárjuk, és nem biztos, hogy túl kell írni. Lehet persze mindent szálazni, hogy lehetne esetleg karaktereket még jobban bemutatni, még jobban kifejteni, még több kört leírni körülöttük. Ezen én is gondolkodtam közben sokat, hogy eresszem egy kicsit bővebb lére a történetet, de aztán mégis inkább a tömörség mellett döntöttem, és azt azért még fontos elmondani, hogy ez egy viszonylag egyszerű nyelven megírt könyv, de tudatosan. Gyanítom, hogy éppen ezért nem is lesz sikere a menő írók társaságában, meg a szépírók ezt valószínűleg le fogják már csak emiatt is nézni, hogy általában a veszők meg a pontok a helyükön vannak, legalábbis ez volt a cél. A mondatok nagybetűvel kezdődnek. Tudom, hogy ez mostanában nem divat, és megvallom őszintén, hogy néha okoz is nekem fejtörést az, hogy ére még ma úgy, mondjuk úgy szép irodalmat alkotni, hogy az ember nem művészkedi túl a dolgot, és a mondatok azok úgy kerekek, ahogy vannak. Van bennük alanyállítmány alapvetően. Ezért nem mindig divat. Tehát, hogy most olyan sokan népszerű író van, én is olvastam nem egy ilyet az utóbbi időben, ahol gyakorlatilag ugye kisbetűvel kezdődik a könyv, és úgy szaladsz végig 350 oldalon, hogy nincsen benne írásjel. És ezek olyan nagyon sikeres és népszerű és nagyon elismert alkotások. Nem akarom őket bántani, de hogy én nem ez vagyok. Ha ezt meg magamra erőltetném, az nagyon áttetsző lenne, vagy nem tudom, szóval az ilyen képmutató lenne, és mesterkert lenne, és az nem is működne.
2: Elkapotta a hív, ráéreztél az ízére, folytatnád tovább ezt az írást, mert annak ellenére, hogy mégis két különböző az eddigi íráson, van bennünk valami közös, méghozzá azt, hogy itt a magyar jelennel foglalkozik, tehát velünk, csak éppen más szemszögből, meg más műfajban, de azért mégiscsak itt maradtál, itt a rögvalóságban, és hogy ezt folytatnád-e tovább esetleg valami más műfaj, de mégiscsak írnál valamit.
3: Hát én azért alapvetően riporternek tartom magam, tehát nekem a kedvenc műfajom az a riport minden formában, de hát leginkább az írott riport, és ez egy picit mind a kettő az, hiába az egyik valóságos, a másik pedig ugye alapvetően mégiscsak egy fikciós alkotás. Kedv és indítatás és téma és mindenféle dolog bőven lenne, tehát nagyon-nagyon jó lenne ezt folytatni. Ez idő. Tehát, hogy sajnos ez az átok, hogy hogy dolgozni kell az embernek, ugye, és egyszerűen nincs idő a rengeteg adminisztráció, a tényleg a szürke hétköznapok mellett. Azért is ez nekem egy kicsit terápiás is volt, tehát, hogy rengeteg adminisztratív feladat mellett végre egy kicsit írhassak, és egy picit kiengedhessem így a fantáziámat, meg a kreativitásomat, hogyha van olyanom. Ilyen értelemben jól esett, és ezért is mondom, hogy kicsit terápiás volt. Ha az ember tudna főállásban azzal foglalkozni, hogy írjon, ez csodálatos lenne, de hát az hány ember engedheti meg magának? Szerintem a két kezünkön meg tudnánk számolni, hogy hány olyan sikeri szerző, olyan író van ma Magyarországon, aki gyakorlatilag a könyvek írásából meg tud élni. Tehát azért maradjunk a realitások talaján. Lehet, hogy durva lesz, amit mondok, nem akarok senkit megsérteni, de hát a szép irodalom ma Magyarországon, valljuk be, kutyát nem érdekel. Most szigorú vagyok, nyilván van egy szűk réteg, egy értelmiségi réteg, akiknek nem győzünk egyébként köszönetet mondani, hogy olvasnak, de hát egyébként a legnagyobb nevű szerzők elmondják, hogy hát az, hogy 1000 példány, meg 2000 példány elfogy, az már akkor már kiadó örül, hogy már akkor a költségek visszajöttek. Hát a legnagyobb szerzőink, tényleg a legnagyobbak, ide sorolva azt is, aki aztán Nobel-díjas lett. Pár ezer példányokban tudják eladni a könyveiket. Lehet, hogy beüt aztán siker, és akkor ott van egy robbanás. Van egy-két szerző, aki ezt felül tudja múlni, de hát a legnagyobbak is pár ezer példányban tudják eladni a 10 milliós országban a köteteiket. Tehát azért ez a realitás. Nyilván, amiben van mondjuk direkt politika, mostan a bulvárról nem is beszélek, mert az annyira távoli, de nyilván egy politikai jellegű művet, ami egy ilyen nagyon direkt jelen feldolgozó valami, azt nagyobb példányszámban is el lehet adni. Tehát mi is adtunk ki ugye olyan könyvet, ugye Bottoninak a könyveit, amik azért ugye az első az 17 ezer példányban fogyott már, a második kötetés közel 7000-ben, tehát ezek azért a komoly irodalomban jelentős számok, de klasszikus szép irodalommal ezeket a számokat tényleg csak a leges, legnagyobb nevek tudják elérni.
2: Az elmúlt percekben a Társbérlet című regény írójával, György Zsomborral, a Magyar Hang főszerkesztőjével beszélgettünk. Nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető, Pál Amanda.
0: Elhangzott az Értékmentő.

Kedves hallgatóink, a déli harangszó után imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádióból. Imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönté a boldogságos Szűz Máriát,
0: és ő méhébe fogadá a Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlő légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úrnak szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozik. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Jó napot kívánok! Hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a mikrofonnál Lázár Csaba. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján kijelentette, az Orbán kormány menekült tábort akart építeni, már a helyszín is megvolt Vitnyéden. Magyar Péter azzal folytatta, hogy összességében 1 milliárd euró körül jár az a kártérítés, amit azért kell Magyarországnak fizetnie, mert az Orbán kormány nem tudott olyan jogszabályt alkotni, ami egyszerre tartotta volna kívül az illegális migránsokat és felelt volna meg az európai jognak. Orbán Viktor újságírói kérdésre erre reagálva a migrációs paktummal kapcsolatban elmondta, hogy ha végre akarták volna hajtani, akkor végrehajtották volna. Megkezdődött a Fidesz tisztújító közgyűlése. A közgyűlés előtt Orbán Viktor újságírói kérdésre arról is nyilatkozott, hogy mennyire elégedett jelenleg a Fidesz ellenzéki szerepével. Azt gondolja, hogy Magyarország ma a káosz felé tart, pontosabban gazdasági és politikai káosz felé. Szerinte az ellenzéknek az a dolga, hogy segítse az országot abban, hogy ne süllyedjen el ebben a káoszban, de az még a jövő kérdése, hogy ezt meg tudják-e oldani. Hozzátette, Magyarországon a Patrióta párt most nem a legsikeresebb, de úgy véli, hogy a jövő az ő oldalukon áll.

Benyújtották az országgyűlésnek a közmédia átalakítására vonatkozó törvényjavaslatot pénteken. A javaslat teljesen átszervezni a közmédia intézményrendszerét, megszüntetni a jelenlegi közalapítványi MTVA-s modellt, különválasztaná a rádió-televízió közszolgálati média szolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet. Új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hozna létre. A javaslat szerint újra létrejönne az önálló MTI Nonprofit ZRT, vagyis a Nemzeti Hírügynökséget külön közszolgálati médiatartalom szolgáltatóként állítanák vissza. A javaslat a média tanácsot 5 tagú testületté átalakítaná, 2 tagot a kormánypárti oldal, 2 az ellenzéki képviselőcsoportok jelölnének, az elnököt pedig nyílt szakmai pályázattal választanák ki. A média tanács elnöke egyben az NMHH elnöke is lenne. Őt a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezné ki 5 évre, számol be az MTI. Magyar, lengyel és szlovák hivatali partnerével egyeztetett pénteken Tone Kaiser, az új szlovén kormány külügyminisztere a kétoldalú kapcsolatok és a regionális együttműködés erősítéséről, közölte a Ljubljanai Külügyminisztérium az X közösségi oldalon. Végül hazánk időjárásáról. Az árt felhő szakadozik, gomolyosodik, délután nyugat felől csökken. Megélénkül az északnyugati nyugati szél, a csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 13 órakor mondunk.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Hallottátok, hogy ezt is mondták a régieknek, hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett esküdet. Én pedig azt mondom nektek, egyáltalán ne esküdjetek, sem az égre, mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának zsámoja, se Jeruzsálemre, mert az a nagy király városa. De még saját fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod ősszé vagy feketévé tenni. Legyen a ti beszédetek igen, igen, nem, nem. Ami ettől eltér, az a gonosztól való. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 5. fejezetéből a 33-tól a 37. versig tartó igeszakaszt Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc, a Vatikáni Rádió tegnapi adását hallják.
1: Laudétur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Péntek

Leó pápa Jézus szent szíve ünnepén a Kanári-szigeteken. Isten szeretetét viszonozzuk a testvérek iránti szeretettel. 14. Leó a tenerifei migránsokhoz. Isten szeretete nem ismer határokat. 14. Leó Tenerifén találkozott a migránsokkal foglalkozó egyházi és civil szervezetek képviselőivel. Leó pápa záró homíliája Tenerifén. Nyissátok meg a szeretet tengerét mindenki előtt!

0: Leó pápa Jézus szent szíve ünnepén a Kanári-szigeteken. Isten szeretetét viszonozzuk a testvérek iránti szeretettel. Csütörtökön este Jézus szent szíve vigíliáján a Gran Canariai stadionban mutatott be szentmisét 14. Leó pápa több mint 50 ezer hívő jelenlétében.
1: Quiero antes que nada dar gracias al Señor por tanto bien que se hace aquí cada día.
0: Leó pápa köszönetet mondott az Úrnak mindazért a jóért, amelyet minden nap tesznek ezen a szigeten, mely annyi szenvedést tanúja. A Szent Mise elején imára hívott mindazok lelkiért, akik életüket vesztették a tengeren. Ezután a liturgikus szövegek alapján Isten szeretetének ingyenességéről és határtalanságáról beszélt, illetve arról, hogy az ember ezt miként viszonozhatja a testvérek iránti szolgálattal. Megállapította, hogy Jézus szíve alázatos, ezért nekünk is ezzel a lelkülettel kell fordulnunk embertársainkhoz, hiszen a béke, a szeretet és az alázat szorosan összefügg egymással. Ebben gyökerezik a mi hivatásunk is a szeretetre. Nem számításra, sem puszta érzelemre épül, nem egyszerű ember szeretet, hanem áthatja egész létezésünket. A szeretet az emberi természethez tartozik, létezésünk teljességének előfeltétele, fejtette ki homíliájában a pápa. Istennek ebben az örökké szerelmes arcában, mely csak a mi javunkat és teljes boldogságunkat óhajtja, felismerjük az élet útját. Megtanulunk új módon létezni és kapcsolódni, más mérce szerint dönteni, megújult stílusban alkotni közösséget. Ferenc pápa Krisztus szeretetéről szólva azt mondta, hogy az a legjobb válasz Jézus szívére, ha szeretjük testvéreinket, ha a szeretetet szeretettel viszonozzuk. Az evangélium arra hív minket, hogy Isten végtelen szeretetére nagy lelkű szolgálattal válaszoljunk azon testvéreink iránt, akiket az Úr nap mint nap elénk sodor, főleg ha rászorulók, védtelenek és nem képesek viszonzásra.
1: Precisamente como ocurre en esta isla, en la acogida, en el compartir, en el don desinteresado.
0: Éppen úgy, ahogy Gran Canaria szigetén történik a befogadásban, az osztozásban és az önzetlen ajándékozásban. Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk, olvastuk Szent János első levelében. Jézus szavait ismerjük fel ebben, aki azért jött, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Majd azt mondta a bénának, kelj fel, fogd ágyadat és járj. Ezek a kifejezések arra szólítanak minket, hogy anyai gondoskodással forduljunk a szenvedők felé, egyben pedig készítsük fel a sebesülteket arra, hogy újra felálljanak és elinduljanak egy szabad és méltó élet felé. Tevékeny szeretetünk ne legyen puszta segélynyújtás, hanem irányuljon a személyek integrálására, lelki, szellemi és fizikai kiteljesedésére, hogy közösségeink méltó és építő tagjai legyenek. A velük való találkozásunk, akár a nehéz és fájdalmas helyzetekben is, csak így adhat alkalmat arra, hogy a remény jeleit hintsük el az emberiség jobb jövője érdekében. 14. Leó pápa végül Krisztus szívének alázatosságára mutatott rá. Önelégültség helyett Jézus azt tanítja nekünk, hogy az élet valódi örömét akkor ízleljük meg a szeretetben, ha leszállunk a minket elválasztó önteltség piedesztáljáról, hogy a minket egyesítő alázatban találkozzunk. Ahol szeretet van, ott béke, és ahol alázat van, ott szeretet, mondta Szent Ágoston, és ez valóban így van. Ma, amikor Jézus szent szívét imádjuk, melyet Alakok Szent Margit látomásai alapján töviskoszorúval és égő lánggal ábrázolnak. Emlékezzünk arra, hogy mi az Úr élő jelenléte vagyunk a világban. Ezért mindig tisztelettel és bizalommal tekintsünk egymásra.
1: Encendidos por la caridad de su corazón, seamos portadores de su misericordia y de su paz.
0: Szíve szeretetétől lángra gyúlva legyünk irgalmassága és békéje hordozói, hogy a világban megszűnjenek a háborúk, és növekedjék körülöttünk egy új emberiség, amely kiengesztelődött a szeretetben, fohászkodott végül Leó pápa a Gran Canaria szigetén bemutatott szentmisén.
2: XIV. Leó a tenerifei migránsokhoz. Isten szeretete nem ismer határokat. Spanyolországi apostoli útjának utolsó állomásán, Tenerifén, péntek délelőtt, 14. Leó pápa felkereste a Las Raíces befogadó központot, ahol mintegy 600 migránssal találkozott. A központ egy egykori katonai laktanya területén működik, és a Kanári-szigetekre érkező migránsok ideiglenes elhelyezését szolgálja. Beszéde elején 14. Leó Jézus szíve ünnepére utalt, amelyet az egyház ezen a napon ünnepel. Keresztényként Jézus szívében Isten minden ember iránti irgalmas és végtelen szeretetét szemléljük, mondta a pápa. Hozzátette,
1: L'amour de Dieu ne connaît pas de frontières, ne fait pas de distinction, se donne à tous et nous rassemble dans l'unité.
2: Isten szeretete nem ismer határokat, nem tesz különbséget emberek között, mindenkinek oda ajándékozza önmagát és egységbe gyűjt bennünket. A pápa elmondta, hogy a jelenlévők arcát látva és történeteiket hallgatva olyan szívekre gondol, amelyek sok szenvedést hordoznak, ugyanakkor megtapasztalták mások nagy lelkűségét és együttérzését is. Felidézte az irgalmas szamaritánus evangéliumi példázatát, amelyben egy idegen népből származó ember áll meg a sebesült mellett és segítséget nyújt neki. Utalva a Kanári-szigetekről indult misszionárius szentekre, a pápa hangsúlyozta. Ők is migránsok voltak, akik az ismeretlen felé indultak, és legfontosabb kincsként hitüket, reményüket és szeretetüket vitték magukkal. 14. Leó arra bátorította a jelenlévőket, hogy ne veszítsék el saját kulturális és emberi értékeiket, ugyanakkor legyenek nyitottak arra is, amit új környezetük kínál számukra. Ajándékozzátok oda azt az emberi gazdagságot, álmot és kultúrát, amelyet magatokkal hoztatok ezekre a szigetekre, és legyetek nyitottak arra is, amit itt kaptok. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a migráció jelenségét a jövő nemzedékeinek szemszögéből is kell szemlélni. Olyan szeretett civilizációját kell építeni, amelyben a népek találkozhatnak egymással, és kölcsönösen gazdagíthatják egymást. Kiemelte a befogadó központ nevét, Las Raíces, vagyis gyökerek. Ezzel kapcsolatban felidézte Ferenc pápa gyakran használt képét, amely arra figyelmeztet, hogy az ember soha ne feledkezzen meg gyökereiről és eredetéről.
1: Que cette image des racines vous aide également à rester fermement enraciné dans le Seigneur.
2: Ez a kép segít, hogy maradjatok szilárdan gyökerezve az Úrban, hogy semmilyen vihar ne tudjon elszakítani benneteket az ő jelenlététől, amely erőt ad és életet fakaszt. Beszéde végén 14. Leó biztosította a migránsokat közelségéről és imáiról, majd a boldogságos Szűz Mária a migránsok vigasztalója oltalmába ajánlotta őket. 14. Leó Tenerifén találkozott a migránsokkal foglalkozó egyházi és civil szervezetek képviselőivel. Pénteken délelőtt spanyolországi apostoli útjának záró napján a Szent Atya Tenerifén a Plaza del Cristo de la Laguna, a lagunai Krisztus terén találkozott a migránsok befogadásával és integrációjával foglalkozó egyházi és civil szervezetek képviselőivel. Beszédének elején 14. Leó utalt arra, hogy a helyszín egy falak nélküli városban van.
1: Que las barreras más difíciles de derribar no son siempre de piedra.
2: Hangsúlyozta azonban, hogy a legnehezebben lebontható falak nem kőből épülnek. Néha a legnehezebb akadályok a tekintetben, a félelemben vagy a közönyben rejtőznek, mondta. A pápa szerint a migráció történeteit csak akkor érthetjük meg igazán, ha megtanuljuk a közelség nyelvét, amelyet gyakran inkább a tettek, mint a szavak fejeznek ki. A Szent Atya hangsúlyozta, hogy a keresztény szeretetszolgálat nem pusztán segítségnyújtás, hanem Krisztus jelenlétének felismerése a szenvedő emberben. Az egyház akkor érti meg igazán az evangéliumot, amikor megérinti embertársunk sebeit, és felfedezi bennük Krisztus arcát. 14. Leó különbséget tett a befogadás és az integráció között. A befogadás megnyitja az ajtót, az integráció azonban segít átlépni a küszöböt. A segítség enyhíti a sebeket, az integráció pedig lehetővé teszi a jövő újjáépítését. Az integráció nem azt jelenti, hogy valaki megtagadja történetét vagy elfelejti gyökereit. Nem azt jelenti, hogy egymás mellett élünk anélkül, hogy valóban találkoznánk. Az integráció kölcsönös út. Aki érkezik, új hazát tanul meg szeretni, aki befogad, kitágítja saját otthonát, állapította meg 14. Leo. A migránsokhoz fordulva arra bátorította őket, hogy tanulják meg az ország nyelvét, tiszteljék törvényeit, és vegyenek részt a közösség életében, ugyanakkor gazdagítsák is azt saját kultúrájukkal és tapasztalataikkal. Kiemelte, hogy mindenek előtt Isten képmására teremtett személyekről beszélünk, nem pedig kezelendő problémákról. Beszédében ezt követően Leo pápa a tengeri migráció áldozatairól szólt. Figyelmeztetett arra, hogy minden elveszett emberi élet kudarc az egész emberi család számára. Ugyanakkor felhívta a figyelmet egy másik, kevésbé látható hajótörésre is. Arra, amikor valaki ugyan megérkezik egy új országba, de nyelv, munka, kapcsolatok és remény nélkül magára marad. Az integráció azt jelenti, hogy megakadályozzuk ezt a második hajótörést, mondta 14. Leo. A Szentatya végül határozott szavakkal fordult azokhoz, akik a migránsok kiszolgáltatottságából hasznot húznak.
1: Deténganse, conviértanse!
2: Álljatok meg, térjetek meg, figyelmeztette az embercsempészeket, kizsákmányolókat és emberkereskedőket. Emlékeztetett arra, hogy az isteni igazságszolgáltatás elé kell majd állniuk. 14. Leo pápa beszédét azzal zárta, hogy az utolsó szó nem a félelemé, nem a közönyé és nem az erőszaké, hanem Krisztusé, aki minden idegenben, menekültben és rászoruló emberben jelen van, és arra hív bennünket, hogy testvérként fogadjuk őket, védelmezzük, értékeljük és integráljuk őket.
3: Leo pápa homíliája Tenerifén. Nyissátok meg a szeretet tengerét mindenki előtt. Egy hete spanyolországi apostoli útjának záró eseményeként Leo pápa Jézus Szent Szíve ünnepén, pénteken délben, Tenerifén, Szent Kereszt kikötővárosában szentmisét mutatott be, mintegy 80 ezer hívő jelenlétében.
1: Es una gracia encontrarnos en el día en que el corazón de Jesús se deja contemplar por nosotros como el corazón de la historia.
3: Kegyelemnek nevezte Leo pápa találkozást ezen a napon, amikor Jézus szíve megengedi, hogy a történelem szíveként szemléljük. A Szent Atya hálát ad a hitért és a szeretetért, amelyről oly sokan tettek tanúságot apostoli útja során, és ami a szépségéről és vendégszeretetéről ismert szigetcsoportot olyan helyét teszi, ahol a feltámadt úr előttünk jár és kinyilatkoztatja magát. A tenger és az ég egyaránt a végtelent idézi, de mindenek előtt azt a végtelen vágyat, amely Isten szívét oly sok ember szívével egyesíti, akiknek örömei és reményei, bánatai, szorongásai visszhangra találnak az egyház szívében. Senki sem sziget, mint ahogy ennek az egyházmegyének a földrajzi elhelyezkedése és lelkipásztori kihívása is arról tanúskodnak, hogy találkozásra születtünk, és hogy nincs akadály, távolság, veszély vagy fenyegetés, amely megakadályozhatná mindannyiunkat az utunkon. Akár egy életen át ugyanazon a helyen maradunk, akár távozni kényszerülünk, senki sem maradhat mozdulatlan, mert a szív titka a bensőséges hívása a kibonulásra és a találkozásra. Jézus szíve azonban feltárja azt is, hogy ne veszünk el egy terméketlen dinamizmusban. Isten elküldte egyszülött fiát a világba, hogy általa éljünk. Akkor van élet, amikor életet adunk, különben ürességben forgunk. A Vatikán zsinat arra emlékeztet minket, hogy az ember az Istennel való közösségre hivatott, és saját beteljesülését csak önmaga őszinte odaajándékozásában találja meg, ahogy Leo pápa is írta enciklikájában. Mindez vonatkozik az itt nyaralókra és az itt lakókra is.
1: Qué importante es, especialmente para quien se deja orientar por el Evangelio, no reducir todo a comercio y beneficio.
3: Ami végtelenül fontos, hogy a szív keresése ne szorítkozzon a kereskedelemre és a profitra. Azok, akik megbecsülik az élet minden pillanatát, akik abba adják az egyik dologról a másikra ugrálást, a folytonos hiány keresését, akik megtapasztalják, mit jelent minden embert és mindent értékelni, azok megtanulnak kapcsolatba lépni másokkal, és értékelik a legegyszerű dolgokat is. Ennek eredményeként kevesebb kielégítetlen szükségletük van, kevésbé fáradtak és kevésbé gyötrődnek. Így értelmezétek a befogadásra szóló hivatásotokat, kérte Leó pápa. A mai evangélium a szegények gazdagságára emlékeztet minket, ami egy paradoxon, amely közvetlenül Jézus életére, igazságára és útjára mutat, amelynek követésére kér minket. Jézus áldja az atyát a kicsinyekért, a legkisebbekért, akikben Isten kinyilatkoztatta magát. Gazdaggát tette őket azzal, hogy rejtve maradnak azok előtt, akiket csodálat és siker vesz körül. Ez a misztérium egyedülálló módon visszhangzik ezeken a szigeteken, a migrációs útvonalak szívében, ahol kimondhatatlan veszélyeknek és erőszaknak vannak kitéve. Szemben azokkal, akik kihasználják a helyzetüket, mi keresztények többet nyújthatunk annál, mint hogy csupán az Úr tükörképét kínáljuk nekik, aki azt mondja, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, én megnyugvást adok nektek. A legnagyobb kegyelem az, hogy hagyjuk, hogy azok evangelizáljanak minket, akiket segítünk, hogy felismerjük Isten titokzatos bölcsességét, amely testükbe van beírva. Beszéde végén Leó pápa megköszönte az ott lakóknak, hogy a szigetét olyan helyét tették, ahol Krisztus szívével találkozhatnak az ideérkezők a befogadók arcán. Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Bárcsak ez a hitvallás mindig ragyogna bennetek, és inspirálna benneteket imádságra és cselekvésre. Figyeljetek a fiatalokra és a felnőttekre, a gazdagokra és a szegényekre, a helybéliekre és a vendégekre. Mindegyiküket olyan tekintettel kell megismerni, amely a látszat mögé lát, ami felismeri nyugtalan szívük mélységét, amely gyakran már, talán tudattalanul is, Isten országa és annak igazsága felé fordul. Legyen kézzel fogható köztetek, hogy Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten ő benne. Ez az evangélium szíve, Krisztus szíve. Aki elmerül benne, az már nem önmagának él.
1: Abran a todos este mar de amor.
3: Nyissátok meg ezt a szeretet tengerét mindenki előtt. Ez az én kívánságom és imádságom értetek is mindazokért, akikkel az utakon találkoztuk. Zárta homíliáját Leó pápa a Tenerifén bemutatott búcsú szentmise során.
2: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
4: A Vatikáni Rádió tegnapi adását hallották. A Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek!
4: 12 óra 30 perc. A mai Guzsolyasban Hodorog András felvételeiből válogatunk.

0: A mai Guzsolyosban Hodorog András és a Tatros együttes felvételeiből válogattunk. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Jó napot kívánok, hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A mikrofonnál Lázár Csaba. Orbán Viktor 10 pontban foglalta össze a választási vereség okait a párt 32. kongresszusán szombaton Budapesten. A választási vereség okai között említette, hogy a választási üzenetük nem működött, az ellenfél előnyét nem észlelték időben, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem megy a korábbi csúcs fölé, továbbá azt is, hogy az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak. A politikus hozzátette, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra nem adtak hatékony választ. Emellett a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek, ráadásul a külföldről vezérelt algoritmusok szemet szúró mértékben az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. A Magyarországot fenyegető háborús veszélyről szóló üzeneteiket pedig ellenfelük sikeresen semlegesítette. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján kijelentette, az Orbán kormány menekült tábort akart építeni, már a helyszín is megvolt Vitnyéden. Magyar Péter azzal folytatta, hogy összességében 1 milliárd euró körül jár az a kártérítés, amit azért kell Magyarországnak fizetnie, mert az Orbán kormány nem tudott olyan jogszabályt alkotni, ami egyszerre tartotta volna kívül az illegális migránsokat és felelt volna meg az európai jognak. Orbán Viktor újságírói kérdésre erre reagálva a migrációs paktóval kapcsolatban elmondta, hogy ha végre akarták volna hajtani, akkor végrehajtották volna. A folyamatos és hatékony feladatellátás biztosítása érdekében Pósvai Gábor belügyminiszter kinevezte az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat új vezetőit, közölte szombaton a belügyminisztérium az MTI-vel. Azt írták, a tárcavezető döntése értelmében Tóth Szabolcs dandártábornokot bízzák meg a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatói feladatainak ellátásával, és Annus Zsolt Antal alezredest pedig az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatói feladataival. Annus Zsolt Antalt a belügyminiszter ezredesi rendfokozatba lépteti elő. A kinevezések június 14-től hatályosak. A globális gazdasági egyenlőtlenségekre és a digitális szabályozásra kívánja helyezni a hangsúlyt a vendéglátó Franciaország, a G7 országok Franciaország mellett az Egyesült Államok, Németország, Kanada, Olaszország, Japán és az Egyesült Királyság hétfőn kezdődő háromnapos csúcstalálkozóján a francia Alpokban található Evianban, tudatta a francia elnöki hivatal, kiemelve, hogy a napirenden lévő témákban nincs egyetértés az amerikaiak és a többi nagyhatalom között. Az európaiak, a kanadaiak és a japánok nem támogatják a közel-keleti háborút, és a tájékoztatás szerint a G7 csúcs találkozón ragaszkodni fognak a hormuzi szoros gyors megnyitásához, mert a blokkád jelentősen megterheli a globális gazdaságot és az üzemanyagárak elszabadulásához vezetett. Hazánk időjárásáról: az árt felhőzet szakadozik, délután nyugat felől csökken, elszórtan valószínű zápor. Megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható. Kedves hallgatóink, a következő híradás 14 órakor lesz. 13 óra 4 perc. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban hamarosan Szószóló című közéleti magazinunk szól, amelynek témáit néhány másodperc múlva ismertetem önökkel. Majd ezt követően a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. Nos, ezekkel a műsorokkal várjuk tehát Önöket a most következő közel egy órában. Ha tehetik, maradjanak velünk. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek.
3: Szószóló. Közéleti magazin műsor.
2: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Mai műsorunkban beszámolunk arról, hogy Miskolcon új elektromos buszokat adtak át. Szó lesz még adományátadásról.

0: átvesszük azokat. És ugye a legújabb korban technológiai, elektronikai eszközök a digitális térhez kapcsolódóan kerülnek be a nyelvünkbe, sokszor már-már feleslegesnek tekinthető szavak, bizonyos értelemben nem feleslegesek, mert egy új technológiát vagy új eszközt ismerünk meg ennek az idegen szónak a segítségével. De mivel a magyar nyelvtípusát tekintve igen sajátos, hiszen agglutináló nyelv, ezért az utóbbi időben átvett angol szavakkal leginkább az a gondunk, visszautalva kérdésére, hogy egy kicsit smogossá válik ez a helyzet, hogy a ragasztó, ragozó nyelvünkbe ezek nehezebben illenek bele. Jóval idegenebbnek is hatnak, mivel nem telt még el sok idő az átvétele óta, mert azt mondom, hogy asszony, már senki nem gondol arra, hogy ez idegen szó lenne.
1: Vagy azt mondom, hogy király.
0: Így van, vagy azt mondom, hogy galamb, gomba, már senki nem gondol a szláv eredetre, mivel régen vettük át. Viszont ha azt mondom, hogy stream, check, like, tag, tagel valaki, vagy skillek, egyre gyakrabban halljuk ezeket a szavakat, a sportok nyelvéhez kapcsolódó jet ski például, tehát magát a jelenséget, magát a tárgyat, a műveletet is meg kell ismernünk, ezen a szón keresztül ismerjük meg, és erre nem gyártunk, mondjuk így ezzel a szóval, nem készítünk magyar szavakat.
1: Na de ilyen korábban is volt, mert mondjuk a firhang meg a karnis az megmaradt annak ellenére, hogy mondjuk a függöny szó létezik.
0: Igen, van, amikor az idegen szó és a magyar szó együtt él. Bizonyos nyelvjárásokban is megmaradtak idegen szavak, például a früstüköl, ugye a németből átvett szó, vagy az én apa nyelvjárásomban, az őrségi nyelvjárásban a málnát úgy mondják, hogy himpér, a német himbérből származó málna jelentésű szó. Például az e-nyelv.hu, szómagyarító.hu oldalon bárki aktív résztvevője lehet a szómagyarításnak, ugyanis ott ABC rendben felsorolva találunk több száz idegenből érkezett szót. Gyakran rá is nézek erre az oldalra, sőt egyetemi oktatóként leendő magyar tanároknak is megmutatom, hogy a nyelvi tudatosság erősítésében milyen szerepe lehet annak, hogy akár egy tanórán is foglalkozunk a gyerekekkel azzal, hogy az ő nyelvi környezetükben, informatikai eszközökhöz kapcsolódó nyelvhasználatukban mennyi idegen szó van, és milyen jó lenne, hogyha erre találnánk magyar szavakat. Ezen az oldalon is az e-mailre például villámposta, villanyposta, elektronikus levél, e-levél, vagy nagyon sokan ezt a nép etimologikus e-mail formát használják. A régi nyelvművelő műsorban hallottam, hogy a csekki magyarítására a vízirobogó lett a győztes, és ennek ellenére mégis többségében e-maileket írunk egymásnak, lájkolunk, nem pedig tetszikelünk, skilleket említünk akkor, amikor egy álláspályázatot ad be valaki a képesség, készség megnevezésére. Streamelünk, tegelünk, csekkolunk, ellátjuk magyar képzőkkel ezeket az idegen szavakat.
1: Nyilván az is benne van, hogy meg kellene találni minden szónak a tartalmilag helyes, viszonylag rövid magyar megfelelőjét, ami tetszik is a felhasználóknak. Belelapoztam a magyar nyelvújítás szótárába, és ott is látni, hogy mennyi próbálkozás volt, amíg eljutottak például ahhoz, hogy az adag szó megszülessen, mert volt részlet, szabvány, adat, szabad javaslat erre a kifejezésre.
0: Igen, olyan érzésem van, mintha újra nyelvújítóknak kellene lennünk, mert meg kellene találnunk valóban azokat a mindenkinek tetsző, általánosan jól használható kifejezéseket. Van a purista szemlélet, akár csak a 20. század első felében, amikor a sportok nyelvét magyarították, és így lett a corner helyett sarok, gyúró lett a masszőr és hasonló, de akkor ez a purista szemlélet azt jelentette, hogy az idegenségeket zárjuk ki, és mindenre találjunk magyar szót. Talán most ebben az informatikai környezetben, amikor az angol szavak szinte naponta újként áramlanak felénk, nagyon nehéz ezt a nyelvújító tevékenységet megtenni, viszont érezzük, hogy a nyelvünk hajlamos és alkalmas is rá. Például űrhajót mondunk, és nem valami idegen szót vettünk át, újabban azonban ezek a szóösszetételek kevésbé, viszont a szóképzés nagyon is gyakori, éppen az előbb emlegetett példákban, hogyha angolul írjuk le azt, hogy like, ugye akkor a végén egy úgynevezett néma, vagyis hangérték nélküli betű áll. Hogyha ezt képzővel látjuk el, azt mondjuk, hogy lájkolunk valamit, ugye az elképzőt hozzátesszük, ha az idegen szó alakjában írjuk le, akkor azt nekünk kötőjellel kellene feltüntetnünk. viszont az új helyesírási szabályzat megadja azt a lehetőséget, hogy ezeket az idegenből átvett szavakat, ha már nem készítünk rá magyar változatot, akkor legalább magyarosan, az

0: az a kiejtés elve szerint írjuk le. Ez pedig megfelel a mi agglutináló nyelvünknek, hiszen foldalékokat kapcsolunk a szótöveghez. Leírhatjuk A-val, J-vel like, vagy pendrive, A-val, J-vel, V-vel, és akkor nem hangérték nélküli betűre fog végződni az írott változat, hanem egy mással hangóra, amelyhez akár további toldalékokat, például a Valverragnak a kapcsolása, ugye milyen nehéz lenne, hogyha mindig meghagynánk azt a hangérték nélküli betűt, így nem kell kötőjelezni, hanem ehhez a szótő végi mással hangzóhoz könnyedén tudjuk kapcsolni. A fiataloknak ez az írásmód nem tetszik, még ha megengedett és helyes írásunknak megfelelő is, mert ők az angol eredetit szeretnék megtartani.
1: Mennyiben működhet ma is például a tükörfordítás, megjegyzem maga a szó a tükörfordítás is ez a németből, például ugye annak idején az anyag is így született a matériából.
0: A nyelvújítók is ilyen eszközöket használtak. Például ez az egyik megoldás, hogy tükörfordításokat készítünk. Ez én úgy tapasztalom ma kevéssé működik, inkább az a változat, hogy találunk magyar megfelelőt, vagy ez a bizonyos szótőhöz kapcsolt különböző toldalékolás, amelyen, mintha be is építenénk a nyelvünkbe. Amikor Besztercebányán jártam jó néhány évvel ezelőtt az egyetemen, egy érdekes történet egyébként ez, hogy mi az anyaországi magyarok mit magyarítunk, és a határon túli magyar őshonos anyanyelvi közösségekben pedig egészen másképp működnek az idegen szó átvételek. Haladtunk az előadó terem felé kollégámmal, és feltette nekem azt a kérdést, hogy ugye, ahogy megbeszéltük, hoztad a kulcsot. És én ránéztem kerek szemekkel, hogy én itt csak vendég vagyok, nekem a portán nem adják át a kulcsot, nem hoztam. És akkor kapott a fejéhez, hogy én magyarországi magyarként pendrive-ot használok, tehát ezt a kifejezést ismerem, mert nem magyarítottuk. A felvidéki magyarok viszont a szlovák USB kulcsból, egyébként is szláv szó a magyarban a kulcs, ők meg ezt a szlovákból átvett formát magyarították, és kulcsnak, USB kulcsnak hasonlónak nevezik.
1: Mikor érdemes és mikor nem próbálkozni a magyarítással? Gondolok például ugye, hogy régen az oxigénnél próbálkoztak az élennyel, viszont például az ittrium, itterbium, terbium, erbium, ami az itterbi véd falu nevéből ered, ott pedig valószínűleg értelmetlen lenne, hiszen eltűnne ez a kulturális háttere a szavaknak.
0: Talán érdemes elkülönítenünk a szakszókincs réteget, illetve a hétköznapokban használt kifejezéseinket. A tudomány nyelvében gyakori az, hogy idegen szavak rögzülnek terminus technicusként. Próbálkozom én is, és több kollégám más tudományterületen is azzal, hogy akár a latinból, görögből, de akár újabban németből vagy angolból átvett terminusokat magyarítsunk, hogy legyen a tudománynak is magyar szókincse. Ezzel annak idején a Magyar Tudományos Akadémia, akkor tudós társaság megalakulásakor is próbálkoztak, és az egyik cél az volt, hogy a magyar tudomány nyelvét magyarítsák. Ez többé-kevésbé sikerült is, de ma is tapasztaljuk, hogyha egy tanulmányt elolvasunk, akkor az hemzseg az idegen szótól. Én ennek harcosa vagyok, én próbálok az egyetemi óráimon, előadásaimon is magyar szavakat találni, nyelvtudományi kifejezéseket. Van egy orvosismerősöm, aki publikál orvosi folyóiratokban, és ő ugyanezt az elvet valva, mint én, a tanulmányait mindig úgy írja meg, hogy nem a latin formát használja, ugye az orvoslás, a gyógyszerészet nyelvében, a jog nyelvében nagyon sok latin szó van, hanem ezeket igyekszik magyarítani. Betegségek, a különböző technológiák megnevezését az orvosi szókincsben próbálja magyarítani. Visszatérve arra, hogy ugye a tudomány szókincsét el kell különítenünk a hétköznapi szókincstől, valójában a köznapi társalgásainkban nincs szükség az idegen szavakra, vagy legalábbis lehetne magyar szavakkal helyettesíteni. Nagyon jó szerintem ez a nyitváló felület, mindenki biztatott is arra, hogy kattintson rá a szómagyarító.hu oldalra, ahol mindenki elmondhatja a véleményét, egy-egy szóváltozatnál tetszik gombra, vagy nem tetszik gombra is nyomhat, illetve mindenki egy-egy idegen szóra saját javaslatot is beküldhet. Én is éltem már ezzel a lehetőséggel. Nemrégen találkoztam egy étlapon a zsű kifejezéssel, ez nyus formában volt leírva. Miért ne lehetne ezt helyettesíteni, akár úgy, hogy pecsenyelé, vagy barna mártás, mert valójában ugyanazt jelenti.
1: Igen, egy besűrített pecsenyeléről van szó. Amire azt mondják a szakácsok sokszor, hogy redukáljuk, holott akkor a sűrítik.
0: Sokszor azt érzem, hogy divatszóként működnek. Azért van az, hogy üzletfeliratokban, reklámszövegekben is nagyon sokszor találkozunk idegen szavakkal. Talán úgy érzik a reklámozók vagy az üzlettulajdonosok, hogy ezzel modernebb nyelvi környezetet teremtenek, és több vásárlójuk lesz. Nem hiszem, hogy attól függően, hogy magyar nyelven, avagy idegen nyelven nevezünk meg valamit, több vásárló fog betérni. Nemrégiben megnyílt egy bevásárlóközpont Budapesten, Grand Opening felirattal reklámozták, ugyanakkor ezt magyarul kifejezve, semmi különbség nem lett volna véleményem szerint a vásárlóközönség számában.
1: A szavak szintjén talán még viszonylag egyszerű ez a magyarítsunk. Viszont néha én azt érzem, hogy a szövegek szintjén is megjelenik egy idegen gondolkodásmód, akár az idegenforgalmi fordításoknál, vagy éppen az ön által említett jogi. Mert hogy lehet, hogy minden magyarul van egy ilyen jogászi szövegben, csak éppen nem közérthető.
0: Nem új jelenség ez, a latin hatása mindig is érződött a magyar nyelvhasználaton, legkorábbi nyelvemlékeinktől kezdődően az Ómagyar Márjas Iralom is latinból fordított vers. Érezni is lehet. Ugyanígy a kódexek korában az ima szövegek fordítása, vagy a legendák, vagy bármilyen egyházi szöveg fordításában, amely a középkori latinságból vett át formulákat, vagy azok a szövegek, amelyekkel én magam is foglalkozom, akár ómagyar, akár középmagyar korból, különböző műfajú iratok, ott is jogi szövegekre lehet gondolni, vagy akár még levelekre is, ahol a magasabb műveltségű, aki abban az időben írni, olvasni tudott, az latinul is tudott nagy részt. És ezek a bevezető vagy záró formulák, amelyek a levelekben megjelennek, érezhetően a latinból származó gondolkodásmódot tükrözik. Magyar szavak ellenben a szöveg szervező el, vagy a mondatnak a szerkesztése, az meg nagyon is latinos. Ma is tapasztaljuk, formálisnak tűnik, újságosan erőltetettnek akár egy-egy jogi szöveg, érezzük, hogy nem magyaros, nem magyar szerkesztésmódú. Egyre inkább terjed az is, hogyha egy mondatban több alany van, akkor a magyar gondolkodásmód szerint az igei állítmánynak egyes számban kell állnia. Például Kati és Zoltán tegnap moziban volt, és nem voltak, vagy Kati és Zoli játszik, és nem játszanak. De azt tapasztalom, hogy egyre inkább terjed a többes számú forma, az anglicizmus, germanizmus, nem tudjuk pontosan, hogy melyik indoeurópai nyelvből ered, mert a magyarban a páros testrészeket is egyes számban mondjuk, nem azt mondjuk, hogy fájnak a szemeim, hanem inkább fáj a szemem, még hogyha mind a kettő fáj, akkor is, mert ez a magyaros gondolkodásmód.
1: Érdemes esetleg a magyarításnál visszanyúlni a nyelvjárásokhoz, ön kutatott is palócot, mint ahogy tették azt a nyelvújítás korában is.
0: Kutatási területen valóban a palóc terület, a palóc nyelvjárás történetét vizsgálom egészen az ómagyar kortól napjainkig. Azt tapasztalom, hogy attól függően, hogy mely nyelvjárási régió területén éltek együtt a Kárpát-medencében más népekkel, vannak ilyen úgynevezett regionális átvételek. A palócok, a régi nevén a tótokkal, ma ugye inkább szlovákoknak nevezzük őket, éltek együtt, és igen, látjuk, tapasztaljuk, hogy vannak olyan tájszavak, amelyek csak ezen a területen használatosak, és a szlovákból erednek. Például varecska, főzőkanál, vagy bojnyik, mondják a rossz gyerekre, vagy olyan emberre, aki nem jól viselkedik. Említettem, az édesapám származik az Őrségből, ott a németnek a hatása érződik, de a legkeletibb Kárpátok előterében élő moldvai csángó magyarok nyelvjárásában is érződik az, hogy a románból jön nagyon sok nyelvjelen, és ezért többen azt gondolják, hogy nem is magyar nyelvjárás, hanem a románnak egy változata, de ez nagyon téves elgondolás, hiszen éppen a csángó magyarok nyelvében, nyelvhasználatában találjuk meg a legarchaikusabb formákat, már-már olyan, mintha egy ómagyar kori ember beszélne, hogyha egy csángót hallunk.
1: A 21. századi ember hogyan tud jól magyarul beszélni, vagy éppenséggel magyarítani?
0: 2001-ben emelkedett jogerőre a 92. törvény, amely a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, valamint egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről rendelkezik. Ezt a törvényt a megszaporodott idegen szavak és kifejezések visszaszorítására alkották. A bevezetésében szerepel egy olyan mondat, amelyet mindannyian megfogadhatunk. A magyar nyelv nemzeti létezésünk legfontosabb megnyilatkozása, nemzeti hovatartozásunk kifejezője. Nem mindegy, hogy milyenné tesszük a nyelvi környezetünket. Véleményem szerint az a nyelvi tájkép, amely körülvesz bennünket, azok a feliratok, azok a reklámszövegek, azok a hirdetmények, vagy éppen azok a társalgásaink, hivatalos szövegeink, bármilyen szintéren nézzük is, fontos, hogy nyelvi környezetünk épségének megóvása érdekében keletkezzenek, mert a magyar nyelv megóvása közérdek.
1: A bevezetőben idézett Ruszin mondat egyébként magyarul így hangzik, az a legény a városba megy, krumplit, ajándékot és pár darab, vagyis üveg, pálinkát akar venni. Egy gyékényen árulnak, egy követ fújnak, egy hajóba neveznek. Hát ott Tibor ezt a sokszínűséget hiányolja.
2: Egy platformon a világ. A hírszövegekben ma mindenütt platformokkal találkozunk. A platform francia-angol eredetű szó épített sík felületet jelent. Lehet fedélzet, padozat, emelvény, színpad, dobogó, pódium, munkaállomány, peron, fúrósziget. Átvitt értelemben politikai műszóként a jelentése pártprogram, követelés. Ezekből ágaztak ki az újabb jelentések is, részben mindenféle egységes tervezet, program, szabályzat vagy rendszer platform lett, részben pedig az informatika szavává is vált, a platforma számítógépek működési feltételeit az úgynevezett hardware és software együttesét jelenti. Például széles körben terjedt el az Android platform. A Samsung Knox a legerősebb biztonsági platform. Csak azok játszhatnak együtt, akik egy platformon vannak. Rendszeresen használják a szót a gazdaságban is, például az automatizált gyártóüzemek közös platformmal intelligens gépekkel dolgoznak. A közös platform várhatóan a jövőben a mobil lesz. A világhálós üzletkötésben és a pénzforgalomban is központi szóvá lett a platform. Például online kereskedési platformokon tőkeáttételes befektetésekkel találkozhatunk. Egy cég online szolgáltatásain belül a hirdetés szerint két különböző platform érhető el. A platform megjelenik az uniós jogalkotásban is. Például megkezdte működését a Refit platform. Az új megközelítés közös platformot biztosít az érdekelteknek a hatékony jogalkotásra. A platform itt, metonimikus jelentés átvitellel, nem csak a tervezetet jelenti, hanem az értekezletet és annak résztvevőit, sőt, az elfogadott jogszabályt is. A platform divatja széles körre terjed ki. Minden érdekegyezés, megoldásbeli azonosság, megegyezés a platform szót juttatja eszébe az újságírónak, mint a következő példában. Egy platformon az üzlet és az információs technológia. Magyarul egy oldalon vagy egy kézben az üzlet és a technológia. A platform menetrendszerűen kerül elő akkor is, amikor politikáról, politikusokról van szó. Például London egy platformon van Budapesttel. Egy platformon az új párt és a baloldal. A professzor szerint ő is Putyinnal van egy platformon. Közös platformon a város, az egyetem és a helyi vállalkozók, vagyis ezek a szereplők összefogtak. Ezekben a példákban a platform használata fölösleges, modoros, a féle stiláris ballaszt. A platformnak a szocializmus idején a harci metaforából származó front felelt meg. Békefrontot, egységfrontot alkottak a cél érdekében a politikai erők. Úgy látszik, korunk fő fegyverneme a számítástechnika, a harcok szintere pedig a világháló és a mobiltelefon. Ezeknek, mint látjuk, már nem frontjuk és uniformisuk van, hanem globális platformjuk. A platform közérthető magyar szavakkal is jól helyettesíthető. Akik egy platformon vannak, azok együtt harcolnak, összefognak, támogatják egymást. Egységben vagy közösen lépnek fel. Ugyanarra az oldalra kerülnek vagy állnak, egyezik a véleményük, egy csapatban játszanak, egymásra találtak, egy csónakba neveznek. Rosszalló értelemben pedig egy húron pendülnek, egy gyékényen árulnak, egy követ, egy nótát fújnak, és így tovább. A változatosabb kifejezés nem csak találóbbá és pontosabbá teszi a közlést, hanem a figyelmünket is jobban megragadja. A platform állandó egysíkú és túlzott használata miatt ugyanis figyelmünk lankad, a közlendő homályossá, közhelyessé válhat, a hallgató-olvasó érdeklődése pedig meg is szűnhet a téma iránt.
1: Hátó Tibor olvasta feljegyzetét. Két héttel ezelőtti játékunk hibajavítás volt. A mondat helyesen így hangzik, ezek a műsorok tartalmasak és viccesek is. Most Jámbor Juditnak postázunk tárgyutalmat. Az új feladványt Gyarmati Dóra ismerteti.
3: Mai irodalmi feladványunkban egy vers címzettjét keressük. Kérdésünk, hogy kihez szól Farkas Árpád verse, amit a szerző előadásában hallgathatunk meg.
4: A Nyikó vizén, Küküllőn, Maroson és Olton dagasztó teknőbe ülnek, mosó teknőbe szállnak a gyermekek, s egyikük eljut az óceánig. Felség vizeinken hajók süllyednek olykor, a patkányok hagyják el mindenek előtt a fedélzetet. Nem vagyunk mi helydehely legények, mások tisztek sem vagyunk, nem vagyunk derék kapitányok. Volnánk csak jámbor hegedősök, kóré muzsikával, pici furujával, szorongó torokkal, elkékülő szájjal, görcsbe rándultan is fújjuk, ugye bátyám, a végső pillanatig. Miként am a zenekar a Titánik fedélzetén.
3: Megfejtésüket a Magyar Katolikus Rádió címére várjuk. 1062 Budapest, Déli Báb utca 15-17. E-mail címünk nyelvédesanyánk@katradio.hu.
1: Már a búcsúzom, két hét múlva ismét találkozunk. Addig is figyeljenek az egyszerre jó, szép és igaz szóra. Nagy György Andrást hallották.
5: Elhangzott a Nyelvédes Anyánk.

0: Szekeres Tamás felvételét hallották. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc, rádiós regénytár. Gion Nándor, virágos katona. 19. rész.

Rézi több mint 2 évig volt távol, akkor hazajött látogatóba. A templom előtt találkoztam vele egy szép vasárnap reggel. Nagy misére igyekeztem, ő meg ott sétált a templom előtt Katival és öccsével, csúnya, szeplős Péterrel. Váratlanul bukkant fel, nem is tudtam, hogy itthon van. Meglepetten és kissé megilletődve mentem oda hozzá. Zavartan üdvözöltem. Úgy ráztam meg a kezét, mint a kupecok, amikor alkut kötnek. Megemberesedtél, mondta Rézi mosolyogva. Szép bajuszt növesztettél. Te nem változtál meg, mondtam. Külsőleg pontosan olyan volt, mint amikor meglátogatott a Kálvárián. Tényleg nem változott meg. Tulajdonképpen emiatt voltam leginkább zavarban. Mikor jöttél Németországból? Amerikából jöttem, mondta Rézi. New Yorkból. Úgy tudtam, hogy Németországban vagy. Egy évig voltam Németországban, mondta. Aztán elmentem Amerikába rokonaimmal. Feltaláltad magad? Persze. Egy nagy varrodában dolgoztam. Megtanultam varni. Tanácstalanul topogtam előtte, nem tudtam, hogy mit kérdezzek tőle. Zavart, hogy több mint 2 év alatt semmit se változott, és zavart Kati is, aki elbigyeztett szájjal hallgatott bennünket. Végül azt mondtam, mesélj Amerikáról. 5 emeletes épületben dolgoztam, mondta Rézi. Az 5. emeleten. Mit láttál New Yorkban? Egyszer találkoztam Janik Józseffel, aki már régen kivándorolt. Ismerted Janik Józsefet? Nem nagyon emlékszem rá. Őt nevezték úriembernek? Igen. Évekig mosogatott különböző szállodákban, ő is, meg a felesége is. Most már saját szállodájuk van, és alig tudnak magyarul. Mesélj valamit Amerikáról. Az úriember nem érdekel. Nincs sok mesélni valóm, mondta Rézi. A varrodában néger liftkezelők voltak. Egy német lány, aki velem dolgozott, azt állította, hogy a négerek megölik a fehér kisgyerekeket, és kiszívják a vérüket. Rettenetesen félt a liftkezelőtől. Nem tudok sokkal többet mesélni. Ha én kint lettem volna Amerikában, mondtam, egész életemben egyfolytában csak arról mesélnék. Rengeteget dolgoztam, mondta Rézi. Kevés szabadidőm volt. Azt hittem, hogy Rézi le akar rázni, és azért nem mesél Amerikáról. Vállat vontam, és azt mondtam neki, örülök, hogy hazajöttél. Most sietek a nagy misére. Mi van Török Ádámmal? Kérdezte. Ő is bajuszt növesztett. Gyakran eljár hozzám a Kálváriára. Te még mindig a Kálvárián ülsz naphosszat? Kérdezte nevetve. Jó hely a Kálvária, mondtam. Jobb, mint Amerika. Lehet, mondta Rézi. Elmegyek majd én is még egyszer oda. Ismét a Malomban fogsz dolgozni? Kérdeztem. Csak látogatóba jöttem, mondta Rézi. A Malomban már Steffi és Péter is segíthet apámnak. Azt hittem, végleg hazajöttél. Látogatóba jöttem, mert azt írták, hogy anyám nagy beteg. De most már jobban van, nincs komolyabb baja. Hamarosan visszautazom Amerikába. Minden holmim ott maradt, még a ruháim is. Sietnem kell a nagy misére, mondtam, és ismét kezet nyújtottam Rézinek. Sok szerencsét, ha esetleg nem találkoznánk, mielőtt visszautazol. Majdnem biztos voltam benne, hogy nem találkozunk többé. De aztán Rézi mégse utazhatott vissza Amerikába, mert kitört a háború.

Török Ádám több mint 2 évig rendszeresen eljárt a Kálváriára. Úgy látszik, ismét megszerette ezt a helyet. Napról napra ott üldögélt a kápolna teraszán, hátát nekivetette a bronz Jézust tartó feszületnek, és békésen cigarettázott. Mindketten rászoktunk a dohányra, körülbelül abban az időben, amikor bajuszt is kezdtünk növeszteni. Élvezettel füstöltünk a 3 feszület árnyékában. A kápolna teraszát teleszórtuk parányira szívott cigaretta végekkel, és figyeltük a gürcölő tukiakat és az egyre újabb házakat építő Kálvária utcaiakat. Én néha lementem az oszlopokhoz, a virágos katonához. Török Ádám olyankor is a bronz Jézust támasztotta, őt már egyáltalán nem érdekelt a virágos katona, de nem is izgágáskodott többé, nem akart alapos veréssel észhez téríteni. Igaz, én sem meséltem neki soha azokról a helyekről, amelyeket a virágos katona segítségével bekalandoztam. Nem tudnám pontosan megmondani, hogy Török Ádám miért is kedvelte a Kálváriát. Nem csak a virágos katonával, tulajdonképpen a Tuki és a Kálvária utcai emberekkel sem törődött különösképpen. De nagyon valószínű, hogy ezen a nyugodt, csendes helyen tervezte ki a rablásait. Mert időnként, amikor elfogyott a pénze, minden bejelentés nélkül eltűnt a kápolna teraszáról, és napokig a színét sem láttam. Később, amikor ismét megjelent, elmondta, hogy kit fosztott ki, és legtöbbször hozott egy kis csomagot, amit a megfeszített Jézus lába mögé rejtett. 3 emberről tudtam, akiket éjjel leütött az olmos botjával. Kacsicska Pált, az építési vállalkozót, akiről azt mesélték, hogy csíra, vagyis homoszexuális, Demjén Györgyöt, az uzsorást, és egy Jaksity nevű gazdag parasztot. Ezen kívül betört néhány üzletbe is. Azoktól, akiket leütött, csak pénzt vett el. Mind a 3-nál elég sok pénzt talált, az uzsorás Demjénnél majdnem 100 koronát. Az üzletekből pedig apró értéktárgyakat, esetleg kisméretű értékes szerszámokat lopott, amelyek elfértek a megváltó lába mögött. A kis csomagokat legalább 1 hónapig pihentette a rejtek helyen, utána adta el, de sohasem mondta, hogy kinek. Kezdetben rettegtem egy kicsit ezek miatt a rablások miatt. Féltem, ha elkapják, én is bajba kerülök. De Török Ádám mindent alaposan és körültekintően kitervezett. A lopott pénzt is óvatosan, apránként költötte, úgyhogy nem gyanakodott rá senki. Amíg a pénzből tartott, csendben meghúzódott. Napközben ott volt velem a Kálvárián. Csak esténként váltunk el. Török Ádám befészkelte magát egy Danica nevű szerb özvegyasszonyhoz, és legtöbbször egyenesen hozzáment a Kálváriáról. Nekem nem volt ilyen szerencsém. Legfeljebb a tuki lányokkal próbálkozhattam, ami nem kis veszéllyel járt, mert ezek valamennyien férhez akartak menni minél előbb. Szombaton és vasárnap Török Ádám elszokta hozni apjának a bajuszkötőjét. Az orra alá szorította, és azzal üldögélt a fekete megváltó lábainál. Szombat és vasárnap este ugyanis eljárogatott már táncolni a Kis János kocsmájába, és igen gyakran verekedett a tukiakkal. Én továbbra is a házi bálokon játszottam a takarékoskodó tukiaknak. Télen nem találkoztunk. Török Ádám a Zöld utcában maradt. Én megjártam a házi bálokat. Télen sokszor hétköznap is voltak házi bálok, nem csak szombaton és vasárnap. És néha elmentem a Szentigazhoz is, 21-eztem vele a földbe vájtó dújában. Tavasszal pedig újra a Kálvárián voltunk, és a kápolna teraszát teleszórtuk cigaretta végekkel. Kellemesen telt el ez az idő, szinte fél álomban, amit egyedül a Stefan Krebszel való leszámolásom rontott el egy kicsit, de a virágos katona segítségével ezen is gyorsan túltettem magam. Többé nem volt szándékomban hasonló hibát elkövetni, és talán még hosszú évek múltak volna el ilyen félálomban, ha ki nem tör a háború.

háború véget vetett a csendes kálváriai napoknak. Én nem nyugtalankodtam ugyan, biztonságban éreztem magam a virágos katona közelében, de Török Ádám megvadult a háború hírére. Reggel feldúltan jött fel a kápolna teraszára. Olyan volt az arca, mint valamikor régen egy hideg téli napon, amikor meghallotta, hogy istenes Bibicz Mihály 10 láncföldet vásárolt. Hallottad? Kérdezte rekedten, és meg sem várt, hogy válaszoljak. El kell szöknünk! Pénzt szerezni, és minél gyorsabban elszökni! Miért kellene elszöknünk? Kérdeztem csodálkozva. Háború van! Ordított rám Török Ádám. Nem hallottad, hogy háború van? De, hallottam. Hallottam, hogy az emberek háborús nótákat énekelnek. Azt hiszem, néhány háznak az ablakát be is törték az este. Minél gyorsabban el kell szöknünk, mondta Török Ádám. Azért, mert az emberek énekelnek. Török Ádám fújtatva körbejárta néhányszor a kápolna teraszát, akkor megállt előttem, és azt mondta. Fütyülök rá, hogy ki kit leckésztett meg. Azért kell elszöknünk, mert háború van. Itt nincs háború. A Kálvárián soha nem is lesz háború, biztos vagyok benne. Ennél jobb helyre úgysem tudsz elszökni. Mondd, de tényleg ennyire ütődött vagy? Kérdezte megvetően. Ne idegeskedj, mondtam. Ülj oda a megváltóhoz, és gyújts rá. De Török Ádám nem ült le. Ismét keringeni kezdett a teraszon. Akkor én ültem a bronz Jézus lábaihoz. Cigarettát sodortam, és rágyújtottam. Az elsők között fognak behívni bennünket, mondta Török Ádám a feszületek előtt keringve. Az még egyáltalán nem biztos, mondtam. Majd meglátod! Nagyon meg vagy ijedve? Kérdeztem gúnyosan. Török Ádám akkor odajött hozzám, és dühösen leült velem szemben. Ő is cigarettát sodort, rágyújtott. Nem vagyok megijedve, mondta, és utálkozva az arcomba fújta a füstöt. De nem fogom magam hasba lövetni egy nyavajás trónörökösért. Úgy hallottam, hogy egészen rendes ember volt. Mondtam, csak hogy bosszantsam Török Ádámot. A világ összes rendes emberéért sem hagyom magam vágóhídra vinni. Még senki sem visz vágóhídra, nem kell begyulladni, mondtam. Török Ádám felugrott, megkerült engem, és egy kis csomagot húzott elő a fekete megváltó lába mögül. Kibontotta a csomagot. 3 gyémánthegyű üvegvágó volt benne. Henrik Pfeiffernek, a német üvegesnek az üzletéből lopta őket. Rosszkedvűen nézegett az üvegvágók hegyeit, aztán elkeseredetten kifakadt. Elég kopottak már. Lófaszt sem kapok értük. Neked mennyi pénzed van? Körülbelül 10 koronám. Szívesen kölcsönadom. Legalább 100 koronára lenne szükségem. Annyit nem tudok összeciterázni a házi bálokon, mondtam. Nem fogsz te másokáig citerázni, mondta Török Ádám. Legalább 100 koronát kell szereznünk. Minek a 100 korona? Azért, hogy élelmet vásároljunk. Meg ruhát is. Ki tudja, meddig kell rejtőzködnünk. Én nagyon jól érzem magam itt a Kálvárián, mondtam vigyorogva. Innen minden pillanatban megyek, ahova akarok. 100 korona nélkül is. Török Ádám átkozódva elrohant. Fentről a kápolna teraszáról láttam, hogy még a Kálvária utcában is dühösen hadonászik. Bizonyára még akkor is káromkodott. A 3 gyémánthegyű üvegvágót a kezében szorongatta. Elfelejtette zsebre dugni őket. Nagyon megharagudott rám. Nem voltam benne biztos, hogy még egyszer eljön a Kálváriára. Ez az egész vita a Gilike halála utáni első veszekedésünkre emlékeztetett. Csak hogy akkor én idegeskedtem, és Török Ádám gúnyolódott. De még akkor is megharagudott rám. Megjegyzem, nem hiányoltam volna túlzottan, ha nem jelentkezik egy ideig. Engem tényleg nem nyugtalanított a háború. És ha senki sem ijedezett mellettem, megőrizhettem továbbra is a Kálvária nyugalmát.

0: Török Ádám elmaradt egy időre, és vele együtt a háború is messzire eltávolodott. Nyugodtan szívtam a cigarettámot a kápolna teraszán. A Tuki és a Kálvária utcai vakond emberek változatlanul gürcöltek. Néhányukat ugyan behívták mindjárt a kezdetén katonának, de a többiek reggelenként elszántan rohantak ki a földekre, esténként fáradtan, csúnyán vánszorogtak haza. Minden változatlannak látszott, és a Kálvárián sem változott semmi. A virágos katona jóindulatúan nézett a szemembe, ha odamentem az első oszlopba falazott képhez, amelyen a megváltót kilögdösik az őrházból, hogy megfeszíteni vigyék. Tulajdonképpen még akkor sem változott semmi, amikor megkaptam a behívót. Legfeljebb valamivel többet tartózkodtam a virágos katona előtt. Többször mentem el mindenféle jó helyekre, a behívóról szinte meg is feledkeztem. Csak hogy nem sokkal utánam Török Ádám is behívót kapott, és akkor ismét megjelent a Kálvárián. Téged is behívtak? Kérdezte. Persze. Megmondtam, ugye, hogy az első között leszünk. Mikor kell jelentkezned? Azt hiszem, 3 nap múlva. Azt hiszed, 3 nap múlva? Fortyant fel Török Ádám. És te úgy ülsz itt, mintha még 3 éved volna hátra. Miért? Mit kellene csinálnom? Én azt hiszem, hogy te beteg vagy, mondta szomorúan. Nem vagyok beteg, mondtam. Neked mikor kell jelentkezni? 1 hét múlva. Most már tényleg gyorsan pénzt kell szerezni. Nem adtad el az üvegvágókat? Elég kaptam értük valamit, legyintett Török Ádám. De holnap heti piac lesz. Biztos akad valami gazdag kupec, akit ki lehet fosztani. Nappal akarsz kirabolni valakit? Kérdeztem. Nincs mások időnk. Nem érek rá éjszakákat leskelődni az olmosbott, hogy hát, ha elében mozdnak 100 koronát. Éjszaka egyébként se járnak sok pénze az emberek. A piacról hazatérő kereskedőkre kell vigyázni. Ha elkapnak, engem ne keverj bajba, mondtam. Nagyobb bajba már nem keveredhetsz, mint amiben most vagy, te szerencsétlen, mondta Török Ádám. De nyugodt lesz, nem kapnak-e. Holnap meg lesz a pénz, holnap után már te is elszökhetsz. Találtam egy nagyszerű rejtekhelyet is, majd megmagyarázom, hogy hol van. Én sokkal különb helyeket találtam már, mondtam. Olyan búvó helyekről tudnék neked mesélni, amilyenekről még csak nem is álmodtál.
1: Hülye! Hülye! Hülye!
0: Mondta Török Ádám, és azzal megint elrohant. Valójában ezt is akartam. Amint megjelent, mindjárt közelebb hozta a háborút, és eszembe juttatta behívómat. Márpedig én nem akartam tudni a háborúról. És arról sem akartam tudni, hogy 3 nap múlva be kell vonulnom. Egyszerűen csak üldögélni akartam nyugodtan a Kálvárián, mintha semmi sem történt volna. Nézni a Tuki dombot és a Kálvária utcát, és időnként elkalandozni a virágos katona jóvoltából. És ezt meg is tudtam csinálni, ha egyedül maradtam.

Virágos katona, Guillaume Nándor regényéből Serez Zoltán olvasott fel. A 19. rész hangzott el. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, dramaturg Sáros Pataki Zsuzsanna, rendező Elekné Román Kata, szerkesztette Varga Andrea. Elhangzott a Rádiós Regénytár.

0: Boris Ravel művét Jean-Yves Thibaudet játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 15 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Benyújtották az országgyűlésnek a közmédia átalakítására vonatkozó törvényjavaslatot pénteken. A javaslat teljesen átszervezni a közmédia intézményrendszerét, megszüntetné a jelenlegi közalapítványi MTVS modellt, különválasztaná a rádiótelevíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet. Az MTVA beolvadna a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT-be, majd az így létrejövő társaság neve Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT lenne. Ez vinné tovább a rádiós, televíziós, audiovizuális, digitális és műsorgyártási közszolgálati feladatokat. Az amerikai EYTN Publishing képviseletében Magyarországon is megkezdte működését az EYTN kiadó. A kezdeményezés új lehetőséget teremt arra, hogy az európai könyvkiadói jelenlét tovább erősödjön, miközben a magyarországi kiadói tevékenységre építve támogatja a nemzetközi együttműködéseket, és elősegíti a keresztény értékalapú kiadványok minél szélesebb körű elérhetőségét. A magyarországi fejlesztések részeként megkezdődtek egy nemzetközi animációs gyártóbázis előkészítő munkálatai is. A magyar tulajdonban lévő Microsec e-Signo hitelesítés szolgáltató lett az Európai Unió első minősített attribútum tanúsítvány szolgáltatója. Míg a minősített elektronikus aláírás azt igazolja, hogy az elektronikus dokumentumot az aláíró aláírta, az attribútum tanúsítvány azt is dokumentálja, hogy az aláíró milyen szerepkörrel vagy jogosultsággal rendelkezik, valamint az aláíró személyére vonatkozóan is egyértelmű információval szolgál. A vállalat által kiadott közlemény idézi Vancák Gergelyt, a Microsec IT igazgatóját és igazgatósági tagját, aki elmondta, a minősített elektronikus aláírások jogilag egyenértékűek a kézzel írt aláírásokkal. Több mint 100 000 vettek részt péntek este a mozgás éjszakáján. A szervezők szombati közleménye kiemeli, hogy a budapesti központi helyszín mellett több mint 80 település csatlakozott az ország legnagyobb ingyenes szabadidősport eseményéhez. Az eseményre előzetesen több mint 40 000 regisztráltak, a fővárosi programokon pedig több mint 21 000 vettek részt az Aktív Magyarország program támogatásával. A budapesti helyszínen jelen volt Pósfai Gábor belügyminiszter is, aki találkozott a szervezőkkel és több helyszínen is kipróbálta a sportágakat. 5 napon át 7 produkciót kínál a 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó szeptemberben. Mások mellett budapesti, győri és pécsi táncosok is fellépnek a tánc találkozón szeptember 10-e és 14-e között, közölte a szervező Pécsi Balett az MTI-vel. A tánctársulat közleményében azt írták, a Pécsi Balett és a Pécsi Nemzeti Színház együttműködésében megvalósuló eseményen ismét a hazai táncművészet legkiemelkedőbb alkotói és társulatai találkoznak majd. A fesztivál szeptember 10-én a Bozsik Ivett Társulat a Belső Gyermek című előadásával, valamint a Feledi Project Cseresznyéskert című produkciójával nyitja meg kapuit. A főváros közlekedési hírei következnek.
4: A fővárosban a hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Rendezvény miatt ma délután 5 órától is lezárják a Dózsa-György utat a Kerepesi út és a Verseny utca között várhatóan éjjel 11:30-ig, és a Verseny utcát útszintén. 11:30 előtt éjjel lezárják az Ifjúság útját, továbbá a Stefánia utat a Tököli út és a Kerepesi út között. Varga Etele, BKK Info.
3: Végül a várható időjárásról. Nyugat felől a legtöbb helyen kiderül az ég, de előfordulhatnak felhősebb tájak. A nappali csapadékgócok lecsengése után legfeljebb néhol lehet kisebb eső, zápor. Este a hőmérséklet általában 12 és 17 fok között várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 16 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Quaterka, szombat délutáni beszélgetés a Déli Báb utcában.

Szeretettel köszöntöm a megjelenteket és a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, tisztelettel üdvözlöm Önöket. Előttünk két könyv, vagy Önöknek már a kezében két könyv, két szegedi szerzőtől, a szerzők pedig itt ülnek mellettem. Cagány Gábor református lelkész és egyetemi docens, ez egyik könyv szerzője, a másik pedig a középen helyet foglaló I.H. Szabolcs, aki történész, teológus, emellett pedig a FONSZ kiadó elnöke, vagy tulajdonosa, vagy alapítója, vagy csoda tudja. És hát az egyik könyvnek a szerzője, mind a kettőnek pedig a kiadója. Tulajdonképpen, ha az ember azt mondaná, hogy ez a két könyv azért került ide ma egy asztalra egy időben, mert tematikus kapcsolatok fűzik össze őket, akkor ez fölérne egy rébusszal. Az egyik könyv ugyanis az eukarisztia, és maradjunk a könyv terminológiánál, hogy eukarisztia úrvacsora ezeket fölváltva, és ökumenikus szellemben használja az egyébként református szerző. Tehát az egyik az eukarisztiáról szól, a másik pedig a katolikus egyház társadalmi tanítását bontja ki méghozzá két pápa, a társadalmi tanítás 13. Leóval indult meg tulajdonképpen,

0: Érkezik. És az eukarisztia táplálja. Azt hiszem, hogy ezzel elmondtam, hogy miért ül itt ez a két szerző egy asztalnál, és miért van a két kötet egymás mellett. Szabolcs azt mondta, te szeretnéd kezdeni, hiszen a kiadás a te műved.
1: Nagyon szépen köszönöm a szót, nagy tisztelettel köszöntöm a kedves érdeklődőket. Mindenek előtt azért jeleztem Árpádnak, hogy szeretnék pár szót szólni, mert mindenképpen a köszönettel kell kezdenünk. Először is mindenképpen önöknek, hogy a időjárás forgandósága ellenére is vállalták ezt a pár perces beszélgetést és az ezen való részvételt. És hát nem kis szó az, hogy egy könyv bemutatója az még embereket mozdít meg, hiszen nem abban a korban élünk, amikor az ilyen avittas dolgoknak az ideje van. Minden a technológiáról szól, minden az új emberi nagyszerűségnek a hirdetéséről, ugye, ahogy a pápai enciklika is megnevezte magát, hogy a hatalmas, magnificat hominem, hatalmas ember, hatalmas emberiségnek a műveiről, és bizony a könyv ma már úgy tűnik, hogy talán egy régies formátum, és pont ezért egy hatalmas tisztelet mindenkinek, aki a legkisebbet is azért hozzá tudja tenni, hogy a kultúrának, a kultúra értékének a fennmaradásáért hozzájáruljunk azzal, hogy könyveket tudunk kiadni. Nagyon szépen köszönjük rektor úrnak és a Gál Ferenc Egyetemnek azt, hogy itt lehetünk ebben a gyönyörű teremben, többünk alma máterében, és ahol évtizedeket töltöttünk el a falak között, és hát mindenképpen köszönet mindenkinek, aki kezébe fogja tudni fogni a kiadványainkat, mert egy részben szegedi kezdeményezés ez a kiadó, azért is bátorkodtunk itt ezen a rollapon megnevezni a FONSZ, ugye mi latinul forrást jelent, kiadónak a cégérét, hiszen újak vagyunk, egy nagyon szűk, nagyon dolgos év alatt, igaziból nem kettő, hanem három kötettel tudtunk hozzátenni az egyetemes és a keresztény értékekhez, hiszen terveink szerint az ökumenikus szellemiséget akarjuk képviselni minden kiadványunkban, és hát mindenek felett ugye nagy köszönet Cagány Gábor tanár úrnak, hogy ránk bízta az ő szellemi kincsét, és mi adhattuk ki az ő könyvét. Fel is emelem akkor ezt a három kiadványt, a Cagány tanár úr könyve, az elsőként megjelent nevemhez köthető könyv, és egy nagyon érdekes kiadvány, ami online érhető el, egy tanulmánykötet, hiszen nem csak magyar kiadóként, hanem nemzetközi kiadóként adatott meg, hogy kiléphetünk a kommunikációs térbe, és Finnországban, Rovaniemiben sikerült kiadnunk egy tanulmánykötetet, amely ez év folyamán megjelentett szintén társadalomtudományi és teológiai témakörökben, és nagyon hálásak vagyunk a feljebb valónak, hogy lehetőségünk nyílt arra, hogy megérhettük azt, hogy a jelen viszonyok között is három könyvvel már egy éven belül hozzájárulhattunk az emberiség kultúrájához, ha csak ilyen apróságokkal is, és tovább is adom a szót rögtön a tematika továbbfűzéséhez. Eukarisztia, közösség, ez az a kulcs szó, amely összetartja a közös értékeinket.
0: Amikor, ha már szó esett erről az intézetről, amikor ezek között a falak között médiaetikát taníthattam, akkor nagyon nagy felfedezés volt, hogy az ember végigolvasta a média működésével, veszélyeivel és erényeivel kapcsolatos szakirodalmat, és természetesen az egyház ilyen irányú megnyilatkozásait is. És akkor én azzal szembesültem megdöbbenve, hogy az egyház tulajdonképpen majdhogy nem előtte járt a média működésének vizsgálatában a szaktudományoknak. És talán ugyanezt mondhatjuk el az egyház társadalmi tanításáról is. Én fölírtam ilyen címszavakat, mert ahogy Szabolcs nagyon részletesen végigveszi a könyvben a különféle pápák, illetve közben a II. Vatikáni zsinat tanítását, hogyha csak azt nézzük meg, hogy melyik enciklikának, illetve melyik zsinati dokumentumnak mi volt a kulcs szava, vagy a központi fogalma, akkor képet kaphatunk arról, hogy az elmúlt százvalahány évben melyek voltak a világ legégetőbb problémái. Mondok fogalmakat és pápákat. 13. Leo, aki elkezdte ezt a folyamatot, a munkásosztály problémáival foglalkozott, ugye fölvéve azt a kesztyűt, amit a munkás mozgalmak az ateizmussal karöltve próbáltak magukévá tenni, vagy kisajátítani. Utána a kommun és az első világháború árnyékában 11. Pius emelte fel a szavát, aztán jött 23. János korában a hidegháború, A II. Vatikáni Zsinat igyekezett

0: tisztázni a zsinat küldetését, az egyház küldetését az új világban. A hatodik Pálnak nagyon fontos témája volt a dekolonizáció, tehát a gyarmatosítás utáni új társadalmi rend és az ebből kialakult társadalmi felelősség, lehetőségek és különbségek. Második János Pál ugye a kommunizmus megdöntésének aktív résztvevője és tanúja is volt. Aztán a globalitás problémájával is elsők között foglalkozott, az erőforrások, a munkanélküliség kérdésével. Ő már behozta a tematikájába a környezetvédelmet. 16. Benedek nagyon fontosnak tartotta a szociális egyenlőtlenségek kérdését, és aztán Ferenc pápáról pedig tudjuk, hogy mindezek mellett beemelte a katolikus diskurzusba az ökológiai krízis kérdését. Amikor te ezt nagyon-nagyon összefoglalóban áttekintetted, akkor nem sejthetted, hogy egy év múlva 14. Leó ugyanezzel a gondolatmenettel indítja az új enciklikáját. Tulajdonképpen, mintha olvasta volna a könyvedet.
1: Talán így ebben a közegben is, itt a falak között nem megengedhetjük magunknak, hogy azt mondta, hogy kegyelmi pillanat volt az, hogy ennek a könyvnek az ötlete tavaly megszületett, és viszonylag gyorsan már kiadásra is kerületett, tehát ez még egy tavalyi évszám szerint tavalyi kiadás. Régebb óta foglalkoztatott ez a témakör és maga a keresztény szociális gondolat, hiszen a hit való világba való implementálása az nem egy elvont, nem egy absztrakt valami, hanem az egyháznak a lételeme. És ennek a módja nem lehet más, mint a szociális attitűd, és ezt maguk a pápák is megerősítik. És igaziból, hát annyiban járt úton jártam végig, hogy valóban a pápák köztük több szentszerző is immár, ezt a gondolatmenetet fűzik végig, ezeket az értékcsomópontokat, a szolidaritás, a részvétel, a közjó ügyei, stb. És hát maga Leó pápa is, nyilván volt egy kis izgalom bennem, hogy megelőlegeztem mondjuk úgy a könyvben egy pár gondolatot számára, de úgy tűnik, hogy nem csúszott mellé az ügy, hiszen a jelenlegi enciklikájában pontosan, hogy innen indít, hogy a közösség szerepe az kiemelt. Az egyház nem képzelhetően nem közösségként, hiszen maga az Isten is lényegileg közösség teológiai értelemben, és így minden, ami meg akarja fosztani az egyházat annak a valós társadalmi közösségi attribútumától, az szemben áll azzal, ami lényegileg az egyház. Tehát bárki azt mondja, hogy az egyház működése az most már így már korlátozódjon a falak közé, az nem másról szól, és hát ezért is adatott ez az alcium mai napnak, hogy az új barbárság kora, hiszen érezhető a világ részéről az a nyomás, természetesen ez nem mai keletű, ez az egyház első pillanatát az ületésétől kezdve így van, sőt, tehát az egész zsidó kereszti hagyomány erre épül, hogy az egyházat visszanyomni, visszaszorítani a láthatatlanság a föld alatti lét a katakombák világába, és ez szemben áll azzal, mint ami Istennek a terve az egyházzal, és nem egyszer a külsődleges erők, és ugye maga a jelenlegi enciklika az nem másról, mint a mesterséges intelligencia, az artificial intelligence-nek a mindent letaroló technológiai felépítménye körüli témát veszi körbe, hogy ez mennyiben veszélyes, mert félni kell ettől, és nagyon szépen fogalmazza meg egyébként a pápa, még magyarul nem is elérhető az enciklika, de hogyha esetleg már lefordították, akkor elnézést kérek. Végig rágtuk magunkat rajta, és ott van benne egyértelműen, hogy nem a technológiától kell félni, nem az új fejlődéstől kell félni, hanem attól kell félni, akik ezt irányítják, és akik ezt koordinálják, hogy mire futtatják ki azokat az információkat, amit megszereznek, azzal, amit kezdenek, azokat mire használják föl. És ezért nagyon fontos az, hogy ennek a közösségi vététele, ennek a közösségben való megélése legyen a jövő. Tehát ez ennyiben mindenképpen összecseng, és hát a közösség az pedig nem másra mutat, mint ennek a spirituális aspektusára, az eukarisztiára.
0: Hiszen ha már közösség, ami kommunió, akkor itt van egy harmadik megnevezés, ugye az úrvacsora, vagy az eukarisztia mellett az, hogy kommunió. És Gábor könyvében az a nagyszerű és lenyűgöző, hogy ennek a kommuniónak nagyon sok válfaját vagy megközelítés módját mutatja föl, és picikét elgondolkodásra késztet minket, hogy a maga teljességében viszonyulunk-e mi ahhoz a kommunióhoz, amit az eukarisztia úrvacsora jelent. Ugye a katolikus tanítás azt szoktam mondani, hogy az egyház életének forrása és középpontja az eukarisztia, de ez nagyon összetett és nagyon sokrétű dolog.
2: Szóval ez az anyag és maga a kommunió kérdése, én azt gondolom, hogy ez tényleg egy kegyelmi pillanat olyan szempontból, hogy nagyon összecsengnek ezek az üzenetek. És talán azzal válaszolnék, hogy maga az eukarisztia, úrvacsora is tényleg a könyvben is szinonímaként használom, és felváltva éppen amikor kell, akkor így, amikor meg kell, akkor amúgy. Magának az úrvacsorának a születése, az eukarisztiának a szereztetése, és ahogy Pál apostol erről beszél, az maga ezt a problémakört járja már körül, és ezt most tényleg egy pár percben nagyon gyorsan elmondom, mert valahol ennek ez a lényege a dolognak. Ugye az a probléma Korintusban, ahova Pál apostol megírja azt a bizonyos üzenetet, hogy hogyan is szerezte az Úr Jézus a szent vacsorát, ott az a probléma, hogy összegyűlik a közösség egy közös étkezésre. És a közös étkezésnek a legvégén van egy liturgikus pillanat, amikor Jézus intencióinak megfelelően megtörik a kenyeret, és körbeadják a bort, viszont ez az egész egy vacsorába van ágyazva bele. És az a helyzet, hogy erre a bizonyos vacsorára először a gazdagok érkeznek meg, mert a gazdagoknak van idejük, hogy megérkezzenek. Aztán megérkeznek a kétkezi munkások, megérkeznek azok a kereskedők, és legvégül a szolgák, legvégül a rabszolgák. És mire megérkeznek a rabszolgák, addigra elfogy az étel. Mert a gazdagok, akik már hamarabb megérkeztek, azok megeszik. És mire odaérnek, nem marad más, mint a kenyér megtörése és a bor körbeadása. És azt mondja Pál apostol, hogy itt valamit nagyon félreértettetek. Itt az a dolognak a lényege, ahogyan Jézus ezt csinálta. Mert mit csinált Jézus? Fogta a kenyeret, megtörte, és azt mondta, hogy ez az én testem, recs, így törik meg, értetek. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Azaz ti is törjétek meg magatokat. Ti is adjátok oda az életeteket a másikért. És nem arról szólt ez a parancsolat, hogy ilyen hangos legyen, ilyen szögben kell fölemelni, vagy ilyen módon kell körbeadni, hanem arról beszélt Jézus, hogy ez a jövőnek a záloga. És hogyha valaki nem éli ezt meg magában ebben az étkezésben, akkor elront mindent. És ez a mai világnak egy nagy tragédiája, és így kanyarodunk vissza igazából az alapproblémához, hogy egy individuális világban élünk. És az én könyvem, meg az egész gondolatmenetem, az nekem nem máshonnan, mint a templomi tapasztalatban indult el, ahol sajnos úgy úrvacsorázunk, ahol úgy éljük meg ezt a szentséget, hogy nagyon sokszor csak az a téma, hogy mi van velem. Az én bűneimmel. Hogy az én bűneim meg vannak-e bocsátva. És nem foglalkozunk azzal, akikre egyébként rábízta Jézus ezt az egészet, a közösségre. És nem születik meg ebből a gondolatból a misszió, és nem születik meg az új élet. Hát, és hogyha ezt meg tudjuk élni, ha ezt meg tudjuk fogni, akkor igazából ez egy globális méretű nagy változáshoz vezet, és így érkezünk vissza azokhoz a nagy stratégiákhoz, amelyek egyébként ilyen szempontból természetesen ökumenikusak.
0: Mindebből arra is rájöhetünk, hogy igazából a keresztény a szociális tanítás nem 13. Leó találta ki, hanem Jézus Krisztus, és hát Szentpál ezt képviselte. Az eukarisztiáról sokszor hajlamosak vagyunk, és ez az ökumenikus szempont miatt nagyon fontos dogmatikus módon gondolkodni. Tehát legtöbb ember azt tudja, hogy egy katolikus ember számára dogmatikusan más jelent az oltári szentség, nem szeretem ezt a szobocsánat, az eukarisztia más jelent, mert van egy Szent Tamástól, meg talán Bonaventurától származó fogalom, a transzubstanciáció, az átlényegülés tanatát, a katolikus, legalábbis a tomista dogma szerint a kenyér és a bor, színleg kenyér és bor marad, de a lényegét tekintve átváltozik az Isten ember Jézus Krisztussá. Ez erősen vitatható, többen vitatják, és tágabb értelemben, vagy összefüggésbe helyezik többek között Karl Rahner, aki azt mondja, hogy párhuzam van az eukarisztia és a megtestesülés között. És ahogyan a megtestesülés pillanatában az isteni ige fölvette magára az emberi természetet, ugyanúgy fölveszi magára a kenyér és a bor színeit. Azért tértem erre ki, mert az ökumenikus szempontokból nagyon rossz, hogyha ebből a dogmatikus különbségtételből indulunk ki.
2: Abszolút. Én a könyvben igyekeztem egyébként megnézni nem csak református oldalról ezt a történetet, tehát hogy pont ezeket a dilemmákat római katolikus oldalról, evangélikus oldalról is igyekszem röviden bemutatni, hogy teljes képünk legyen. Illetve úgy épül föl a könyv, hogy a legvégén van egy függelék, ami az interkommunióról szól, ami ugye azt jelenti, hogy hogyan lehetséges az, hogy ezek a bizonyos látszólag össze nem férő és föl nem oldható különbségek mégis valahogy megoldódjanak. Hogyan lehet megtalálnunk azt a közös pontot, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon bonyolult és hosszú-hosszú évek óta tartó, és sajnos most nem is állunk túl jól vele, és még nagyon sokáig tart még szerintem ez a párbeszéd, de talán valami olyasmit lehet megérteni belőle, hogy van egy olyan pont, amiben azért mindannyian közös platformon vagyunk. Például az, hogy Jézustól kaptuk ezt az ajándékot, illetve az, hogy imádság kapcsolódik hozzá, és az is, hogy ebből cselekedetek születhetnek, amelyek építik az egyházat. Tehát, hogy valahol meg kellene találnunk ezeket a közös hangsúlyokat, és valóban nem arra koncentrálni, hogy dogmatikailag mi minden épül még erre rá, mert ott aztán rögtön el fogunk térni nagyon sok irányba.
0: Mondhatjuk azt, hogy itt teológiai megközelítésmódok között vannak különbségek, de a középpontban álló misztérium, az ugyanaz a misztérium.
2: Igen, határozott.
1: Sőt, ha még hozzá lehet szólni egy gondolatmenettel, hogy még akár a kereszténység szűkebb, implicit értelmezésén is kiléphetünk, hiszen maga Jézus, mint rabbi, egy széder vacsorának a keretében mutatta be az első úrvacsorát, az első eukarisztiát, ami pedig a zsidó vallásnak az igazi közösségi megélése, mert a széder az egy olyan rituális est, ugye a legnagyobb a szabadság ünnep a Peszachnak a legfényesebb ünnepeként, amely egyrészt korosztályosan is átfogja a családokat, hiszen a legkisebb gyerektől a legidősebbig mindenkinek szerepe van a széderbe, és már Jézus korától kezdve akár idegenek is részt vehettek ezen a nagyon bensőséges vacsorán, tehát hogy van egy történelmi víziója is annak, hogy a közös étkezés Isten jelenlétében a szabadító Isten erejének a megélése a közös étkezésben, az micsoda felszabadító erővel bír testre, lélekre egyaránt, és a közösséget pedig ez kell, hogy meghatározza.
0: Utaltam az előbb arra, és csak magyarázatul mondom, hogy az oltári szentséggel, mint fogalommal nekem az a problémám, hogy picit beszűkíti az eukarisztia, vagy az úr vacsora komplex világát. Ugye maga most volt az úrnapja, mint katolikus ünnep középkori eredetű, de igazából a 18. században, a barokk idején vált ilyen látványos valami, és az, hogy oltári szentség, az picikét eltávolítja tőlünk ezt a Jézus által adott kenyeret, hiszen fölhelyezi az oltárra. A reformátusoknál ugye a templomok közepében az úrasztala áll. Ez egy nagyon fontos szimbolika. Most már nálunk is, zsinatóta nálunk is, ugye, amióta szemben is Jézus oltár van.
2: Így van, és talán még az is azzal kiegészíteném, hogy a tudatos templom tervezésnél ráadásul nem csak, hogy középen van, hanem valahol a szószékkel egy egyensúlyban van állítva, ami azért lényeges, mert tulajdonképpen az szóval és a tettel kifejezett igehirdetésnek a két nagyon fontos bázisáról beszélünk. Tehát ez szimbolikusan valóban az úrasztalához kötődik, de az csak a helyszín, ahol aztán a csoda megtörténik igazából.
0: Erről eszembe jut, hogy a könyvedben azt is többek között fejtegetett, hogy a reformáción belül is vannak korszakok, meg egymásnak ellenszegülő vagy ellentmondó súlypontok. Pont ez a kettő. Azt írott, hogy időnként, sőt a reformáció hajlamos volt arra hosszú időn keresztül, hogy a prédikációt jelentőségében fölé emelje az úrasztalának.
2: Így van, így van. Tehát ez a belső tragédiája magának a protestantizmusnak. És nyilván ez már egy ilyen belső protestáns probléma, hogy a mai világban megszoktunk dolgokat, tehát akár Magyarországi Református Egyház úrvacsorai liturgiája, és amikor én akár szakmai körökben, akár laikus körökben, gyülekezetben, bárhol. Arról beszélek, hogy hát azt kellene látni, hogy az az úrvacsorai liturgia, amit most mi használunk, az egy felvilágosodás által meglehetősen kiüresített, nagyon sok elemtől megfosztott, és valójában a lényeget nem teljes egészében hordozó liturgia, ami túlságosan is az ige hirdetésre helyezi a középpontot, vagy éppen az a szokás, hogy a református templomokban nem, hogy minden vasárnap nincs úrvacsora, hanem nagyon sokszor, mondjuk évente 6-szor van Erdélyben például ez a jobban elterjedt szokás. Calvin azt mondta, hogy az ördögtől van az, hogy nem minden vasárnap van úrvacsora. Tehát igen, ez egy nagyon hosszú és különleges történeti fejlődésnek a végeredménye, hogy most valahol tartunk az úrvacsora kapcsán. Hozzáteszem, hogy egyébként 50-100 évvel ezelőtt sokkal rosszabbul tartott a református egyház is, tehát most azért a liturgia újra felfedezésének egy nagyon szép időszakát éljük, ami azért lényeges, mert ez megint átvezet bennünket az ökumenikus párbeszédhez, hiszen azért tud ma a református liturgia is gazdagodni, mert ott van az a kincs, amit többek között a Római Katolikus Egyház és más ökumenikus hagyományok megőriztek. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos párbeszéd, amiben ez a bizonyos egyensúly helyre áll. Tehát sose jó az, hogyha, ahogy említetted is, hogyha mondjuk csak arról beszélünk, hogy az eukarisztia föl van helyezve egy szentségtartóra, és ez ennyi a történet, akkor ott a liturgia billen el túlságosan. Hogyha azt mondjuk, hogy hát az úrvacsora az csak ilyen kis emlékezés, és néha csináljuk, de annyira nem is fontos, akkor az ige hirdetés kerül túlságosan kihangsúlyozásra. Ezt valahol egyensúlyba kell helyezni. És azt gondolom, hogy egy-két pont a II. Vatikáni zsinat példaértékűen hozta be az ige hirdetést a mise liturgiába, és hozzáteszem, hogy sokkal több Biblia hangzik el egy katolikus misén, mint egy református istentiszteleten, mert hogy ez volt a felismerés, hogy az igét újra vissza kell helyezni a megfelelő helyre. Tehát az egyensúly ez.

0: Másképpen viszonyulunk a bűnbocsánathoz nálunk szentség, nálatok azt hiszem, hogy egy ilyen liturgiának talán lehet neve, egy közösségi liturgia, de ebből származik a mi katolikus, eukarisztikus gyakorlatunkra egy szerintem nagyon félrevezető vagy téves dolog. A gyakori áldozást egyrészt üdvözlendő és szorgalmazandó, ugyanakkor kötődik hozzá a bűntelenség állapota. Holott az ember azt gondolná, hogy a beteg ember az, akinek szüksége van a gyógyszerre, hogy az evangéliumot idézem, református szemszögből, vagy ennek a könyvnek a tág kitekintése alapján, te mit mondasz erre?
1: Ugyanez a betegség más kiadásban megvan a református egyházban is. Én nagyon sokszor hallottam, én ugye ifjúsági lelkész voltam nagyon hosszú ideig, és akár fiatalok szájában hallottam azt, hogy én most nem veszek részt az úrvacsorában, mert nem vagyok rá méltó. És hát úgy tűnne, mintha ez egy bibliai idézet lenne, mert Pál apostol használja, Szent Pál használja ezt a szót, hogy aki nem méltó módon eszi az úrvacsorát, az ítéletet eszik magának. De folytatva és befejezve a korábban elkezdett történetet, ezt azért mondta Pál, mert azt mondta, hogy aki megeszi a kaját a másik elől, na az a méltatlan, mert az Úr teste ellen, azaz az egyház ellen vétkezik. Tehát ez a bűn és bűntelenség dolog, teljesen egyetértek vele, hogy azt gondolom, hogy a közösségépítés mellett egy nagyon-nagyon lényeges dolog, hogy az úrvacsora, az eukarisztia, az magát, a kegyelmet hordozza. Maga a szó is ugye, hogy eukarisztia az háladás, és a káreinből, a kegyelemből származik, tehát hogy ez a szintiszta kegyelem. Tehát hogyha valakinek baja van, akkor azonnal menjen be egy templomba, és teljesen mindegy milyen liturgiába, de azonnal vegyen magához egy eukarisztikus jegyet, mert az hordozza a gyógyszert igazából.
2: Illetve mondtunk egy-két rosszat itt a tomizmussal kapcsolatban, meg a középkori elvont filozófiákkal kapcsolatban, de azért Szent Tamásnak legyen a javára mondva, hogy a Szóma teológiai második kötetében megjegyzi, és megerősíti, hogy önmagában az eukarisztiának bűnbocsátó ereje van. Tehát, hogy maga az áldozásban való részvétel, a test és kenyér és bor közösségében való részvétel önmagában szentségileg bűnbocsátó erővel bír. Tehát, hogy nyilvánvalóan ez nem kisebbíti a katolikusok számára kötelező bűnbocsánati aktust előtte, de hogy ez azért Jézus kegyelme erősebb, mint a mi bűneink. Ez azért mindenképpen a tomizmus javára írható.
0: Ezt mindazok nevében köszönöm, akik nem jutottak el a Summa teológiai második kötetéig, de most megnyugvással hallottuk. Létezik tehát egy krisztusi alapítású szimbólum, a szimbólumnak legtágabb értelmében, egy hatékony jel, mondja a katolikus szentségtan, amely közösségre lépteti az embert a közösségben élő Istennel, az abszolút közösséggel, és ezáltal minket tesz közösségé, ami által az egyháznak lesz társadalmi küldetése. A világban így lesz majd kovász. Mondhatjuk-e azt, ha végignézünk a pápák és a zsinatok, vagy a zsinat szociális tanításán, hogy mindegyikben van egy profétai jelleg?
2: Kell, hogy legyen. Én azt gondolom, hogy amit egy valódi bizonyság, bár igyekeztem nem túl teologizálni magát a könyvet, és tényleg azokra a kifejezetten gyakorlati jellegű intenciókra és konkrétumokra fókuszálni, amit a pápák folyamatosan és tételesen hangsúlyoznak, de egyikük sem hagyja ki nyilván okkal, hogy a lényeg az a krisztusi jelenlét a társadalomban, folyamatosan Krisztusnak a valós jelenléte. És akkor szintén kapcsolódva ugye az eukarisztia, az úrvacsora közösség szimbólumához, hogy a Krisztus jelenléte számunkra értelmezhető módon, elvont módon pedig magának az egyház különböző funkcióinak a jelenlétében van Krisztus teljességgel jelen a kezdettől fogva, mind a mai pillanatig, bármennyire is elhagyatva érezzük magunkat egy-egy sötét korszak, egy-egy vészkorszak idején, de ennek van ugye egyfajta teológiai, kicsit elvont hármassága is a Szent Háromságon túl, hiszen a Krisztus jelenléte az nem mást erősít meg, mint Krisztusnak a királyi, a papi és profétai funkcióját. És a királyi ugye nyilván az a messiási, távolra mutató, eszkatológikus jelenlét, ami minden hívőt bátorít, buzdít, de az kicsit az örökké valóságra mutat. A királyi jelenlét ugye az egy keresztény hívő számára inkább az egyháznak a valóságában mutatkozik meg, ami az egyház intézményi vonalát erősíti, bármennyire is legyen az romos, elkopott, vagy túl emberivé vált a különböző, hiszen az ember által megérintve már a bűneinktől itatódik át, hogy nagyon sokszor ez a legnagyobb kritika, hogy az egyház az túl van csordulva a bűnnel, de ahol, vagy el van áradva a bűnnel, de ahol elárad a bűn, ott ugye túlárad a kegyelem. És hát igaziból, ahogy nagyon-nagyon jól mondtad, és köszönöm a kérdést, a legmegfoghatóbb az a prófétai jelenléte és a prófétai arca Krisztusnak a mindennapokban, azokban a különböző intenciókban, amit megfogalmaznak a pápák.
0: Aki pedig prófétál, ezt tudjuk az ószövetségi történetekből, azt hiszem egytől egyig minden prófétáról elmondhatjuk, hogy előbb-utóbb összeütközésbe kerül a politikai hatalommal. Azért tartom ezt fontosnak, mert amikor itt az egyház társadalmi tanításáról beszélünk, felsoroltam egy csomó pápát, ha nagyon blikfangosan akarnék fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy ezek a pápák egytől egyik politizálnak is. Ami azért fontos, mert gyakran hallunk egy nagyon buta szlogent, hogy a pap ne politizáljon. Na most mindannyian tudjuk szerintem a jelenlevők, hogy ilyen egyházi tanítás vagy utasítás nincs, az van, hogy pártpolitikát a szószéken ne folytasson a pap. De hát például erkölcsi kérdésekben neki a szabadság jogai sérülnének akkor, hogyha a küldetését nem teljesíthetné, akkor, amikor véleményt mond a politikában is jelenlévő erkölcsi kérdésekről, egyet mondok éppen tegnapi tapasztalatom, azt látom a Facebookon hitét gyakorló, templomban járó kétszeres édesanyja és többszörös nagymama a szívhangrendelettel kapcsolatos vitákat ismerik, mellett a nő saját testéhez való jogát fölébe helyezi a gyermek élethez való jogánál. Egy katolikus embernek oda kellett írnom, mint privát ember, hogy ez nem egyezik az katolikus egyház tanításával, és nem egyezik az emberiességgel. Ha én, mint civil ember ezt késztetésemnek éreztem, hogy odaírjam, akkor a pap hogyan tehetné meg, hogy ne fejezzék ki a véleményét? Érdekelne a hozzáállásotok, vagy a véleményetek?
1: Talán azzal kezdeném, hogy az a szó, hogy leiturgia, tehát a liturgia szó, az eredetileg a görögben azt jelenti, hogy közösségi szolgálat. Tehát gyakorlatilag a közért végzett szolgálatot hívták az ógörögben liturgiának. Ez azt jelenti, hogy minden, ami gyakorlatilag a poliszsal kapcsolatban felmerülő szolgálat volt, az volt a liturgia eredetileg. Ezt azt hiszem, hogy túlmagyaráznom nem is kell a továbbiakban, hogy ez mennyire szorosan mutatja a kapcsolatot a kettő között. Tehát amikor az egyház és az egyháznak a tagjai élik az életüket, és kapjuk ezeket a nagyszerű gondolatokat, hogy menjünk be a templomba és ott csináljuk a dolgainkat, ez a legnagyobb butaság. Tehát hogy igenis az egyháznak van kifelé küldetése, és igenis még jobban fel kell az egyháznak emelni a hangját a társadalmi kérdésekben. És ez lehet napi kérdés, vagy lehet nagyhívű kérdés, mint ahogy egy enciklika természetesen nagy világkihívásokra felel, de ennek a leképeződései, ezeknek a kisugárzásai protestánsok számára is felhívást jelentenek, hogy igenis szóljunk és tegyünk, és egyértelmű, ami nem összekeverendő a pártpolitizálással. Tehát itt ez a másik probléma, hogy nagyon sokszor sokan úgy gondolják, akkor ez azt jelenti, hogy tűzünk ki egy pár zászlót a templomba, és akkor azt mondjuk, hogy aki erre szavaz, üdvözül, de ez nem ugyanaz, tehát ezt így határozottan szét lehet választani, viszont ez nem jelenti azt, hogy akkor mi csak imádkozzunk, úgyhogy én határozottan megerősítem azt, hogy igenis van politikai szerepe az egyháznak.
0: És ha nem akarok a szabadba vágni, vagy elvenni tőled, de talán azt a fajta autonómiát, amivel a pápák fogalmaznak, csonkítaná, vagy csorbítaná azt, hogyha nem engednénk, hogy kifejezhessük az egyház nevében a véleményünket a világ dolgairól.
2: Abszolút. És a legelejétől, tehát hogy nem arról van szó, hogy ezek az én könyvemben ugye ott az 1890-es évektől indul az a fajta rádöbbenése, és tényleg profétikus a 13. Leónak a koncepciója, hogy látja a nyomorúságot. Nyilván akkor azért nem arról szólt a tömegsajtó, mert hát hiszen annak a felemelkedés, ez jobban tudod, média szakemberként, hogy az 1800-as évek utolsó évtizede volt a mai tömegsajtó születésének az éve, meg az 1900-as évek első évei, és nem másról szólt minden, mint a technológia robbanásáról, ugye a nem tudom sorrendben, hogy van második vagy harmadik ki, hogy számolja, ipari forradalomnál tartunk, és hogy épülnek a gyárvárosok, Olaszország vonatkozásában, akkor Egyesülő Itália vonatkozásában is hatalmas emberi monstrumok épülnek, ami városaink vonatkozása konkrétan Szeged akkor épül újjá a semmiből, a romokból, és igaziból ez kicsit elkábítja a közgondolkodást, hogy most jön az emberi technológiába vetett hit beigazolódása, és na ugye, hogy az ember felülírta az isteni tervet, nincs itt szükség ilyen elvont absztrakt dolgokra, pláne ilyen ősi mesékre, hiszen az ember magától fölépíti a nagy tennivalót, ezzel kezdi 14. Leó az új enciklikáját, hogy épül a Bábel-tornya. És nem mindegy, hogy Bábel-tornyát építjük, vagy pedig az ágostoni profétai vízióval, Szent Ágostoni profétai vízióval az Isten városát építjük, vagy az új Jeruzsálem eljövetelét készítjük elő, ami már egy közös munka. Tehát, hogy visszatérve erre, hogy ezt látja meg 13. Leó is, hogy de mi van e mögött, a csillogó, villogó, hatalmas ipari robbanás mögött, a munkások millióinak a nyomorúsága, az élhetetlen körülmények, az új rabszolgaság, így fogalmaz a pápa. És aztán ezt szépen viszi tovább a többi pápa is, hát rögtön azonnal a politikai vertikummal szembe kerül. Nem csak a klasszikusan nem szeretem, mert már szerintem nem is érvényes ez a jobb oldal, bal oldal, pláne a magyar viszonyok között már végképp nem érvényes, de nem csak a klasszikus, akkor baloldal által lefoglalt, ateisztikus, akkor már kifejlődő marxi formációba, marxi-engelszi formációba, a kommunizmus világképe felé, hiszen az is akkor szökken szárba, ugye ott rögtön a szakszervezeti mozgalom azt le is uralja, hanem jobb oldalról is, tehát a technokraták szempontjából is, és igaziból egy ilyen teljes ellenállás, teljes szellemi ellenállás az, amit a pápák ilyenkor képviselnek, csak ugye minden politikai vertikum szereti a maga ellenségének látni a keresztényeket. Azért jó kereszténynek lenni, mert mondhatjuk így most így, hogy minket mindenki gyűlöl. Ugye ez ahogy csak Jézus mondta, hogy ha engem gyűlöltek, titeket is ugyanúgy fognak. Abszolút. Tehát, hogy minden onnan tudjuk azt, hogy jó helyen vagyunk, ha a politikai vertikum kipécéz bennünket, ahogy az ma például el is hangzott, hogy akkor maradhatnak fönn katolikus iskolák, hogyha így meg úgy csinálnak meg, hogyha így meg úgy viselkednek cigányokkal, meg mi egyéb, és már a cigányozás is megjelenik. Tehát, hogy onnan tudjuk, hogy jó helyen vagyunk, hogyha a politikai, az aktuál pártpolitikai vertikum ellenségének tekint minket. És ez így természetszerű, és ez ugyanígy van végig az összes pápa sorában, akikkel foglalkoztam. Nyilván van egy modus vivendi. Ugye szokták itt hozni 12. Piuszt, aki a háborús időkben kötött kompromisszumokat. 6. Pál sem volt az a nagyon véresen antikommunista. Ezt ugye általában a belső értékelések cizelláltsága ezt próbálja különböző politikai értékekkel kovácsolni, de nincs ilyen. Tehát ha elolvassuk végig a dokumentumokat, jó, senkit nem kényszerítek arra, hogy pápai enciklikákat olvasson a drága szabad idejében, de akkor kénytelenek lesznek megbízni olyanokban, akik ezt megcsinálták, én magamat itt ugye az utolsó helyre rakom a sorba, de hogy végig rágtam magamat rajtuk. Nincs olyan megalkuvás, nincs politikai megalkuvás egyetlen enciklikában se, pedig igyekezte tényleg értő szemmel nézni, ahol lehetett nem csak a magyar fordítást olvasni, és igazán én azt tudom mondani, hogy ha akarunk elcsépelt szavakat alkalmazni, akkor hogyha valaki forradalmit akar olvasni, akkor olvassa az egyház tanítását, ahogy implikálja az Istennek a a tanítását a közösség felé, és még ne vegyem el a szót tőle, hogy nem győzöm hangsúlyozni, hogy a közösség szerepe. Az viszont az élő és valódi közösség, mivel az Isten és az ember közti közösség tere csak az egyház lehet. Nincs más, Isten nem adott más teret, csak az egyházat, és itt tágabb értelembe véve nyilvánvaló Isten teljes népére nézve a zsidó közösséget is, mindazokat, akik Isten résztek, azt a fajta húsvéti koncentrikus kört, hogy a húsvéti liturgiában a katolikusoknál meg van szólítva, az Isten hívőkig mindenki. Tehát ez az egy tér van. És hiába akarja lefoglalni, és ugye azért, mert hogy a 14. Leó pápa most a mesterséges intelligenciával szembe állt ki. És azt mondja, illetve hát nem szembe végül is, azt mondja, hogy ez a semmi baj nincs. Az emberekkel van baj, akik manipulálják ezeket a rendszereket. Hogy emögött már ott állnak, hát használjuk évtizedek óta a keresőket, a különböző közösségi médiumokat, hogy ugye social media, mondja az angol, közösségi média, hát dehogy közösségi, hát ha valami izolál, ha valami a saját körünkbe bezár minket, akkor mindaz, amit ma közösségi médiának hívunk, annak az illúziójával, hogy torzítottan ad kapcsolatot más emberek felé, illetve kiszolgáltatja azt, akit ki akar szolgáltatni, koncként veti oda hordáknak. Hát ez az új barbárság kora. Ahogy a összeomló Rómában ezt tapasztalták, hogy volt a város, amik már akkor ugye nem Rómáról beszélünk, hiszen az már önmagában elesett, és a birodalmi központ a végén ugye már Konstantinápoly volt, a Bizantinum volt, de hogy ezt élte meg például Szent Ágostonnak a víziója, Isten városáról való víziója, van a város, és ezzel szemben van az individualista barbár erő, amely szét akarja törni, meg akarja törni a város közösségét. Holott a város az, ami az Istennel való együttélésnek a rendjét, meg a békéjét, és a biztonságát megadja. És ez a város az, aminek a szimbolikája az egyházra érthető, akár a mai napon is, és a politikában ez kell. Így módon lesz politikus az egyház, hogy nekünk városunk van, mi a Szent Jeruzsálemre várunk, az új Jeruzsálemre várunk, Jézus eljövetelével, a Messiás király újból eljövetelével, és ez fogja igazolni a politikai integritását mindannak, ami a Istennek az üzenetében benne van.
0: Ami pedig a legfrissebben megjelent enciklikát illeti, hogy a címe Magnifica Humanitas, és hát biztos vagyok benne, hogy meg fogja kapni a pápa azt a kritikát, hogy mit szól ő bele a szakkérdésekbe, például a mesterséges intelligencia kérdésébe, de hát abban is illeszkedik az előző pápák sorába, hogy ugyancsak prófétai az, ahogyan ő beszél a korunkat legégetőbben érintő kérdésekről, többek között az elmagányosodásról, a gyermekek tudatának a fejlődéséről, de ami a legfontosabb, és ez így végigvonul az egészen vezérfonalként, az pontosan a kommunió. Az emberi személy, aki egy közösségben, egy élő közösségben tud magává válni és kibontakoztatni önmagát, az emberi személyért való aggódás mondatta ki, vagy iratta le ezt egyébként nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy szellemi teljesítményt képviselő enciklikát. Egyetlen dolgot hagyd mondjak, mert én nagyon vártam, hogy valaki ezt kimondja. Mindig azt mondtam, amióta az Android telefonok megjelentek, hogy abban a világban, ahol a telefonok vagy a gépek emberiessé válnak, ott előbb-utóbb az emberek kell majd, hogy gépiessé váljanak. Ezek a gondolatok visszaköszönnek a Szent Atya megnyilatkozásában, és ennek én nagyon örülök. Nektek mi volt a legfontosabb benyomásotok, ha olvastátok valamilyen szinten ezt az enciklikát?
1: Hát nekem egyértelműen az, persze ez kicsit ilyen önigazolás, de hogy rögtön egy keresővel megkerestem benne, hogy az eukarisztia hányszor szerepel benne, és 9 helyen szerepel, ráadásul két komplett bekezdést szentel annak, hogy az eukarisztiának ami a szerepe, és a vége felé, tehát jelezvén azt, hogy igazából ez a végkövetkeztetés, hogyha ezt a korszakot valamilyen módon át akarjuk szellemileg, lelkileg ölelni, akkor valahol ezt az úrvacsorából kiindulva tehetjük meg. És nagyon örültem annak a gondolatnak, hogy ezt nagyon pontosan tényleg leírta a pápa, hogy az eukarisztiából szociális tettek születnek. Tehát ez a dolognak az üzenete, hogy itt annyira szoros a kettő közötti kapcsolat, hogy ezt így tudjuk megélni. Amit pedig még hozzátennék ehhez a kérdéshez, hogy azért nagyon-nagyon fontos bármelyik egyház, bármelyik felekezet szertartására gondolunk, hogy az úrvacsorában, az eukarisztiai szertartásban mindig van materiális elem. Ez egy nagyon lényeges dolog. Egy olyan világban, ahol már mindent úgy akarunk megoldani, hogy csak
0: virtuálisan,
1: hogy valahol ott a térben van. Főleg, hogy fiatalok között dolgoztam, egészen hajmeresztő kérdések merültek fel, hogy lehet-e valakit például megkeresztelni virtuális térben. És én már ott tartok, én már annyira öreg vagyok, hogy a kérdést nem nagyon értem, de megértem azt, hogy a mai fiatalok felteszik ezt a kérdést. Viszont az egyháznak erre mindig azt a határozott választ kell adni, hogy nem, nem lehet. Tehát az Isten azt mondta az anyagi teremtett világra, hogy jó. És abban a pillanatban, amikor mi elkezdünk eltávolodni az anyagi világtól, akkor elkezdünk beletévedni a dualizmusnak a csapdájába, a gnoszticizmusba, és azokba az összes olyan tév dologba, amelyek mindig végig kísérte az egyházat. Most ez egy új arc, ez most egy új kép, de hogy nem. Keresztség, úrvacsora, keresztelő vagy eukarisztia, mindig ott van a materiális dolog, ami nem azt jelenti, hogy ezek rossz dolgok, hanem megint oda térünk vissza, hogy mire használjuk, hogy használjuk. Az atomenergiát is lehet jó célra használni, meg lehet fölrobbantani vele egy várost. Nyilván nekünk azt az úr részét kell aláhúzni, ami ezt előre viszi.
2: Forradalmi, nekem az volt a meggyőzőbb az enciklikában. Igazán forradalmi. Azt várná az ember, hogy mesterséges intelligencia, akkor egy pápa a trónusról, akkor elkezdi most, ekézni, hát az új technika itt az emberrel szembe megy, és nem erről van szó. Hanem azt mondja, hogy mindent az ember föl tud a maga javára használni, csak föl tudja, a hübris, a gőg révén föl tudja az ember és Isten kapcsolat rombolására is használni. Ez a Bábel tornyának ugye a maga koncepciója, és az a legvégső konklúzió engem nagyon-nagyon biztat, hogy persze, használjon az ember új technikát, még akkor is, hogyha az egy picit virtualizál, az se feltétlenül önmagában baj, de mindig minden legyen transzparens, a másik oldalról, a szervezők, a rögzítők, a kódolók, a programozók oldaláról is. Tehát az igazi veszély az, hogy mindaz az információ, ami a mesterséges intelligenciák révén akárkiről eljut egy számítóközpontba, egy szerverparkba, azzal az információval ki és mit kezd? Kevesen használják fel politikai célra, és megnevezi. Tehát megnevezi a pápa konkrétan, hogy visszaélnek a közösségi médiumoknak az erejével politikai erők. Ez nagyon bátor, rettenetesen bátor. És ezzel együtt, hogy egy amerikai származású pápáról beszélünk. Tudván azt, hogy mik történtek az utóbbi évtizedben az Egyesült Államokban. És ezzel együtt pedig azt mondja, hogy onnantól van relevanciája egy új Jeruzsálemet építő mesterséges intelligenciának, ha magának ennek az adatkezelésnek a mikéntje is közösségivé válik, és formálhatóvá, és megismerhetővé, és nyíltá, és transzparenssé válik. Mert addig, amíg ez nem transzparens, addig milyen jogon kéri számon bárki is, akármelyik közösségi média tulajdonosaként, a transzparenciát, hogyha ő dönti el, hogy kit tilt le, kit nem tilt le, kinek az algoritmusát tekeri föl, kinek az algoritmusát tekeri le önkényesen, milyen jogon kér számon bármit is, addig gyakorlatilag zsarnokságról és a rosszról beszélünk, addig Bábel tornyáról beszélünk, és akkor lesz Isten városa, ha minden átláthatóvá és közösségével válik ezen a platformon is.
0: Tehát visszatérve a proféták korára, meg a pápák enciklikájának a történetére, a jelen pápa ismét egy diktatúra ellen próbál szót emelni, és megvédeni az emberiséget, az emberi személy és az emberi szabadság tiszteletben tartásával. Cagány Gábornak és Éjjel Szabolcsnak azzal köszönöm meg, hogy velünk voltak, és a könyveiket, és aztán átadom őket önöknek, hogy mint ahogy az elején mindegyik pápai enciklikából egy kis gondolatot kiemeltem, én a mostaniból 14. Leó enciklikájából azt a gondolatot emelném ki, hogy ő a kommunikáció ökológiájáról beszél. Nagyon szép gondolat, fontolgassák. És köszönöm szépen, hogy itt voltak, a viszont hallásra, viszont

0: Elhangzott a Quaterka. Szerkesztette Marton Árpád.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Az Akinói Szent Tamás Akadémia 10 hónapos bentlakásos képzést ajánl 18 és 35 év közötti, a közélet iránt érdeklődő és élményekben gazdag, tudásra vágyó keresztény fiatalok számára. A program tematikus tanulmányi moduljai a Kárpát-medencét bejáró tanulmányutak és a közösségi kollégiumi élet révén különleges tanulási környezetet teremt. A résztvevők keresztény és hazafias értékek mentén fejlődhetnek. A neves oktatókkal, személyes támogatással megvalósuló képzés díjmentes, ugyanakkor ösztöndíjas. Jelentkezési határidő 2026. június 30-a. További részletek és jelentkezés a www.szenttamásakadémia.hu weboldalon. Készült az Akinói Szent Tamás Közéleti Egyesület megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Bárki legyen kormányon, ha migránsok betelepítésére készül, fellépünk ellene, mint Vitnyéden tettük, reagált szombaton internetes bejegyzésében Apáti István, a Mi Hazánk mozgalom alelnöke, a reggeli miniszterelnöki sajtótájékoztatón elhangzottakra. A politikus kiemelte, hogy a nyilvánosságra került információk alátámasztják, amire 2024-ben pártja felhívta a figyelmet. A Fidesz kormány migránstábor tervezett Vitnyédre. Hozzátette, amikor ez kiderült, kizárólag a Mi Hazánk és a nemzeti szervezetek tájékoztatták az embereket, a fellépés pedig eredményes volt, hiszen a migránstábor nem épült meg. Magyarország gazdasági és politikai káosz felé tart, az ellenzéknek pedig az a dolga, hogy segítsen az országnak, hogy ne süllyedjen káoszba, jelentette ki Orbán Viktor a Fidesz szombati kongresszusa előtt tartott sajtótájékoztatóján. Hangsúlyozta azt is, azért nem igaz az az állítás, hogy a szélső jobb felé vezetné a Fideszt, mert Magyarországon nincs szélső jobb. Van radikális polgári és közép jobb oldal, és ezekből áll össze a nemzeti oldal. Az ő dolga, illetve a nemzeti oldal mindenkori vezetőjének az a dolga, hogy ezeket a szárnyakat egy nagy egységbe összefogja. Amikor ez nem sikerült, akkor vesztették el a választásokat, mondta a volt kormányfő. Bár a globális búzatermelés fedezi az igényeket Magyarországon, a klímaváltozás, a piaci árak és az export verseny miatt csak a minőségi és alkalmazkodó termesztés lehet sikeres, írja az agroinform.hu dr. Lakatos Zoltán, a Debreceni Hajdúgavon az ERT elnök vezérigazgatója a Debreceni Egyetem által megrendezett búzatanácskozáson. Arról beszélt, Magyarország továbbra is kiváló adottságokkal rendelkezik a búzatermesztéshez, de a jövőben a szárazság tűrő fajták és az öntözés fejlesztése jelentheti a versenyképesség kulcsát. Azt is elmondta, a világ búzapiacán jelenleg nincs hiány, a 2026-ban világszinten várhatóan 825-840 millió tonna búza teremhet, ami bőven fedezi a globális felhasználást. Több mint 100 000 vettek részt péntek este a mozgás éjszakáján. A szervezők szombati közleménye kiemeli, hogy a budapesti központi helyszín mellett több mint 80 település csatlakozott az ország legnagyobb ingyenes szabadidősport eseményéhez. Az eseményre előzetesen több mint 40 000 regisztráltak, a fővárosi programokon pedig több mint 21 000 vettek részt az Aktív Magyarország program támogatásával. A budapesti helyszínen jelen volt Pósvai Gábor belügyminiszter is, aki találkozott a szervezőkkel és több helyszínen is kipróbálta a sportágakat. Az Európai Unió tagállamai megállapodtak arról, hogy hétfőn megnyitják Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, ami az uniós csatlakozási folyamat alapját képezi. Jelentette be közös sajtóközleményben Antonio Costa, az Európai Tanács és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke. Végül a várható időjárásról. Nyugat felől a legtöbb helyen kiderül az ég, de előfordulhatnak felhősebb tájak. A nappali csapadékgócok lecsengése után legfeljebb néhol lehet kisebb eső, zápor. A nyugati szél mérséklődik. Este a hőmérséklet általában 12 és 17 fok között várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 17 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
3: 16 óra 4 perc. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Zenei Testületének, az Országos Magyar Cecília Egyesületnek az Egyház Zenei Magazinja következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga Levente vagyok, az OMCE sajtóreferense. Mostani műsorunkban hallgassuk meg elsőként Mozart orgelszóló messzéjét. Közreműködik Sárközi Xénia szoprán, Fitos Mónika alt, Varga Levente tenor, Szűcs Péter basszus, Homoki Gábor hegedűművész, Vég Tamás és Kecskés Rudolf trombita művészek, valamint Heinz Kornél ütőhangszeres művész. Énekel a Váci Székesegyház Szent Cecília és ifjúsági kórusa, orgonán kísér Tóth Rita orgonaművész, vezényel Varga László atya, a Váci Székesegyház karnagya.

Elhangzott Mozart C-dur orgelszóló messzéje és szentségi motetták. Közreműködött Sárközi Xénia szoprán, Fitos Mónika alt, Varga Levente tenor, Szűcs Péter basszus, Homoki Gábor hegedűművész, Vég Tamás és Kecskés Rudolf trombita művészek, valamint Heinz Kornél ütőhangszeres művész. Énekelt a Váci Székesegyház Szent Cecília és ifjúsági kórusa, orgonán kísért Tóth Rita orgonaművész. Vezényelt Varga László atya, a Váci Székesegyház karnagya. Elköszön önöktől az OMCE sajtóreferense, Varga Levente. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Országos Magyar Cecília Egyesület egyházzenei magazinját hallották.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra 30 perc. Itt az írás, forgassátok. Lázár Csaba szép irodalmi félórája. In memoriam Latinovics Zoltán halálának 50. évfordulóján.
0: Balaton szemesen aznap borús az idő. Latinovics Zoltán nyugtalannak látszott. Jött-ment, fecsegett. Aztán nagyokat hallgatott. Déltájban levelet írt Cserhalmi Györgynek. A depresszió vagy vélt depresszió ellustított. Teljesen elpuhított. Tegnap még a fél napot ágyban töltöttem, kezdi levelét. De a következő mondatban fordulat. Ma végre nekiláttam a jógázásnak, favágásnak, ezért ma jobban érzem magam. Most már minden nap háromszor megcsinálom a gyakorlatokat. Gondolkodott, tervezett, álmodozott. Tevékeny volt. Tervei voltak. Ebéd után lepihent. Édesanyja egy gyerekágyat festegetett. Dajka Margitnak úgy mesélte, fia jött-ment a házban, aztán sétálni indult. Utolsó szavai, hát érdemes. 7 óra múlt, amikor kilépett a házból. 1976. június 5-én, ahogyan később a sajtó hírul adta, tragikus hirtelenséggel elhunyt Latinovics Zoltán színművész, a színész király. A halál Balaton szemesen érte, vonat gázolta el a kiváló előadó művészt. Azonban csak ez teljesen biztos. Ugyanis halálának oka és körülményei máig tisztázatlanok. Egyesek szerint öngyilkosság, mások meggyőződése szerint baleset volt, ami történt. A másnap, június 5-én reggel megjelenő lapokban még nem szerepel a halálhír, csak a rádió mondja be. Először az aznapi esti hírlapban jelenik meg, hogy életének 45. évében hosszantartó betegség után tragikus körülmények között tegnap meghalt Latinovics Zoltán érdemes művész. Június 6-án mind a 4 napilapban a Kulturális Minisztérium és a Színház Művészeti Szövetség kommunikéje jelenik meg, melyben röviden tudatják a színész óriás halálát. De nem a címlapon, hanem hátrébb, elrejtve. Latinovics Zoltán érdemes művész 45 éves korában, hosszantartó súlyos betegség után véget vetett életének. A mai magyar színházművészet kiemelkedő egyénisége volt. Halála kulturális életünknek súlyos vesztesége. Temetéséről később történik intézkedés. A ködszurkáló halott. Sűrűsödik a köd. Kardot rántott, és kis hián kard által vérzett el. Ezért nem hiszek az öngyilkosságában sem, mondta róla Huszárik Zoltán 1981-ben. Kedves hallgatóink, most a Vigíliában megjelent Puli kutyájáról szóló írásával, a Bagó sztori részletével idézem meg a színész, rendező, író, kamaszkorom színész ideája, Latinovics Zoltán alakját. Bagó sztori. Vallomások a kutyavilágról. 1975. július 24-e. Ma reggel séta közben fogalmazott meg a terv. Két könyvtéma. Az egyik a sláger, a Bagó sztori. A másik Leveleim. Most látom, milyen szívó szorgalom kell az íráshoz. Milyen mindennapos akarás. De úgy tűnik innen, a Balaton alsó partjáról, ez mutat a kiteljesedés irányába, és kedvem is locsolja ambícióm. Jól esik írni. Egy szóval Bagó sztori, vagy The Bagó sztori. Rengeteg lehetőség van vitatkozni Lorenccel, aki a Pulit nem ismeri. Beleszólni a Sumír ügybe, amatőren és beleérezve. Az életlátásom, emberlátásom, eseményreagálásaim, gondolkozásom mind-mind kifejthető,
3: és minden súlyát elveszi a kutyavilág. Bájosnak, sármőrnek kell lenni, hogy eladjam a magam gondolatait. Legyetek okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. Kutya kell. Kutya kell életünkbe kiegészítésül, pihenőül, kutya kell a házba, hogy Éva ne féljen. Kutya kell. Dübörök bennem, mikor elhagyom a kórházat. A Bogár utcába megyünk. Mihály fiékhoz, akiknek két kedves, játékos, szoknyás puliuk van, és csendes sétáinkon mindig megcsodáltuk a kis koszos, fekete pamacsokat. Mihály finé elárulja, honnan vette a pulikat. Nagyné Lepke utca, a Kutyaszövetség puli szakosztályának vezetője. Nagyné Prágában van. Kertjében egy elkerített helyen öt kis feketeség ragyog. Csodáljuk őket. Elérzékenyülünk. Egy kis fekete pamacs felkéleckedik a karomba. Másnap már reggel csöngetünk a puliportán. Ugyanaz a kiskutya kéleckedik fel a karomba. Pusztai Betyár Bagó. Apja Pusztai Bendegúz Bagó, anyja Tündércelli Gigi. Alig, ha nem egy kis kurva vér is úszkál benne. Kiemeljük, karomban marad. Nyakamba csimpaszkodik, mint egy fekete csecsemő. Felmegyünk nagyné szép lakásába, csendes viszkiszó mellett megbeszéljük, mi a teendő egy kis pulival. Szopornica ellen oltották, lehet, hogy az első napokban kicsit kókat lesz. Ahogy megyünk a Zsiguliban, ölemben Bagókával, Éva elsírja magát, és könnyei közül kicsúsztat egy fohászkodó mondatot. Hozz ránk szerencsét, kiskutya! Bagót otthon hagyjuk, nagy féltéssel mit fog egyedül csinálni a lakásban. Balatonra indulunk, Zánkára. A non-stopnál eszünk. Bagóka hányt, a bokor alatt hűs földet kotor a hasa alá, melege van. Rekkenő a kánikula. Tihanynál teljesen elereszti magát, kinyúlik, mintha élettelen lenne. Ölemben fekszik. Akalinál Éva már a János vitézből énekel neki, hiszen Bagónak ismernie kell a dallamot, ha már ő a Bagó. A kiskutya nem tér magához. Fekszik élettelenül. Két állatorvos is nyaral a környéken, konzíliumot hívunk egybe. Isztopirint kell adni neki mézbe törve háromszor egy naponta. Rosszak a magyar szopornica elleni szérumok. Az autóút felkavarta a gyomrát. Éjjel, mikor Éva már elalszik, magamhoz emelem a kis fekete angyalt. A párnámon fekszik. Van ebben egy kis jogtalan előnyszerzési kísérlet is. Szeressen meg engem, a két hónapos beteg kisgyerek. Adagoljuk szorgalmasan az isztopirint, a mézet megeszi, más nem vesz be a gyomra. És harmadnapra íme megtörténik a csoda. Bagó vakkant, felugrik, meggyógyult. A boldogság önti el lelkünk szikkadt partjait. Az Isten újra ránk mosolygott. Bagóka újra egészséges. Ez lett a vesztünk. Kis lukat kapart a hevenyészet kertben, a házigazda kitessékel bennünket a lakásból. Megyünk boldogan és felhőtlenül, Bagóért nyaralót is cserélünk. Szepezdre megyünk, és Bagókánk először csoszog be a keresztelő vízbe, az olajos, gyönyörű Balatonba. Elkezdi nagy hűségesen kísérni zaklatott életünket. Bevettük fiunknak a családba.

Vendég jön. Bagó vakkantva megy elől mögötte Éva és a vendég. A kapuból füttyengetek kevés sétára hívó reménnyel. Mögéjük lopózom. Bagó ímen megáll, sejt valamit, de hezitál. Olyan érdeklődéssel és keccsel csodálkozón tud figyelni, ahogy csak a puli tud. Az utcán gyüszmékelek a kocsiban, ez csak megzavarja Bagót, aki minden kocsinyitáskor beúlik a helyére, és csak igen nehézkesen hajlandó tudomásul venni, hogy nem megyünk autózni. Ezt olyan luftbalonos komolysággal teszi, mint a gyermek. Megyünk sétálni. Számára autóutat is jelenthet. A lényeg a kimozdulás. Elindulok, szemrehányóan leül a járda mellé. Poc úr, így nevezett el engem, talán a Trabant pocok asszociációból való, de lehet, hogy ironikus éle is van. Gina fent van a vendéggel. Gina Évát jelenti. Az elnevezés feltehetően az Éva Zsiguli összetevője. Azt hiszem naívul, hogy én álmodom az ő álmait. Pedig néha világosan érzem, hogy ő álmodik 6000 évével az én percnyi 44 éven felől. Most nincs szív alakú kavics, így hát imitálom a kőhajítást ennek a rafinált formalistának. Nem indul. Pedig rajta kapom, hogy indulón rebbenő szívvel makacskodik a járda mellett a farán. A füttyögésre végül beadja a derekát. Némi csinált lendülettel elindul. Az Endrődi Sándor utca, az úr költő volt annó, végre aszfaltos út lett 7 év után, de megtartotta a rózsadombi jellegét. Épülőházak mindenfelé, sok a homokbucka, Bagó kedvencei. Beletúr, csúszkál, pisil, és szétpattintja a homokot, mint kakas a szemetet. Jönnek a fák, oszlopok, gazok, téglarakások, kerítésoszlopok, kapuksarok kövei sorban. A rítus, az illatgóc megtalálása után lábad fel, pisilés. Nemrég még úgy tett, mint a kislányok. 4 lábát szétterpesztve eleresztette magát. Most már nagyfiú, sűrűn emelgeti a lábát. Végül a gyors mozdulatok összefolynak a szemem előtt, valamely fasiszta köszöntésé állnak össze természetesen humanista, biológiai tüntetéssel együtt. Bagó a Trabantban is a Dúcsét idézi, mikor kiáll az ablakba, de erről majd máskor mesélek. Az első hely, ahol szemlesütve kullog végig, a hadügyminiszter háza. Itt időnként 3 egérbe oltott agárkajtat végig a kerítés mentén, Bagót is gyűlölik, ő pedig dermedten nézi meg újra és újra ezt a furcsa műfajt. Átszalad a szellőzködő Fiat vagy Mercedes és a kerítés között, mint akinek hirtelen nagy dolga türemkedik. A Sumir Bagó Dúcse csak a Trabantból tud a porta előtt megfelelően viselkedni. Bagó és a Trabant együtt ellenállhatatlanok. A hadügyön túlhaladva már fáj a bal lábam, érszükületes. Kicsit pihenni kell, stílszerűen pihenj állásba merevedek, és szipogva várom, hogy tovább indulhassak. Bagó diszkréten leül egy kerítés mellé, és vakaródzik. Az első zűrzavar a 91-es busz fordulójánál szokott beköszönteni, a Gábor Áron út és az Endrődi utca kereszteződésénél. Bagónak ez az oktogon. Vigyázz, Bagókám! Mondom szeliden, nehogy izgalmam átragadjon rá. Körülnéz és várakozik, amíg lemegy a rumli. Az Endrődiben egy füllett délelőtt melankólikusan átslattyogott a hátam mögött az utcán, és szomszédunk, egy kiváló orvos, Renault-jával elütötte. Szerencsére látta a szórakozott gyermeket, már fékezett, mikor összecsattantak, Bagókám repült vagy 2 métert. Azóta még inkább vigyáz. Csak egy régi mama emlékezhet így csemetéi cselekedeteire. Nagy a forgalom, Bagó az úttestől 3 méterre várakozik. Végül átjutunk az oktogonon. Túlnan csodás gazok, remek szalutálási helyek. Befordulunk a Bogár utcába. A Bogár utca kedves kisvárosi utca, mintha Szabadkára emlékeznék. Sok kis haver lakik erre, barra, fehér, fekete pulik, egy idős dakli lány, rendőrezredesé. Mihály férnő védett kertje és védett puliai előtt, akik rettenetesen csaholnak minden alkalommal, itt áll belem másodszor a fájás a lábamba. Jogos, mert a Bogár utca leküzdött része erősen emelkedik. 4 éve ugyanitt fájdalmaskodom le magam egy kerítés lábazatára.
Most Bagó is megérezte az emelkedő csűrűn zihál, és átellenben leül egyik kenyeres pajtásának kapuja előtt. Talán valami baja van, sohasem lehet tudni, mert van úgy, mikor megjátsza a kifulladót. Újabb utcába betegeskedünk, 4 éve mindig új reménnyel indulok erre lefelé, átha már hazáig nem jelentkezik újból a fájás. 4 éve járom ezt a kedves utcát, kezdetben csak az érszűkülettel. Bagó és a Trabant, a sors ajándéka. Filmrendezők és operatőrök laknak erre, és egy kollégina, jó ismerősök. Talán barátoknak is becézhetném őket. 4 éve integetünk szívélyesen egymásnak, hetenként többször. Tovább nem jutottunk. Csak néha találkozunk a filmgyárban munka közben. Olyankor a munkáról beszélgetünk. Ez ilyen város. A Kiskörön megyünk, újabb kis utca a Gábor Áron út felé. Kismama jön, gyermekét tója. Rajta még a szerelem és teremtés öröme. Csak mintha öle erősödött volna teljesebbé. Megnőtt családját és az időt öleli Isten akaratából. Bagó kisé nehézkesen kezeli a gyerekeket, és a macskákat, és a lovakat. A daklitor retteg. A gyerekek, miután hozzá közeles arányúak, zavaró hatással vannak kétlábúságukban. Főleg akik nem játszanak, azok ingerlik. Azután megijednek, kapkodnak, sipítanak. Arányérzékét ingerlik. A szülők is kevéssé ismerik a kutyát, következésképpen nem tudom, hogyan nevelik a gyermekeiket. Tételem, hogy a minél mélyebb, minél teljesebb emberlátásnak, emberismeretnek alapfeltétele az állatok és gyermekek megfigyelése. Ezekben tisztán, mint egy ABC-ben mutatkoznak meg azok az alapvonások, melyeknek szövedéke az úgynevezett emberi lélek. Minden ember állatkert, rovargyűjtemény és akvárium. Szabó Dezső. Hogy is bánthatna Bagó? Ez ellenkeznék mélységesen humanista gyermeki alaptermészetével. A cicád utálja, igaz, uszítva is van. A lóval szemesen találkozott először. A ló magassága és alacsonysága Bagó alacsonságát alterálta. Még nem tudom, mit szólna az elefánthoz. Hazafelé menet már kevés a szalutálás. Lihegve caklat előttem, csak egyre koncentrál, minél előbb hazaérni, lefeküdni. Camhog, mint egy kis mackó. Mikor indultunk, olyan volt, mint táncos parádés paripa. Délcegen lassú galopban lépegetett, csak hogy a forgót a farán hordja, nem a fején. A hadügyelőt kis sumírom lesunja mackós fejét, és most eszembe jut, hogy szemesen maceszt evett nagy élvezettel. Talán valami beütés volna benne. Nagy felfedezés lenne. Újabban a sóletet is ízesen csámcsogja. Zsidóka búsan oldalaz az árvafák, villanypóznák, téglarakások és homokbuckák sarokkövek mellett. Feje fáj, hólyagja üres, már semmi sem érdekli. Mikor hazaérkezünk, szinte beleroskad a célba. 40 lépcsőn kell még felzihálnia magát, remeg, ahogy a bejárati ajtónak nekidől. Isztopirin, tea, méz, pulzus. Hívom az orvost. Az Istenért. Zsiulin jön, 40 lépcső fölfelé. Párás a levegő. Ha baj lenne, 3 hét múlva EKG-t kell csinálnunk. A Kutyavédő Szövetség elnöke, özvegy Károlyi Mihályné. És Déri Tibor.

Évának Amerikába, 1975. július. Merre csavaroghatsz, drágám? És vajon gondolsz ránk, akik nagyon egyedül vagyunk? Bagóval egymásra utaltak, tehetetlen. Álmunk a géped maga után húzta délutáni kék égen fehér csík. Egyedül vagyok. Akárhogy is történt és történik, hozzád tartozom. Azt hiszem, ez el van végezve. Elvégeztetett. Szemes a régi. Az emberek idegenek. Nincs nyaralás. Az emlékek miatt, amik most befednek és ellepnek, a múlás miatt, amit percnyi pontossággal mérek fel és nyugtázok. Múlunk, és nem mulatunk. Az idő múlatja kedvét rajtunk. Nincs nyaralás Bagó miatt. Ebben a kis fekete testben egy ősi lélek lakhat, annyira követi az ember ritmusait, kedvét, mozdulatait. Nem vitorlázom nyugodtan, ha nem tudom, mi van vele. És tudom is, vár rám. Gondolataiban biztos megakad, merre lehetsz, de te az utóbbi időben kevesebbet láttad őt. Engem szokott meg hétköznapnak. Te voltál az ünnep. Nyaralás nincs, alvás is csak altatóval, nincs nyugalom, én is várok. Várlak, hogy elmondhassam. Légy nyugodt. Vagyok, és leszek neked. Elvégeztetett. Ne hajtson hallgatásom és szomorúságom zajos helyekre. Ne hajtson el gyötrődésem, várakozásom, töprengésem. Minden értünk fog történni, mert akarom. Mert Isten is így akarhatja. Kilazult karom a derekad körül, de a kezedet fogom. Ne siess, ne kapkodj. Ne térj ki. Újra szűjjük magunkat. Te is akard, hogy együtt legyen jó. Ha talán nem is úgy, mint régen. Meleget kell egymásra fújnunk. Szeretett kötelekkel kell összekötnünk magunkat. Hideg a világ. Kiújnak a tüzek. Kell a tűz. Kell a fény. Kellünk egymáshoz. Hajtson egymáshoz a vihar. Kergessen egymáshoz a csend. Ne engedjük kihűlni magunk. Mert egyedül olyan iszonyatos. Olyan nehéz. Ha nem budjon fel úgy, mint a régen a vágy, élezgessük. Nem lehet másolni a voltot, mert már mások vagyunk, 15 év. Most vetkőztük le másodszor a bőrünk. Levedlettük régi magunk 2-szer. Most jó 7 év következik. Ha akarjuk, ha csináljuk. Naponta húzom fel a múlt kútjából az emlékvödröket, vödörnyi szépet, csigát, kacskaringót, kéket, sárgát, hajnalt, alkonyt, a régi szelet és a régi színeket. A régi szíveink. Régi szíveinket lemeszelték a kápolna falán. De belerajzolva, téglába vésve most már ott marad. 15 év dobogó szíve. Úszom a vízben. A múlt fájdalmas simogatása. Kék könnyek tava. Benne a mi szerelmünk, a mi könnyeink is. Benne a régi szép sudár árbócok, a régi vitorlák tükörképe. Kagyulók a nyakadról, a víz csillogása, szíved csillogása. A szél hártyája a vizen, kezed nyoma. Lúdbőrzik a víz, mint a bőr. Mindenütt a mi tükörképünk. Mint a lidérc kóvályog a vízben, víz felett a balatoni égen. A móló köveiben, az utakon, a nád zizegésben szerelmünk itt jár, itt kísért, itt időz, igéz. Hordja ki a homokra a hullám szerelmünk szikrázó kavicsait. Nyomunk kereszt alakban a homokban. Ha a múltamra emlékszem, te is öleled az életemet. Belefonódtál, rám
szőtted életed hálóját, beleszőtted a hídbe a szerelem fonalát. Merre vagy? Hiányzol. Rettenetesen hiányzol. Már régóta hiányzunk egymásnak. És mégsem a szokás. A betegség éltetett tovább. A szenvedés újra szüli a szép lehetetlent. Kell, hogy kelljünk egymásnak. Hát kicsit kellessük magunk egymásnak. Töltsük meg a házat szeretettel. Rakjuk újra a kályhát, újra a tüzet. Éljük egymásnak a napokat. Költözzön vissza az ölelés valamely késői józanap, de maradóbb szerelem. Költözzünk vissza egymásba. Fáj a hiányod. Úgy hiszem szárny verdesve topogva, ágaskodva szeretlek. Ha még vagy, ha neked ez elég, ha te is így akarod, ha van még idő. Zoltán.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 17 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt szombati tisztújító kongresszusán. A négy alelnök Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Krejcsi Bálint lett. Orbán Viktort, aki a pártelnöki posztra egyedüli jelölt volt, titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg a küldöttek egy évre. Orbán Viktor 1993 és 2000 között, illetve 2003 óta megszakítás nélkül a Fidesz elnöke, legutóbb a 2023. novemberében tartott tisztújító kongresszuson választották újra pártelnöknek. Véget ért az Orbán korszak, megbukott a NER rendszere, fogalmazott Stumpf István, az első Orbán kormány kancellária minisztere a Fidesz 32. kongresszusán szombaton Budapesten. Stumpf István szerint azért bukott meg, mert a becsületesen és tisztességesen dolgozó individualizmus polgári erényét elnyomta a kivagyiságon és magamutogatáson nyugvó kalmári közszellem. Megszűnt az érdemi visszacsatolás és a bírálat lehetősége, a klientúra túlkapásait nehezen viselte el a társadalom, a 2022-es választás után pedig fokozatosan elvesztette a Fidesz az erkölcsi és intellektuális vezető szerepét. Benyújtották az országgyűlésnek a közmédia átalakítására vonatkozó törvényjavaslatot pénteken. A javaslat teljesen átszervezni a közmédia intézményrendszerét, megszüntetni a jelenlegi közalapítványi MTV-as modellt, különválasztaná a rádió-televíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet. Az MTVA beolvadna a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT-be, majd az így létrejövő társaság neve Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT lenne. Ez vinné tovább a rádiós, televíziós, audiovizuális, digitális és műsorgyártási közszolgálati feladatokat. A Pécsi Egyházmegyében szolgáló lelkipásztorok szüleit fogadta Felföldi László püspök június 9-én a Magtár látogatóközpontban. A 2013 óta minden évben megtartott találkozón a résztvevők közösen adnak hálát Istennek gyermekei kivatásáért. A főpásztor külön-külön köszöntötte az érkezőket, majd köszönetet mondott azért a szülői szeretetért, melyből gyermekeik papi hivatása sarjadt. 8 gyanúsítottat vettek őrizetbe a magyar közélet egyik legnagyobb önkormányzati korrupciós ügyében, köztük kormánypárti és ellenzéki politikusokat is. Az ügy középpontjába került a Hangest közétkeztetési cégcsoport is, amelynek tulajdonosát és egyik vezetőjét szintén előállították és meggyanúsították. A központi nyomozó főügyészség június elején hajtott végre összehangolt akciót több önkormányzatnál, vesztegetéssel, befolyással, üzérkedéssel és közbeszerzési szabálytalanságokkal kapcsolatos visszaélések miatt. Az Útinform hírei következnek. Az M7-es autópályán Budaörs térségében a főváros felé a portáltáblákat cserélik, a 11-es kilométernél a két legbelső sávot lezárták. Az 52-es főúton Solt és Fülöp szállás között útfelújítási munkákat végeznek, a 34-es és az 51-es kilométer között irányonként váltakozva halad a forgalom. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Végül a várható időjárásról. Nyugat felől a legtöbb helyen kiderül az ég, de előfordulhatnak felhősebb tájak. A nappali csapadékgócok lecsengése után legfeljebb néhol lehet kisebb eső, zápor. A nyugatias szél mérséklődik. Este a hőmérséklet általában 12 és 17 fok között várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 18 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Tizenhét óra öt perc. Házi muzsika a Déli Báb utcában. A műsorvezető Juhász Előd.
3: Hölgyeim és uraim, Bögös Henrietta, Bújás János és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Házi Muzsika a Délibáb utcából. 2023-ban készült adásainkból adunk részleteket. Először a Fóris trióval ismerkedünk, majd a műsor második részében Olá Vilmos kiváló hegedűművész a vendégünk. Először a Fóris trió.

0: Velem szemben egy nagyon szimpatikus trió, két hölgy, egy úr, Forgó Boglárka Gordonka, Leszinszky Áron zongora és Fóris Zsófia hegedű. Így teljes a kép. Elnézést, hogy nem névsor szerint olvastam, így volt nekem leírva. Jövök először Zsófiához. Amit hallottunk, az egy Brahms kompozíció. Te folytasd, légy szíves.
1: Így van, ez Brahms C-dur triójából, zongorás triójából volt a második tételnek az első periódusa gyakorlatilag. Ez a téma, ugyanis biztosan majd később még szó esik róla, hogy ez egy variációs tétel, és most gondoltuk, hogy bemutatjuk a témát.
0: Nagyon jól tettétek. Kérhetem azt, hogy külön-külön a variációk elejét is bemutassátok, csak elkezditek, aztán nem, és a legvégén pedig teljes egészében, jó? Na, akkor nézzük az első variációt.

0: Igen. Miért mondják erre azt, hogy magyar ostéba? Valahol ezt olvastam.
1: Mikor először eljátszottuk a fő témát, abban lehetett hallani, hogy rengeteg olyan ritmus van benne, vagyis illetve ez egy ritmus van benne, a kis nyújtott ritmus, vagyis ilyen kis éles ritmus, bocsánat.
0: Ez ilyen bokázó.

0: Igen, szinte szöveget el tudnék képzelni,
1: Igen,
0: ugye?
1: igen. Szoktuk is gondolni, ez a nagyon tipikus,
0: És milyen
1: hogy mondjuk...
0: képzelnél oda?
1: Hát ez a kis éles ritmus az nekem nagyon az anyám, meg az apám kapcsolódik.
0: Jó,
1: meg a teljesen dologból,
0: anyám,
1: meg is.
0: Apám, tam,
1: igen,
0: tatam.
1: Valahogy különösen az éles ritmus.
0: És közben a zongora?
2: A zongora úgymond egy kísérő szerepbe helyezi magát, és ezt az egész magyaros, nagyon beszédszerű dallamot és annak a játékosait aláfesti, kitölti, megszépíti, és egy ilyen egy hangzásvilágba belehelyezi azt.
0: Utasd!
2: Is.

olyan, mint egy összhangzaton gyakorlat egy kicsit, egy négy, egy öt. No, az első variáció teljes egészében, kérem szépen, jó?

0: Ez volt az első variáció, ugyanezt játsszuk el a másodikkal. No, Zsófi, mutasd külön a második variációnak a hegedű szólamát.
1: Egyébként ez nagyon érdekes, ugyanis a második variációnak az eleje, az teljesen hegedű és cselló nélkül indul.
0: Nélkül? Csak zongora? Csak akkor zongora. Hallgassuk a zongorát. Jó, köszönöm, hogy mondod.
2: Mutatja be a következő mozzanatot.
0: Egy nagyon szép téma, ugye? Nagyon-nagyon igazi Brahmsos. Igen, és akkor most mutassuk együtt, nem kell az egész variáció, csak a kezdetét. Tehát... Tehát hegedű és zongora. De aztán csatlakozik a cselló is.
1: Ja, onnan.
0: Na, akkor a második variációt kérem szépen most mégis egészében, jó?

0: Milyen érdekes a végén ez a durkinyilás, ugye teljesen kivilágosodik. Jön ugye a harmadik téma, melyikőtök, Bugi?
1: Igen, hát mint ahogy mondtad is, a kivilágosodás után ez nem sokáig tart, mert azonnal elkomorul megint, és egy ilyen indulószerű, vagy egy verbunkos-szerű variáció.
0: Tehát ez is egy magyaros, igen, ha úgy tetszik.
1: Szerintem ebben vannak a legmagyarosabb részek.
0: Tessék, egészében.

0: itt is a végén elcsöndesedik. Kíváncsi vagyok, hogy ezután az izgalmas harmadik variáció után Brahms hogyan folytatja Áron?
1: Brahms ez esetben a kivilágosodott dúr zárással most valójában nem meglepetés, de ezek után meglepetés, ugyanúgy egy boldogabb, egy dúr hangvételbe veszi, ami sokszor egy kivilágosodás jelenthet.
0: Utasd!
1: És közben emellett...
0: Ez a hullámzó, kicsit ringó
1: kicsit lehet
0: zene.
1: Ringatás, bölcső, keringő, és ez írja körbe a cellónak a gyönyörű, egyszerű, de nagyszerű dallamát, ami egy nem biztos, hogy elsőre magyaros, de valójában ebbe is be lehet érezni ezt a magyaros lüktetés ringatást.
0: És mi jut a Zsófinak, a hegedűnek közben?
2: Később én is átveszem ezt a témát, és akkor igen? A cselló kilép, úgyhogy ez egy ilyen átadás kettőnk között, és lényegében én is ezt folytatom.
3: Igen, aztán egyre sűrűbben felelgetünk. Először én egy nagyobb, vagy több ütemes egységet eljátszok, aztán Zsófi felel arra, és a végén majd...
2: Igen, tulajdonképpen egy párbeszéd a két hangszer között.
0: Tessék, akkor a negyedik variáció.

Én nagyon régen hallgattam ezt a triót, és írtó érdekes volt követni ezt a párbeszédet, hogy ahogy egymásnak átadjátok a különböző témákat, úgyhogy ha egyetért a társaság, ezt a negyedik variációt egészében még egyszer hallgassuk meg. Tessék!

0: Köszönöm szépen, nagyon szép. Én arra gondoltam, hogy most a legjobb alkalom, hogy külön-külön bemutatkozzatok, hogy ki hol tanul, mióta, miért hegedűt, vagy miért csellót. Jó? Zsófi, tiéd az.
1: Köszönöm szépen. Az nem titok, hogy mindannyian a Zeneakadémián tanulunk, de erről majd a többiek is
0: hát
1: külön.
0: Hát Fülei Balázs javasolt titeket, örülök neki.
1: Igen, igen, és nagyon nagy örömmel jöttünk. Én jelen pillanatban, ahogy a többiek is, bachelor második évet végzem most, hegedű művésznek tanulok, és Perényi Eszter tanárnő a tanárom.
0: Szigorú az Eszter?
1: Éppen, amennyire szükséges mindig.
0: Hú, de óvatos, diplomatikus válaszol.
1: Hát nem, mindig megérdemlem, hogyha kapok valamit a fejemre, de emellett meg mindig azt érzem, hogy hatalmas tudással és feltöltődve térek vissza a gyakorlóterembe az órákról.
0: És szóval még mennyi van? Hány év?
1: Hát ez a bachelor, ez 3 éves, tehát nekem most ebből még másfél év van hátra, ezután pedig van egy 2 éves master, amit még nem döntöttem el, hogy hol szeretnék végezni, hogy hová felvételizek, de természetesen nem.
0: Mik a variációk?
1: Hát sokan választják azt az utat, hogy elmennek külföldre, és ott végzik ezt a 2 évet, illetve van az a lehetőség is, hogy egy ilyen Erasmus pályázatnak a keretein belül valaki itt megkezdi a tanulmányait, de vagy az első, vagy a második évet. Vagy...
0: És a külföld akkor merre?
1: Nekem a szívem csücske az lenne, hogy német nyelvterületre jussak el, azt még nem tudom, hogy hová.
0: Még másfél éved van, úgyhogy még lehet kitalálni. Gondolkodni.
1: Igen, úgyhogy ez még abszolút a jövő zenéje, hogy ez hogyan alakul. Még várok javaslatokat a tanáromtól is, meg környezetemtől is, meg én magam is még nézelődöm.
0: A család zenész nálatok?
1: Nekem a szüleim zenészek, édesapám ő oboista, és Székesfehérváron az Alba Régia Szimfonikus Zenekarban játszik, illetve ott a helyi zeneiskolában tanít. Édesanyám ő pedig orgonán tanult, nagyon sokáig zeneakadémián is végzett, és aztán végül is nekem nagyon nagy családom van, 5 testvérem van.
0: Jaj, de jó, és ők mind muzsikálnak, gondolom.
1: Nem mindenki hivatásosan, de mindenkinek a szívében nagy helyet foglal el az, hogy a zenével foglalkozzon.
0: Milyen hangszerek szerepelnek még a családban?
1: A bátyám zongorista, nővérem sokáig fuvolázott, ő viszont az orvostudományt választotta. Igen, egyébként.
0: És a másik kettő?
1: Ők még 3 is van ráadásul. 3 nálam kisebb testvérem van, és egyikük zongorázik, és a másik ketten csellisták.
0: Ó, remek. És kamarazenekar.
1: Így van, gyakran előfordul, hogy összejövünk a családdal, és játszunk együtt.
0: Úgyhogy... Nagyszerű.
1: Igen, az nagy élmény mindig.
0: Akkor Zsófi után... Légyon kedves!
2: Zsófihoz hasonlóan én is zenész családba születtem, sőt mondhatjuk úgy, hogy egy zongorista családban, mert szüleim mind a ketten zongoristák.
0: Papa, mama zongorista.
2: Igen, és a bátyám is. Egy
0: hát a boginak így könnyű.
2: Igen, és egyébként érdekesen alakult az én történetem is először, mert én is zongorázni kezdtem, mi mást kezdtem.
0: Majdnem mindannyian.
2: Igen, és 5 éves korom.
0: Miért tértél át a csellóra? Mi volt az a indok, az a fordulat?
2: Először egy hobbinak indult az egész, 11 éves koromban volt lehetőségem kipróbálni egy barátnőmnél egy csellót, és...
0: Anélkül, annyira... hogy életedben megszólaltattad volna? De legelső találkozás az...
2: Igen, előtte nagyszüleimnél találkoztam egy csellóval, amihez nem volt vonó sem, úgyhogy fogtam egy...
0: Akkor
2: egy
0: picikátót lehet.
2: Egy fabotot fogtam, és azzal kezdtem el, ez 9 éves koromban
0: ezt
2: volt.
0: Úgy képzeljük el, mintha a vonónak a fa részével?
2: Igen, igen, valahogy.
0: Most légy szíves, hogy... Ötletet adunk a kortárs zeneszerzőknek.
2: Ezek után nem csoda, hogy kellett még egy impulzus, hogy kitaláljam, hogy szeretnék csellózni tanulni, de 11 évesen már vonóval is volt lehetőségem kipróbálni, és annyira...
0: Budapesten vagy?
2: Pécsen, igen, azt elfejtettem mondani,
0: igen.
2: Pécsi vagyok. Igen, ez is Pécsen történt, és elkezdtem járni, utána a zeneiskolába csellózni, és annyira hozzánőtt a szívemhez, hogy végül 3 évvel később, amikor a Bartók konciba felvételiztem, úgy gondoltam, hogy csellóra szeretnék inkább felvételizni.
0: És most?
2: És hát ma teljes mértékben a cselló lett a főtárgyam, vagy...
0: Perspektíva?
2: Zongorázni már éppen, hogy csak néha jut időm sajnos, de látom nagy hasznát most is, hogy annak idején zongorázni kezdtem. És
0: folytatjuk a bemutatkozást kicsit később, de közben muzsikálunk, mégpedig Dvorsák Dumki variáció, az is variáció, tánc, 3 tánc, különböző táncok.
1: Igen, tényleg olyan, mint egy történet. 6 tétel van ebben a darabban. Ha jól tudom, van is egy ilyen háttértörténete ennek a műnek, hogy egy embernek az életéből különböző epizódokat mesél el.
0: És találjuk ki, vagy segítenek azzal, hogy leírták?
1: Nem írták le, úgyhogy ez abszolút
0: akkor
1: az előadó és a hallgató a fantáziára.
0: Akkor utána majd megbeszéljük, hogy kinek mi jut eszibe. Szóval jól emlékszem, hogy akkor 2 tételt szólaltatok meg. Először csak az 5. jó?
1: Igen.
0: Az is egy dumkim.
1: Igen.
0: Hát mind a 2 lényegében. Tessék!

Házi muzsika ismétléses műsorunkban a Fólis Trió után a folytatás Olá Vilmosé. A nagyszerű hegedűvész többször volt vendégünk itt a Katolikus Rádióban, először egy 2020. januári műsorunkból idézünk.

0: Hölgyeim és uraim, gyönyörű zenével köszöntjük Önöket itt a Katolikus Rádió zenei stúdiójából. Ez a Házi Muzsika a Déli Báb utcában című műsorunk. Vendégünk, akiket mindkettőjüket nagy szeretettel köszöntünk itt az élő jellegű felvételen, Olá Vilmos barátunk, aki már volt ebben a stúdióban, és örömömre elvállalta, hogy újra eljön, és hozott ezúttal egy nagyon kiváló partnert is magával, Benedekfi István személyében. Vilmoshoz jövök először. Miért pont ezt a gyönyörű Gluck melódiát választottad?
1: Mai műsorban olyan zenéket válogatok, hogy az emberek szíve megnyíljon, ez akármilyen időben kell, hogy így legyen, és jó lenne, hogyha ez a szeretet, ami ezekből a muzsikákból árad, ez az emberek szívében is megjelenne és megjelenhetne.
0: Kérek, mutasd be először a barátunkat, aztán majd ő is bemutatkozik, ő is beszél magáról.
1: Benedekfi István zongoraművész, fantasztikus kollégám, nagyon régóta dolgozunk együtt.
0: Mióta?
1: Hát körülbelül 5-6 éve találkoztunk.
0: Sok, ebben a szakmában sok.
1: Találkoztunk először, és akkor is óriási dolgokat sikerült együtt elmuzsikálni. Már akkor is lehetett érezni, hogy nagyon jó vele együtt játszani, nagyon jól megértjük egymást zenei értelemben is, és emberileg is jó barátságot kötöttünk, úgyhogy azt hiszem, hogy innentől kezdve minden adott, hogy jó produkciókat mutathassunk be a közönség számára.
0: Akkor most Istvántól kérek bemutatkozást. Hogyan ívelt eddig a pályád?
2: Köszönöm szépen. Én Békés Csabáról jöttem, ott végeztem a szakközépiskolát, azt követően pedig a Szegedi Tudományegyetemre kerültem.
0: Zenei tagozatra,
2: igen,
0: gondolom.
2: Igen, igen, zongora tanszékre, Zsigmond Zoltán professzor volt a tanárom, de az élet úgy hozta, hogy volt egy külföldi tanulmányom is Amerikában, ami egy kicsit később, tehát nem közvetlenül az egyetem elvégzését
0: követően. Melyik részében Amerikában?
2: Indiana államban. Ott Bloomington,
0: Hát ott rengeteg magyar professzor, igen, igen, volt és van.
2: Igen, igen.
0: Sándor Györgytől kezdődően, Starkel Jánoson keresztül.
2: Pontosan, pontosan, igen, igen, és hát az ottani hagyományoknak megfelelően számomra is egy óriási meglepetés volt, hogy milyen, micsoda zeneoktatás folyik, mind infrastruktúrálisan, ahogy fel vannak készülve, mind pedig a hozzáállásban.
0: Hány tuszasztemvé van ott? Valami iszonyatos számot hallottam.
2: Igen, tehát nagyon-nagyon sok.
0: Fantasztikus, hogy...
2: Csettintésre, tehát az igényeknek, ahogy felmerül mondjuk egy nemzetközi versenyt a karra hoznának, akár egy regionális válogató szintjén, akkor is felteszik a kérdés, akkor mire van szükség? Zongorákra? Igen. Mennyire? Igen, a Stanwayből Hamburg, jönnek Európa? Igen. Akkor hamburgi, ha csak amerikai, akkor a New Yorki már, úgyhogy ez fantasztikus volt látni.
0: Most egy picit a nyitószámról, ugye ezt a gyönyörű melódiát most szedjük egy kicsit szét. Jó, Vilmos, veled szoktunk ilyet annak idején csinálni, hogy nem teljes egészében szólal meg a mű, hanem részleteket mutatunk. Kezdjétek el, és akkor majd megnézzük, hogy zeneileg ez hogyan épül fel. Tehát Glucknak a melódiája.

0: Igen, ez a kíséret akár valamelyik Bach műben is előfordulhatna, ez a hullámzó kíséret. Ugyanakkor azt hiszem nagyon sokan a minket hallgató hölgyek és urak közül a Boldog Lelkek táncát idézik. Abból mutatná egy icipicit, hogy kézben van? De nem, csak emlékeztető.
1: Nem, most nem.
0: Nem, utoljára fuvolán mutattunk, úgyhogy csak. De ez a melódia, ez tényleg olyan, hogy azt hiszem, hogy a zeneirodalom egyik legszebb dallama.
1: Én is így gondolom, és nagyon meggyőző volt az a találkozásom ezzel a zenével, amikor én ezt először hallottam pici gyerekként, és olyan hatással volt rám, éppen Fólán Drahos Béla játékát élvezhettem, és olyan hatással volt rám, hogy azt mondtam, hogy én ezt meg akarom tanulni, mindenképpen szeretném valamikor eljátszani.
0: Mi az eredeti, mert ezt én sem tudom, hogy milyen hangszerrel született.
1: Fuvolára született, ezt az átiratot pedig, amit most hallottunk, azt Fritz Kreisler, a neves osztrák hegedűs készítette hozzá, egy pici betoldásokkal a harmóniát.
0: Kibontakoztatása.
1: Nem, tulajdonképpen oda sok mindent nem tett hozzá, inkább a zongora harmóniáját dolgozta egy picit.
0: Játszunk most olyat, hogy külön mutasd hegedű nélkül a zongorát, ezt a hullámzó kíséretet.

0: Hát ez akár egy Schubert dalnak is lehetne a kísérete, közben Istvánhoz jövök ide a zongoránál. Ugye lehetne
1: Igen,
0: akár
1: igen,
0: Schubert
1: igen.
0: dal, de szinte ez a hullámzás, vagy hogy tetszik, ez a szívveréses
1: Igen.
0: kíséret, ez akár Bachnál is, hát a Bach pasiuknál nagyon sok
1: Igen.
0: helyen, nagy kórusoknál előfordul.
1: Igen. A Stenchen című Schubert dal jut az eszembe, ugye?
0: Ta-ta-ta-tam.
1: Igen, egy kicsit ez a
0: Pontosan.
1: hullámzás, amit...

0: El kell mondani a minket hallgató hölgyeknek, uraknak, hogy ez teljesen spontán muzsikálás volt, erre nem készültünk, de Vilmossal már többször találkoztunk ilyen műsorokban, és ő tudja, hogy meglepetésre számíthat, tehát itt nem csak az szerepel előadásként, amit előre elhatározunk, hanem ami itt helyben születik.
1: És ez valóban itt született, és nagyon örülök, hogy olyan partnerre találtam, aki ezt tudta folytatni, vagy őt el tudta kezdeni, én meg bele tudtam kapcsolódni. Úgyhogy szépet muzsikáltunk megint, anélkül, hogy megbeszéltük volna.
0: Istvántól kérem szépen akkor Bloomington után a történetedet.
2: Visszajöttem Szegedre, az Alma Materbe, ott tanítottam tovább, tehát ez a Bloomingtonos indián állambeli, hát én a Ball State Egyetemen voltam, az egy, hát az... igen, egy kicsit arrébb van, de ugyanez a kultúrkör gyakorlatilag, és 2015-ben jöttem haza.
0: Mennyi ideig voltál ki?
2: 2 évig.
0: Az nagyon komoly, igen. Az
2: igen,
0: nagyon komoly.
2: Igen.
0: Hogy tetszett az amerikai zenei életforma?
2: Kifejezetten tetszett. A tanításban az a fajta hozzáállás, hogy a kurzusok, a tanárok nyitottsága a másik tanár növendéke iránt. Tehát szabadabb volt egy kicsit az átjárás, minden információ kicsit könnyebben ment el. Úgy itt nálunk azért nagyon tanárköz, személyiségközpontú az oktatás, tanártól függő, viszi
0: hát a saját... Te is tanítasz.
2: Igen. Ott pedig talán egy kicsit ezek az átjárhatóságok, nekem azt tűnt fel, hogy nyugodtan bekopoghattam sértődés nélkül egy másik tanárhoz, esetleg, hogyha elő szerettem volna játszani valamit, és örömmel vette, és a tanárom is örömmel vette, hogy volt egy ilyen kis kitekintés más szemszögökben. Nagyon érdekes volt a zongora vizsgámnak a próbája, a terem próbája, ugye? Voltak évenként egy szóló koncertet kellett adni, és akkor arra kaptunk egy időpontot, és az én időpontom, nagyon sűrű volt a beosztás, a terembeosztás, az vasárnap este 10-kor volt.
0: Már mindenki holtfáradt.
2: Igen, és meglepődöttem. Látom, hogy bemegyek egyedül, hát úgyse lesz itt senki, és a tanárom ott volt, anélkül őt tudtam volna, és megkérdeztem, hát hogy. Hát ugye neki ez a dolga, hát most ez egyszer van.
0: És mit játszottál neki?
2: A második vizsga koncert volt, ott elhangzott a Schubert Wanderer fantáziája.
0: Picit mutass belőle.
2: Icin, nagyon picit tudok.
0: Nagyon
2: most.
0: Picit. Tehát, ugye van ez a akkor kitöltenéd az egész műsor.

0: Ugye a téma
1: mire van, emlékeztet ez téged, ez a második tétel, amit most mutattál, ilyen áthallásos alapon? Akár Schubertnél.
0: Nagyon jó kérdés. Ez a motivum, ez a tátiti.
1: Mutasd, mert akkor, igen, akkor igen, jobb igen, az a fülünkben van.
0: Ez nekem Beethovenre emlékeztet, 7. szimfónia.
1: Az ámul, ha jól emlékszem.
0: Igen. Gyakorlatilag, hát ez egy ilyen gyászinduló ritmus képlet, és ezért nagyon sok műben megtalált. A Schubertnél most nem tudom pontosan, hogy melyik...
1: Több mindenre. Uh-huh. Amire én primer módon gondoltam, azok a késői B-dur szonátát. Uh-huh. Ott vannak ilyen gyönyörű, lassú, erre rímelő megoldások.
0: Igen.
1: És mit játszottál még azon a bizonyos vizsgálatban?
0: Debussy Imázs, a 2. kötetet, és a Prokofjev 7. szonátáját.
1: Hoppá! Ez komoly.
0: Igen.
1: És ez ilyen koncertformájú előadás
0: így van,
1: volt?
0: Így van. Ez egy hangverseny, egy szóló koncert volt.
1: Bizony, fel kell kötni ott a fehér neműt, és közben itt Vilmos mosolyog, mert ő ugye az egész világot összejárta, úgyhogy van azt hiszem bőven tapasztalatod ilyen koncertekből, meg másmilyennekből is.
2: Rengeteg helyen játszottam, rengeteg országban, Japánban, Kínában, Dél-Kelet-Ázsia majdnem minden országában, Svájcban.
1: Sőt, valamelyik zenekarnak ott a Siam zenekarnak vezetője vagy, tehát primárius.
2: Koncertmester vagyok ott, és idén Mahler szimfóniáit mutattuk ciklusban.
1: Hoppá, mindegyiket?
2: Igen.
1: Ez nagyon komoly.
2: És nagy örömömre ez mindelt házzal megy, és rengeteg a közönség is hallgatják, és szeretik.
1: És ez Bangkokban, vagy Bangkokban?
2: Ez Bangkokban.
1: Milyen ott a hangversenyterem? Bangkokban többször jártam, a koncertteremben nem.
2: Van sok-sok koncertterem, a legfontosabb koncerttermük az a úgynevezett Sumvatanatham, ott rendezik a legjobb és a legszínvonalasabb hangversenyeket. Ez a Thai Kulturális Központ, ez a neve.
1: Felsorolásból is kiderül, hogy ezek ilyen 8-10-12 órás repülőutak.
2: Legtöbb esetben ilyen fél napot igénybevevő, és aztán tovább.
1: Mivel töltöd az időt a repülőn?
2: Megpróbálok aludni.
1: Az a legbiztosabb, és az átálláshoz is segít.
2: Az átállásban pedig nagyon segít az, hogy úgy szervezem már a programot, hogy amikor megérkezem, akkor legyen valami, vagy egy találkozó, hogy ne aludjak el.
1: Hogy kényszerítem saját
2: magamat, vagy már estére egy próbát, főpróbát. Számtalanszor volt olyan, például Vietnamban jártam, hogy megérkeztem délelőtt, délután este főpróbáltam, és már
1: ottani idő szerint,
2: és már ment is a koncert, Paganini
1: pedig
2: koncertet játszottam. 6 vagy 7, igen, attól függően.
1: Nyári vagy téli időszámítás
2: szerint.
1: Folytassuk muzsikálása, aztán utána jönnek még az úti élmények. Mi az, ami megszólal?
2: A Paradis Siciliano.
1: Mit kell tudni a Paradisról?
2: Semmit nem tudok róla.
1: Én sem tudok.
2: Mária Terézia. Hát ez fura.
1: Igen. Igen, ez 19. század, úgy emlékszem, nem? Vagy korábbi?
2: Hát nem tudom, nem, tényleg nem tudok erről. Ez
1: most az én... Na, akkor meghallgatjuk a művet, és akkor kiderül.

0: Paradis Siciliano című kis koncertdarabját hallottuk. Ez olyan tipikus ráadásszám, nem?
1: Igen, nagyon szeretem, és gyakorta játszom is. Paradis Siciliano-ja valójában
0: ez karakterdarab,
1: ez egyetlen darab, amit ismerek tőle, bevallom őszintén. Én más zeneművét nem is.
0: De ez nagyon kellemes.
1: Azt hiszem, hogy ez egy nagyon izgalmas, és a koncert végén egy ilyen igazi jó feloldás. Szám és feloldás.
0: Te is most találkoztál ezzel, István, ezzel a művel?
2: Én is tudtam róla, hogy létezik. Koncertszerű előadásban most sikerült eljátszani először.
0: De ilyen siciliánó ritmussal már találkoztál. Persze, szerintem sokfele. Például merre?
2: Hát ugye...
0: ilyen 6-8-ados...
2: Zongora irodalom egyik leghíresebb siciliánója, Mozart.
0: Tessék mutatni belőle?
2: Tényleg csak az első ütemeket tudom...

0: De mondhatnák az Ádúr szonátát, a
1: Igen.
0: variációs szonátát, az is sicilianul.
1: Hogyha készültem volna.
0: Nem, nem kell erre, nem kell készülni, ez kézben van, ezt még én is tudom. Ugyanez a hullámzás.
1: Nem tudom tovább.
0: Lehet rá improvizálni. Szoktál ilyesmit csinálni, István?
1: Szoktam improvizálni, szoktam olyan könnyű zenét játszani, ami hát természetesen minden igényességgel együtt, ami az improvizációra alapszik. Komoly zenét ugyan nem szoktam.
0: Mit szoktál könnyű zenét így improvizni, rögtönözni?
1: Többnyire azok ilyen saját szerzeményeké válnak, tehát azok az improvizációk, amelyek leülök és zongorázok, például az egyik saját darabom, ami egy improvizációnak indult, abból lett végül egy olyan kis 3 perces, ilyen Chopin-i hagyományokra épülő darab, ami...

0: Hát ez akár lehetne a paradíz mellé, hegedűvel is lehetne, azt hiszem.
1: Legközelebb akkor egy átiratot megkészítem.
0: Hát nem hiszem, hogy probléma lenne.
1: Nem.
0: De ez biztos, hogy nem.
2: Nem, ezek nagyon kis egyszerű ilyen kis vázlatocskák, amelyek nem kerültek be sehova, ugyan improvizációból indultak, ugye nagy műbe, amiket írtam régebben, akár egy fúvózenekari vagy egy színházi darabhoz, és nem kerültek bele azok az elemek, azokat egyszer összegyűjtöttem, és egy csokorba rendezve ezt a kis...
0: Szóval kis kezdemények tulajdonképpen tovább élnek ilyen-olyan formában.
2: Igen.
0: Azt mondom, hogy Vilmosi szeret rögtönözni.
1: Direkt sohasem.
0: Na, hát nem erre gondoltam, de, hát egy kadenciánál például.
1: Így van, magam írom a kadenciáimat. Beethoven hegedű versenyhez, Brahmshoz saját kadenciámat játszom. Azt
0: melyiket játszottad utolsó időben, a Beethovent, vagy pedig a Brahmshot? Mindkettőt.
1: Mindkettőt, igen. Nem olyan régen játszottam Brahms hegedű versenyét, a Lipcsei zenekarral, Beethoven hegedű versenyt, az pedig valahol Budapesten. Arra már nem emlékszem, hogy kivel is.
0: Na, ugyan, akkor de... egy picit a Beethoven hegedű versenyről beszélgethetünk, mert annak az elején a hegedű szólónál van egy olyan felcsúszás, egy ilyen félhangos felcsúszás, amivel én hosszú ideig nem tudtam kibékülni. Először azt hittem, hogy a hegedűs mellé játszik. Akkor meghallgattam ugyanennek a zongora letétjét, mert ugye Beethoven átírta a zongora versenyformában is a hegedű versenyt, és ott is benne van. Megmutatod azt a rész? Tehát a üsdob ütés és a zenekari rész után.

0: most jön.
1: Elhangzott a Házi Muzsika a Déli Báb utcában című műsorunk. A műsorvezető Juhász Előd volt.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 18 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A Vitnyét Csermajori ingatlan oktatási célokat szolgál jelenleg, a kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium általános iskola és óvoda rendelkezésére bocsátották saját intézményük felújításának idejére. Tájékoztatta az ingatlan vagyonkezelője a Győri Szent István Egyetem szombaton közleményben az MTI-t. Magyar Péter miniszterelnök szombaton sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy az Orbán kormány 2024. augusztusában Vitnyédnél 500 fős migráns tábort kezdett el építeni 5 milliárd forint közpénzen. A Győri Szent István Egyetem közleményében ismertette, 2023-ban vették át a Győri Veres Péter mezőgazdasági és élelmiszeripari technikum fenntartói feladatait. Ehhez kapcsolódóan került részben tulajdonukba a Vitnyéd Csermajori ingatlan együttes 2024-ben. A folyamatos és hatékony feladatellátás biztosítása érdekében Pósfai Gábor belügyminiszter kinevezte az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat új vezetőit, közölte szombaton a belügyminisztérium az MTI-vel. Azt írták, a tárca vezető döntése értelmében Tóth Szabolcs dandártábornokot bízzák meg a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatói feladatainak ellátásával, és Annus Zsolt Antal alezredest pedig az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatói feladatainak ellátásával. Orbán Viktor 10 pontban foglalta össze a választási vereség okait a párt 32. kongresszusán szombaton. A volt kormányfő az okok között említette, hogy a választási üzenetük nem működött, az ellenfél előnyét nem észlelték időben, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem megy a korábbi csúcs fölé. Emellett a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek, ráadásul a külföldről vezérelt algoritmusok szemet szúró mértékben részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt szombati tisztújító kongresszusán. A négy alelnök Gálkin Gabó, Bóka János, Gyopáros Alpár és Krejcsi Bálint lett. Orbán Viktor, aki a pártelnöki posztra egyedüli jelölt volt titkos szavazáson, 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg a küldöttek egy évre. Orbán Viktor 1993 és 2000 között, illetve 2003 óta megszakítás nélkül a Fidesz elnöke. Bár a globális búzatermelés fedezi az igényeket Magyarországon, a klímaváltozás, a piaci árak és az exportverseny miatt csak a minőségi és alkalmazkodó termesztés lehet sikeres, írja az agroinform.hu. Dr. Lakatos Zoltán, a Debreceni Hajdúgavon az ERT elnök vezérigazgatója, a Debreceni Egyetem által megrendezett búzatanácskozáson arról beszélt, Magyarország továbbra is kiváló adottságokkal rendelkezik a búzatermesztéshez, de a jövőben a szárazságtűrő fajták és az öntözés fejlesztése jelentheti a versenyképesség kulcsát. Végül a várható időjárásról. Nyugat felől a legtöbb helyen kiderül az ég, de előfordulhatnak felhősebb tájak. A nappali csapadékgócok lecsengése után legfeljebb néhol lehet kisebb eső, zápor. Este a hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a fél hétkor kezdődő hírtükörben várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Tizennyolc óra 4 perc. Vidékjáró magazin.
3: A Vidékjáró készítőinek a nevében is tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok. Mai magazinunkban egy nyárköszöntő horgászversenyről, egy igazán tanulságos trianoni megemlékezésről és egy különleges gépjármű bemutatóról tudósítunk Önöknek. A Kaposvári Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület ugyanis a BM Hero ZRT-vel közösen egy olyan autót fejlesztett, amely a legnehezebb terepviszonyok közepette is gyors és egyaránt alkalmas a tűzoltásra, illetve a műszaki mentésre. Az új eszköz bemutatóján a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke, Dobson Tibor így fogalmazott.
4: Több évtizedes pályafutásom alatt én már megszoktam, hogy legtöbb újszerű kezdeményezés Kaposváron indul. ez most nincsen másképp. Ezt értem akár informatikai vezetéselméleti, technikai, módszerbeli újításoknak, amelyet később országosan átvettek. Szóval azért mondtam el, mert az a technikai eszköz, amelyet most majd közösen megnézünk, és a szárra kerül, egy olyan megoldási módszer, megoldási sor tartalmaz, amely eddig nem volt szokványos. Hiszen elsősorban a tűzoltók tapasztalatára épül, és szakított azokkal a megszokott megoldásokkal, amelyek egyébként egy tömeggyártásban már ismerünk. Ez az autó, látom fényképeit, nagyjából ismerem a történetét, szinte egy váz szerkezetről indult, egy unibok vázról indult, és ebből gyönyörű szép és több célú, terepen is jól működő, tűzesetnél, műszaki mentésnél kiváló használható jármű alakul ki. Olyan jármű, amely jóval kevesebbe kerül, így hogyha ezt egyébként gyári alapon közbeszerzéssel tudtuk volna megvásárolni. Én azt gondolom, hogy a jövőben mindenképpen fontos átgondolni a döntéshozóknak azt a módszert, azt az eljárást, amellyel utóbbi években ugyan kiváló autókat építettek, de ezek a nagy teljesítményi autók, ezek nem minden esetben szükségesek egy-egy tűzoltó egyesület munkájához, hiszen például a terepen, szűkebb helyeken, erdőkben, városokban, szűk utcákon nehezen mozognak. A gyorsaság, a hatékonyság, a lényeg, és persze a legfontosabb az időtényező a tudás mellett azért, hogy lehetőség szerint eszkalációt inkább lecsökkentsük.
3: A 44 millió forintos fejlesztés bemutatóján a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója Krám István a kötelesek példaértékű munkáját méltatta köszöntőjében.
5: Én úgy gondolom, hogy Somogy vármegyében az önkéntes tűzoltó egyesületek közül az 52 önkéntes tűzoltó egyesület közül, amelyik működik Somogy vármegyében, a Kaposvári önkéntes tűzoltó és életmentő egyesület mindig élen járt. Mindig élen járt abban, hogy innovatív volt, mindig élen járt abban, hogy bármikor lehetett rájuk számítani, és mindig élen járt abban, hogy aktívan működnek közre az egész vármegye mentő tűzvédelmében. Ma nem csak egy új gépjárművet ünneplünk, és annak a projektjének az állását, hanem úgy gondolom, hogy ez büszkeséggel töltheti el a kaposváriakat, az összes Somogy vármegyei lakost, mivel a Somogy vármegyeieknek a biztonsági érzete, a szubjektív biztonsági érzete a mai napon nőni fog. A Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesületre nem csak itt Kaposváron és Kaposvár térségében, hanem az egész vármegyékben számíthatunk. Mindig aktívan közreműködött, nem csak a tűzoltásoknál, hanem azoknál a speciális képességeket igénylő műszaki mentéseknél is, ami a hivatásos tűzoltóknál nincs meg. Sokszor nélkülük, a kötél nélkül nem tudtuk volna végrehajtani a feladatainkat. Szükség van rájuk, és mindig örömmel tölt el és büszkeséggel az, hogyha van amilyen jellegű olyan új, speciális mentőképesség kerül ide Kaposvárra, amelyet utána az egész vármegyében tudunk majd használni.
3: A 28 éves Kötél Egyesület parancsnoka Bodó László azt mondja, az új gépjármű fejlesztése és kialakítása több éves álma volt már az életmentőknek.
6: Azt gondolom, hogy az én vezetésem ideje alatt ez a második olyan nagy projekt, ami számszakilag is, meg látványban is elgondolkodható egy egyesület életében. Ugyanis pont 10 évvel ezelőtt vásároltuk meg ezt a szertárat, igaz, hogy hitelre, de a csapattársaink és családtagjaink és támogatóink révén a kölcsönt kihevertük 4 év alatt. Lett egy saját szertárunk, egy állam.

0: szintén egyre több az olyan káreset, viarkár, vagy bár tűzesetek is, ahol egyre nehezebb megközelíteni a helyszínt. Ha nem tudunk időben menni, akkor annál nagyobb a kár, és ebbe próbálunk utána menni a 28 év alatt. Én azt gondolom, abban viszont az igazgatónak volt igaza, hogy az országban is egyedülálló együttműködés van a hivatásos állomány és az önkéntes állományok között, hiszen nincs itt versengés, nincs itt semmi más, az egy közös érdek, ami hajt bennünket, az, hogy segítsünk embertársainkon, akik bajba jutottak. Én azt gondolom, hogy ez az autó is ezt fogja szolgálni, ha bár szívem szerint csak mutogatni járnék vele, de nyilván, hogyha kell, akkor ez be lesz vetve.
1: A 106 évvel ezelőtti trianoni békediktátumra és annak következményeire emlékeztek néhány nappal ezelőtt országszerte. A Somogyi Vármegye székhelyen, a Berzsenyi Parkban, Párkányi Rapp Péter szobrászművész emlékművénél, a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársa, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnöke, dr. Nánai Mihály mondott beszédet.
2: Felsorolnám önöknek a 19-20. századi magyar képzőművészet négy kiemelkedő alakját. Azt gondolom, hogy egyikük nélkül sem tudjuk elképzelni a magyar festészetet. Mégis négyük közül csak egy született volna Magyarország területén, ha 1920 után születik. Így akár nem is lennének a többiek magyar állampolgárok. A kérdés az, hogy melyikük lett volna az egyetlen a mai Magyarország területen született festő. Annyit segítek, hogy önöknek itt Kaposváron nem lesz nehéz a helyes választ megtalálni. A. Színyei Merse Pál. B. Munkácsi Mihály. C. Csontvári Kosztka Tivadar. És D. Ripple Rónai József. Igen, természetesen Ripple Rónai a helyes megoldás. De Színyei és Csontvári a Felvidéken, míg Munkácsi pedig nyilván a mai Kárpátalján született. Ugyanakkor nem is igazán tudnánk nélkülük elképzelni a magyar festészetet. Ha röviden szeretném megmutatni, hogy mit jelent Trianon, és még inkább mit jelent a nemzeti összetartozás, akkor ezt jelenti. De nem csak a múlthoz lehet visszanyúlnunk, ha a nemzeti összetartozást meg szeretnénk élni. Ha ma belépünk egy hazai színházba, könnyen lehet, hogy épp egy erdélyi színész játssza a főszerepet. Egy koncerten pedig éppen egy délvidéki énekesnőt vagy egy székelyföldi együttest hallhatunk. Sem a magyar kultúra, sem a magyar történelem, vagy éppen táji földrajzi keretek nem értelmezhetők csupán a mai magyar határok között. Mindezt csak a határokon átívelő látásmóddal foghatjuk fel helyesen.
1: A békediktátum következményein azonban egy kis segítséggel, pontosabban iránymutatással a Z-generáció tagjai is elgondolkodhatnak.
2: Természetesen említhetjük a külhoni magyarság mai helyzetét, nehézségeit, de egy ilyen kapcsolatokkal nem bíró, a témát kevésbé követő diáknak ez még kevés. Ekkor jutott eszembe a következő példa. Egy ország papírpénzein általában annak a népnek a legnagyobb történelmi hőseinek arcképei szoktak szerepelni. Feltételezhetjük, hogy akik a papírpénzekre rákerülnek, jellemzően nem külföldiek, hanem a saját országukban születtek. Például vehetjük akár az amerikai dollárokat is szemügyre. Magyarország esetében azonban ez nem így van. Ha egymás után vesszük elő a papírpénzeket, elsőként Rákóczi Ferenc kerül a kezünkbe, Borsi a szülőhelye, ő tehát mai szempontok szerint szlovák állampolgár volna. Utána az 1000 forintossal Mátyás király elő is került a megemlékező műsorban, ő Kolozsvár miatt román állampolgár lenne. Talán nem okoz meglepetést a 2000 forintoson Betlen Gábor, aki szintén román állampolgár lenne marosíjei születéssel. Ahhoz, hogy egy a mai Magyarországon született történelmi személyiséghez jussunk, egy 10000-est kell elővennünk, hiszen Széchenyi Bécsben született, Szent Istvánnal, de ő is épp az országhatáron jött a világra, Esztergomban. Ennek nyomán mondhatjuk, hogy még a pénztárnál való fizetésnél a hétköznapokban is Trianon köszön vissza. De ha egy magyar városban, Kaposváron kisétálunk egy buszmegállóba, és szemügyre vesszük a megállókat, jószerivel alig

0: Találunk olyan járatot, ahol ne lenne több olyan helynév, melyek a mai Magyarország területén kívüli helyre utalnak. Ez jellemzően nagy gyarmattartó országoknál, birodalmaknál szokott előfordulni, ahol is a fővárosban sokszor a hatalmuk alatt tartott gyarmatok területeire vonatkozó közterület neveket találunk. Nos, ebből a szempontból akár Magyarország esetében is gondolhatnánk azt, hogy birodalmi gondolkodásunk van, hiszen még a közterület névadásokban is rendszeresen határon túli helyekre bukkanunk. Igaz, hogy ezek a névadások rendszerint a két világháború között történtek, de mégis a hétköznapokban is kifejezi, hogy óhatatlanul túllátunk a mai magyar határainkon. Elég csak egy-két percig keresni, és Kaposváron is rögtön megtaláljuk például a Brassó utca buszmegállót. Ha megengedik, még egy példát hoznék, hiszen tanárként sok éve keresem a hasonló hétköznapi kapcsolódási pontokat. Ha bemegyünk egy iskolai osztályba, legalábbis az én praxisomra ez igaz, hogy 30 diákból biztosan lesz legalább egy-kettő, de akár több is, akinek a vezetékneve egy-egy határon túli földrajzi helyre vonatkozik. Akár kezdhetném magammal is, hiszen Nána egy felvidéki település Párkánnyal szomszédos. Ez természetesen nem jelent feltétlenül helyi származást, de ismét csak egy jele annak, hogy a hétköznapok apró momentumaiban is mennyire kötődünk az elcsatolt vidékekhez.
1: Dr. Nánai Mihály szerint ma nagyon fontos, hogy a nemzeti összetartozást a magyarság ne csak sors tragédiákon, hanem élményeken keresztül is élje meg, miközben őrzi hagyományait és egységét.
0: Bízom benne, hogy az említettek nyomán sikerült a Trianon iránt esetleg kevésbé fogékony, vagy a témát kevésbé ismerő hallgatóimat is elgondolkodtatni arról, hogy a történelmi írások, közéleti politikai viták világán túl a mindennapok kereteiben mélyen a kulturális kódunkba beivódva létezik a nemzeti összetartozás. Ezek után már csak az a kérdés, hogy mit tehetünk. Ehhez a legbiztosabb iránymutatást nemrég elhunyt Kossuth díjas népzenész Sebő Ferenc adta, miszerint a hagyományt nem ápolni kell, hiszen nem beteg. Nem őrizni kell, hiszen nem rab. Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket. Én is erre buzdítok mindenkit. A nemzeti összetartozás érzését meg kell élni. Programokkal, utazásokkal, barátságokkal, élményekkel. Elég akár csak a saját példáimat említeni. Muzsikáljunk együtt zoborvidéki kórussal. Ünnepeljünk születésnapot délvidéki barátaink csárdájában. Túrázzunk távoli hegyvidékek helyett a Kárpátokban, és általában látogassunk el minél többször határon túlra. Tudásunk, gondolkodásunk ne akadjon el a határoknál, hanem ismerjük meg minél jobban a határon túli területeket is. Tudatosan is ilyen módon alakítjuk gondolkodásunkat, akkor életünket lehető legtöbben tesszük a magunk erejéből és a magunk lehetőségei között az összetartozás valódi megélésére. Beszédem végén nem tehetem meg, hogy ne idézzem ide a számomra legkedvesebb Trianonnal kapcsolatos gondolatot, méghozzá Ottlik Gézától. Ez utóbbinak különösen is aktualitást ad, hogy az idézetben előforduló 400 éves évforduló után idén éppen a fél évezredes jubileumra készülünk. Tehát az idézet. A Mohácsi csata 400. évfordulója közeledett éppen. Fura dolognak látszik talán vereséget ünnepelni, de hát, aki a győzelmét ünnepelhette volna, itt most, a hatalmas ottomán birodalom már nem volt meg. A tatároknak is nyomuk veszett. Sőt, időközben szinte szemünk láttára a szívós Habsburg császárságnak is. Megszoktuk hát, hogy egyedül ünnepelgessük vesztes nagy csatáinkat, melyeket túléltünk. Talán azt is megszoktuk, hogy a vereséget izgalmasabb, sűrűbb anyagból való és fontosabb dolognak tartsuk a győzelemnél. Minden esetre igazabb tulajdonunknak.
1: Több kategóriában majdnem 100-an neveztek a Kaposvári Sporthorgász Egyesület nyárköszöntő versenyére. Ezt idén is a Desedán rendezték meg, ahol családi programok, gyermekjátékok és ulti verseny is színesítette a programot. A szervezet elnöke dr. Farkas Szilárd összegez.
2: A Kaposvári Sporthorgász Egyesület évek óta szervezi a horgász juniálisát vagy majálisát. Itt a hónap fordulóján ez egy népszerűsítő rendezvény, sok emberrel, 200-300 ember szokott lenni minden évben. Ennek a célja, hogy a tagságot egy kicsit megmozgassuk, horgászversenyt szervezünk különböző kategóriákban. Idén ugye a gyereknappal esett ez egybe, de mindig külön gyereknapi programokat is szoktunk ide szervezni. Hogy mindenkinek élmény legyen a versenyzés, muszáj különböző kategóriákba sorolnunk a versenyzőket. A gyerekeknél alsó és felső tagozatos sokat vettük külön, mert a Magyarországos Horgász Szövetség pályázatára így kaptunk díjakat. Ezen kívül pedig családi kategória van, ami nagyon népszerű. Itt szülőgyerek, apalánya, testvérek, unokatestvérek, férjfeleség ülhetnek össze. Ez egy nagyon sikeres projekt. Illetve van nyílt kategória, így gyakorlatilag bármilyen módszerrel horgászhatnak, illetve vannak a kifejezetten versenyzőknek fenntartott kategóriánk, a finomszerelékes kategória. Azt gondolom, hogy ez most egy jó halas verseny lesz. Többek között azért gondolom ezt, mert most voltunk mérlegelni. Az egyik fiatalember gyerekversenyző szólt, hogy tele van a szákja, és 12 kiló halat kellett már lemérlegelnünk. Itt majdnem a fél időt kerültük csak el. Jó, tehát azt gondolom, hogy szépen fogják pontyot, harcsát, balint, keszeget. Én egy kiemelkedő eredményre számítok idén. A buli része, hogy ebédet is kapjanak a versenyzők. Nagy üstökben főzzük a fiús ételeket. Ezen kívül pedig 6 csapatunk van, akik főzőversenyben mérik össze a tudásukat. Itt civil szervezeteket, akikkel régi kapcsolatunk van, a Fekete István Látogató Központot szólítottuk meg, és hát örömmel jöttek és főznek egy-egy ételt.
1: Az imént említett fiatalember Pető Roland volt, aki Budapestről érkezett.
3: Epres pellettel horgáztam, és fekete színű etetőanyaggal. Az összes halat 45 méterről fogtam. A legnagyobb élmény az volt, amikor a pontyot fárasztottam, és nagyon fárasztó volt a fárasztás. Én is eléggé elfáradtam, de élveztem. Fogtam 3 darab kis pontyot. Azok ilyen tenyérméretű kis pontyok voltak, a többi az keszeg volt, ilyen 70 deka körüli keszegek, meg egy nagy pontyot fogtam, az 4 kiló 15 dekás volt.
1: A nyárköszöntő horgászversenynek visszatérő nevezői is voltak szép számmal, például Szita Tímea.
4: A mai nap folyamán családi versenyen veszek részt a férjemmel. Nem mondanám, hogy olyan túl aktívak a halak. Jött nekem egy ponty, 2 keszeg, meg volt még kapásom egy ponty, az biztos, hogy tudom, hogy az leakadt, meg pár kapás még, de azok nem lettek meg. Nem tudom, ez ide sajnos kevés lesz, látom, hogy azért itt fogtak nagyobb pontyot is, itt fogtak azért sokkal több keszeget is. Nem tudom, ez a mai nap, ez nem az én napom.
5: Bán Balázs vagyok, Kaposvárról érkeztünk édesapámmal, és igyekszünk minden évben részt venni ezen a horgászversenyen. Mind a ketten metodozunk, pellettel vagy etetőanyaggal felváltva csalizunk, kisebb metód pop-upokkal próbálunk más-más csalit. Kisebb távolságon horgászik, én igyekszem mindenkinél nagyobbakat dobálni. Nagyobb keszegek is jönnek viszonylag ütemesen, 1-2 pont beugrik, most inkább úgy látszik, hogy a pontyok átvették a szerepet.
6: A Vidékjáró magazint Gulyás Lóránt szerkesztette.

0: Evia felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 2026. június 13-a, 18 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Fülöp Tamás, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Bartók Szilvia. Köszöntjük hallgatóinkat. Főbb híreink először röviden. Magyar Péter bejelentette, hogy az Orbán kormány menekült tábort akart építeni Vidnyéden. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének. Altató és lélegeztető gépet kapott a Kárpátaljai Gyermekkórház. Magyar Péter szombat reggeli rendkívüli sajtótájékoztatóján kijelentette, az Orbán kormány menekült tábort akart építeni, már a helyszín is megvolt. Magyar Péter azzal folytatta, hogy összességében 1 milliárd euró körül jár az a kártérítés, amit azért kell Magyarországnak fizetnie, mert az Orbán kormány nem tudott olyan jogszabályt alkotni, ami egyszerre tartotta volna kívül az illegális migránsokat és felelt volna meg az európai jognak. A Vidnyét Csermajori ingatlan oktatási célokat szolgál jelenleg, a kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium általános iskola és óvoda rendelkezésére bocsátották saját intézményük felújításának idejére. Tájékoztatta az ingatlan vagyonkezelője a Győri Szent István Egyetem szombaton közleményben az MTI-t. Magyar Péter miniszterelnök szombaton sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy az Orbán kormány 2024. augusztusában Vidnyédnél 500 fős migránstábort kezdett el építeni 5 milliárd forint közpénzen. A Győri Szent István Egyetem közleményében ismertette, 2023-ban vették át a Győri Veres Péter mezőgazdasági és élelmiszeripari technikum fenntartói feladatait. Ehhez kapcsolódóan került részben tulajdonukba a Vidnyét Csermajori ingatlan együttes 2024-ben. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt szombati tisztújító kongresszusán. A négy alelnök Gálkinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Krejcsi Bálint lett. Orbán Viktort, aki a pártelnöki posztra egyedüli jelölt volt, titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg a küldöttek egy évre. Orbán Viktor 1993-2000 között, illetve 2003 óta megszakítás nélkül a Fidesz elnöke, legutóbb a 2023. novemberében tartott tisztújító kongresszuson választották újra pártelnöknek. Soha nem adom fel, ezzel kezdte kongresszusi beszédét Orbán Viktor a Fidesz tisztújító kongresszusán. Ezt követően 10 pontban foglalta össze a választási vereség okait a párt 32. kongresszusán szombaton Budapesten. Bartók Szilvia összefoglalóját hallják.
3: A volt miniszterelnök beszéde elején leszögezte, hogy a mostani kongresszus nem ünnepi, hanem munkakongresszus. Majd felsorolta, hogy a párt értékelése szerint mi vezetett a Fidesz választási vereségéhez. 10 tényezőt nevezett meg, ezek a következők. Nem volt elég vonzó a Fidesz választási üzenete. Nem észlelték időben az ellenfél előnyét, emiatt rossz volt a kampány stratégiájuk. Téves volt a részvételre vonatkozó előrejelzés. Az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak. Nem volt válaszuk a korrupciós vádakra és a gyűlöletkampányra. A digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Orbán Viktor úgy látja, hogy elbukták a fiatalok figyelméért folytatott versenyt, amit személyes kudarcnak is tekint. A fiatalok durván elutasították az ő személyét és a programját. Majd azzal folytatta, hogy a külföldi algoritmusok a kormányváltást szolgálták. Az ellenfél sikeresen semlegesítette a háborús üzeneteket. A háború és a brüsszeli szankciók blokkolták a gazdaság teljesítményét. Végül pedig, hogy nem tettek vállalhatatlan szociális és gazdasági vállalásokat, miközben szerinte a Tisza igen. Orbán Viktor szerint az új helyzet változást követel. Ellenzékben az emberek hangjának kell lenni, jelentette ki a volt miniszterelnök. Hozzátéve, hogy otthont kell biztosítani azoknak, akik a nemzeti politikában hisznek, és ellent kell tartani a kormánynak.
0: A folyamatos és hatékony feladatellátás biztosítása érdekében Pósfai Gábor belügyminiszter kinevezte az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat új vezetőit, közölte szombaton a belügyminisztérium az MTI-vel. Azt írták, a tárcavezető döntése értelmében Tóth Szabolcs dandártábornokot bízzák meg a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatói feladatainak ellátásával, és Annus Zsolt Antal alezredest pedig az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatói feladatainak ellátásával. Annus Zsolt Antalt a belügyminiszter ezredesi rendfokozatba lépteti elő, a kinevezések június 14-től hatályosak. A Katolikus Pedagógiai Intézet a 2025-26-os tanévben immár 10. alkalommal hirdette meg kreatív műveltségi vetélkedőjét az egyházi iskolák diákjai számára. Az idei verseny középpontjában Assisi Szent Ferenc alakja állt. A megmérettetésre 75 csapat nevezett, a feladatok között szerepelt egy zarándok újság elkészítése. Ebben többek között képregényben kellett feldolgozni Szent Ferenc életének legfontosabb eseményeit. A műveltségi vetélkedőt a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium csapata nyerte el, a második helyet az Egri Gárdonyi Géza ciszterci gimnázium szerezte meg, a harmadik helyezést a budapesti Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium csapata érte el. A Pécsi Egyházmegyében szolgáló lelkipásztorok szüleit fogadta Felföldi László püspök június 9-én a Magtár látogatóközpontban. A 2013 óta minden évben megtartott találkozón a résztvevők közösen adnak hálát Istennek gyermekeik hivatásáért. A főpásztor külön-külön köszöntötte az érkezőket, majd köszönetet mondott azért a szülői szeretetért, melyből gyermekeik papi hivatása sarjadt. Bár a globális búzatermelés fedezi az igényeket Magyarországon, a klímaváltozás, a piaci árak és az exportverseny miatt csak a minőségi és alkalmazkodó termesztés lehet sikeres, írja az agroinform.hu. Dr. Lakatos Zoltán, a Debreceni Hajdúgabon az ERT elnök vezérigazgatója, a Debreceni Egyetem által megrendezett búzatanácskozáson arról beszélt, Magyarország továbbra is kiváló adottságokkal rendelkezik a búzatermesztéshez, de a jövőben a szárazság tűrő fajták és az öntözés fejlesztése jelentheti a versenyképesség kulcsát. Azt is elmondta, a világ búzapiacán jelenleg nincs hiány, a 2026-ban világszinten várhatóan 825-840 millió tonna búza teremhet, ami bőven fedezi a globális felhasználást. A klímaváltozásban az emberi üvegházgáz kibocsátáson túl annak is fontos szerepe van, hogy az emberi civilizáció megjelenése óta kiirtottuk a földi növényzet felét. Erről is beszélt dr. Toldi Otto, a Klímapolitikai Intézet kutatás vezetője a pénteki Kerengőben.
4: Valóban a nagyon durván megnövekedett üvegházgáz kibocsátás mellett biztos, hogy annak is nagyon fontos szerepe van, hogy mióta globálissá vált az emberi civilizáció, megtörtént az ipari forradalom, elterjedtünk mindenhol, minden kontinensen, kiirtottuk a földi növényzet felét. Ennek is nagyon fontos szerepe van, hiszen ezzel csökkentettük a föld széndioxid kötőképességét, ugye a növények a fotoszintézisükkel széndioxidot kötnek meg, és oxigént termelnek. Tehát a légkörben megváltozott az oxigén-széndioxid egymáshoz viszonyított aránya is, amíg a növényzet teljes volt. Most már nem teljes, de azt tudni kell, hogy az erdők nagyon fontosak. Én azt merném jelenteni az általam megismert számok alapján, hogy a körülbelül 55 gigatonnás globális üvegházgáz kibocsátás, ami emberi, tehát ebből egy olyan 15-20 gigatonnával többet tudna a növényzet megfogni, a szárazföldi növényzet teljes lenne, tehát egy körülbelül 40%-kal kisebb lenne ma az a hatás, ami éri az atmoszféránkat. És ugye ezt is úgy kell nézni, hogy az az 55 gigatonna, amit kibocsátunk mi emberek, az emberi ipar, meg gazdaság, meg közlekedés, meg épületek, amit kibocsátunk, annak a fele lassan ódódik az óceánokba, a másik fele jut a légkörbe. Tehát gyakorlatilag egy sokkal mértéktartóbb növekedés lenne, és sokkal kisebb lenne az a hatás, amivel ma szembesülünk. És a másik dolog, amire még oda kell figyelnünk, hogy ha ma befejeznénk a széndioxid kibocsátást, ugye most csak a széndioxidról beszélek, mert a többi üveghezgáznak mások a paraméterei, az még lehet, hogy 100 évig a légkörbe lesz. Tehát lassan rül ki. És emiatt a klímaváltozás hatását nem tudjuk rögtön csökkenteni, de hogy sokkal kisebb lesz a légszennyezés, és ezzel mi is egészségesebbek leszünk, az már a következő évtől bekövetkezhetne, hiszen a széndioxid mindig valahol kapcsolódik egy csúnya füstölő gyárkéményhez.
0: Toldi Ottó kutatóval a ma este 20 óra 4 perckor kezdődő A héten történtben beszélgetünk bővebben. Svédország szombaton bejelentette, hogy két orosz harci repülőgépet észlelt a svéd légtér közelében. A svéd hadsereg tájékoztatása szerint a két gépet pénteken a Balti-tengernél észlelték, elfogásukra pedig vadászbombázókat indítottak. A közleményben hozzátették, hogy a közös légtér biztonságának fenntartása érdekében NATO repülőgépek is felszálltak. Bár a két orosz gép nem sértette meg a svéd légteret, a közös műveletek vezetője arra figyelmeztetett, hogy az orosz műveleteket komolyan kell venni, mert nem először fordul elő, hogy Svédország biztonságát veszélyeztetik. Új altató és lélegeztető géppel bővült a Kárpátaljai megyei gyermekkórház eszközparkja. A mintegy 18 millió forintnak megfelelő hrivnya értékű berendezést a Kegyes Jótékonysági Alapítvány adományozta a Jónak Lenni adománygyűjtő kampányban felajánlott támogatásnak köszönhetően. Nyíri Kata jelenti.
5: A Kegyes Jótékonysági Alapítvány által adományozott altató és lélegeztető gépet a gyermekkórház tájékoztatása szerint már üzembe helyezték. Az első két napban 4 műtét során használták is. A korszerű berendezés újszülöttek és nagyobb gyermekek altatására egyaránt alkalmas. Jelentősen javítja a gyermekellátás színvonalát Kárpátalján. Sipos József, a Kegyes igazgatója kiemelte, a Jónak Lenni Jó adománygyűjtő kampánynak köszönhetően a jótékonysági szervezet a Nagydobronyi Református Gyermekotthont, a Ráti Szent Mihály Gyermekotthont, illetve a Munkácsi Gyermekkórházat is segíteni tudja.
6: A Munkácsi Gyermekkórházzal évek óta nagyon jó kapcsolatban vagyunk, hiszen itt vannak azok az elfelejtett gyerekek, akiket mi gondozunk, ápolunk, szeretünk, és így azokat az igényeket is tudjuk első kézből, orvosoktól, kórház igazgatótól, hogy mire lenne itt szükség. És a kampánynak köszönhetően lett egy óriási nagy lehetőségünk, hogy a kampányból befolyt összegből támogassuk a Munkácsi Gyermekkórházat is, ahogy az a múltban is volt tudomásom szerint, és jutott a Jónak Lenni Jó kampányból ennek a gyermekkórháznak. Ez most is így lesz, és egy lélegeztető gép volt a kérés, ez pedig egy olyan lélegeztető gép, amely egy 500 grammos koraszülöttől kezdve tud segíteni gyermekeken, és tudomásom szerint ilyen nincsen jelenleg a Munkácsi Gyermekkórháznak a területén, és így sokkal nagyobb eséllyel tudnak menteni koraszülött gyermekeket. Nekünk voltak ígéreteink gyermekotthon felé, és voltak olyan megálmodott projektek más alapítványoknak, szervezeteknek, amelyekben mi most a kampányból be tudunk segíteni. És nagyon fontos, hogy a kórházba is tudtunk olyan ígéretet adni, hogy majd egy jelentős összeggel tudjuk támogatni a Munkácsi Gyermekkórházat.
0: Nikus Ordán államfő koszorút helyezett el szombat reggel az 1990. június 13-a és 15-e közötti bányászjárás áldozatainak bukaresti emlékművénél. Annak idején gyakori volt, hogy a bányászok a román államhatalom hívására felfegyverezve támadták meg a mindenkori államhatalom vélt ellenségeit. Gáspár Sándor tudósít.
7: Nikus Ordán államfő Facebook bejegyzésében kifejtette, az, hogy az igazságszolgáltatás 3,5 évtized után sem hozott még ítéletet a bányászjárás ügyében, elfogadhatatlan szégyen volt, és olyan adósság, amelyet rendezni kell. Nikus Ordán még szerdán hirdette ki a törvényt, amely a bányászjárás és az antidemokratikus elnyomás áldozatainak emléknapjává nyilvánítja június 15-ét. A mai nap, június 13-a fontos eseménye a koszorúzás mellett, hogy Bukarestben a tüntetések egykori helyszínének, az Egyetem térnek a közelében, a Központi Egyetemi Könyvtár földszintjén megnyílt a kiállítás, amelyen a Román Külügyminisztérium levéltárából állítanak ki 1990. június 13 és 15 között keletkezett iratokat, amelyek eddig titkosak voltak. Érdekes kitételük volt a szervezőknek, hogy az első órákban a bányászjárások áldozatai hozzátartozóinak biztosították a belépést. Tudnunk kell, hogy több mint 200 személyt tartóztattak le annak idején, 746-an megsebesültek, és 6-an életüket vesztették az akkori eseményekben. A kiállított dokumentumok között látható az utasítás, amit Románia minden külföldi nagykövetségének elküldtek, hogy miképpen magyarázzák is meg a bányászok brutális beözönöltetését a román fővárosba, akiket azért hívtak a hatóságok, hogy elrettentsék a tüntetőket. Az eredeti dokumentumok kiállítása csak 2 napig tart, de ezután sorozatban hoznak nyilvánosságra mintegy 5000 iratot a román külügy irattárából, levéltárából, amelyek a bányászjárásra vonatkoznak, valamint 1990 és 91 többi eseményére. Kérdés, hogy 1990 márciusának Marosvásárhelyi eseményeiről milyen iratok kerülnek majd nyilvánosságra a titkosítás alól föloldott dokumentumok között, és kérdés az is, hogy a román belügy levéltárából mikor kerülnek nyilvánosságra ugyanennek a korszaknak az iratai.
8: Kárpát-medencei lapszemle. A hatóságok felszámoltak egy illegális embercsempész hálózatot, amely az ukrán-szlovák határszakaszon működött Kárpátalján. Az akciót az ukrán állami határőrszolgálat nyugati regionális igazgatóságának csapi határőregységéhez tartozó fő operatív nyomozó osztály munkatársai hajtották végre, az ukrán nemzeti rendőrség közreműködésével a DOZO speciális határőregység támogatásával. A nyomozás szerint a bűnszervezetet egy 39 éves kárpátaljai férfi irányította, aki jelenleg Ukrajnán kívül tartózkodik. A szervező olyan személyeket keresett, akik illegálisan kívánták átlépni az államhatárt, miközben távolról koordinálta a csoport többi tagjának tevékenységét. Az egyik társ feladata a sofőrök toborzása volt, akik a klienseket szállították, míg egy női résztvevő a határmenti településekre vitte a férfiakat, eligazítást tartott számukra az illegális határátlépés módjáról, valamint átvette a pénzt az átszöktetés megszervezéséért. A szolgáltatásért személyenként 10-15 ezer amerikai dollárt kértek. A hatóságok a hálózat 2 tagját Alsó-Szlatina közelében vették őrizetbe, közvetlenül azt követően, hogy átvettek 10.100 dollárt egy ügyféltől az illegális határátléptetés megszervezéséért. Az azonnali nyomozati cselekmények során a rendvédelmi szervek házkutatásokat tartottak a gyanúsítottak lakóhelyein és járműveiben. A művelet eredményeként több mint 12.000 amerikai dollárt, mobiltelefonokat, bankkártyákat, számítástechnikai eszközöket, feljegyzéseket, járműveket, továbbá lőfegyvereket, hidegfegyvereket, lőszereket és egyéb bizonyítékokat foglaltak le. Az ügyben továbbra is folyik a nyomozás. A hatóságok jelenleg az illegális határátléptetési rendszer valamennyi résztvevőjének azonosításán dolgoznak. Nem elszigetelt esetről van szó, a most felszámolt hálózat csak egy a számos hasonló ügy közül, amelyek az elmúlt időszakban napvilágra kerültek Kárpátalján. A hatóságok rendszeresen számolnak fel olyan csoportokat, amelyek 6 köteles férfiak illegális külföldre juttatására szakosodtak, gyakran több 1000 dolláros díjazásért. Olvasható a karpatinfo.net-en. A lapszemlét Lázár Csabától hallották.
0: A várható időjárásról. Nyugat felől a legtöbb helyen kiderül az ég, de előfordulhatnak felhősebb tájak. A nappali csapadékgócok lecsengése után legfeljebb néhol lehet kisebb eső, zápor. A nyugati szél mérséklődik. Este a hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul. Vasárnap délelőtt még kevés, délutántól viszont egyre több helyen várható zápor. Délnyugaton heves zivatar is lehet. A nyugati északnyugati szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Magyar Péter bejelentette, hogy az Orbán kormány menekült tábort akart építeni Vitnyéden. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének. Altató és lélegeztető gépet kapott a kárpátaljai gyermekkórház. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Bartók Szilvia, a technikai munkatársam Bójás János volt, a bemondó Fülöp Tamást hallották. Köszönjük figyelmüket!
8: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Múlt idéző, Zsoldos Szilviát hallják.
9: Ma 2026. június 13-a szombat van. Páduai Szent Antal áldozó pap és egyháztanító emléknapja. Antal 1195-ben született Lisszabonban. 15 éves korában belépett az Ágoston rendi kanonokok közé. 1220-ban hazahozták Portugáliába az első ferences vértanúkat Marokkóból, ami olyan nagy hatást tett rá, hogy ferences lett, és Marokkóban akart ő is működni. El is ment, de rövidesen beteg lett. Itáliában Szent Ferenc megtette őt a bolognai rendi növendégek tanítómesterévé. Sajátos működési területe a prédikálás volt. Észak-Itáliában, Franciaországban tódultak hozzá az emberek. Erélyesen fellépett az uzsora ellen, és a szegények pártját fogta. A nagy megerőltetéstől kimerülve 35 évesen halt meg Páduában. 9. Gergely pápa 1232-ben avatta szentté. Ma az Antalok és Anettek ünneplik névnapjukat. Az Antal latin eredetű név a római Antonius nemzetség névből származik. Eredete és jelentése ismeretlen. Az Anett az Anna önállósult francia becézőjéből származik. Jelentése kegyelem, könyörület. 319 éve, 1707. június 13-án mondták ki a Habsburgház trónfosztását. Erdély kuruc birtokba vételét követően június elején az Ónodi mezőn került sor a Rákóczi szabadságharc legjelentősebb országgyűlésére. A fejedelem tervei szerint feladatuk az egyre komolyabb gazdasági nehézségek és a pénzügyi válság leküzdése, az államhatalom megerősítése, a hadsereg szervezés folytatása, valamint a Habsburgház trónfosztása volt. Az országgyűlés kimondta a Habsburgok immár második trónfosztását, miként azt a fejedelmi helytartóvá kinevezett Bercsény Miklós megfogalmazta: Ebura Fakó, József császár nem királyunk többé. 95 éve, 1931. június 13-án tartottak először Szegeden szabadtéri játékokat a fogadalmi templom előtti téren. Az árkádos, egyetemi és egyházi épületekkel övezett tér kitűnő akusztikájával, központi fekvésével alkalmasnak bizonyult nagyobb szabású szabadtéri fesztiválok rendezésére. Ennek gondolatát a Szegedi Fiatalok Művészi Kollégiumába tömörült költők, írók, képzőművészek és esztéták vetették fel. A 600 négyzetméter területű színpadon 95 éve az első szegedi szabadtéri játékok keretében Vojnovics Géza magyar passióját adták elő, s díszletül maga a dóm és annak homlokzata szolgált. A szabadtéri játékok hivatalosan csak két évvel később, 1933-ban az Ember tragédiája előadásával nyílt meg. Attól kezdve évente rendeztek előadásokat, amit csak a II. Világháború tudott megszakítani. 185 éve, 1841. június 13-án tartotta első közgyűlését a Magyar Természettudományi Társulat, a mai Tudományos Ismeretterjesztő Társulat egyik elődje. A megalakítását kezdeményező okiratot Bugát Pál orvos, nyelvész, akadémikus javaslatára 134 orvos és természetvizsgáló írta alá. Az 1840-es évek végére a társulatnak mintegy 400, később 600, 1925-ben pedig már 25 ezer tagja volt. 1953-ban a Természettudományi Társulatot beolvasztották a szovjet mintára létrehozott centralizált Társadalom és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulatba, melyet több hasonló szervezetből gyúrtak össze. A szervezet 1958 óta Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, azaz TIT néven működik. Ma június 13-án van a Védőnők napja Magyarországon, annak emlékére, hogy 1915. június 13-án alakult meg Budapesten az Országos Stefánia Szövetség, Nevét az alakuló közgyűlésen megjelent gróf Lónyai Elemérnés Stefánia hercegasszonyról kapta. A védőnőség hungarikum, mivel ilyen jellegű szolgálat Európában csak Magyarországon létezik. A Magyar Védőnői Szolgálat együttműködik az egészségügyi ellátórendszerrel, valamint a szociális hálózattal, és komplex családvédelmi szolgáltatást nyújt. Június 13-a a Magyar Feltalálók napja is. Szent Györgyi Albert egyetemi tanár ugyanis 1941. június 13-án jelentette be, eljárás jól eltartható nagy C-vitamin tartalmú készítmények előállítására című tanulmányát, amelyre a Magyar Szabadalmi Bíróság 1947-ben szabadalmat adott. Ez a magyar szabadalom indította el a létfontos vitaminnak a gyógyszerré válását. Nincs ezen kívül még egy magyar szabadalom, amely ekkora hatású lett volna az innováció terén. Szent Györgyi Albert 1937-ben élettani és orvosi Nobel-díjat kapott felfedezéséért. 115 éve 1911. június 13-án mutatták be Igor Stravinsky Petruska című balettjét. A Petruskát először Szergej Gyagilev orosz balett társulata adta elő Párizsban. A Petruska három bábusz szerelmének és irigykedésének történetét meséli el. A bemutatón Petruskát Václav Nyizsinszki, a balerina szerepét Tamara Karszavina alakította.
0: A mai múltidézőt Zsoldos Szilvia készítette.

Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes szentolvasó első tizedét a Szűzanya szeplőtelen szívének és az Úr Jézus szentséges szívének szándékára ajánljuk.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A szűzanya oltalmába ajánljuk édes hazánkat, egyházunk és országunk vezetőit, hogy békében és egymás iránti tiszteletben munkálkodjanak népünk javára. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunkért.

0: Atyaöccse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadítsd meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzunk az üldözött keresztényekért és azokért, akik nélkülözést szenvednek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
2: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Ajánljuk imánkat beteg imatársainkért, mielőbbi gyógyulásukért.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, szent szűz, a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, szent szűz, a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, szent szűz, a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról megemlékezve megértsük, amit magukban foglalnak, és általuk elnyerjük az örök életet. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 31 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A Vitnyét Csermajori ingatlan oktatási célokat szolgál jelenleg a Kapuvári Pális Szent Vince Katolikus Gimnázium általános iskola és óvoda rendelkezésére bocsátották saját intézményük felújításának idejére, tájékoztatta az ingatlan vagyonkezelője a Győri Szent István Egyetem szombaton közleményben az MTI-t. Magyar Péter miniszterelnök szombaton sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy az Orbán kormány 2024. augusztusában Vitnyédnél 500 fős migráns tábort kezdett el építeni 5 milliárd forint közpénzen. A Győri Szent István Egyetem közleményében ismertette, 2023-ban vették át a Győri Veres Péter mezőgazdasági és élelmiszeripari technikum fenntartói feladatait. Több mint 100 000 vettek részt péntek este a mozgás éjszakáján. A szervezők szombati közleménye kiemeli, hogy a budapesti központi helyszín mellett több mint 80 település csatlakozott az ország legnagyobb ingyenes szabadidősport eseményéhez. Az eseményre előzetesen több mint 40 000 regisztráltak, a fővárosi programokon pedig több mint 21 000 vettek részt az Aktív Magyarország program támogatásával. A budapesti helyszínen jelen volt Pósfai Gábor belügyminiszter is, aki találkozott a szervezőkkel, és több helyszínen is kipróbálta a sportágakat. Október 15-e és 17-e között rendezik meg a 31. családkongresszust Vácon, Egy test, érted adatik, házasság és eukarisztia címmel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családbizottságának szervezésében. Az idei találkozó a szakmai tartalmakon kívül hitbeli gyarapodásra és lelki feltöltődésre hív, gondolatébresztő előadásokkal, tanúságtételekkel, imádsággal és sok zenével. A házigazda idén is Marton Zsolt, váci főpásztor, az MKPK családreferens püspöke, a Szent Misét Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek mutatja be. 5 napon át 7 produkciót kínál a 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó szeptemberben. Mások mellett budapesti, győri és pécsi táncosok is fellépnek a tánc találkozón szeptember 10-e és 14-e között, közölte a szervező Pécsi Balett az MTI-vel. A tánctársulat közleményében azt írták, hogy a Pécsi Balett és a Pécsi Nemzeti Színház együttműködésében megvalósuló eseményen a hazai táncművészet legkiemelkedőbb alkotói és társulatai találkoznak majd. A fesztivál szeptember 10-én a Bozsik Ivett társulat a Belső Gyermek című előadásával, valamint a Feledi Project Cseresznyéskert című produkciójával nyitja meg kapuit. Svédország szombaton bejelentette, hogy 2 orosz harci repülőgépet észlelt a svéd légtér közelében. A svéd hadsereg tájékoztatása szerint a 2 gépet pénteken a Balti-tengernél észlelték, elfogásukra pedig vadászbombázókat indítottak. A közleményben hozzátették, hogy NATO repülőgépek is felszálltak. Bár a 2 orosz gép nem sértette meg a svéd légteret, a közös műveletek vezetője arra figyelmeztetett, hogy az incidenst komolyan kell venni, mert nem először fordul elő, hogy orosz gépek Svédország biztonságát veszélyeztetik. Végül a várható időjárásról. Nyugat felől a legtöbb helyen kiderül az ég, de előfordulhatnak felhősebb tájak. A nyugati szél mérséklődik. Este a hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul. Kedves hallgatóink, önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz, mesés irodalom.
4: 3 galamb, szlovák népmese. Fordította Bóné András.

Volt egyszer egy árva lány. Árva bizony, mert az apján kívül nem volt már senki ezen a világon. Pedig, tudjátok, a leány, ha még olyan jó apja van is, csak árva anya nélkül. A mi kis árvánk jó leány volt. Szép, mint egy virág, jó, mint a méz, szelíd, mint a bárány, és a munkában serény, mint a méhecske. Vezette a gazdaságot, amennyire erejéből tellett, de az apja mindig csak azt mondta neki. Nem hagyom, kislányom, hogy ilyen fiatalon ennyi munkával vesződj. Megnősülök, ketten majd jobban bírjátok. A leány nem felelt semmit erre. Örült, hogy anyát kap, és az apa megnősült. Elvett egy özvegyet, aki maga is egy lányt hozott a házhoz. Olyan formakorút, mint az ő édeslánya. Csak hogy nem olyan jót. De hát az anya mégiscsak anyja a lányának. Az édeslányát a széltől is óvta, mindenütt dicsérte. Az árvának pedig csak mostohája volt. A szegény csak most tudta meg, mi a munka. Nem volt elég, hogy a ház körül meg a gazdaságban dolgozott, de még a mostoháját, meg annak a lányát is ki kellett szolgálnia. Nem volt se éjjele, se nappala, se étköznap, se vasárnap. Ráadásul még rosszul is bántak vele. Egy jó szót se hallott tőlük, nem ehetett velük az asztalnál sem. A kemences útban várta, míg vetnek neki valamit. És mégis csendes maradt, békés, szelíd. A legkeményebb házi és mezei munkák mellett nyűjt ruháiban is százszor szebb volt, mint a mostoha elkényeztetett lánya. Egyszer az ember vásárba indult. Azt mondja akkor a mostoha. Ezt meg ezt veszel nekem. Cipellő, selyemszoknya, pántlika, mézes kalács kell a leánykámnak. És tudj Isten, mi mindent sorolt fel még. Mikor az apa ezt mind végighallgatta, a kemences út felé fordult a lányához. Hát te neked meg mit hozzak? Kérdezte. De a mostoha a lány szóhoz sem engedte jutni. Még mit nem? Annak nem hiányzik semmije. A konyhában meg az istálóban nem kell semmiféle parádé. Hallgatta az apa a mostohát, aztán megint csak a lányhoz fordult. Ugyan, mondd meg már te is, mit hozzak neked. Az árva kislány csak úgy lopva súgta oda. Édes jó apám, akármit, ami majd a keze ügyébe akad. Elment a vásárba az apa. Vett a világon mindent, amit a mostoha parancsolt. Egyedül az édes lányának nem vett semmit. Hazajövet, majd belebolondult, egész úton azon törte a fejét, vajon nem felejtette el valamit. Amint így töprengve ballag lefelé egy erdei ösvényen, beleakad egy görbe mogyoró bokorba, és lehull a burkából a lába elé három mogyoró. Nolám, mondja, itt a lányomnak a vásárfia. Hazajön, szétosztja, amit vásárolt, de senki sem örült a vásárfiának jobban, mint a szegény árva. Zsebébe rejtette a három mogyorót, mintha valamilyen gyöngyök lettek volna, és ment a dolgára.

Vasárnap reggel, amikor a ház körül már mindent rendbe tett a leány, leül a kemence sútba, készülődik, hogy templomba menjen. Éppen másodszor harangoztak be, mikor a mostoha egyszer csak rátámad. Te ilyen meg olyan! Hát csak úgy hagyjuk itt a házat? Nincsen neked itthon semmi tennivalód? Kiszalad és behoz egy mérő borsót lencsével keverve. Nesze! Ezt szépen kiválogatod, még mi a templomból visszajövünk. Mind elmentek a templomba, s a szegény lány elkezdi válogatni a lencsét, sírva, jajgatva, hogy a gonosz mostoha már templomba se hagyja menni. Ó, édesanyám, édesanyám, miért is nem vittél inkább magaddal? Jobb volna ott nekem, anyátlan árvának. Akkor megzörren a zsebében a három mogyoró. Kiveszi, maga elé teszi őket, és örül annak is, hogy legalább az apja ilyen jó hozzá. Amint így elgondolkozva válogatja a szemet, megkoppan valami az ablakon. Kinéz, három fehér galamb kopogtatja csőrével az üveget. Szegénykéim, tán engem árva teremtést jöttetek el vígasztalni? Kinyitja a kis ablakot, és a galambok így szólnak hozzá. Mit csinálsz, jó leányka? Ó, látjátok, most, mikor mindenki más a templomban van, nekem ezzel a munkával kell bajlódnom. Sose búsulj, mondja az egyik galamb. Hagyd abba a munkát. Azzal elkap egy mogyorót, a kis csőrével feltöri, és selyemruhát húz ki belőle. Fehéret, mint a hó. Itt van, vedd fel, és menj a templomba. Mi az alatt ezt majd kiválogatjuk helyetted. De mikor a pap kimondja az áment, te ne várj, míg a többiek kimennek. Siess előre haza, hogy átöltözz. Megörült a leányka, felvette a ruhát. Olyan szép lett akár egy liliom. Elment a templomba, és beült az első üres székbe. Az emberek mind őt nézték, köztük a király fia is. Nem tudott betelni a nézésével. Úgy megtetszett neki a lány, hogy nem bánta volna, ha a mise estig eltart. De a gyönyörű lány nem nézett sem erre. Hallgatta a prédikációt, míg a pap nem mondta, hogy ámen. Ekkor szép csendesen felkelt, és kiusont a templomból, sietett haza. Levette a fehér selyemruhát, beletette a mogyoróhéjba, és a héjat eldugta. Mikor a mostoha lányával a szobába lépett, csak azt látta, hogy a borsó meg a lencse szépen el van különítve, ki van válogatva. Bosszankodott erősen, hogy nem köthet bele a mostoha lányába, de hát hallgatott, és csak járt fel s alá a szobában. Aztán egyszer elkezdte. Na te rongyos, ha a templomban lettél volna, láthattál volna egy szép lányt. De hát sútban ülőnek sútban a helye. Ó, de hiszen láttam, amikor elment a házunk előtt. Ha, azt meg hogyan? Hát bizony a kútkáváról. Éppen akkor voltam vízért. A kútkáváról? Hát a kútkáváról csak úgy az utcára bámészkodsz. Hallod, apjuk? Azt a kútkávát iziben el kell dobni onnét, ez ami haszna reggeltől estig csak ott lopná a napot. Nem volt mit tenni. Bár ünnepnap volt, a szegény apa tüstént lebontotta a kútkávát, hogy a vihar elmúljon a fejük fölül. A királyfi az istentisztelet után rögtön azt tudakolta, honnét került a templomba az a szép lány, és nem látták-e, hová tűnt. Láttuk bizony, oda ment be, abba a házba, ahol az a szép káva van a kúton, mondták az emberek. A királyfi kerestette házról házra, de hogy a kútkáva már nem volt, persze nem találtak semmit sem. A következő vasárnap megint odaült a leánya rongyos ruhában a kemences útba, és készülődik, hogy a templomba megy. Azt mondja neki akkor a mostohája, miközben a lányát cicomázta a tükör előtt. Hát te, talán bizony nincsen munkád itthon? Hej, ennek biztosan az a szép lány jár az eszébe. Egy lépés sem ész. Szalad a konyhába, és hoz egy mérő mákkal összekevert kölest. Nesze, mondja, ezt kiválogatod.
és ha el nem készülsz, mire a templomból visszajövünk, lesz haddelhad. Megértetted? Azzal a mostoha meg a lánya otthagyták a szomorú kis árvát. Sóhajtozva, sírva fogott neki a szemezésnek. Akkor egyszerre bekopog az ablakon a három galamb. Ne sírj, ne sírj, jó lányka, csak eresz be minket, elvégezzük a munkádat. Adj ide egyet a mogyoróidból, mondják neki, mikor az ablakot kinyitotta. Alig adta oda a mogyorót, a galamb ezüst ruhát hámoz ki belőle. Itt a ruhád, vedd fel és eredj a templomba. De amint az áment hallod, siess haza, és minden rendben lesz. Örült a lányka, felvette a ruhát. Mint a csillag, úgy ment a templomba. Beült a legelső üres helyre, és figyelt, nem nézett se jobbra, se balra. De a királyfi egész idő alatt csak őt nézte, és olyan furcsa érzés volt a szíve körül. Egyszerre áment, mond a pap, a lány felkel, és kioson a templomból. Otthon alig ért rá átöltözni, már jött is a mostohája a lányával. Csak néz, néz, csóválja a fejét, hogy a mák mind ki van válogatva a kölesből. Bosszankodott erősen, majd megpukkadt nagy mérgében, de hát nem szólhatott semmit. Aztán mégiscsak rákezdte. Lettél volna a templomban, láthattál volna egy szép lányt. De hát, hamupipőkének sudban a helye. De hiszen láttam én is, mikor előttünk ment. Éppen a szilvafán voltam a ház előtt. Le akartam rázni nektek egy pár szilvát ebédre, feleli a lány. A mostohának sem kellett több rárival gorombán. Ocsmány teremtés! Tehát vasárnap is fákra mászkálsz, a ruhádat szaggatod, az utcára bámészkodsz hiába. Megállj! Apjuk, a szilvafa nem maradhat tovább a ház előtt. Kiveled a tüstént? Ez a te mi haszna, bagyod, ne üldögéljen örökké rajta! Indult az apa a szilvafát kivágni. Tudta, hogy különben égi háború lenne a házban. A királyfi megint tűvé tett a szép lány után mindent. Mondták is neki, hogy bizony oda ment, ahol az a szép szilvafa áll a ház előtt. Kerestette is a fát, de nem talált semmit, mert akkorra az már sehol se volt. Elbúsult a királyfi, és gondolkodott. No megállj, mondta, majd a nyomodra jutok én. A harmadik vasárnap reggel, mikor már mindent elvégzett, és mint a mágfej olyan simára fésülködött, oda megy a kis árvalánya mostohájához, aki a tükör előtt éppen a lányát cicomázta. Kéri szépen, hogy engedje el őt is a templomba. No lám, azért mennél a templomba, hogy csúfát tegyél bennünket, hogy szégyenkezzünk egy ilyen szúrtos teremtés miatt? Nem! Te itthon maradsz! Azzal kimegy a kamrába, behoz egy véka hamuval kevert lisztet, és az asztalra szórja. Itt a munkád, de aztán ki legyen válogatva, mire a templomból visszajövünk. Megértetted? Karon fogta a lányát, és elmentek. Csak a szegény árva maradt otthon. Keservesen sírva fogott a válogatáshoz. Ó, édesanyám, drága édesanyám, minek is vagyok én nyomorult teremtés ezen a világon? Mit kezdek én most már ezzel? Akkor egyszer csak bekopog az ablakon a három galamb. Ne sírj, szép lány, ne sírj, kiválogatjuk helyetted, eresd csak be! Nagy örömmel beengedte őket, és a galamb aranyruhát hámozott ki a harmadik magyaróból. Itt a ruhád, vedd fel, és eredj a templomba. De amikor a pap áment mond, ne várj, míg a többiek kimennek, menj előre, és siess haza. Örült a leányka, mint a tündöklő nap, úgy ment a templomba. Leült megint a régi helyére. Hallgatta a prédikációt, észre sem vette, hogy az egész templom csak őt nézi, s a királyfi egyre feléje mosolyog. Vége felé jár a prédikáció, áment, mond a pap, akkor riadt fel a lány az elmélyedésből, feláll, és menni akar. De mi történt?
nem bír megmozdulni a helyéről, mert a királyfi a széke alá szurkot öntetett. Erőlködik, neki feszül, hogy a lépről szabaduljon. Végül sikerül a lábát kirántani, és usgyi, csendesen kioson a templomból. Futott haza lélekszakadva, és észre se vette, hogy az egyik cipellője hiányzik.

Otthon a lány épp csak átöltözött, már hallotta is a mostoháját az ablak alatt. Az aranyruhát nem is tehette már a héjába, csak úgy az ajtó mögé vetette. Bejön a mostoha lányával, látja a lisztet meg a hamut széjjel választva. Majd, hogy meg nem pukkant haragjában. De a mostoha lánynak semmit sem mondhatott. Hanem egy kis idő múlva aztán rákezdte. Hé, lettél volna a templomban, te lusta, mondta neki. Ma láttál volna csak egy szép lányt, de hát hamupipőkének sütben a helye. Ó, hiszen láttam én, amikor megvillant az ablakunk előtt, mondta a lány. Felszaladtam a kémény tetejére, onnét jól megnéztem. No, hiszen a mostohának se kellett több. Úgy rontott rá a mostoha lányára, mint a sárkány. Haszontalan, semmire kellő. Hát te a kéményen mászkálsz. Mars a padlásra a teknő alá, ott aztán kérhetsz ebédet az aranyruhás lánytól. Te meg apjuk ledöntöd azt a kéményt iziben, mert különben. Kiment az apjuk szegény feje, és ledöntötte a kéményt. Alig takarították el a kéményt, jönnek ám a király szolgái, és keresik a gyönyörű lányt, mert, hogy azt mondták nekik, oda ment be, ahol az a magas kémény van a házon. De felnéznek a tetőre, nincsen rajta kémény. Hosszú orral tovább mentek, csak hogy a király finál zálog maradt, az aranycipellő. Más szolgákat küldött most már, hogy házról házra járjanak, ahol csak leány van, és amelyiknek a lábára illik a cipellő, azt azonnyomban hozzák el eléje. Járnak a szolgák házról házra parancs szerint, de a cipő egyik lánynak sem illik a lábára. A mostoha tudta már előre, hogy jönnek, összenyomkodta a lánya lábát bolondul, hogy csak minél kisebbet mutasson. Próbálják a szolgák a cipőt, de a dagadt lábnak még az ujja hegyére se ment fel. Hát ez semmi, mondták. Nincsen még egy lányuk. A mostoha meg már mondta is, mintha fizetnék érte. Nincsen, bizony nincsen. Indultak már a szolgák kifelé. Akkor egyszerre megszólal a padláson a kakas. Kukurikú, fel a létrán, teknőben bújik a szép lány. Mi az, micsoda? Kérdik a szolgák. Miféle szép lány bújt a teknőbe? Dehogyis, csak a kakasunk énekel mindenfélét, próbálja elterelni a figyelmüket a mostoha. Hanem hát beszélhetett azoknak, mégiscsak felmentek a padlásra. Találtak ott két teknőt, s az egyik alatt egy sírdogáló lányt. Próbálják a cipőt, hát, mintha ráöntötték volna. Tudták mindjárt, hogy megvan, akit keresnek. A mostoha csak bámult, mint a pulyka, amikor a mostoha lányát hintóba ültették, és a kis hamupipőke sírva kiáltotta, hogy Isten velük. Úgy elfogta a méreg, hogy ott helyben megpukkadt. A királyfi első pillantásra felismerte a lányt, amikor oda vezették hozzá. No, lelkem, mondta neki, te vagy-e az, aki háromszor a templomban voltál? Én vagyok, mondta a lány szégyenkezve, és olyan piros lett akár a rózsa. Hát, azt a szép ruhát meg hol vetted? Most aztán elmondott a királyfinak mindent. Hogyan bántak vele, miképpen jött segítségére a három galamb. Rögtön fel kellett vennie a szép ruhát, és egy hét múlva a szegény árva lány a királyfi felesége volt.

0: Három galamb. Szlovák népmese. Fordította Bóné András, elmondta Szirtes Ági, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna, szerkesztő Varga Andrea.
1: Fáradt vagyok, lenyugszom, álmos szemem, bezárom. Én Istenem, tart szemmel, őrizd meg egész éjjel. Ami rosszat ma tettem, bocsásd meg, én Istenem, Jézus vére s kegyelmed, mindent jóvá tegyenek. Amen.
0: A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.

0: Fábri Géza és Szokolai Dongó Balázs felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A Vitnyét Csermajori ingatlan oktatási célokat szolgál jelenleg a Kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium általános iskola és óvoda rendelkezésére bocsátották saját intézményük felújításának idejére, tájékoztatta az ingatlan vagyonkezelője a Győri Szent István Egyetem szombaton közleményben az MTI-t. Magyar Péter miniszterelnök szombaton sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy az Orbán kormány 2024. augusztusában Vitnyédnél 500 fős migráns tábort kezdett el építeni 5 milliárd forint közpénzen. A Győri Szent István Egyetem közleményében ismertette, 2023-ban vették át a Győri Veres Péter mezőgazdasági és élelmiszeripari technikum fenntartói feladatait. Több mint 100 000 vettek részt péntek este a mozgás éjszakáján. A szervezők szombati közleménye kiemeli, hogy a budapesti központi helyszín mellett több mint 80 település csatlakozott az ország legnagyobb ingyenes szabadidősport eseményéhez. Az eseményre előzetesen több mint 40 000 regisztráltak, a fővárosi programokon pedig több mint 21 000 vettek részt az Aktív Magyarország program támogatásával. A budapesti helyszínen jelen volt Pósfai Gábor belügyminiszter is, aki találkozott a szervezőkkel, és több helyszínen is kipróbálta a sportágakat. Október 15-e és 17-e között rendezik meg a 31. családkongresszust Vácon, Egy test, érted adatik, házasság és eukarisztia címmel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családbizottságának szervezésében. Az idei találkozó a szakmai tartalmakon kívül hitbeli gyarapodásra és lelki feltöltődésre hív, gondolatébresztő előadásokkal, tanúságtételekkel, imádsággal és sok zenével. A házigazda idén is Marton Zsolt, váci főpásztor, az MKPK családreferens püspöke, a Szent Misét Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek mutatja be. 5 napon át 7 produkciót kínál a 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó szeptemberben. Mások mellett budapesti, győri és pécsi táncosok is fellépnek a tánc találkozón szeptember 10-e és 14-e között, közölte a szervező Pécsi Balett az MTI-vel. A tánctársulat közleményében azt írták, hogy a Pécsi Balett és a Pécsi Nemzeti Színház együttműködésében megvalósuló eseményen a hazai táncművészet legkiemelkedőbb alkotói és társulatai találkoznak majd. A fesztivál szeptember 10-én a Bozsik Ivett társulat a Belső Gyermek című előadásával, valamint a Feledi Project Cseresznyéskert című produkciójával nyitja meg kapuit. Svédország szombaton bejelentette, hogy 2 orosz harci repülőgépet észlelt a svéd légtér közelében. A svéd hadsereg tájékoztatása szerint a 2 gépet pénteken a Balti-tengernél észlelték, elfogásukra pedig vadászbombázókat indítottak. A közleményben hozzátették, hogy NATO repülőgépek is felszálltak. Bár a 2 orosz gép nem sértette meg a svéd légteret, a közös műveletek vezetője arra figyelmeztetett, hogy az incidenst komolyan kell venni, mert nem először fordul elő, hogy orosz gépek Svédország biztonságát veszélyeztetik. Végül a várható időjárásról. Nyugat felől a legtöbb helyen kiderül az ég, de előfordulhatnak felhősebb tájak. A nyugati szél mérséklődik. Este a hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 20 óra 4 perc. Következik a héten történt.

0: Kedves hallgatóink! Közéleti összeállításunk 23. évfolyamának 24. számát hallják. A mikrofonnál
1: Nagy György András
0: és a szerkesztő Pécsi Krisztina.

0: ízelítő adásunk tartalmából.
1: Gondoljunk bele, hogy az E20-as benzinben 20 térfogat százaléknyi bioetanol van. Ez azt jelenti, hogy ennyivel kisebb az üvegházgáz kibocsátása az üzemanyagnak, mintha ez nem lenne benne, mintha teljesen szénhidrogén kőolaj alapú lenne az üzemanyag.
2: Országgyűlési percek.
0: Energiapolitika.
2: Múzeumok éjszakája.
0: Országos roma zarándoklat.
3: Július 4-én Mátkaverebét Szentkúton lesz, amely már lassan egy hagyománnyá vált az elmúlt 20 évben, minden évben megrendezésre kerül. És Mátkaverebé Szentkút ugye egy nemzeti kegyhely.
2: Indonézia ma.
0: Jogsegély.

0: Az országgyűlés eheti munkáját Lesti Árpád politikai elemző véleményezi.
1: Fontos tudnunk, hogy a 2026. évi választáson a magyar választópolgárok két ok miatt szavaztak Magyar Péterre. Az egyik ugye az, hogy eltünteti az Orbán rendszert, a másik pedig, hogy hazahozza az uniós forrásokat. A választási eredmények után a kétharmad birtokában az Orbán rendszernek a lebontására vagy átalakítására minden esélye megvan Magyar Péternek, úgyhogy itt a másik téma az uniós forrásoknak a hazahozatala, amihez pedig a korrupció ellenes intézkedéseket várt el eredetileg az Európai Unió. Minden azon fog múlni a következő időszakban, hogy Magyar Péter meg tud-e felelni az uniós elvárásoknak, és megkapja a lehetőséget arra, hogy valóban hazahozza ezeket a forrásokat. Fontos látnunk azonban, hogy azért az Európai Unió az elmúlt 15-20 évben is sokat fejlődött politikai szempontból, tehát nem fogják már csak úgy odaadni Magyar Péternek a forrásokat, mint ahogy mondjuk Lengyelországnál másnap már a jogállami problémák megszűntek, és onnantól kezdve a folyósítások is elindultak, aztán kiderült, rájött Brüsszel, hogy mégse csinálja azt Lengyelország, amiről szó volt. Úgyhogy valószínű Magyarországot, mivel jóval kisebb piac, 9,5 millió, miközben Lengyelország 40, tehát egy jóval kisebb piac, ezért jóval szigorúban fogja ellenőrizni, hogy mit tesz a magyar kormány. Ráadásul, és ugye ez ugye az ellenzéknek, a Fidesznek az álláspontja, itt a migrációval lesz összekötve ez az egész forrás biztosítás, tehát nem csak arról van szó, hogy a korrupciót kellene lebontani, hanem el kell fogadni olyan intézkedéseket a Magyar Péter vezette kormánynak, amely akár nem ebbe a mostani csomagban lesz, hanem lehet, hogy fél év múlva kell majd megszavazni az országgyűlésnek, és igazából ténylegesen azok lesznek azok a politikai szempontok, ami után megnyíhatnak Magyarország előtt azok a források, amelyekre egyébként jogosultak lennék.
2: A javaslat alapján akár 2 év szabadságvesztéssel is büntethető lehet a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség megsértése.
1: Fontos látnunk, hogy ezek igen csak szigorú intézkedések, azért ha az elmúlt évekre és bármelyik európai országra gondolunk, közel nem látunk azért olyat, hogy ténylegesen politikusokat vagyoni okoknál fogva börtönbe zárjanak, legalábbis ne történjen ilyen. Franciaországban látunk már példát, Sárközi kapcsán valóban van ítélet is, de inkább tőlünk keletre vagy délre jellemző az, hogy politikusokat, miután már nincsenek a tisztségükben, börtönbe zárnak. Én azt gondolom, hogy ez a téma egyébként önmagában, vagy 2 év szabadságvesztés, alkalmas arra, hogy a Tisza pártnak a szavazói úgy érezzék, hogy Magyar Péter megtette azt, ami miatt rászavaztak, de hogy ténylegesen hány olyan vezető politikus lesz a Fidesznek, hány olyan arca, akik kapcsán az elmúlt években folyamatosan korrupció gyanút emlegetett az ellenzék, hogy hányan lesznek közülük, akik börtönbe is fognak vonulni, én ezzel szemben azért eléggé szkeptikus vagyok. Minden esetre kommunikációs szempontból a Tisza ezt a javaslatot ki fogja tudni használni, és a következő hónapokban nyilván az lesz a kormánynak az érdeke, hogy erről szóljon a közbeszéd, ne pedig arról, hogy mondjuk mi történik az iskolákkal, vagy hol tartanak ténylegesen a forrásoknak a lehívásai, mi az, ami megvalósult belőlük. Úgyhogy kommunikációs szempontból ez az egész témakör a Magyar Péter vezette kormány számára előnyös.
2: Komoly vita alakult ki a parlamentben a szuverenitás védelmi hivatallal kapcsolatosan. A vitában a Fidesz képviselői nem igazán védték meg az intézményt.
1: Alapvetően a Fidesz frakciójának az a problémája, hogy 16 évig voltak kormányon, és innentől kezdve nagyon nehéz bármit, ami negatívum, magukról lesodorni. El kell dönteniük, hogy mik azok az ügyek, amikben beleállnak, és megpróbálják megvédeni, és mi az, amit elengednek, mert mindent megvédeni nem fognak tudni. Én azt gondolom, hogy ezt a intézményt bizonyos szempontból lehet, hogy elengedte a Fidesz. A következő hetekben, hónapokban látni fogunk még ugyanilyeneket, amelyeket kvázi elenged a Fidesz, akár lehet, hogy politikusok kezét is el fogja engedni a Fidesznek a frakciója, és az lesz a kérdés, hogy mik azok, amiket megpróbálnak megvédeni. Én úgy hiszem, hogy a családi adózás, az, hogy a migrációt meg tudták állítani, vagy hogy nem fokozódik Magyarországon,

0: problémákra, amelyeket Magyar Péter azt ígérte, hogy megold, és nem tud megoldani, valamint mondjuk 2-3-4 témát megtartsanak az elmúlt 16 évből, és folyamatosan napirenden tartsák, hogy na ők ezt az ügyet meg tudták oldani, és ezzel próbálnak kampányolni. Mindent megvédeni nem fognak tudni.
1: Megkezdődhet a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kivezetése is. Több ismert alapítványt érint.
0: Igen, ez egy eléggé központi témája lesz a következő hónapoknak. Tehát a kormányzat az elmúlt egy másfél hónap alapján még sok esetben keresi azt, hogy pontosan mit is hogyan lehet csinálni. Vannak céljaik, de nem nagyon látom azt, hogy tudnák a megoldást rá. Elég csak a köztársasági elnöki kérdéskörre gondolni. Én azt gondolom, hogy az egyetemeket, főiskolákat fenntartó alapítványok esetén is, hát az egy dolog, hogy akkor a vagyonelemeket valahogy vissza akarja szerezni az állam, és akkor megszüntetni ezeket. Még ezzel a magyar társadalom jelentős része akár egyet is tud érteni. A probléma az, hogy utána mi fog történni. Mert hogyha ugyanolyan helyzetbe kerülnek vissza a felsőoktatási intézményeink, mint ahogy az elmúlt 15-20 évben működnek, akkor nem biztos, hogy érdemes bármit is tenni, mert nem működtek jól. Ez a rendszer pár éve működik, még nem tudjuk, hogy hova jutott volna. Ha valaki át akarja alakítani, akkor érdemes, hogyha valami jobbat tud csinálni. Hogyha folyamatosan a következő 1-2 év viszont arról fog szólni, hogy megy a toldozgatás, fordozgatás és gondolkodás, akkor viszont a diákoknak is az lesz a véleményük, hogy akkor inkább Nyugat-Európába mennek el, és meg sem próbálják a magyar egyetemeken folytatni a tanulmányaikat, és ez viszont a nemzetnek nem lesz jó, hiszen az iskoláink nem lesznek kellően erősek, hogyha a legjobb diákjaink elmennek, és nem tudunk olyan nemzetközi tanárokat ide hívni, akik tényleg előrébb juttatják a magyar diákokat. Szóval akkor érdemes ebben beleállni a szintén a Tisza kormánynak, ha van hozzá megoldása és elképzelése. Az elmúlt hetek alapján számomra ez is egy nagy kérdés, hogy milyen gyorsan tudnak lépni. Ne felejtsük el, hogy most június van, és azért egy oktatásra jellemzően szeptemberben elindul. Tehát jó lenne tudni, hogy akkor, aki augusztus elején nézelődik akár albérletpiacon, már pontosan tisztában lenne, hogy akkor a felsőoktatási intézménye milyen formában, hogyan fog működni, mikor tud Erasmus-szal külföldre menni, mit várhat az egyetemétől. Tehát módosítani, változtatni természetesen jó és kellhet is, de csak akkor van értelme, hogyha előrébb jut vele az ország.
1: Ruf Bálint, miniszterelnökséget vezető miniszter. A házelnöknél kezdeményezte az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását június 16-ára.
0: Alapvetően azon meglepődnünk nem szabad, hogyha egy új kormány a nyári időszakban folytatni akarja a parlamentben a munkát. Elszoktunk tőle, főleg a rendeleti kormányzás idején, meg az elmúlt 16 évben a parlamentnek a szerepét azért a Fidesz nem nagyon erősítette meg. Tehát úgy hiszem, hogy ilyen időszakban, 2 hónappal a kormányzás megkezdése után az teljesen természetes, hogy a országgyűlési képviselőknek nyáron tevékenységet kell folytatniuk és dolgozniuk kell. Igazából a kormány az mindig a helyén van. Emlékeztetünk, az elmúlt 16 évben is volt úgy, hogy Orbán Viktor és Matolcsi György még azt is leosztották, hogy ki mikor mehet szabadságra, hogy valaki legfelsőbb döntéshozó azért mindig rendelkezésre álljon. Az, hogy az országgyűlés is ülésezni fog, azért Magyar Péternek megadja a lehetőséget arra, hogy kommunikációs szempontból ismételten magára irányítsa a figyelmet, hiszen egészen biztosan ezeken az elmúlt egy másfél hónap alapján láthatjuk, hogy nagyon szívesen megszólal az országgyűlésben, ezért egészen biztos, hogy a nyári időszakban is neki jó, hogyha megszólal, és róla szólnak a hírek, márpedig az egész frakciójában elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag egyedül az, aki megszólal, tehát a többi képviselő nem nagyon kap rivalda fényt, egyelőre a miniszterelnök visz mindent. Neki, hogyha hetente lenne egy-egy ülés, az jó lenne, hiszen azon a héten az lenne a napirendben Magyarországon, és akkor Magyar Péterről szólnának továbbra is a hírek.
1: Lesdi Árpád politikai elemzővel beszélgettünk.

0: Az Európai Unióban jelenleg még nem jelent meg az E20-as benzin az általános kiskereskedelmi forgalomban, de az Európai Bizottság vizsgálja a bevezetését. Dr. Toldi Ottóval, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatójával beszélgetünk.
1: Gondoljunk bele, hogy az E20-as benzinben 20 térfogat százaléknyi bioetanol van. Ez azt jelenti, hogy ennyivel kisebb az üvegházgáz kibocsátása az üzemanyagnak, mintha ez nem lenne benne, mintha teljesen szénhidrogén, kőolaj alapú lenne az üzemanyag. A bioetanol az növényi anyagok fermentálásával készül, a növények a széndioxidot megkötik előzőleg az életük során fotoszintézissel, és tulajdonképpen ez kerül be a rendszerbe, és ezért üvegházgáz

0: gázkibocsátás szempontjából sem karbonsemlegesnek számít. Ha a metanol meg az etanol arányát tudjuk növelni, ha bioetanol, biometanol arányát tudjuk növelni az üzemanyagban, az annyival kevésbé fog üvegházgázt, vagy kevésbé lesz szennyező klímavédelmi szempontból. És hogyha belegondolunk, hogy még E85-ös, meg M85-ös üzemanyag is van, ahol 85%-a az már nem is benzin, az már szinte bioetanol. Ilyen üzemanyagok is vannak, és a múltban voltak ilyenek, Kínában ma is vannak, meg Brazíliában, meg pár országban, akkor ez tulajdonképpen a klímavédelem szempontjából egy jó megoldás. Csak érdekes, hogy fölmerült ez a megoldás két szempontból. Az egyik szempont az, hogy az Európai Unió, mindenki tudja, 2035-től ugye be akarta szüntetni az új robbanómotoros autóknak a forgalomba helyezését, ugye ahhoz, hogy ezeket a bioüzemanyagokat meg tudjuk használni, ahhoz meg robbanómotoros autók kellenek. A másik probléma ezzel kapcsolatban, hogy évtizedeken keresztül miért öntötték bele a sok milliárd eurót a megújuló üzemanyagoknak a kutatásába. Az Európai Unió sok évtizeden keresztül támogatta a bioetanolnak, a biodízelnek, a biometanolnak az üzemanyagként való hasznosítását belső égésű motorokban. Ha ezt az opciót megszünteti, ezt a pénzt is kidobta, és akkor csak elektromos autók lesznek, ha nem lesz belső égésű motor. Tehát Európának először azt kéne tisztába tenni, mielőtt E20-as benzinen gondolkodik, meg E85-ön, meg bármin, természetesen azért, mint műszaki probléma, azért ehhez motorok is kellenek, tehát a régi autókban biztos, hogy nem lesz jó az E85, hiszen a tömítéseknek, az anyagméretezéseknek megfelelőnek kell lenni, és akkor jó lesz. De ha az Európai Unió ebbe az irányba akar menni, akkor ahhoz még meg kell változtatni egy pár szabályozót.
1: De megjelent az is, hogy az E20 használata megnövelheti a járművek fogyasztását. De ezt lehet valamivel kompenzálni?
0: Megnöveli a fogyasztását, mert az alkoholoknak kisebb a egységnyi térfogatra jutó energiatartalma mondjuk egy hagyományos kőolaj alapú benzinhez vagy dízelhez képest, és ezért abból többet kell elfogyasztania, hogy ugyanolyan menetteljesítményre legyen képes, de hát ugye ez annyiból nem baj, hogy a szennyezése viszont nem lesz nagyobb. Tehát ugye a klímavédelmi szempontból jobb, hogyha ez van benne, ez nem kérdés. Nyilván azért egy alkohol égetésnél nem csak a üvegházgázok fontosak, azért az alkoholt, ha égetem, az mást is szennyez, nem csak üvegházgáz. Ezeket ki kell számolni, ezeket vegyipari meg üzemanyagiparban járatos szakemberek pontosan ennek az anyagmérlegét meg tudják hozni, hogy mi tisztább, és azt szerint kell dönteni. De ezt a gyereket nem kell kiönteni a fürdővízzel, ez biztos. Na most azt azért meg még tudjuk, hogy amiért elsősorban ez annak idején megkérdőjeleződött, hogy azért alapvetően a bioetanol előállítása az élelmiszeripari meg takarmány alapanyagokból történt a múltban. Tehát kukorica, cukorrépa, nem tudom, ilyen növényi maradékok, az a jobb eset természetesen a melléktermék meg növényi hulladék, de azért nagy szénhidrát, keményítő, nagy cukortartalmú növényi részekből történt elsősorban, azokból lehet jó bioetanol csinálni, és azt senki nem akarta, hogy az élelmiszertermelés, meg a takarmánytermelés, meg a üzemanyagtermelés az ugyanazért a kukoricáért versenyezzen. Mert ugyanis ez azt jelenti, hogy az élelmezési célra felhasznált, meg takarmány célra felhasznált élelmiszer, meg takarmány növényeknek az ára az egekbe menne. Tehát ez tud veszélyes játék lenni, de ez a jövőben meg tud oldódni, különösen úgy, hogyha képesek leszünk, ilyen kísérleti technológiák már vannak, hogy a széndioxidot közvetlenül kivonjuk a levegőből, és abból készül szintetikus üzemanyag. Ez is benne van a levesbe. Tehát 2035-ös belső égésű motortiltás ezt az összes ilyen ígéretes kutatást a szemetes vödörbe rakna. Tehát ezt nagyon nem kéne ebbe az irányba tenni, hiszen akkor ha ez az adminisztratív tiltás bekövetkezik, elvesszük ezeknek a fejlesztőknek a jövőképét. A finanszírozást is ezzel. Nyilván ez a kettő összefügg. Úgyhogy az Európai Uniónak tisztába kéne azt tenni, hogy ő maga mit akar. Nagyon nagy baj lenne, ha még a fejlesztések jelen stádiumában nem virágozhatna minden virág, tehát hogyha lezárnánk és kijelölnénk megint csak ideológiai alapon egy utat, hogy elvtársak, éljen az elektromos autó, és az összes többi tiszta közlekedési lehetőséget ezzel becsuknánk, és megszűnnének a fejlesztések. Ki tudja, hogy akár, ha csak a közlekedést nézzük, melyik típusú közlekedésnél, melyik fajta megújuló megoldás lesz a végén a legcélra vezetőbb. És hogyha nem a közlekedésben, melyik fog ezek közül az ipari termelés más ágazataiba sikert aratni, ahol nem lesz jó az elektromos, hanem valami mást kell használni ahhoz, hogy tiszta legyen. Ezeket nem szabad lezárni most.
1: Dr. Toldi Ottót, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatóját hallották.

0: Évente egyetlen éjszaka van, amikor a múzeumok galériák százai egyszerre nyitják ki kapuikat. A Magyar Építészeti Múzeum kiállításáról Gyárfás Eszter, a Walter Rózsi Villa kulturális menedzsere számol be.
1: Ez a negyedik múzeumok éjszakája, amiben részt veszünk a 2022-es megnyitó óta, a Walter Rózsi Villa 2022-ben nyitott meg, és a kiállításokon kívül mindig igyekszünk kísérő programokat is szervezni, ami kapcsolódnak a múzeumhoz, a kiállításhoz, a múzeum tevékenységéhez, vagy akár az adott országosan kiírt adott évi múzeumok éjszakája tematikájához. Úgyhogy most is lesz egy ilyen program, ami az idei témára reagál, ez az ízekbe zárt történetek, és mi is készülünk egy olyan programmal, ami a gasztronómia és az építészet határterületén mozog. Itt ezt Góg Angélával közösen szervezzük, aki egy formatervező és food designer, és azt nézzük meg, hogy ízekbe lehet-e rejteni, fel lehet-e ismerni egy-egy építészeti stílust, mint például a barokk, vagy a modernizmus, vagy akár a brutalizmus, amiből most az aktuális kiállításunk szól a Walter Rózsi Villában. Úgyhogy ez lesz egy rendhagyó program este 7-től. Ezt követően szintén egy ilyen rendhagyó esemény attrakcióval készülünk, ahogy a múzeumok éjszakájánál lehetett jelölni és kategorizálni a programokat. Ez egy fényfestés lesz, szintén a Walter Rózsi Villa kertjében. 9 és éjfél között, körülbelül fél óránként a MOME média dizájn szakos hallgatóit kértük meg, hogy reagáljanak az építészeti gyűjteményünkre, a kiállításra, a Walter Rózsi Villára, és ők 15-en egy-egy másfél perces vetítéssel készülnek, ami ebben az értelemben vagy a villára, vagy a végén ott lakókra, Walter Rózsira, Radó Gézára és lányukra, az építészekre, vagy erre a korszakra reagál, és így más megvilágításban láthatjuk ezt a szakterületet, ami az építészet és a múzeumnak a kevéssé ismert gyűjteménye. Úgyhogy ez talán a két legrendhagyóbb program, és ezen kívül meg a kiállításainkhoz kapcsolódóan fogunk tárlatvezetéseket tartani. A 3 kiállítás, amivel készülünk, az a Walter Rózsi Villában a brutalista építészetet bemutató kiállításunk, ami márciusban nyílt. A műhelytérben, ami egy időszaki kiállítótér, látható lesz egy ilyen pop-up kiállítás, ami fiatal gyermek, akár építészet iránt érdeklődőknek a munkáit fogja bemutatni. Ezt az Arki Építészeti Iskola állítja össze, az ő fél éves workshopjaiknak a végeredménye lesz itt látható, és ők is készülnek majd különböző workshopokkal. A másik kiállítás pedig lényegében egy válogatás lesz a múzeum gyűjteményéből. Itt fognak tárlatvezetéseket tartani a muzeológusok. Olyan történeteket mondanak el, ami, hogyha csak megnéznék a látogatók a kiállítást, akár önmagukban nem tudnák elolvasni falszövegeken. Meg lesznek különböző ilyen foglalkozások is, amik például vagy az épületfotózást hozzák közelebb a látogatóknak. Ki lehet próbálni majd egészen az 1900-es évek elején használt fényképezőgépeket is, meg a kertben lehet majd egy középkori templomnak a falait kitűzni egy az egyes arányban. Tehát itt tényleg testközelből meg lehet tapasztalni az építészetet, és milyen arányok voltak itt a középkori templomok falai, milyen vastagok voltak, és hogyan kezdődött az építkezés, ami egy kitűzés mindig.
2: Kérem, egy kicsit időzzünk el a jelenlegi kiállításokon. Például mennyire részletesen mutatják be a brutalista építészetet?
1: Nagyon is részletesen, elsősorban a magyarországi vonatkozását. Ez egy több éves kutatásnak kvázi az első nagy mérföldköve ez a kiállítás, ami lényegében azzal is indult, hogy a kérdés feltevéssel, hogy létezik-e egyáltalán ez a stílus, felismerhető-e Magyarországon különböző épületek 2021-ben, és igen, Kovács Dániel, a kurátor arra jutott, hogy ez mindenképpen egy létező építészeti stílus irányzat itthon Magyarországon is, és egy tanulmánykötet is megjelent, a kiállítás kísérő kiadványa ez. És érdekesség még, hogy megjelenik a múzeum legutóbbi műtárgy vásárlása is, ami a Breuer gyűjtemény lényegében most a múzeumban, és annak is van egyértelműen ugye brutalista vonatkozása. Ez a brutalista asztal, amit Breuer Marcel a Kék Kodi nyaralójában használt, és ez is ki van állítva itt a brutalista kiállítás bemutató tárlaton belül, és erre is reagál majd az emlegetett workshop és ízekbezárt történetek tematikájára reagáló esemény majd 7 órától.
2: Milyen az érdeklődés az állandó kiállítások iránt?
1: Ugye a legújabb kiállításunk ez márciusban nyílt, nagyon nagy az érdeklődés, mind szakmabeliek, mind egyetemisták, fiatalok és laikusok körében is. Külföldiek is jönnek, van, aki kifejezetten erre a kiállításra, és sok kísérő programunk van, nem csak a múzeumok éjszakáján, hanem minden hónapban 2-3 tárlatvezetést is tartunk, kurátori vagy szubjektív tárlatvezetést, és ezt majd folytatjuk ősszel is.
2: Visszatérve a múzeumok éjszakájára, miként lehet összefoglalni vagy jellemezni az elmúlt évek múzeumok éjszakáját, miben látja a jelentőségét?
1: Valahogy ilyenkor azokat is meg lehet szólítani, akik mondjuk évközben nem járnak múzeumokba, és sokkal emberközelibb ilyenkor a múzeum is, meg a kiállítások is. Itt vannak a múzeumi dolgozók, meg lehet őket szólítani, és sokkal látogatóbarátabbak a programok is, kevésbé szakmaiak, de mindenképpen kapcsolódnak a múzeum tevékenységéhez. És így a gyerekek, felnőttek, tehát minden korosztály számára élvezhető, akár családosan, akár egyedül végigjárva a várost. Ugye múzeum buszokkal is lehet közlekedni, a legtöbb múzeum 4-től tart nyitva, mi kicsit korábban nyitunk, 2-től, és éjfélig várjuk a látogatókat. A villa a Bajza utca 10 alatt található, és van még egy időszaki kiállítóterünk, ami a villa mögött van, ugyanúgy a Bajza utca 10 megközelíthető.
2: A múzeumok éjszakájára szükséges a regisztráció?
1: A múzeumok éjszakájára egy karszalaggal lehet részt venni, van felnőtt és gyerek karszalag, és ezzel a karszalaggal minden a programon résztvevő múzeumba el lehet jutni. Vannak programok, amikre kérnek regisztrációt létszámlimit miatt, mi most nem hirdettünk meg ilyen programot, hanem egyszerűen a karszalaggal lehet részt venni, amíg van rá lehetőség és hely. Mindenképpen a workshopokon is, meg a tárlatvezetéseken is.
2: A kiállítást Gyárfás Eszter, a Walter Rózsi Villa kulturális menedzsere ismertette.

0: a Boldog Ceferino Intézet július 4-i rendezvényét Németh Péter szakmai asszisztens ismerteti.
1: Július 4-én Mátkavere Bécsentkúton lesz az országos roma zarándoklat, amely már lassan egy hagyománnyá vált az elmúlt 20 évben, minden évben megrendezésre kerül. És Mátkavere Bécsentkút ugye egy nemzeti kegyhely, és ennek egy nagyon színes és nagyon fontos programja az évben ez a roma zarándoklat.
2: Milyen programmal várják a hívőket?
1: Majdnem egész napos program lesz, ugyanis 9 óra 30 kezdünk dicsőítéssel. Utána meghallgatunk egy tanítást az Egri Kósede atya jó voltából, aki az Egri főatyát, vagy a cigánypasztorációs referense. Ő fog egy nagyjából fél órás tanítást tartani. Egyébként az idei mottónk az a Én vagyok az Úr, a Te Istened, én megszabadított téged Egyiptomból, a vaskohóból. Ez utal egyébként a bűnöktől való, meg a függőségeinktől való szabadulásra, és ennek a témájában fogunk ebben az évben imádkozni, gondolkodni, emelkedni. És akkor ezután lesz egy szentségimádás és tanúságtételekről szóló szakasz. A szentségimádás alatt a Szendrőládi zenekar fog minket kísérni. A tanúságtételek pedig nagyon fontos része ennek az eseménynek. Itt meghallgathatunk olyan embereket, akik a saját hitükről beszélnek. Ez egy nagyon kiemelkedő rész. És akkor 11 órától lesz egy szentmise, amelyet Székely János püspök úr főcelebráns. Tőle hallgatunk tanítást. Ezután ebéd következik, és a délután, kora délután első része, a színpadi műsorokról nevezetes rész, ami azt jelenti, hogy különböző közösségek, akik megjelennek majd a búcsún, jelentkezhetnek különböző formában előadni a saját vidékük zenéjét, énekeit, különböző színpadi produkciót. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas és nagyon színes része lesz a rendezvénynek.
2: Kik vesznek, vagy kik vehetnek részt a rendezvényen?
1: A rendezvényen bárki részt vehet gyakorlatilag. Zarándoklaton a közösségeket biztatjuk, hogy vegyenek részt közösen. Ebben egyébként támogatást is tudunk adni. 30%-os támogatást adunk az úti költségre azoknak, akik egy nagy közös buszt vagy kis buszt rendelnek a saját utazásukhoz, és ez egy nagyon szép esemény szokott lenni olyan szempontból, hogy tényleg a közösségek együtt jönnek, közösen jönnek, és akkor együtt vonulnak oda át a kegyhelyhez, de egyébként egyénileg is bárki, akit érdekel az esemény, nagyon nagy szeretettel látjuk, és nagyon nagy örömmel fogadjuk.
2: A cigányság körében mennyire ismert, vagy mennyire kedvelt ez a program?
1: Hát most már mondhatjuk az elmúlt évek alapján, hogy a résztvevők létszáma az több ezer főt is kiteszi, kifejezetten kedvelt búcsúról van szó, és ez egy nagyon fontos esemény, ahol évente találkozunk, évente találkoznak ők is egymással, tehát egy ilyen igazi seregszemleszerű eseménynek mondható ez a búcsú.
2: A búcsú mit jelent a közösségek szempontjából? Vagy mit jelenthet?
1: Elsősorban egy zarándoklat, tehát közös utazás, van ennek mindenképpen egy saját lelki élmény része, de ezen túl egy csapatépítő jellege, ahol a kollektív erők találkoznak és együtt töltődnek fel lelkileg. Másrészt viszont nagyon fontos az, hogy az országban különböző helyeken lévő csoportok is találkozhatnak ilyenkor. Tehát, hogy ilyen szempontból egy önmagán túlmutató rendezvény, olyan találkozásokra nyílik lehetőség, amelyekre egyébként nem.
2: Hol és meddig lehet jelentkezni?
1: Jelentkezni kifejezetten nem kell, amint említettem, erre a busztámogatásra érdemes regisztrálni, illetve a jelentkezés az olyan szempontból fontos, hogy az ételrendelésbe, aki szeretne ebédet fogyasztani a helyszínen, ahhoz érdemes felkeresni a megadott regisztrációs felületet. Egyébként június 25-e a jelentkezési dátum erre, tehát az ebédrendelésre, illetve a busztámogatás kérésére, a közösségek jelentkezésére.
2: Ezen túlmenően a Boldog Ceferino Intézet mire készül még a nyáron?
1: A nyáron lesz még egy lelki gyakorlatunk, ez egy kétnapos esemény, Nagykállón lesz. Július, tehát a 7. hónap 18 és 19-e napja, ez egy hétvégére esik, szombat-vasárnap. Nagyon fontos eseményünk a feltöltődést szolgálja, illetve a találkozást. Itt a feltöltődés társasorban lelki értelemben értem, mert nyáron nyilván elmegyünk nyaralni, meg sok minden mást is csinálunk, de ez egy olyan esemény, ahol tényleg Isten felé fordulhatunk egymással a közösségben, és erre Nagykálló lesz az idei helyszín, ami egyébként a Nyíregyházi Görögkatolikus Egyházmegye területén található, úgyhogy a helyi egyházzal is nagyon fontos lesz az ottani kapcsolat, részt fog venni remélhetőleg a helyi püspök is, és nagyon várjuk az eseményt, nagy sok szeretettel készülünk rá, és várjuk majd oda is a jelentkezőket.
2: Németh Pétert, a Boldog Ceferino Intézet szakmai asszisztensét hallották.

0: Indonézia esete a világhatalmakkal. Goreszki Péterrel, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával, Pozsgai Nóra beszélget.
1: Ha előveszük a földgömböt és meg akarjuk találni Indonéziát, akkor Ázsiához kell eljutnunk, azon belül is Dél-Kelet-Ázsiának a legnagyobb országa. Jelenleg a világ negyedik legnépesebb országa Indonézia, majdnem közel 300 millió lakossal. További érdekesség, hogy a világ legnagyobb muszlim népessége tartozik az országhoz, illetve nagyon nagy gazdasági potenciált jósolnak az országnak, tehát előrejelzések szerint 2050-re akár a föld negyedik legnagyobb gazdasága is lehet Indonézia. Egy elég érdekes, mondjuk így a geopolitikai feszültségek fókuszában álló régióról beszélünk egyébként. Dél-Kelet-Ázsiát szokták az Egyesült Államok és Kína egyik fő ütköző zónájának tekinteni. Ugye itt van közel Tajvan is, ugye ott van a dél-kínai tengerű területi vita, szóval sok minden adott ahhoz, hogy ez egy feszültséggel terhes térség legyen.
2: Mindjárt erre is rákérdezek, hogy kikének a barátja és az ellensége a régióban, hiszen ez is izgalmas, de milyen erőforrásai vannak Indonéziának, milyen ipara van, miből gazdálkodik?
1: Egyik erőforrás a nagy számú fiatal népesség. India kapcsán szokás ezt még kiemelni. Egy olyan népesség, amelyik fogékony az új technológiák használatára, vonzza a nagy vállalatokat, a külföldi cégek beruházásait, a technológiai cégeket, tehát önmagában már ez egy erőforrás. Illetve van Indonéziának még egy ütőkártyája, ez pedig, hogy itt található a föld legnagyobb nikkel tartalék, a nikkel készlet, hogy a nikkel egy kritikus ásványkincs, kritikus fémként szokás említeni, nagyon sok olyan eszköznek az elkészítéséhez használják föl, amelyek a legkorszerűbb technológiával készülnek.
2: Mint például?
1: A legkülönbözőbb kütyük, amiket használunk napi szinten, elektromos autókban is szükség van nikkelre, úgyhogy tényleg a modern iparnak az egyik legfontosabb alapanyaga.
2: Feltételezem, hogy itt a stúdióban is tele vagyunk nikkellel.
1: Jó esélye, igen.
2: Na és akkor hát most az nagyon érdekes, amit elkezdett már Péter, hogy a geopolitikai erővonalak Dél-Kelet-Ázsiában hogyan alakulnak, kikinek a barátja ott, kikinek az ellensége, és most Indonézia szemszögéből nézzük.
1: Alapvetően van két szuperhatalom, ott van Kína, ugye Dél-Kelet-Ázsia gyakorlatilag a szomszédságában fekszik, Kína pedig mind a gazdasági hatalmát, mind pedig a biztonságpolitika terén a befolyását egyre inkább kiterjeszti, vagy igyekszik kiterjeszteni erre a régióra. És ott van az Egyesült Államok, amelyiknek hagyományosan több országgal a régióból van biztonságpolitikai együttműködése, illetve az az érdeke, hogy Kína ne tudja ezt a régiót teljesen a befolyása alá vonni. Tehát ezért is, hogy említettem, szokás ezt a régiót a két szuperhatalom egyik főütközési zónájának tekinteni. És köztük áll, mondjuk így, hogy köztük, 10, illetve most már 11 dél-kelet-ázsiai ország, amelyek együtt alkotják a Dél-Kelet-Ázsiai Nemzetek Szövetségét, az ASEAN angol rövidítéssel. Ugye alapvetően ez a szövetség az olyan szempontból is jó a tagországoknak, hogy biztosít számukra valamiféle védelmet, valamiféle védőernyőt a külső hatalmi befolyásolási próbálkozásokkal szemben, illetve a kisebb tagországoknak, mint nem csak Indonéziáról van szó, hanem akár egész kis tagországokat is sorolunk, mint például a legutóbb csatlakozott Kelet-Timort. Ezeknek az országoknak ez a szövetség lehetőséget biztosít, hogy hallathassák a hangjukat, illetve a saját súlyukon felül képviseltessék magukat a regionális politikában.
2: Igen, ennek külön műsort szenteltünk éppen önnel.
1: Igen, erről
2: néhány hónappal ezelőtt. Igen. Izgalmas társulás. A kisebb országok közül van-e olyan ott Indonéziával kapcsolatban, amelyik ellenséges?
1: Alapvetően ellenséges, kifejezett ellenségességről nem beszélhetünk, és igazából rá is térhetünk akár az indonéz külpolitika egyik fő sajátosságára, az el nem kötelezettség vagy egyensúlyozás. Ezt egyébként ők úgy nevezték el, hogy szabad és aktív külpolitika, tehát így lehet lefordítani az indonéz elnevezést. Azért szabad, mert hogy nem akar egyetlen nagy hatalom oldalára sem állni a különböző konfliktusokban, és azért aktív, mert a saját sorsát akarja a kézbe venni és akarja irányítani. Tehát Indonéziának hagyományosan ez a fő külpolitikai stratégia. És ahogy ön is említette a bevezetőben, tehát most sok olyasmi történik a világban, ami ezt a stratégiát egyre nagyobb kihívások elé állítja.
2: Hát igen, Indonézia a sok lábon állás, a multilateralizmus bajnoka, úgy is mondhatjuk. Miben nyilvánul meg ez az egyensúlyozás konkrétan? Tehát hogyan egyensúlyoz akár Kína és az Egyesült Államok között, akár ott van még India, Oroszország, tehát milyen konkrét lépésekben nyilvánul ez meg?
1: Ugye egyrészt ennek a mondjuk így egyensúlyozó politikának az egyik sarokköve az, hogy Indonézia mindig ragaszkodik ahhoz, hogy a nemzetközi jog az irányadó, a mérvadó, hogy a nemzetközi jog alapján kell rendezni a konfliktusokat, stb. Most nyilván az iráni háború, az, ahogy említettem, ez egy elég komoly kihívás elé állította ezt a szemléletet, ezt az irányvonalat, és erre majd valószínűleg mindjárt ki is fogunk térni. Hogyha a térségben megjelenő kapcsolati háború, határút akarjuk egy kicsit elgondolni, vagy elképzelni magunknak, akkor ugye ott van Kína, ami azért térség valamennyi országának a legnagyobb kereskedelmi partnere. Ezért gyakorlatilag egyik ország sem engedheti meg a térségben magának azt, hogy teljesen elvadítsa, idegenítse magától Kínát. És egyébként egy nagyon-nagyon érdekes pragmatizmust látunk ebben a kérdésben, hogy ugye a térség több országának területi vitája van Kínával, Fülöp-szigeteknek, Vietnámnak, stb., de mellette pedig vígan tudnak gazdasági együttműködésekről, partnerségről, kölcsönös befektetésekről tárgyalni. Tehát úgy gondolom, ez is egy érdekes sajátossága a világunknak, a globalizált világgazdaságnak, amiben élünk, hogy olyan országok is, amelyek egyébként rendszeresen ütköznek bizonyos területi kérdésekben, ugyanakkor meg ezt félre tudják tenni, és tudnak gazdasági partneri kapcsolatokat építeni. Ez egyébként kedvez, ez a szemlélet, ez olyan országnak, mint Indonézia, amelyek azt mondják, hogy mi nem akarunk egyik oldalra sem állni, mi a saját érdekeinket akarjuk követni, és ez szükségünk van mind arra, hogy több partnerhez kapcsolódjunk, hogy minden hatalommal megpróbáljunk jó viszonyt ápolni.
2: Ott a nyersanyaggal kapcsolatban is vannak követelései vagy igényei Kínának?
1: Kínának inkább érdekei vannak a nyersanyaggal kapcsolatban, ugye arról beszélgettünk, ez egy nagyon fontos ásványkincs, az elektromos autókhoz használt technológiákban is felhasználják, és hát tudjuk, hogy az elektromos járművek terén Kína ugye abszolút megkérdőjelezhetetlenül világ első, és Indonézia ebben a tekintetben be tud csatlakozni a Kína által dominált értékláncokba, termelési hálózatokba, ugyanakkor ott van az Egyesült Államok, amelyik pont csökkenteni akarja a függőségét Kínától a kritikus ásványok terén, ugye ez az egyik nagy ütőkártya Kínának az Egyesült Államokkal szemben, amit ki is játszott a tavalyi kereskedelmi háború során, és gyakorlatilag ez volt Kínának az a fegyver, amivel tárgyalóasztalhoz tudta ültetni Washingtont. És hogyha Indonézia Kína által dominált értékláncokba tagozódik be, az megint egyfajta Kína felé való sodródás vagy orientációt jelent. És most februárban írt alá egy érdekes kereskedelmi megállapodást az Egyesült Államok és Indonézia, amelyben pont olyan kitételek kerültek be, hogy Indonézia feloldja a kritikus ásvány exportra vonatkozó tilalmat az Egyesült Államok felé, illetve hogy amerikai cégeket, beruházásait vonja be a saját területén a nikkel feldolgozásba.
2: Ez nagyon érdekes, az ön egyik elemzésében olvastam, hogy Indonézia nem a nyersanyagot szeretné exportálni, hanem azt szeretnék, hogyha minél többen a feldolgozóiparban részt vennének, hogyha minél magasabb szinten lenne feldolgozva bármilyen nyersanyag, vagy bármilyen termék, amit Indonéziában előállítanak. Most ez a kereskedelmi megállapodás Amerikával ezt egy kicsit felülírja, nem? Tehát engedniük kell akkor ebből a törekvésükből.
1: Ez így van, ugye, ahogy ön is mondta, ennek az az oka, hogy Indonézia nem akar egyszerű gyarmattá válni, jön egy nagyhatalom, megveszi a kitermelt ásványkincseket, boldogan elviszi, és a valódi hozzáadott érték, az ipar, a termelés, az pedig a saját területén valósítja meg. Ugye ezért folytat Indonézia egy olyan stratégiát, hogy ne csak az ásványkincsért jönjenek ide a cégek és vigyék el, hanem hozzák ide a termelést, az ipart, az értékláncnak minél több fázisa, minél több stációja ott valósuljon meg az ország területén. És igen, valóban ez a kereskedelmi egyezmény ebben a tekintetben felvet Indonézia szempontjából bizonyos aggályokat. Jakarta állítja egyébként, hogy ez nem fog változtatni ez a megállapodás semmit az eddig követett stratégián, hát majd meglátjuk, ezt majd az idő eldönti, de minden esetre rámutat arra, hogy az Egyesült Államok komolyan tudta befolyásolni az indonéz vezetésnek a döntéseit ilyen tekintetben.
2: Mit szól ahhoz Kína, aki eddig az erősebb fő partnere volt Indonéziának, hogy most Indonézia az Egyesült Államok felé is egy nagy lépést tett ezzel a megállapodással, tehát itt azért összefeszülnek az érdekek.
1: Így van. Kína elég visszafogottan reagált, tehát nem volt valami látványos kirohanás. Ezzel együtt meglátjuk, hogyan fogják értékelni a jövőben. Értékelhetik úgy, hogy ezzel, ahogyan is mondta, Indonézia úgymond az Egyesült Államok felé orientálódik. De ugyanakkor Peking sem akarja magától elidegeníteni Indonéziát, mert ők is tisztában vannak az, hogy óriási piac, ugye a föld legnagyobb nikkel készlet ott található, tehát számukra is egy értékes gazdasági partner, és itt nagyon óvatosan kell gyakorlatilag ilyen szempontból ők is picit lavíroznak, vagy egyensúlyoznak, hogy ne az legyen, hogy egy agresszív külpolitikával az Egyesült Államok felé tolják még inkább Indonéziát, úgyhogy ebből is látszik, hogy ez egy nagyon, nagyon izgalmas és sok összetevős sakkjátszma.
2: Milyen kapcsolata van Oroszországgal például? Viszonyul-e egyáltalán valahogy Oroszországhoz?
1: Oroszország olyan szempontból más, ez jóval messzebb van, mint akár Kína, és mondjuk nincs olyan közvetlen jelenléte a régióban Oroszországnak, mint mondjuk van az Egyesült Államoknak. Ugyanakkor pont az iráni háború mutatta meg azt, hogy az USA-Kína kettősen túlmenő partneri kapcsolatok is mennyire értékesek tudnak lenni. Ugye hiába a kőolajkitermelő ország Indonézia, azzal, hogy a Hormuzi szoros lezárta Irán, bizonyos komoly és fontos kőolajszállítmányok nem jutottak el Indonéziába, és azonnal el is kezdtek tárgyalni arról Oroszországgal, hogy milyen együttműködés révén tudják Indonézia energiabiztonságát a jövőben biztosítani. Ezen túlmenően egyébként pedig évente tart közös katonai hadgyakorlatot, haditengerészeti gyakorlatot az indonéz haderő, illetve az orosz haditengerészet néhány egysége, úgyhogy ez is mutatja, amiről beszéltünk az elején, hogy az ország nem akar sem egyik, sem másik fél mellé állni, illetve próbál minden komoly hatalommal valamiféle partneri kapcsolatot kiépíteni.
2: Katonai szempontból hogyan áll Indonézia? Van-e saját haderőfejlesztése, saját gyártása, kiktől vásárol, kikkel működik együtt partnerségben vajon?
1: Ebben a tekintetben is az ország igyekszik több lábon állni, hát nyilván van valamilyen szintű saját hadipara az országnak, de ezen túlmenően nyilván szüksége van valamiféle védelmi együttműködésen áll erősebb katonai hatalmakkal is, és úgy gondolom ez tükröződött abból, hogy áprilisban aláírtak az Egyesült Államokkal egy védelmi együttműködési megállapodás, de nagyon érdekes volt az időzítés, mert pont azon napon, amikor Washingtonban ezt aláírta az indonéz védelmi miniszter, az ország elnöke éppen Putyinnal tárgyalt Moszkvában arról, amit említettem az energiabiztonsági
2: alatt,
1: kérdésekről.
2: És a tenger alatt járókról.
1: Nem, elsősorban a kőolajról, illetve energiahordozóknak a vásárlásáról, tehát ez nagyon látványosan mutatja, úgy gondolom azt, hogy ezt a megpróbálni, ezt a több lábon állást, és hogy nem lehet egyfajta ilyen vagy logikával megítélni ezeknek az országoknak a külpolitikai törekvéseit.
3: Gorecki Péterrel, a Magyar Külügyintézet vezető kutatójával Posgai Nóra beszélgetett.

0: jogsegélyben folytatjuk a cselekvőképesség témáját. Szalai Kornél Géza jogásszal beszélgetünk. Kérdéseiket, észrevételeiket várjuk minden nap a 255 33 76-os telefonszámon, illetve a szalaikg@gmail.com címen. Kérjük, hagyják meg elérhetőségüket, és jogi szakértőnk visszahívja önöket. A műsorból hallanak egy részletet.
1: Miért igényel gyámhatósági engedélyt a törvényes képviselő a kiskorúnak az örökléssel kapcsolatos jognyilatkozataihoz?
2: Azért szükséges, mert a kiskorú kedvezményezetként, örökösként, hagyományosként érintett lehet, ingyenes vagyoni előny származhat ezekből az ügyletekből, így indokolt a gyámhatóságnak vizsgálnia a kiskorú érdekeit, ha ezektől a vagyoni előnyöktől elesne. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kiskorú törvényes képviselője önállóan a kiskorú nevében nem utasíthatja vissza az örökséget, vagy nem támadhatja meg a végrendeletet.
1: Mi igényel gyámhatósági hozzájárulást a kiskorú ingatlan vagyonával kapcsolatban?
2: A kiskorú ingatlan tulajdonának átruházása, vagy bármely módon történő megterhelése is gyámhatósági jóváhagyáshoz kötött. Ezekben az esetekben a kiskorú tulajdonában lévő ingatlan vagyonnal kapcsolatos rendelkezés az, amelyhez szükséges a gyámhatósági jóváhagyás. Az ingatlan vagyont, ami részben vagy egészben a kiskorú tulajdonában áll, mint értékét megőrző vagyontárgyat, a kiskorú törvényes képviselője a kiskorú nevében nem adhatja el, illetve nem terhelheti meg szabadon, ugyanis adott esetben az a kiskorú érdekeivel ellentétes lehet. Ilyenkor azt, hogy az ügylet a kiskorú érdekében állt-e, a kiskorú érdekeivel ellentétese, a kapott vételár megfelele, stb. A gyámhatóság vizsgálja. Szintén ide tartozik az az esetkör, amikor a kiskorú személy vevőként vesz részt az ingatlan adásvételi szerződésben, azonban az ingatlan megszerzése nem tehermentesen történik. Ilyen eset, amikor a kiskorú nevében, a kiskorú vagyonából a törvényes képviselő haszonélvezettel terhelt ingatlant vásárol.
1: Mit jelent az úgynevezett beszolgáltatott vagyon, és mi az ezzel kapcsolatos jogi szabályozás? Létezik-e ilyen szabályozás?
2: Igen, létezik a beszolgáltatott vagyon fogalma a régebbi családjogi szabályozásban, még az 1952. évi 4-es törvény, azaz a családjogi törvény alapján nem a házastársak egymás közötti vagyonviszonyaira, hanem a kiskorú gyermekek vagyonának védelmére vonatkozott. A korábbi törvény előírta, hogy a kiskorú gyermek tulajdonában lévő bizonyos vagyontárgyakat, például készpénz, értékpapír, a szülők kötelesek voltak a gyámhatósághoz vagy egy meghatározott letéti helyre beszolgáltatni. Ez az intézkedés megakadályozni volt hivatott, hogy a szülők a gyermek vagyonát feléljék, vagy kockázatos módon kezeljék. A beszolgáltatott vagyonról a gyámhatóság külön nyilvántartást vezetett. A beszolgáltatás hátránya ugyanakkor az volt, hogy a gyakorlatban gyakran megkötötte a szülők kezét, mert a beszolgáltatott vagyont nem tudták hatékonyan befektetni, vagy gyümölcsöztetni a gyermek érdekében. A hatályos polgári törvénykönyv megszünteti a gyermek vagyonára vonatkozó általános beszolgáltatási kötelezettséget, amellyel elkívánja ismerni, hogy a szülők a gyermekük vagyonát főszabályként a legjobb tudások szerint kellő alapossággal és gondossággal kezeli. A törvény ezért csak szankciós jelleggel és csak akkor írja elő a gyermek pénzének és értéktárgyainak gyámhatóság által elrendelt átadását, ha a szülői felügyeletet gyakorló szülők, gyermekük vagyonának kezelések tekintetében kötelezettségüket a gyermek érdekeit súlyosan sértő módon nem teljesítik, vagy kifejezetten megszegik. Az átadott vagyonnal történő rendelkezéshez írja elő a törvény a gyámhatóság jóváhagyásának szükségességét. Ebben az esetben a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendelet adott szakasza a kiskorú gyámhatóságnak átadott vagyonáról való szülői jognyilatkozathoz értékhatártól függetlenül szükséges a gyámhivatal hozzájárulása.
1: Van egy gyámhatósági megkötés a kiskorú ingó vagyonával kapcsolatban?
2: A kiskorú gyámhatóságnak át nem adott vagyonáról való rendelkezést érintő szülői jognyilatkozathoz abban az esetben szükséges a gyámhivatal jóváhagyása, ha a szülői rendelkezéssel érintett vagyon értéke meghaladja a szociális vetítés alap összegének 60-szorosát. Ebben a körben a gyermek személyes tulajdonát képező, a fenti megjelölt értékhatárt meghaladó mértékű ingó és készpénz vagyonát, illetve vagyoni értékű jogát, például értékpapír vagy üzletrész, esetleg részvény, érintő jogügyletek tartoznak. A bírói gyakorlatból is érdemes talán megjegyezni azt, hogy együttesen gyakorolt szülői felügyelet esetén a kiskorú vagyonából rendelkező társasági szerződést a kiskorú nevében mindkét szülőnek alá kell írnia, ingatlanaportról rendelkező szerződés esetén a gyámhatóság hozzájárulása is szükség van. Ellenkező esetben a társasági szerződés érvénytelen.
0: Kérdéseiket, észrevételeiket várjuk minden nap a 255 33 76-os telefonszámon, illetve a szalaikg@gmail.com címen. Kérjük, hagyják meg elérhetőségüket, és jogi szakértőnk visszahívja Önöket. A héten történt véget ért.
1: Várjuk Önöket a jövő héten is, ugyanekkor, ugyanitt a Magyar Katolikus Rádió hullám hosszán. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina
0: és Nagy György András.

0: Ed Hamilton felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonegy óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Magyar Péter szombat reggeli rendkívüli sajtótájékoztatóján kijelentette, az Orbán kormány menekülttábort akart építeni, már a helyszín is megvolt Vitnyéden, ahol egy kollégiumi épületben olyan beruházásokat kezdtek el, amelyek alkalmassá teszik az ingatlant migránsok befogadására. Orbán Viktor ezt azzal cáfolta, hogy Magyarországon nincs migránstábor, nem is lehet, mert az emberek ezt népszavazással eldöntötték. A Vitnyét Csermajori ingatlan jelenleg oktatási célokat szolgál, a kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium általános iskola és óvoda rendelkezésére bocsátották saját intézményük felújításának idejére, tájékoztatta az ingatlan vagyonkezelője a Győri Szent István Egyetem szombaton közleményben az MTI-t. Miután Magyar Péter miniszterelnök egy sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy az Orbán kormány 2024. augusztusában Vitnyédnél 500 fős migránstábort kezdett el építeni 5 milliárd forint közpénzen. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt szombati tisztújító kongresszusán. A négy alelnök Gálkinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Krejcsi Bálint lett. Orbán Viktort, aki a pártelnöki posztra egyedüli jelölt volt, titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg a küldöttek egy évre. Benyújtották az országgyűlésnek a közmédia átalakítására vonatkozó törvényjavaslatot pénteken. A javaslat szerint az MTVA beolvadna a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT-be, majd az így létrejövő társaság neve Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT lenne. Ez vinné tovább a rádiós, televíziós, audiovizuális, digitális és műsorgyártási közszolgálati feladatokat. A Pécsi Egyházmegyében szolgáló lelkipásztorok szüleit fogadta Felföldi László püspök a héten. A 2013 óta minden évben megtartott találkozón a résztvevők közösen adnak hálát Istennek gyermekei hivatásáért. A főpásztor külön-külön köszöntötte az érkezőket, majd köszönetet mondott azért a szülői szeretetért, melyből gyermekeik papi hivatása sarjadt. A magyar tulajdonban lévő Microsec e-Signo hitelesítés szolgáltató lett az Európai Unió első minősített attribútum tanúsítvány szolgáltatója. Míg a minősített elektronikus aláírás azt igazolja, hogy az elektronikus dokumentumot az aláíró aláírta, az attribútum tanúsítvány azt is dokumentálja, hogy az aláíró milyen szerepkörrel vagy jogosultsággal rendelkezik, valamint az aláíró személyre vonatkozóan is egyértelmű információval szolgál. Több mint 100 000 vettek részt péntek este a mozgás éjszakáján. A szervezők szombati közleménye kiemeli, hogy a budapesti központi helyszín mellett több mint 80 település csatlakozott az ország legnagyobb ingyenes szabadidősport eseményéhez. A budapesti helyszínen jelen volt Pósfai Gábor belügyminiszter is, aki találkozott a szervezőkkel, és több helyszínen is kipróbálta a sportágakat. Végül a várható időjárásról. Vasárnap délelőtt még kevés, délutántól viszont egyre több helyen várható zápor, délnyugaton heves zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Hallottátok, hogy ezt is mondták a régieknek, hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett esküdet. Én pedig azt mondom nektek, egyáltalán ne esküdjetek, sem az égre, mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának zsámoja, se Jeruzsálemre, mert az a nagy király városa. De még saját fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod ősszé vagy feketévé tenni. Legyen a ti beszédetek igen, igen, nem, nem. Ami ettől eltér, az a gonosztól való. Ezek az evangélium igéi.

Szent Máté evangéliumának 5. fejezetéből a 33-tól a 37. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc. A Vatikáni Rádió magyar adása következik.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa üzenete a papi megszentelődés napjára, az életszentség részvétel Krisztus misztériumában, a Szent Atya levele az időskorról, az élet értékét nem a hatékonyság, hanem a szeretet adja meg, Sas Szárny, Sajgó Balázs atya emlékedése az évközi 11. vasárnapra. Pápai üzenet a papi megszentelődés napjára, az életszentség részvétel Krisztus misztériumában. Június 12-én pénteken, Jézus Szent Szívének főünnepén, a papi megszentelődés napja alkalmából Leó pápa üzenetet intézett a katolikus papokhoz, amelyben arra kéri őket, hogy elkötelezetten részesüljenek Krisztus misztériumában, járják az egység útját, és merítsenek erőt Krisztus szívéből saját életszentségük elmélyítésére. Jézus Szent Szíve ünnepén, amikor az egyház urának átszúrt szívét szemléli, amelyből béke és egység fakad az egész emberiség számára, a Szent Atya a paptestvéreihez Isten felhívásával fordul: legyetek szentek, mert én az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok. Ez az isteni hívás, bár mindenkihez szól, mégis különös erővel hangzik a papság felé. A szentség nem egy lehetőség a sok közül, és nem is egy elvont ideál. Kérdőre vonja minden ember identitását, aki osztozni akar a feltámadott életében. Isten arra hív minket, hogy részesedjünk az ő szentségében, mert ő szent, és megmutatja nekünk a követendő utat. Hagyjuk, hogy szíve szerint formálódjunk. Ez egy különösen radikális hívás, ami hűséges az ígéretéhez. Szívem szerint való pásztorokat adok nekik, akik tudással és értelemmel vezetnek titeket, ahogy Jeremiás prófétán keresztül biztatta az ő népét. A tőlünk kívánt szentség a bizalommal teli önátadás, vagyis engedjük, hogy szent lelke átalakítson minket. Ám éppen itt jelenik meg papi életünk nagy paradoxona. Noha hivatásunk, hogy részesüljünk Isten szentségében, de ezt a kincset cserépedényben hordozzuk, hiszen korlátozottak és tökéletlenek vagyunk, gyakran gyengeség és fáradtság, néha sebek jeleivel. Hogyan is válaszolhat egy ennyire sebezhető emberi szív egy ilyen magasztos hivatásra? Kérdezte a pápa. A pap is megtapasztalhatja ezt a feszültséget, mégis tudja, hol talál békét. Az Úr Jézus nyitott oldalsebében. Szívünk egyesülése Krisztus szívével nem csak néhány kiválasztotté, hanem az egy szentségi, eukarisztikus, mindennapos úton járás. Pappá szentelésünkkel Krisztushoz váltunk hasonlóvá, de mindig újra kell éreztenünk magunkban a kegyelem ajándékát az eukarisztia napi ünneplésével, az imádsággal, Isten igéjének elmélkedésével és a testvéreink iránti alázatos szolgálattal. Maradjunk egységben Krisztussal mindabban, amit teszünk, és ami naponta történik velünk. Az életszentséget ne keressük elszigetelt erőfeszítésekkel, mert az sokkal inkább a minket megelőző, fenntartó és átalakító kegyelemnek való megfelelésben áll. Valójában nincsenek különálló részek emberségünkben. Az ima, a szolgálat, a kapcsolatok, a fáradtság, az örömök és a kudarcok mind-mind kiváltságos

0: segítői lehetünk, a jó pásztor gyengétségének tanúi, aki összegyűjti a szétszórodottakat és meggyógyítja a sebesülteket, szólt Leó pápa üzenete. Az életszentség nem annyira az aszkézis és a tökéletesség iránti erőfeszítésben rejlik, hanem inkább abban, hogy bizalommal ragaszkodjunk a Jézus átszúrt szívében kinyilatkoztatott szeretethez. Erre utal János evangélista, amikor a megfeszített, megnyitott oldalát láttatja, amelyben Isten szentsége nem egy különálló tökéletesség elérhetetlen távolságában rejlik, hanem egy sebészhetővé váló szeretetben, amely az irgalom és az élet forrásává válik. Jézus szent szíve Isten szeretetének tökéletes ikonja, a mindenható szereteté, mert a fájdalmat kegyelemmé, a szenvedést reményé tudja alakítani. Jézus áldott szíve az a hely, ahol a szentség közelségként és gyengétségként nyilvánul meg. Ezért fontos, hogy olyan kapcsolatban legyünk Istennel, amely nem távolít el minket másoktól, hanem közel visz mindenkihez. Ha a mi tökéletes szívünk Jézus átszúrt szívével egyesül, akkor megszületik a szentség útja bennünk. Már nem önmagunknak élünk, hanem Krisztus él bennünk. Az ilyen szentséget nem egyedül éljük meg, éppen ezért mi paptestvérek keressük egymást, hallgassuk meg egymást, támogassuk egymást. Az a pap, aki elszigeteli magát, lassan elhalványul. Az a pap, aki testvéreivel jár, növekszik. Szent Ágoston így emlékeztet minket, hogyan kerülhetjük el a sötétséget? Azzal, hogy szeretjük testvéreinket. Mi a bizonyítéka annak, hogy szeretjük testvéreinket? Az, hogy nem bontjuk meg az egységet, és szeretetben élünk. Ehhez a papok újítsák meg minden nap az itt vagyok érzést Krisztus átszúrt szíve előtt, és örömmel emlékezzenek az Arcis Szent Plébános szavaira. A papság Jézus szívének szeretete. Üzenete végén Leó pápa minden papot a szűzanya, a papok édesanyja közben járására bíz, aki szívében megőrizte fia misztériumát, és minket is megtanít arra, hogy megőrizzük a világ megváltójának szívdobbanásait.
1: Leó pápa az időskorról. Az életértékét nem a hatékonyság, hanem a szeretet adja meg. Június 10-én tartották Rómában a Világiak, Család és Életdikasztérium szervezésében a nemzetközi találkozót, amelyen több mint 200 szakértő tanácskozott a következő témáról. Híd az ég felé. A törékenység tanítása az erő idején. Államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával Leó pápa levelet küldött a konferenciára, melyben arra buzdít, hogy a gyöngeség teológiáját követve ismerjük el, tiszteljük és értékeljük az idősek tapasztalatát, ők pedig szilárd értékeket adjanak tovább a fiataloknak. A dikasztérium prefektusának Kevin Ferrell bíborosnak címzett levelében a Szent Atya megállapítja: a mai társadalomban az öregség egy összetett és távlatokban gazdag időszak, az egyház számára pedig, mely mindig is fontosnak tekintette az idősek jelenlétét, kiemelten számít ez a kezdeményezés. Ma a világ sok részén az élteskorúak gyakran még sokat tehetnek a közösség szolgálatára. Ezt számos önkéntességi forma bizonyítja, mely az egyházi élet sok területén alapvető fontosságú. Ezen túlmenően az időskor a keresztény élet egy mélyebb és jelentős szempontjára irányítja rá a figyelmet, a gyengeség értékére. Az átlag életkor növekedése magával hozza az öregséggel járó törékeny életkor kitolódását is, ez pedig el kell, hogy gondolkodtasson minket a létezésnek erről a korszakáról. Milyen értéket tulajdonítsunk annak a sok évnek, amit egy férfi vagy nő testi vagy szellemi gyengeségben élhet? Milyen keresztény távlattal lehet ezt az időszakot megtölteni? Hogyan hirdessük azt, hogy az emberi élet mindig, minden szakaszában megőrzi végtelen méltóságát? Az idős pasztorációval foglalkozó konferencián ezekre a kérdésekre keresték a választ, melyért felelősek vagyunk. 14. Leó pápa megállapította, hogy a törékenység részét alkotja létezésünk csodájának. Vagyis lelki és közösségi értéke van, hiszen kölcsönös függésben vagyunk egymással.

0: mástól, és szükségünk van Istenre. Ferenc pápa úgy beszélt erről, mint magisztériumról, mely sokat taníthat a mai kor emberének. Az idősek azzal, hogy békésen elfogadják az évek múlásával járó korlátokat, anélkül, hogy elrejtenék, vagy ezért szégyenkeznének, az élet tanító mesterei lehetnek. Mindenkinek, és főként a fiataloknak megmutathatják, hogy a létezés értékét nem a hatékonyság vagy az önellátás mércéjével mérjük, hanem az alapján, hogyan tudunk szeretni és szeretve lenni, adni és kapni. Az öregség így kegyelmi időszakká válik, amit imádságban, szolgálatban, gyöngétségben élünk meg, megőrizve és továbbadva az emlékezetet, áldásként a jövő nemzedékek számára. Szent Pál szavaival így lesz a törékenység teológia. Azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. Hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. A társadalom, amiben élünk, a teljesítmény és a versengés logikája szerint működik, ezért az erőt a hatalom mutogatásának fogja föl, és hajlamos az önkényeskedésre. Ezt látjuk a nemzetközi szintéren, ahol tragikus módon a háború újra elterjedt stratégiai eszközzé vált. De a mindennapos életben is észrevesszük ezt azon, ahogy egymáshoz viszonyulunk. A hétköznapokban ugyanis egyre gyakrabban találkozunk egy olyan mentalitás jeleivel, amelyik összekeveri az erőt a hatalmaskodással, és a szelídséget a gyengeséggel. Az egyház az ilyen viselkedés formákkal szemben továbbra is az evangélium üzenetét kínálja föl, mely azt mondja, hogy boldogok a szelídek és az alázatos szívűek. Közösségeink idős tagjai, tapasztalatuk és életbölcsességük okán az első és leghitelesebb tanúi ennek az emberről alkotott keresztény felfogásnak, állapította meg levelében a pápa, majd annak a kívánságának adott hangot, hogy a konferencia segítsen előmozdítani az idősek iránti tiszteletet, hálát és elismerést, valamint felébreszteni bennük a felelősséget, hogy a jövő nemzedékeknek egészséges és szilárd értékeket adjanak át.
1: Sassány címmel most hallgassák meg Sajgó Balázs atya emlékerését az évközi 11. vasárnapra.
2: Sasszárny. Egy fiatalasszony a játszótéren figyeli kisfiát, aki teljesen belefeledkezik játékába. A fiatalasszonytól nem messze ül egy férfi, aki szintén játszó kisfiát követi tekintetével. A két felnőtt néhány szót vált egymással, majd a férfi órájára tekintve jelzi kisfiának, hogy indulhat neki már hazafelé. A gyermek azonban kérleli édesapját, hogy még csak 5 percet maradjanak. Az édesapa enged a kérésnek, és amikor 5 perc múlva újra megismétlődik a jelenet, a gyermek újabb 5 percet kér apjától. A férfi elmosolyodik, bólint, és a kislegény lelkesen hintázik tovább. Hallja, uram, maga aztán igazán türelmes apuka, szólal meg újra padon ülő asszony elismerően. A férfi hosszasan maga elé tekint, aztán így válaszol. Tudja, a nagyobbik fiamat tavaly elgázolta egy részek sofőr itt a közelben. Bár rettenetesen bánt, mégis igaz, hogy nagyon kevés időt töltöttünk együtt. Most persze bármit megadnék, hogy kaphassak csak még 5 percet vele. Megfogadtam, hogy soha többé nem követem el ugyanazt a hibát. A fiam most azt hiszi, hogy kapott még 5 percet a hintázásra, pedig valójában én kaptam még 5 percet, hogy láthassam őt, amint önfeledten is boldogan játszik. Hát ezért lát engem türelmesnek. Ha egy szerető édesapa így közelíti meg gyerekével való kapcsolatát, mennyivel inkább az Isten, akinek az ember iránti szeretetére nagyon szépen mutatnak rá az évközi 11. vasárnap szentírási szakaszai. A szentírási szakaszt 3 szóval foglalom össze. Sasszárny, kiengesztelődés és meghívás. Sasszárny. A sas a határtalan erő és a hatalom szabadság jelképe. Olyan erőt szimbolizál, amely meghaladja tényleges méretét, hiszen sok esetben a saját súlya jóval kevesebb, mint az áldozatái. Aki felismeri életében az isteni erő fontosságát, az igyekszik felülmúlni önmagát úgy, hogy ráhagyatkozik az isteni áramlatra. Engedi, hogy ez az áramlat a rá is kiáradó Szentlélek magával ragadja, hordozza, és így növekedjék benne az isteni élet. Ahogy a zsoltárokban olvassuk, mint a sasé megújul ifjúságot, vagy Izajás prófétánál, de akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárra kelnek, mint a sasuk. Egyik idős papbácsi mesélte, amit ő is hallott, amikor a nagypüspök Mártonáron a nehéz időkben egyedül üldögélt kertjében, és úgymond meglátogatták az állam emberei, megkérdezték, nem fél egyedül? Mire azt válaszolta, a verebek csoportosan, a sasok magányosan. A sas úgy magányos, hogy tudatában van erejének. A sasszány tehát kihívás és meghívás, hogy megértsem, ki az Isten valójában, és legyen bátorságom ráhagyatkozni. Ebben segít a következő kép, a kiengesztelődés képe. Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében a Krisztus halála általi kiengesztelődésről ír, amelyet csak akkor érthetek jól, ha Isten haragját a gonoszsággal és bűnnel szembeni haragjaként értelmezem. Isten szereti az embert, az ember bűnét viszont nem. S mivel az ember hamisságát csak az ember igazsága képes helyreállítani, ezért az ember fia megteszi ezt minden emberért és minden ember helyett. Így békülhet ki az ember az Istennel, s így minden embernek meg kell tennie a maga részét, hogy növekedjék a kiengesztelődés folyamata az egyes emberben is és az emberiségben is. A kiengesztelődés nem azt jelenti, hogy Isten megharagszik, mert elfordulok tőle, hanem pontosan ellenkezőleg. Én vagyok az, aki hátat fordítok neki, és ő utánam jön. Érintget és szólítgat, hogy feléje forduljak. Ráhagyatkozzam Szent Lelkére, hogy újra hordozhasson, és vele szárnyaljak, mint a sasok. Ő az, aki türelmes, aki vár, aki időt ad mindig nekem. A kiengesztelődés nem más, mint Isten szeretetének megnyilvánulása, megmutatkozása. A kiengesztelődés tőle indul, és nem tőlem. Ennek legnagyobb jele a kereszt, amely azt mutatja, hogy Isten elküldte fiát, hogy mondja el nekünk általa, mennyire szeret. Ha Isten haragját mutatná Jézus, akkor nem vállalja szenvedéssel teljes, kínos és megalázó kereszthalált. Jézus nem a szenvedést választotta, hanem Isten akaratát. Nem akart ő sem szenvedni, de ez lett az a mód, amellyel megmutatta, hogy Isten akkor is szeret, ha mi nem. Meghívás. A tanítványokat az evangélista néven nevezi. Nem tudósításként, hogy megtudjuk, kik voltak, hanem meghívásként és felhívásként, hogy kiké váltak. Az erőtlen emberek ráhagyatkoztak Istenre, és vele erőssé váltak. Mindannyiunknak ez a feladata. Meghívott és sasszárnyon hordoz. Erejével erősít és felvértesz, ha hagyom. Sasszárny, kiengesztelődés és meghívás. Ezek a kulcsszavak, amelyeket ha ismételgetek, jobban beépül életembe az a tény, hogy Isten előbb szeret engem, mint én őt. Engedjem, hogy megérintsen, hordozzon.
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
3: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Antonio Vivaldi C-dur koncertó két furujára, hegedűre, mandolinra, teorbára című művének harmadik tételét Ugo Orlandi és Dorina Frati játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
1: Gion Nándor, virágos katona. 19. rész.

Rézi több mint 2 évig volt távol, akkor hazajött látogatóba. A templom előtt találkoztam vele egy szép vasárnap reggel. Nagy misére igyekeztem, ő meg ott sétált a templom előtt Katival és öcsével, csúnya, szeplős Péterrel. Váratlanul bukkant fel, nem is tudtam, hogy itthon van. Meglepetten és kissé megilletődve mentem oda hozzá. Zavartan üdvözöltem. Úgy ráztam meg a kezét, mint a kupecok, amikor alkut kötnek. Megemberesedtél, mondta Rézi mosolyogva. Szép bajuszt növesztettél. Te nem változtál meg, mondtam. Külsőleg pontosan olyan volt, mint amikor meglátogatott a Kálvárián. Tényleg nem változott meg. Tulajdonképpen emiatt voltam leginkább zavarban. Mikor jöttél Németországból? Amerikából jöttem, mondta Rézi. New Yorkból. Úgy tudtam, hogy Németországban vagy. Egy évig voltam Németországban, mondta. Aztán elmentem Amerikába rokonaimmal. Feltaláltad magad? Persze. Egy nagy varrodában dolgoztam. Megtanultam varni. Tanácstalanul topogtam előtte, nem tudtam, hogy mit kérdezzek tőle. Zavart, hogy több mint 2 év alatt semmit se változott, és zavart Kati is, aki elbigyeztett szájjal hallgatott bennünket. Végül azt mondtam, mesélj Amerikáról. 5 emeletes épületben dolgoztam, mondta Rézi. Az 5. emeleten. Mit láttál New Yorkban? Egyszer találkoztam Janik Józseffel, aki már régen kivándorolt. Ismerted Janik Józsefet? Nem nagyon emlékszem rá. Őt nevezték úriembernek? Igen. Évekig mosogatott különböző szállodákban, ő is, meg a felesége is. Most már saját szállodájuk van, és alig tudnak magyarul. Mesélj valamit Amerikáról. Az úriember nem érdekel. Nincs sok mesélni valóm, mondta Rézi. A varrodában néger liftkezelők voltak. Egy német lány, aki velem dolgozott, azt állította, hogy a négerek megölik a fehér kisgyerekeket, és kiszívják a vérüket. Rettenetesen félt a liftkezelőtől. Nem tudok sokkal többet mesélni. Ha én kint lettem volna Amerikában, mondtam, egész életemben egyfolytában csak arról mesélnék. Rengeteget dolgoztam, mondta Rézi. Kevés szabad időm volt. Azt hittem, hogy Rézi le akar rázni, és azért nem mesél Amerikáról. Vállat vontam, és azt mondtam neki, örülök, hogy hazajöttél. Most sietek a nagy misére. Mi van Török Ádámmal? Kérdezte. Ő is bajuszt növesztett. Gyakran eljár hozzám a Kálváriára. Te még mindig a Kálvárián ülsz naphosszat? Kérdezte nevetve. Jó hely a Kálvária, mondtam. Jobb, mint Amerika. Lehet, mondta Rézi. Elmegyek majd én is még egyszer oda. Ismét a malomban fogsz dolgozni? Kérdeztem. Csak látogatóba jöttem, mondta Rézi. A malomban már Steffi és Péter is segíthet apámnak. Azt hittem, végleg hazajöttél. Látogatóba jöttem, mert azt írták, hogy anyám nagy beteg. De most már jobban van, nincs komolyabb baja. Hamarosan visszautazom Amerikába. Minden holmim ott maradt, még a ruháim is. Sietnem kell a nagymisére, mondtam, és ismét kezet nyújtottam Rézinek. Sok szerencsét, ha esetleg nem találkoznánk, mielőtt visszautazol. Majdnem biztos voltam benne, hogy nem találkozunk többé. De aztán Rézi mégse utazhatott vissza Amerikába, mert kitört a háború.

Török Ádám több mint 2 évig rendszeresen eljárt a Kálváriára. Úgy látszik, ismét megszerette ezt a helyet. Napról napra ott üldögélt a kápolna teraszán, hátát nekivetette a bronz Jézust tartó feszületnek, és békésen cigarettázott. Mindketten rászoktunk a dohányra, körülbelül abban az időben, amikor bajuszt is kezdtünk növeszteni. Élvezettel füstöltünk a 3 feszület árnyékában. A kápolna teraszát teleszórtuk parányira szívott cigaretta végekkel, és figyeltük a gürcölő tukiakat és az egyre újabb házakat építő Kálvária utcaiakat. Én néha lementem az oszlopokhoz, a virágos katonához. Török Ádám olyankor is a bronz Jézust támasztotta, őt már egyáltalán nem érdekelt a virágos katona, de nem is izgágáskodott többé, nem akart alapos veréssel észhez téríteni. Igaz, én sem meséltem neki soha azokról a helyekről, amelyeket a virágos katona segítségével bekalandoztam. Nem tudnám pontosan megmondani, hogy Török Ádám miért is kedvelte a Kálváriát. Nem csak a virágos katonával, tulajdonképpen a Tuki és a Kálvária utcai emberekkel sem törődött különösképpen. De nagyon valószínű, hogy ezen a nyugodt, csendes helyen tervezte ki a rablásait. Mert időnként, amikor elfogyott a pénze, minden bejelentés nélkül eltűnt a kápolna teraszáról, és napokig a színét sem láttam. Később, amikor ismét megjelent, elmondta, hogy kit fosztott ki, és legtöbbször hozott egy kis csomagot, amit a megfeszített Jézus lába mögé rejtett. 3 emberről tudtam, akiket éjjel leütött az olmos botjával. Kacsicska Pált, az építési vállalkozót, akiről azt mesélték, hogy csíra, vagyis homoszexuális, Demjén Györgyöt, az uzsorást, és egy Jaksity nevű gazdag parasztot. Ezen kívül betört néhány üzletbe is. Azoktól, akiket leütött, csak pénzt vett el. Mind a 3-nál elég sok pénzt talált, az uzsorás Demjénnél majdnem 100 koronát. Az üzletekből pedig apró értéktárgyakat, esetleg kisméretű értékes szerszámokat lopott, amelyek elfértek a megváltó lába mögött. A kis csomagokat legalább 1 hónapig pihentette a rejtekhelyen, utána adta el, de sohasem mondta, hogy kinek. Kezdetben rettegtem egy kicsit ezek miatt a rablások miatt. Féltem, ha elkapják, én is bajba kerülök. De Török Ádám mindent alaposan és körültekintően kitervezett. A lopott pénzt is óvatosan, apránként költötte, úgyhogy nem gyanakodott rá senki. Amíg a pénzből tartott, csendben meghúzódott. Napközben ott volt velem a Kálvárián. Csak esténként váltunk el. Török Ádám befészkelte magát egy Danica nevű szerb özvegyasszonyhoz, és legtöbbször egyenesen hozzáment a Kálváriáról. Nekem nem volt ilyen szerencsém. Legfeljebb a tuki lányokkal próbálkozhattam, ami nem kis veszéllyel járt, mert ezek valamennyien férhez akartak menni minél előbb. Szombaton és vasárnap Török Ádám elszokta hozni apjának a bajuszkötőjét. Az orra alá szorította, és azzal üldögélt a fekete megváltó lábainál. Szombat és vasárnap este ugyanis eljárogatott már táncolni a Kis János kocsmájába, és igen gyakran verekedett a tukiakkal. Én továbbra is a házi bálokon játszottam a takarékoskodó tukiaknak. Télen nem találkoztunk. Török Ádám a Zöld utcában maradt. Én megjártam a házi bálokat. Télen sokszor hétköznap is voltak házi bálok, nem csak szombaton és vasárnap. És néha elmentem a Szentigazhoz is, 21-eztem vele a földbe vájt odújában. Tavasszal pedig újra a Kálvárián voltunk, és a kápolna teraszát teleszórtuk cigaretta végekkel. Kellemesen telt el ez az idő, szinte fél álomban, amit egyedül a Stefan Krebszel való leszámolásom rontott el egy kicsit, de a virágos katona segítségével ezen is gyorsan túltettem magam. Többé nem volt szándékomban hasonló hibát elkövetni. És talán még hosszú évek múltak volna el ilyen félálomban, ha ki nem tör a háború.

Háború véget vetett a csendes kálváriai napoknak. Én nem nyugtalankodtam, ugyan biztonságban éreztem magam a virágos katona közelében, de Török Ádám megvadult a háború hírére. Reggel feldúltan jött fel a kápolna teraszára. Olyan volt az arca, mint valamikor régen egy hideg téli napon, amikor meghallotta, hogy istenes Bibic Mihály 10 láncföldet vásárolt. Hallottad? Kérdezte rekedten, és meg sem várt, hogy válaszoljak. El kell szöknünk. Pénzt szerezni, és minél gyorsabban elszökni. Miért kellene elszöknünk? Kérdeztem csodálkozva. Háború van! Ordított rám Török Ádám. Nem hallottad, hogy háború van? De, hallottam. Hallottam, hogy az emberek háborús nótákat énekelnek. Azt hiszem, néhány háznak az ablakát be is törték az este. Minél gyorsabban el kell szöknünk, mondta Török Ádám. Azért, mert az emberek énekelnek. Török Ádám fújtatva körbejárta néhányszor a kápolna teraszát, akkor megállt előttem, és azt mondta. Fütyülök rá, hogy ki kit leckésztett meg. Azért kell elszöknünk, mert háború van. Itt nincs háború. A Kálvárián soha nem is lesz háború, biztos vagyok benne. Ennél jobb helyre úgysem tudsz elszökni. Mondd, de tényleg ennyire ütődött vagy? Kérdezte megvetően. Ne idegeskedj, mondtam. Ülj oda a megváltóhoz, és gyújts rá. De Török Ádám nem ült le. Ismét keringeni kezdett a teraszon. Akkor én ültem a bronz Jézus lábaihoz. Cigarettát sodortam, és rágyújtottam. Az elsők között fognak behívni bennünket, mondta Török Ádám a feszületek előtt keringve. Az még egyáltalán nem biztos, mondtam. Majd meglátod! Nagyon meg vagy ijedve? Kérdeztem gúnyosan. Török Ádám akkor odajött hozzám, és dühösen leült velem szemben. Ő is cigarettát sodort, rágyújtott. Nem vagyok megijedve, mondta, és utálkozva az arcomba fújta a füstöt. De nem fogom magam hasba lövetni egy nyavajás trónörökösért. Úgy hallottam, hogy egészen rendes ember volt. Mondtam, csak hogy bosszantsam Török Ádámot. A világ összes rendes emberéért sem hagyom magam vágóhídra vinni. Még senki sem visz vágóhídra, nem kell begyulladni, mondtam. Török Ádám felugrott, megkerült engem, és egy kis csomagot húzott elő a fekete megváltó lába mögül. Kibontotta a csomagot. 3 gyémánthegyű üvegvágó volt benne. Henrik Pfeiffernek, a német üvegesnek az üzletéből lopta őket. Rosszkedvűen nézegette az üvegvágók hegyeit, aztán elkeseredetten kifakadt. Elég kopottak már. Lófaszt sem kapok értük. Neked mennyi pénzed van? Körülbelül 10 koronám. Szívesen kölcsönadom. Legalább 100 koronára lenne szükségem. Annyit nem tudok összeciterázni a házi bálokon, mondtam. Nem fogsz te másokáig citerázni, mondta Török Ádám. Legalább 100 koronát kell szereznünk. Minek a 100 korona? Azért, hogy élelmet vásároljunk. Meg ruhát is. Ki tudja, meddig kell rejtőzködnünk. Én nagyon jól érzem magam itt a Kálvárián, mondtam vigyorogva. Innen minden pillanatban megyek, ahova akarok. 100 korona nélkül is. Török Ádám átkozódva elrohant. Fentről a kápolna teraszáról láttam, hogy még a Kálvária utcában is dühösen hadonászik. Bizonyára még akkor is káromkodott. A 3 gyémánthegyű üvegvágót a kezében szorongatta. Elfelejtette zsebre dugni őket. Nagyon megharagudott rám. Nem voltam benne biztos, hogy még egyszer eljön a Kálváriára. Ez az egész vita a Gilike halála utáni első veszekedésünkre emlékeztetett. Csak hogy akkor én idegeskedtem, és Török Ádám gúnyolódott. De még akkor is megharagudott rám. Megjegyzem, nem hiányoltam volna túlzottan, ha nem jelentkezik egy ideig. Engem tényleg nem nyugtalanított a háború. És ha senki sem ijedezett mellettem, megőrizhettem továbbra is a Kálvária nyugalmát.

0: Török Ádám elmaradt egy időre, és vele együtt a háború is messzire eltávolodott. Nyugodtan szívtam a cigarettámot a kápolna teraszán. A Tuki és a Kálvária utcai vakond emberek változatlanul gürcöltek. Néhányukat ugyan behívták mindjárt a kezdetén katonának, de a többiek reggelenként elszántan rohantak ki a földekre. Esténként fáradtan, csúnyán vánszorogtak haza. Minden változatlannak látszott, és a Kálvárián sem változott semmi. A virágos katona jóindulatúan nézett a szemembe, ha oda mentem az első oszlopba falazott képhez, amelyen a megváltót kilögdösik az őrházból, hogy megfeszíteni vigyék. Tulajdonképpen még akkor sem változott semmi, amikor megkaptam a behívót. Legfeljebb valamivel többet tartózkodtam a virágos katona előtt. Többször mentem el mindenféle jó helyekre, a behívóról szinte meg is feledkeztem. Csak hogy nem sokkal utánam Török Ádám is behívót kapott, és akkor ismét megjelent a Kálvárián. Téged is behívtak? Kérdezte. Persze. Megmondtam, ugye, hogy az első között leszünk. Mikor kell jelentkezned?
1: Azt hiszem, 3 nap múlva.
0: Azt hiszed, 3 nap múlva? Fortyant fel Török Ádám. És te úgy ülsz itt, mintha még 3 éved volna hátra. Miért? Mit kellene csinálnom? Én azt hiszem, hogy te beteg vagy, mondta szomorúan.
1: Nem vagyok beteg, mondtam.
0: Neked mikor kell jelentkezni?
1: 1 hét múlva. Most már tényleg gyorsan pénzt kell szerezni.
0: Nem adtad el az üvegvágókat?
1: Elég kaptam értük valamit, legyintett Török Ádám. De holnap heti piac lesz. Biztos akad valami gazdag kupec, akit ki lehet fosztani.
0: Nappal akarsz kirabolni valakit? Kérdeztem.
1: Nincs mások időnk. Nem érek rá éjszakákat leskelődni az olmosbotta, hogy hátha elében moznak 100 koronát. Éjszaka egyébként se járnak sok pénze az emberek. A piacról hazatérő kereskedőkre kell vigyázni.
0: Ha elkapnak, engem ne keverj bajba, mondtam.
1: Nagyobb bajba már nem keveredhetsz, mint amiben most vagy, te szerencsétlen, mondta Török Ádám.
0: De nyugodt lesz, nem kapnak el. Holnap meg lesz a pénz, holnap után már te is elszökhetsz. Találtam egy nagyszerű rejtekhelyet is, majd megmagyarázom, hogy hol van.
1: Én sokkal különb helyeket találtam már, mondtam.
0: Olyan búvó helyekről tudnék neked mesélni, amilyenekről még csak nem is álmodtál.
1: Hülye,
0: mondta Török Ádám, és azzal megint elrohant. Valójában ezt is akartam. Amint megjelent, mindjárt közelebb hozta a háborút, és eszembe juttatta behívómat. Márpedig én nem akartam tudni a háborúról. És arról sem akartam tudni, hogy 3 nap múlva be kell vonulnom. Egyszerűen csak üldögélni akartam nyugodtan a Kálvárián, mintha semmi sem történt volna. Nézni a Tuki dombot és a Kálvária utcát, és időnként elkalandozni a virágos katona jóvoltából. És ezt meg is tudtam csinálni, ha egyedül maradtam.

Virágos katona. Gion Nándor regényéből Seres Zoltán olvasott fel. A 19. rész hangzott el. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, dramaturg Sáros Pataki Zsuzsanna, rendező E. Román Kata, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Maurice Ravel Éjszakai Gáspár című művének harmadik tételét Jean-Yves Thibaudet játszott a zongorán.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonkét óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Magyar Péter szombat reggeli rendkívüli sajtótájékoztatóján kijelentette, az Orbán kormány menekülttábort akart építeni, már a helyszín is megvolt Vitnyéden, ahol egy kollégiumi épületben olyan beruházásokat kezdtek el, amelyek alkalmassá teszik az ingatlant migránsok befogadására. Orbán Viktor ezt azzal cáfolta, hogy Magyarországon nincs migránstábor, nem is lehet, mert az emberek ezt népszavazással eldöntötték. A Vitnyét Csermajori ingatlan jelenleg oktatási célokat szolgál, a kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium általános iskola és óvoda rendelkezésére bocsátották saját intézményük felújításának idejére, tájékoztatta az ingatlan vagyonkezelője a Győri Szent István Egyetem szombaton közleményben az MTI-t. Miután Magyar Péter miniszterelnök egy sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy az Orbán kormány 2024. augusztusában Vitnyédnél 500 fős migránstábort kezdett el építeni 5 milliárd forint közpénzen. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt szombati tisztúító kongresszusán. A négy alelnök Gálkin Gabó, Kóka János, Gyopáros Alpár és Krejcsi Bálint lett. Orbán Viktort, aki a pártelnöki posztra egyedüli jelölt volt, titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg a küldöttek egy évre. Benyújtották az országgyűlésnek a közmédia átalakítására vonatkozó törvényjavaslatot pénteken. A javaslat szerint az MTVA beolvadna a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT-be, majd az így létrejövő társaság neve Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT lenne. Ez vinné tovább a rádiós, televíziós, audiovizuális, digitális és műsorgyártási közszolgálati feladatokat. A pécsi egyházmegyében szolgáló lelkipásztorok szüleit fogadta Felföldi László püspök a héten. A 2013 óta minden évben megtartott találkozón a résztvevők közösen adnak hálát Istennek gyermekei hivatásáért. A főpásztor külön-külön köszöntötte az érkezőket, majd köszönetet mondott azért a szülői szeretetért, melyből gyermekeik papi hivatása sarjadt. A magyar tulajdonban lévő Microsec e-Signo hitelesítés szolgáltató lett az Európai Unió első minősített attribútum tanúsítvány szolgáltatója. Míg a minősített elektronikus aláírás azt igazolja, hogy az elektronikus dokumentumot az aláíró aláírta, az attribútum tanúsítvány azt is dokumentálja, hogy az aláíró milyen szerepkörrel vagy jogosultsággal rendelkezik, valamint az aláíró személyre vonatkozóan is egyértelmű információval szolgál. Több mint 100 000 vettek részt péntek este a mozgás éjszakáján. A szervezők szombati közleménye kiemeli, hogy a budapesti központi helyszín mellett több mint 80 település csatlakozott az ország legnagyobb ingyenes szabadidősport eseményéhez. A budapesti helyszínen jelen volt Pósfai Gábor belügyminiszter is, aki találkozott a szervezőkkel, és több helyszínen is kipróbálta a sportágakat. Végül a várható időjárásról. Vasárnap délelőtt még kevés, délutántól viszont egyre több helyen várható zápor, délnyugaton heves zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Huszonkét óra 4 perc. Házi muzsika a Déli Báb utcában. A műsorvezető Juhász Előd.
3: Hölgyeim és uraim, Bögös Henrietta, Bújás János és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Házi muzsika a Déli Báb utcából. 2023-ban készült adásainkból adunk részleteket. Először a Fóris trióval ismerkedünk, majd a műsor második részében Olá Vilmos kiváló hegedűművész a vendégünk. Először a Fóris trió.

0: Velem szemben egy nagyon szimpatikus trió, két hölgy, egy úr, Forgó Boglárka Gordonka, Leszinszky Áron zongora, és Fóris Zsófia hegedű. Így teljes a kép. Elnézést, hogy nem névsor szerint olvastam, így volt nekem leírva. Jövök először Zsófiához. Amit hallottunk, az egy Brahms kompozíció. Te folytasd, légy szíves.
1: Így van, ez Brahms C-dur triójából, zongorás triójából volt a második tételnek az első periódusa gyakorlatilag. Ez a téma, ugyanis biztosan majd később még szó esik róla, hogy ez egy variációs tétel, és most gondoltuk, hogy bemutatjuk a témát.
0: Nagyon jól tettétek. Kérhetem azt, hogy külön-külön a variációk elejét is bemutassátok, csak elkezditek, aztán nem, és a legvégén pedig teljes egészében, jó? Na, akkor nézzük az első variációt.

0: Igen. Miért mondják erre azt, hogy magyar ostéba? Valahol ezt olvastam.
1: Mikor először eljátszottuk a főtémát, abban lehetett hallani, hogy rengeteg olyan ritmus van benne, vagyis illetve ez egy ritmus van benne, a kis nyújtott ritmus, vagyis ilyen kis éles ritmus, bocsánat. Igen.
0: Ez ilyen bokázó szerűség, tehát a hangsúlyok, a ritmusok, azok magyarosak, úgymond?
1: Igen, ez a kis éles ritmus, ez egy nagyon tipikus magyaros ritmus, ugyanis nagyon sok magyar szóban is megfigyelhető az, hogy ilyen ritmikájú, például akár ez így, hogy magyar. Ez
0: nagyon is jó, mutas, légy szíves, hegedűn, csak külön. Taram.
1: Ja, igen, tehát a...
0: És közben a gordonka mit játszik?
2: Igazából uniszónó játsszuk ugyanazt a témát a hegedűvel.
0: Mutasd, légy szíves, a két hang együtt nagyon szép egyik. Igen, szinte szöveget el tudnék képzelni.
2: Igen,
0: ugye?
2: Igen. Szoktuk is gondolni, ez a nagyon tipikus.
0: És
2: hogy mondjuk
0: képzelnél oda?
2: Hát ez a kis éles ritmus az nekem nagyon az anyám, meg az apám kapcsolódik.
0: Jó,
2: meg a teljesen
0: anyám,
2: meg is,
0: apám, tam,
2: igen,
0: tatam.
2: Valahogy különösen az éles ritmus.
0: És közben a zongora?
3: A zongora úgymond egy kísérő szerepbe helyezi magát, és ezt az egész magyaros, nagyon beszédszerű dallamot és annak a játékosait aláfesti, kitölti, megszépíti, és egy ilyen, egy hangzásvilágba belehelyezi azt.
0: Utasd!

olyan, mint egy összhangzatlan gyakorlat, egy kicsit, egy négy, egy öt. No, az első variáció teljes egészében, kérem szépen, jó?

0: Ez volt az első variáció, ugyanezt játsszuk el a másodikkal. No, Zsófi, mutasd külön a második variációnak a hegedű szólamát.
1: Egyébként ez nagyon érdekes, ugyanis a második variációnak az eleje, az teljesen hegedű és cselló nélkül indul.
0: Nélkül? Csak zongora? Csak akkor zongora. Hallgassuk a zongorát. Jó, köszönöm, hogy mondod.
2: Mutatja be a következő mozzanatot.
0: Egy nagyon szép téma, ugye? Nagyon-nagyon igazi Brahmsos. Igen, és akkor most mutassuk együtt, nem kell az egész variációt, csak a kezdetét. Tehát...

0: Milyen érdekes a végén ez a durkinyilás, ugye, teljesen kivilágosodik. Jön ugye a harmadik téma, melyikőtök, Bugi?
1: Igen, hát, mint ahogy mondtad is, a kivilágosodás után ez nem sokáig tart, mert azonnal elkomorul megint, és egy ilyen indulószerű, vagy egy verbunkos-szerű variáció.
0: Tehát ez is egy magyaros, ha úgy tetszik.
1: Szerintem ebben vannak a legmagyarosabb részek.
0: Tessék, egészében.

0: itt is a végén elcsöndesedik. Kíváncsi vagyok, hogy ezután az izgalmas harmadik variáció után Brahms hogyan folytatja Áron?
1: Brahms ez esetben a kivilágosodott dúó zárással most valójában nem meglepetés, de ezek után meglepetés, ugyanúgy egy boldogabb, egy dúr hangvételbe veszi, ami sokszor egy kivilágosodás jelenthet.
0: Mutasd!
1: És közben emellett...
0: Ez a hullámzó, kicsit ringó zene.
1: Kicsit lehet ringatás, bölcső, keringő, és ez írja körbe a cellónak a gyönyörű, egyszerű, de nagyszerű dallamát, ami egy... Nem biztos, hogy elsőre magyaros, de valójában ebbe is be lehet érezni ezt a magyaros lüktetés-ringatást.
0: És mi jut a Zsófinak, a hegedűnek közben?
2: Később én is átveszem ezt a témát, és akkor igen? A cselló kilép, úgyhogy ez egy ilyen átadás kettőnk között, és lényegében én is ezt folytatom.
3: Igen, aztán egyre sűrűbben felelgetünk. Először én egy nagyobb, vagy több ütemes egységet eljátszok, aztán Zsófi felel arra, és a végén majd...
2: Igen, tulajdonképpen egy párbeszéd a két hangszer között.
0: Tessék, akkor negyedik variáció.

Én nagyon régen hallgattam ezt a triót, és írtó érdekes volt követni ezt a párbeszédet, hogy ahogy egymásnak átadjátok a különböző témákat, úgyhogy ha egyetért a társaság, ezt a negyedik variációt egészében még egyszer hallgassuk meg. Tessék!

0: Köszönöm szépen, nagyon szép. Én arra gondoltam, hogy most a legjobb alkalom, hogy külön-külön bemutatkozzatok, hogy ki hol tanul, mióta, miért hegedűt, vagy miért csellót. Jó? Zsófi, tiéd az.
1: Köszönöm szépen. Az nem titok, hogy mindannyian a Zeneakadémián tanulunk, de erről majd a többiek is
0: hát külön. Hát Fülei Balázs javasolt titeket, örülök neki.
1: Igen, igen, és nagyon nagy örömmel jöttünk. Én jelen pillanatban, ahogy a többiek is, bachelor második évet végzem most, hegedű művésznek tanulok, és Perényi Eszter tanárnő a tanárom.
0: Szigorú az Eszter?
1: Éppen, amennyire szükséges mindig.
0: Hú, de óvatos, diplomatikus válaszol.
1: Hát nem, mindig megérdemlem, hogyha kapok valamit a fejemre, de emellett meg mindig azt érzem, hogy hatalmas tudással és feltöltődve térek vissza a gyakorlóterembe az órákról.
0: És szóval még mindig, mennyi van? Hány év?
1: Hát ez a bachelor, ez 3 éves, tehát nekem most ebből még másfél év van hátra, ezután pedig van egy 2 éves master, amit még nem döntöttem el, hogy hol szeretnék végezni, hogy hová felvételizek, de természetesen nem.
0: Mik a variációk?
1: Hát sokan választják azt az utat, hogy elmennek külföldre, és ott végzik ezt a 2 évet, illetve van az a lehetőség is, hogy egy ilyen Erasmus pályázatnak a keretein belül valaki itt megkezdi a tanulmányait, de vagy az első, vagy a második évet. Vagy...
0: És a külföld akkor merre?
1: Nekem a szívem csücske az lenne, hogy német nyelvterületre jussak el, azt még nem tudom, hogy hová.
0: Még másfél éved van, úgyhogy még lehet kitalálni. Gondolkodni.
1: Igen, úgyhogy ez még abszolút a jövő zenéje, hogy ez hogyan alakul. Még várok javaslatokat a tanáromtól is, meg környezetemtől is, meg én magam is még nézelődöm.
0: A család zenész nálatok?
1: Nekem a szüleim zenészek, édesapám ő oboista, és Székesfehérváron az Alba Régia Szimfonikus Zenekarban játszik, illetve ott a helyi zeneiskolában tanít. Édesanyám ő pedig orgonán tanult, nagyon sokáig Zeneakadémián is végzett, és aztán végül is nekem nagyon nagy családom van, 5 testvérem van.
0: Jaj, de jó, és ők mind muzsikálnak, gondolom.
1: Nem mindenki hivatásosan, de mindenkinek a szívében nagy helyet foglal el az, hogy a zenével foglalkozzon.
0: Milyen hangszerek szerepelnek még a családban?
1: A bátyám zongorista, nővérem sokáig fuvolázott, ő viszont az orvostudományt választotta. Igen, egyébként.
0: És a másik kettő?
1: Ők még 3 is van ráadásul. 3 nálam kisebb testvérem van, és egyikük zongorázik, és a másik ketten csellisták.
0: Ó, remek. És kamarazenekar.
1: Így van, gyakran előfordul, hogy összejövünk a családdal, és játszunk együtt.
0: Úgyhogy... Nagyszerű.
1: Igen, az nagy élmény mindig.
0: Akkor Zsófi után... Légyon kedves!
2: Zsófihoz hasonlóan én is zenész családba születtem, sőt mondhatjuk úgy, hogy egy zongorista családban, mert szüleim mind a ketten zongoristák.
0: Papa, mama zongorista.
2: Igen, és a bátyám is. Egy
0: hát a bogjának így könnyű.
2: Igen, és egyébként érdekesen alakult az én történetem is először, mert én is zongorázni kezdtem, mi mást kezdtem volna.
0: Majdnem mindannyian.
2: Igen, és 5 éves korom.
0: Miért tértél át a csellóra? Mi volt az a indok, az a fordulat?
2: Először egy hobbinak indult az egész, 11 éves koromban volt lehetőségem kipróbálni egy barátnőmnél egy csellót, és...
0: Anélkül, annyira... hogy életedben megszólaltattad volna? De legelső találkozás az...
2: Igen, előtte nagyszüleimnél találkoztam egy csellóval, amihez nem volt vonó sem, úgyhogy fogtam egy...
0: Akkor picikátót lehet.
2: Egy fabotot fogtam, és azzal kezdtem el, ez 9 éves koromban
0: ezt
2: volt.
0: Úgy képzeljük el, mintha a vonónak a fa részével?
2: Igen, igen, valahogy.
0: Most légy szíves, hogy... Ötletet adunk a kortárs zeneszerzőknek.
2: Ezek után nem csoda, hogy kellett még egy impulzus, hogy kitaláljam, hogy szeretnék csellózni tanulni, de 11 évesen már vonóval is volt lehetőségem kipróbálni, és annyira
0: Budapesten vagy?
2: Pécsen, igen, azt elfejtettem mondani,
0: ez... igen.
2: Pécsi vagyok. Igen, ez is Pécsen történt, és elkezdtem járni, utána zeneiskolába csellózni, és annyira hozzánőtt a szívemhez, hogy végül 3 évvel később, amikor a Bartók konciba felvételiztem, úgy gondoltam, hogy csellóra szeretnék inkább felvételizni.
0: És most?
2: És hát ma teljes mértékben a cselló lett a főtárgyam, vagy...
0: Perspektíva?
2: Zongorázni már éppen, hogy csak néha jut időm sajnos, de látom nagy hasznát most is, hogy annak idején zongorázni kezdtem. És
0: folytatjuk a bemutatkozást kicsit később, de közben muzsikálunk, mégpedig Dvorsák Dumki variáció, az is variáció, tánc, 3 tánc, különböző táncok.
1: Igen, tényleg olyan, mint egy történet. 6 tétel van ebben a darabban. Ha jól tudom, van is egy ilyen háttértörténete ennek a műnek, hogy egy embernek az életéből különböző epizódokat mesél el.
0: És találjuk ki, vagy segítenek azzal, hogy leírták?
1: Nem írták le, úgyhogy ez abszolút
0: akkor
1: az előadó és a hallgató a fantáziára.
0: Akkor utána majd megbeszéljük, hogy kinek mi jut eszibe. Jó. Szóval jól emlékszem, hogy akkor 2 tételt szólaltatok meg. Először csak az 5. jó?
1: Igen.
0: Az is egy dumki.
1: Igen.
0: Hát mind a 2 lényegében. Tessék!

Házi Muzsika ismétléses műsorunkban a Fólis Trió után a folytatás Olá Vilmosé. A nagyszerű hegedűvész többször volt vendégünk itt a Katolikus Rádióban, először egy 2020. januári műsorunkból idézünk.

0: Hölgyeim és uraim, gyönyörű zenével köszöntjük Önöket itt a Katolikus Rádió zenei stúdiójából. Ez a Házi Muzsika a Déli Báb utcában című műsorunk. Vendégünk, akiket mindkettőjüket nagy szeretettel köszöntünk itt az élő jellegű felvételen, Oláh Vilmos barátunk, aki már volt ebben a stúdióban, és örömömre elvállalta, hogy újra eljön, és hozott ezúttal egy nagyon kiváló partnert is magával, Benedek Fi István személyében. Vilmoshoz jövök először. Miért pont ezt a gyönyörű Gluck melódiát választottad?
1: Mai műsorban olyan zenéket válogatok, hogy az emberek szíve megnyíljon, ez akármilyen időben kell, hogy így legyen, és jó lenne, hogyha ez a szeretet, ami ezekből a muzsikákból árad, ez az emberek szívében is megjelenne és megjelenhetne.
0: Kérek, mutasd be először a barátunkat, aztán majd ő is bemutatkozik, ő is beszél magáról.
1: Benedek Fi István zongoraművész, fantasztikus kollégám, nagyon régóta dolgozunk együtt.
0: Mióta?
1: Hát körülbelül 5-6 éve találkoztunk.
0: Sok, ebben a szakmában sok.
1: Találkoztunk először, és akkor is óriási dolgokat sikerült együtt elmuzsikálni. Már akkor is lehetett érezni, hogy nagyon jó vele együtt játszani, nagyon jól megértjük egymást zenei értelemben is, és emberileg is jó barátságot kötöttünk, úgyhogy azt hiszem, hogy innentől kezdve minden adott, hogy jó produkciókat mutathassunk be a közönség számára.
0: Akkor most Istvántól kérek bemutatkozást. Hogyan ívelt eddig a pályád?
2: Köszönöm szépen. Én Békés Csabáról jöttem. Ott végeztem a szakközépiskolát, azt követően pedig a Szegedi Tudományegyetemre kerültem.
0: Zenei tagozatra,
2: igen,
0: gondolom.
2: Igen, igen, zongora tanszékre, Zsigmond Zoltán professzor volt a tanárom, de az élet úgy hozta, hogy volt egy külföldi tanulmányom is Amerikában, ami egy kicsit később, tehát nem közvetlenül az egyetem elvégzését.
0: Melyik követően. Részében Amerikában?
2: Indiana államban. Ott Bloomington,
0: Hát ott rengeteg magyar professzor, igen, igen, volt és van.
2: Igen, igen.
0: Sándor, igen, Györgytől kezdődően, Starker Jánoson keresztül.
2: Pontosan, pontosan, igen, igen, és hát az ottani hagyományoknak megfelelően számomra is egy óriási meglepetés volt, hogy milyen, micsoda zeneoktatás folyik, mind infrastruktúrálisan, ahogy fel vannak készül, mind pedig a hozzáállásban.
0: Hány tuszasztemvé van ott? Valami iszonyatos számot hallottam.
2: Igen, tehát nagyon-nagyon sok.
0: Fantasztikus, hogy...
2: csettintésre, tehát az igényeknek, ahogy felmerül mondjuk egy nemzetközi versenyt a karra hoznának, akár egy regionális válogató szintjén, akkor is felteszik a kérdést, akkor mire van szükség? Zongorákra? Igen. Mennyire? Igen, a Stanwayből Hamburg jönnek Európa? Igen. Akkor hamburgi, ha csak amerikai, akkor a New Yorki már, úgyhogy ez fantasztikus volt látni.
0: Most egy picit a nyitószámról, ugye ezt a gyönyörű melódiát most szedjük egy kicsit szét. Jó, Vilmos, veled szoktunk ilyet annak idején csinálni, hogy nem teljes egészében szólal meg a mű, hanem részleteket mutatunk. Kezdjétek el, és akkor majd megnézzük, hogy zeneileg ez hogyan épül fel. Tehát Glucknak a melódiája.

0: Igen, ez a kíséret akár valamelyik Bach műben is előfordulhatna, ez a hullámzó kíséret. Ugyanakkor azt hiszem nagyon sokan a minket hallgató hölgyek és urak közül a boldog lelkek táncát idézik. Abból mutatná egy icipicit, hogy kézben van? De nem, csak emlékeztető.
1: Nem,
0: utoljára fuvolán mutattunk, úgyhogy csak. De ez a melódia, ez tényleg olyan, hogy azt hiszem, hogy a zeneirodalom egyik legszebb dallama.
1: Én is így gondolom, és nagyon meggyőző volt az a találkozásom ezzel a zenével, amikor én ezt először hallottam pici gyerekként, és olyan hatással volt rám, éppen Fólán Drahos Béla játékát élvezhettem, és olyan hatással volt rám, hogy azt mondtam, hogy én ezt meg akarom tanulni, mindenképpen szeretném valamikor eljátszani.
0: Mi az eredeti, mert ezt én se tudom, hogy milyen hangszerrel született.
1: Fuvolára született, ezt az átiratot pedig, amit most hallottunk, ezt Fritz Kreisler, a neves osztrák hegedűs készítette hozzá, egy pici betoldásokkal a harmóniát.
0: Kibontakoztatás.
1: Nem, tulajdonképpen oda sok mindent nem tett hozzá, inkább a zongora harmóniáját dolgozta egy picit.
0: Játszunk most olyat, hogy külön mutasd hegedű nélkül a zongorát, ezt a hullámzó kíséretet.

0: Hát ez akár egy Schubert dalnak is lehetne a kísérete, közben Istvánhoz jövök ide zongoránál. Ugye lehetne
1: igen,
0: akár
1: igen,
0: Schubert
1: igen.
0: dal, de szinte ez a hullámzás, vagy hogy tetszik, ez a szívveréses
1: igen.
0: kíséret, ez akár Bachnál is, hát a Bach-pasiuknál nagyon sok
1: igen.
0: helyen, nagy kórusoknál előfordul.
1: Igen, a Stenchen című Schubert dal jut az eszembe, ugye?
0: Ta-ta-ta-ta.
1: Igen, egy kicsit ez a hullámzás, amit...

0: El kell mondani a minket hallgató hölgyeknek, uraknak, hogy ez teljesen spontán muzsikálás volt, erre nem készültünk, de Vilmossal már többször találkoztunk ilyen műsorokban, és ő tudja, hogy meglepetésre számíthat, tehát itt nem csak az szerepel előadásként, amit előre elhatározunk, hanem ami itt helyben születik.
1: És ez valóban itt született, és nagyon örülök, hogy olyan partnerre találtam, aki ezt tudta folytatni, vagy őt el tudta kezdeni, én meg bele tudtam kapcsolódni. Úgyhogy szépet muzsikáltunk megint, anélkül, hogy megbeszéltük volna.
0: Istvántól kérem szépen akkor Bloomington után a történetedet.
2: Visszajöttem Szegedre, az Alma Materbe, ott tanítottam tovább, tehát ez a Bloomingtonos indián állambeli, hát én a Ball State Egyetemen voltam, az egy, hát az... igen, egy kicsit arrébb van, de ugyanez a kultúrkör gyakorlatilag, és 2015-ben jöttem haza.
0: Mennyi ideig voltál ki?
2: 2 évig.
0: Az nagyon komoly, igen. Az
2: igen,
0: nagyon komoly.
2: Igen.
0: Hogy tetszett az amerikai zenei életforma?
2: Kifejezetten tetszett. A tanításban az a fajta hozzáállás, hogy a kurzusok, a tanárok nyitottsága a másik tanár növendéke iránt. Tehát szabadabb volt egy kicsit az átjárás, minden információ kicsit könnyebben ment el. Úgy itt nálunk azért nagyon tanárköz, személyiségközpontú az oktatás, tanártól függő, viszi
0: hát a saját... Te is tanítasz.
2: Igen. Ott pedig talán egy kicsit ezek az átjárhatóságok, nekem azt tűnt fel, hogy nyugodtan bekopoghattam sértődés nélkül egy másik tanár, az esetleg, hogyha előszerettem volna játszani valamit, és örömmel vette, és a tanárom is örömmel vette, hogy volt egy ilyen kis kitekintés más szemszögökben. Nagyon érdekes volt a zongora vizsgámnak a próbája, a terem próbája, ugye? Voltak évenként egy szóló koncertet kellett adni, és akkor arra kaptunk egy időpontot, és az én időpontom, nagyon sűrű volt a beosztás, a terembeosztás, az vasárnap este 10-kor volt.
0: Már mindenki holtfáradt.
2: Igen, és meglepődöttem. Látom, hogy bemegyek egyedül, hát úgyse lesz itt senki, és a tanárom ott volt, anélkül tudtam volna, és megkérdeztem, hát hogy? Hát ugye neki ez a dolga, hát most ez egyszer van.
0: És mit játszottál neki?
2: A második vizsga koncert volt, ott elhangzott a Schubert Wanderer fantáziája.
0: Picit mutass belőle. Icin
2: nagyon picit tudok.
0: Nagyon most. Picit. Hát, ugye van ez a akkor híres... kitöltenéd az egész műsor.

0: ugye a téma.
1: Mire emlékeztet ez téged, ez a második tétel, amit most mutattál, ilyen áthallásos alapon? Akár Schubertnél.
0: Nagyon jó kérdés. Ez a motivum, ez a tátiti.
1: Mutasd, mert akkor, igen, akkor igen, jobb az a fülünkben van.
0: Ez nekem Beethovenre emlékeztet, 7. szimfónia.
1: Az ámul, ha jól emlékszem. Igen.
0: Gyakorlatilag, hát ez egy ilyen gyászinduló ritmus képlet, és ezért nagyon sok műben megtalált. A Schubertnél most nem tudom pontosan, hogy melyik...
1: Több mindenre. Uh-huh. Amire én primer módon gondoltam, azok a késői B-dur szonátok. Uh-huh. Ott vannak ilyen gyönyörű, lassú, erre rímelő uh-huh. megoldások.
0: Igen.
1: És mit játszottál még azon a bizonyos vizsgálat?
0: Debussy Imázs, a 2. kötetet, és a Prokofjev 7. szonátáját.
1: Hoppá! Ez komoly.
0: Igen.
1: És ez ilyen koncertformájú előadás volt?
0: Így van. Ez egy hangverseny, szóló koncert volt.
1: Bizony, fel kell kötni ott a fehér neműt, és közben itt Vilmos mosolyog, mert ő ugye az egész világot összejárta, úgyhogy van azt hiszem bőven tapasztalatod ilyen koncertekből, meg másmilyennekből is.
2: Rengeteg helyen játszottam, rengeteg országban, Japánban, Kínában, Dél-Kelet-Ázsia majdnem minden országában, Svájcban.
1: Sőt, valamelyik zenekarnak ott a Siam zenekarnak vezetője vagy, tehát primárius.
2: Koncertmester vagyok ott, és idén Mahler szimfóniáit mutattuk ciklusban.
1: Hoppá, mindegyiket?
2: Igen.
1: Ez nagyon komoly.
2: És nagy örömömre ez mintelt házzal megy, és rengeteg a közönség is hallgatják és szeretik.
1: És ez Bangkokban vagy
2: Bangkokban? Ez Bangkokban.
1: Milyen ott a hangversenyterem? Bangkokban többször jártam, a koncertteremben nem.
2: Van sok-sok koncertterem, a legfontosabb koncerttermük az a úgynevezett Sumvatanatham, ott rendezik a legjobb és a legszínvonalasabb hangversenyeket. Ez a Thai kulturális központ, ez a neve.
1: Felsorolásból is kiderül, hogy ezek ilyen 8-10-12 órás repülőutak.
2: Legtöbb esetben ilyen fél napot igénybevevő, és aztán tovább.
1: Mivel töltöd az időt a repülőn?
2: Megpróbálok aludni.
1: Az a legbiztosabb, és az átálláshoz is segít.
2: Az átállásban pedig nagyon segít az, hogy úgy szervezem már a programot, hogy amikor megérkezem, akkor legyen valami, vagy egy találkozó, hogy ne aludjak el.
1: Hogy kényszerítsem saját magamat,
2: vagy már estére egy próbát, főpróbát. Számtalanszor volt olyan, például Vietnamban jártam, hogy megérkeztem délelőtt, délután este főpróbáltam, és már
1: ottani idő szerint,
2: és már ment is a koncert, Paganini
1: pedig
2: koncertet játszottam. 6 vagy 7, igen, attól függően.
1: Nyári vagy téli időszámítás
2: szerint.
1: Folytassuk muzsikálása, aztán utána jönnek még az úti élmények. Mi az, ami megszólal?
2: A Paradis Siciliano.
1: Mit kell tudni a Paradisról?
2: Semmit nem tudok róla.
1: Én sem tudok.
2: Mária Terézia. Hát ez fura.
1: Igen. Igen, ez 19. század, úgy emlékszem, nem? Vagy korábbi?
2: Hát, nem tudom, tényleg nem tudok erről. Ez
1: na,
2: most az
1: akkor meghallgatjuk a művet, és akkor kiderül.

0: Paradis Siciliano című kis koncertdarabját hallottuk. Ez olyan tipikus ráadásszám, nem?
1: Igen, nagyon szeretem, és gyakorta játszom is. Paradis Sicilianója valójában
0: karakterdarab,
1: ez egyetlen darab, amit ismerek tőle, bevallom őszintén. Én más zeneművét nem is.
0: De ez nagyon kellemes.
1: Azt hiszem, hogy ez egy nagyon izgalmas, és a koncert végén egy ilyen igazi
0: feloldás.
1: Szám és feloldás.
0: Te is most találkoztál ezzel, István, ezzel a művel?
2: Én is tudtam róla, hogy létezik. Koncertszerű előadásban most sikerült eljátszani először.
0: De ilyen siciliánó ritmussal már találkoztál szerintem sokfele. Például merre?
2: Hát ugye...
0: ilyen 6-8-ados...
2: Zongora irodalom egyik leghíresebb siciliánója, Mozart.
0: Tessék mutatni belőle?
2: Tényleg csak az első ütemeket tudom.

0: De mondhatnánk az Ádúr szonátát, a variációs szonátát, az is Siciliánó.
1: Hogyha készültem volna.
0: Nem kell, nem kell készülni, ez kézben van, ezt még én is tudom. Ugyanez a hullámzás.
1: Tovább.
0: Lehet rá improvizálni. Szoktál ilyesmit csinálni, István?
2: Szoktam improvizálni, szoktam olyan könnyű zenét játszani, ami hát természetesen minden igényességgel együtt, ami az improvizációra alapszik. Komoly zenét ugyan nem szoktam.
0: Mit szoktál könnyű zenét így improzni, rögtönözni?
2: Többnyire azok ilyen saját szerzeményeké válnak, tehát azok az improvizációk, amelyek leülök és zongorázok, például az egyik saját darabom, ami egy improvizációnak indult, abból lett végül egy olyan kis 3 perces ilyen Chopin-i hagyományokra épülő darab, ami...

0: Hát ez akár lehetne a paradíz mellé, hegedűvel is lehetne, azt hiszem.
1: Legközelebb akkor egy átiratot megkérdezni.
0: Hát nem hiszem, hogy probléma lenne.
1: Nem.
0: De ez biztos, hogy nem.
2: Nem, ezek nagyon kis egyszerű ilyen kis vázlatocskák, amelyek nem kerültek be sehova, ugyan improvizációból indultak, ugye nagy műbe, amiket írtam régebben, akár egy fúvószenekari, vagy egy színházi darabhoz, és nem kerültek bele azok az elemek, azokat egyszer összegyűjtöttem, és egy csokorba rendezve ezt a kis...
0: Szóval kis kezdemények tulajdonképpen tovább élnek ilyen-olyan formában.
2: Igen.
0: Azt tudom, hogy Vilmosi szeret rögtönözni.
1: Direkt sohasem.
0: Na, hát nem erre gondoltam, de, hát egy kadenciánál például.
1: Így van, magam írom a kadenciáimat. Beethoven hegedű versenyhez, Brahmshoz saját kadenciámat játszom. Azt
0: melyiket szerintem játszottad utolsó időben, a Beethovent, vagy pedig a Brahmshot? Mindkettőt.
1: Mindkettőt, igen. Nem olyan régen játszottam Brahms hegedű versenyét, a Lipcsei zenekarral, Beethoven hegedű versenyt, az pedig valahol Budapesten. Arra már nem emlékszem, hogy kivel is.
0: Na, ugyan, akkor de... egy picit a Beethoven hegedű versenyről beszélgethetünk, mert annak az elején a hegedű szólónál van egy olyan felcsúszás, egy ilyen félhangos felcsúszás, amivel én hosszú ideig nem tudtam kibékülni. Először azt hittem, hogy a hegedűs mellé játszik. Akkor meghallgattam ugyanennek a zongora letétjét, mert ugye Beethoven átírta a zongora versenyformában is a hegedű versenyt, és ott is benne van. Megmutatod azt a részt? Tehát a üsdob ütés és a zenekari rész után.

0: És most jön.
1: Mindjárt.
2: Elhangzott a Házi Muzsika a Déli Báb utcában című műsorunk. A műsorvezető Juhász Előd volt.

0: Luigi Boccherini Minuet az E-dur Quintetből című művét a New York-i Hárfa zenekar szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonhárom óra. Vidékjáró magazin.
3: A Vidékjáró készítőinek a nevében is tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok. Mai magazinunkban egy nyárköszöntő horgászversenyről, egy igazán tanulságos trianoni megemlékezésről és egy különleges gépjármű bemutatóról tudósítunk önöknek. A Kaposvári Kötél önkéntes tűzoltó és életmentő egyesület ugyanis a BM Heroes ZRT-vel közösen egy olyan autót fejlesztett, amely a legnehezebb terepviszonyok közepette is gyors és egyaránt alkalmas a tűzoltásra, illetve a műszaki mentésre. Az új eszköz bemutatóján a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke Dobson Tibor így fogalmazott.
4: Több évtizedes pályafutásom alatt én már megszoktam, hogy legtöbb újszerű kezdeményezés Kaposváron indul. Ez most sincsen másképp, ezt értem akár informatikai, vezetéselméleti, technikai, módszerbeli újításoknak, amelyet később országosan átvettek. Ezt azért mondtam el, mert az a technikai eszköz, amelyet most majd közösen megnézünk, és a szárra kerül, egy olyan megoldási módszer, megoldási sor tartalmaz, amely eddig nem volt szokványos. Hiszen elsősorban a tűzoltók tapasztalatára épül, és szakított azokkal a megszokott megoldásokkal, amelyek egyébként egy tömeggyártásban már ismerünk. Ez az autó, látom fényképeit, nagyjából ismerem a történetét, szinte egy váz szerkezetről indult, egy unibok vázról indult, és ebből egy gyönyörű szép és több célú, terepen is jól működő, tűzesetnél, műszaki mentésnél kiváló használható jármű alakul ki. Olyan jármű, amely jóval kevesebbe kerül, így hogyha ezt egyébként gyári alapon közbeszerzéssel tudtuk volna megvásárolni. Én azt gondolom, hogy a jövőben mindenképpen fontos átgondolni a döntéshozóknak azt a módszert, azt az eljárást, amellyel utóbbi években ugyan kiváló autókat építettek, de ezek a nagy teljesítményi autók, ezek nem minden esetben szükségesek egy-egy tűzoltó egyesület munkájához, hiszen például a terepen, szűkebb helyeken, erdőkben, városokban, szűk utcákban nehezen mozognak. A gyorsaság, a hatékonyság, a lényeg, és persze a legfontosabb az időtényező a tudás mellett azért, hogy lehetőség szerint leszkalációt inkább lecsökkentsük.
3: A 44 millió forintos fejlesztés bemutatóján a Somogyvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója Krám István a kötelesek példaértékű munkáját méltatta köszöntőjében.
5: Én úgy gondolom, hogy Somogyvár megyében az önkéntes tűzoltó egyesületek közül az 52 önkéntes tűzoltó egyesület közül, amelyik működik Somogyvár megyében, a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület mindig élen járt. Mindig élen járt abban, hogy innovatív volt, mindig élen járt abban, hogy bármikor lehetett rájuk számítani, és mindig élen járt abban, hogy aktívan működnek közre az egész vármegye mentő tűzvédelmében. Ma nem csak egy új gépjárművet ünneplünk, és annak a projektjének az állását, hanem úgy gondolom, hogy ez büszkeséggel töltheti el a kaposváriakat, az összes Somogy vármegyei lakost, mivel a Somogy vármegyeieknek a biztonságérzete, a szubjektív biztonságérzete a mai napon nőni fog. A Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesületre nem csak itt Kaposváron és Kaposvár térségében, hanem az egész vármegyékben számíthatunk. Mindig aktívan közreműködött, nem csak a tűzoltásoknál, hanem azoknál a speciális képességeket igénylő műszaki mentéseknél is, ami a hivatásos tűzoltóknál nincs meg. Sokszor nélkülük, a kötél nélkül nem tudtuk volna végrehajtani a feladatainkat. Szükség van rájuk, és mindig örömmel tölt el és büszkeséggel az, hogyha van amilyen jellegű, olyan új és speciális mentőképesség kerül ide Kaposvárra, amelyet utána az egész vármegyében tudunk majd használni.
3: A 28 éves kötélegyesület parancsnoka Bodó László azt mondja, az új gépjármű fejlesztése és kialakítása több éves álma volt már az életmentőknek.
6: Azt gondolom, hogy az én vezetésem ideje alatt ez a második olyan nagy projekt, ami számszakilag is, meg látványban is elgondolkodható egy egyesület életében. Ugyanis pont 10 évvel ezelőtt vásároltuk meg ezt a szertárat, igaz, hogy hitelre, de a csapattársaink és családtagjaink és támogatóink révén a kölcsönt kihevertük 4 év alatt. Lett egy saját szertárunk, egy álom, valóra vált. 10 év után valóra vált egy másik álom. Igaz, hogy 2 évvel elkezdtük ezt a projektet, de köszönhetően támogatóinknak, köszönhetően a kétkezi munkának, köszönhetően csapattársaknak, fáradhatatlan munkájának elkészült egy újabb projekt, nevezük Unimog projektnek. Ez nem egy egyszerű autóról beszélünk, egy olyan autóról beszélünk, ami akár egy műszaki mentésben helytáll. Ha kell, a tüzet tudunk oltani, de ha kell, oda is tudunk menni a tűzhöz. Tehát ez a nagyon-nagyon fontos. Egy olyan terepjáró képessége van, hogy a széles gyártásban lévő autók ezt nem tudják. És valljuk be őszintén, egyre több az olyan káreset, viharkár, vagy bár tűzesetek is, ahol egyre nehezebb megközelíteni a helyszínt. Ha nem tudunk időben menni, akkor annál nagyobb a kár, és ebbe próbálunk utána menni a 28 év alatt. Én azt gondolom, abban viszont az igazgatónak volt igaza, hogy az országban is egyedülálló együttműködés van a hivatásos állomány és az önkéntes állományunk között, hiszen nincs itt versengés, nincs itt semmi más, az egy közös érdek, ami hajt bennünket, az, hogy segítsünk embertársainkon, akik bajba jutottak. Én azt gondolom, hogy ez az autó is ezt fogja szolgálni, ha bár szívem szerint csak mutogatni járnék vele, de nyilván, hogyha kell, akkor ez be lesz vetve.
3: A 106 évvel ezelőtti trianoni békediktátumra és annak következményeire emlékeztek néhány nappal ezelőtt országszerte. A Somogyi Vármegye székhelyen, a Berzsenyi Parkban, Párkányi Rapp Péter szobrászművész emlékművénél, a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársa, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnöke, dr. Nánai Mihály mondott beszédet.
7: Felsorolnám önöknek a 19-20. századi magyar képzőművészet 4 kiemelkedő alakját. Azt gondolom, hogy egyikük nélkül sem tudjuk elképzelni a magyar festészetet. Mégis négyük közül csak egy született volna Magyarország területén, ha 1920 után születik. Így akár nem is lennének a többiek magyar állampolgárok. A kérdés az, hogy melyikük lett volna az egyetlen a mai Magyarország területen született festő. Annyit segítek, hogy önöknek itt Kaposváron nem lesz nehéz a helyes választ megtalálni. A. Színyei Merse Pál. B. Munkácsi Mihály. C. Csontvári Kosztka Tivadar. És D. Ripple Rónai József. Igen, természetesen Ripple Rónai a helyes megoldás. De Színyei és Csontvári a Felvidéken, míg Munkácsi pedig nyilván a mai Kárpátalján született. Ugyanakkor nem is igazán tudnánk nélkülük elképzelni a magyar festészetet. Ha röviden szeretném megmutatni, hogy mit jelent Trianon, és még inkább mit jelent a nemzeti összetartozás, akkor ezt jelenti. De nem csak a múlthoz lehet visszanyúlnunk, ha a nemzeti összetartozást meg szeretnénk élni. Ha ma belépünk egy hazai színházba, könnyen lehet, hogy épp egy erdélyi színész játssza a főszerepet. Egy koncerten pedig éppen egy délvidéki énekesnőt vagy egy székelyföldi együttest hallhatunk. Sem a magyar kultúra, sem a magyar történelem, vagy éppen táji földrajzi keretek nem értelmezhetők csupán a mai magyar határok között. Mindezt csak a határokon átívelő látásmóddal foghatjuk fel helyesen.
3: A békediktátum következményein azonban egy kis segítséggel, pontosabban iránymutatással a Z-generáció tagjai is elgondolkodhatnak.
7: Természetesen említhetjük a külhoni magyarság mai helyzetét, nehézségeit, de egy ilyen kapcsolatokkal nem bíró, a témát kevésbé követő diáknak ez még kevés. Ekkor jutott eszembe a következő példa. Egy ország papírpénzein általában annak a népnek a legnagyobb történelmi hőseinek arcképei szoktak szerepelni. Feltételezhetjük, hogy akik a papírpénzekre rákerülnek, jellemzően nem külföldiek, hanem a saját országukban születtek. Például vehetjük akár az amerikai dollárokat is szemügyre. Magyarország esetében azonban ez nem így van. Ha egymás után vesszük elő a papírpénzeket, elsőként Rákóczi Ferenc kerül a kezünkbe, Borsi a szülőhelye, ő tehát mai szempontok szerint szlovák állampolgár volna. Utána az 1000 forintossal Mátyás király elő is került a megemlékező műsorban, ő Kolozsvár miatt román állampolgár lenne. Talán nem okoz meglepetést a 2000 forintoson Betlen Gábor, aki szintén román állampolgár lenne marosíjei születéssel. Ahhoz, hogy egy a mai Magyarországon született történelmi személyiséghez jussunk, egy 10000-est kell elővennünk, hiszen Széchenyi Bécsben született, Szent Istvánnal, de ő is épp az országhatáron jött a világra, Esztergomban. Ennek nyomán mondhatjuk, hogy még a pénztárnál való fizetésnél a hétköznapokban is Trianon köszön vissza. De ha egy magyar városban, Kaposváron kisétálunk egy buszmegállóba, és szemügyre vesszük a megállókat, jószerivel alig találunk olyan járatot, ahol ne lenne több olyan helynév, melyek a mai Magyarország területén kívüli helyre utalnak. Ez jellemzően nagy gyarmattartó országoknál, birodalmaknál szokott előfordulni, ahol is a fővárosban sokszor a hatalmuk alatt tartott gyarmatok területeire vonatkozó közterület neveket találunk. Nos, ebből a szempontból akár Magyarország esetében is gondolhatnánk azt, hogy birodalmi gondolkodásunk van, hiszen még a közterület névadásokban is rendszeresen határon túli helyekre bukkanunk. Igaz, hogy ezek a névadások rendszerint a két világháború között történtek, de mégis a hétköznapokban is kifejezi, hogy óhatatlanul túllátunk a mai magyar határainkon. Elég csak egy-két percig keresni, és Kaposváron is rögtön megtaláljuk például a Brassó utca buszmegállót. Ha megengedik, még egy példát hoznék, hiszen tanárként sok éve keresem a hasonló hétköznapi kapcsolódási pontokat. Ha bemegyünk egy iskolai osztályba, legalábbis az én praxisomra ez igaz, hogy 30 diákból biztosan lesz legalább egy-kettő, de akár több is, akinek a vezetékneve egy-egy határon túli földrajzi helyre vonatkozik. Akár kezdhetném magammal is, hiszen Nána egy felvidéki település Párkánnyal szomszédos. Ez természetesen nem jelent feltétlenül helyi származást, de ismét csak egy jele annak, hogy a hétköznapok apró momentumaiban

0: Ezek után már csak az a kérdés, hogy mit tehetünk. Ehhez a legbiztosabb iránymutatást nemrég elhunyt Kossuth díjas népzenész Sebő Ferenc adta, miszerint a hagyományt nem ápolni kell, hiszen nem beteg. Nem őrizni kell, hiszen nem rab. Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket. Én is erre buzdítok mindenkit. A nemzeti összetartozás érzését meg kell élni. Programokkal, utazásokkal, barátságokkal, élményekkel. Elég akár csak a saját példáimat említeni. Muzsikáljunk együtt zoborvidéki kórussal. Ünnepeljünk születésnapot délvidéki barátaink csárdájában. Túrázzunk távoli hegyvidékek helyett a Kárpátokban, és általában látogassunk el minél többször határon túlra. Tudásunk, gondolkodásunk ne akadjon el a határoknál, hanem ismerjük meg minél jobban a határon túli területeket is. Tudatosan is ilyen módon alakítjuk gondolkodásunkat, akkor életünket lehető legtöbben tesszük a magunk erejéből és a magunk lehetőségei között az összetartozás valódi megélésére. Beszédem végén nem tehetem meg, hogy ne idézzem ide a számomra legkedvesebb Trianonnal kapcsolatos gondolatot, méghozzá Ottlik Gézától. Ez utóbbinak különösen is aktualitást ad, hogy az idézetben előforduló 400 éves évforduló után idén éppen a fél évezredes jubileumra készülünk. Tehát az idézet. A Mohácsi csata 400. évfordulója közeledett éppen. Fura dolognak látszik talán vereséget ünnepelni, de hát aki a győzelmét ünnepelhette volna, itt most, a hatalmas ottomán birodalom már nem volt meg. A tatároknak is nyomuk veszett. Sőt, időközben szinte szemünk láttára a szívós Habsburg császárságnak is. Megszoktuk hát, hogy egyedül ünnepeljessük vesztes nagy csatáinkat, melyeket túléltünk. Talán azt is megszoktuk, hogy a vereséget izgalmasabb, sűrűbb anyagból való és fontosabb dolognak tartsuk a győzelemnél. Minden esetre igazabb tulajdonunknak.
1: Több kategóriában majdnem 100-an neveztek a Kaposvári Sporthorgász Egyesület nyárköszöntő versenyére. Ezt idén is a Desedán rendezték meg, ahol családi programok, gyermekjátékok és ulti verseny is színesítette a programot. A szervezet elnöke dr. Farkas Szilárd összegez.
2: A Kaposvári Sporthorgász Egyesület évek óta szervezi a horgász juniálisát vagy majálisát. Itt a hónap fordulóján ez egy népszerűsítő rendezvény, sok emberrel, 200-300 ember szokott lenni minden évben. Ennek a célja, hogy a tagságot egy kicsit megmozgassuk, horgászversenyt szervezünk különböző kategóriákban. Idén ugye a gyereknappal esett ez egybe, de mindig külön gyereknapi programokat is szoktunk ide szervezni. Hogy mindenkinek élmény legyen a versenyzés, muszáj különböző kategóriákba sorolnunk a versenyzőket. A gyerekeknél alsó és felső tagozatos sokat vettük külön, mert a Magyarországos Horgász Szövetség pályázatára így kaptunk díjakat. Ezen kívül pedig családi kategória van, ami nagyon népszerű. Itt szülőgyerek, apalánya, testvérek, unokatestvérek, férjfeleség ülhetnek össze. Ez egy nagyon sikeres projekt. Illetve van nyílt kategória, így gyakorlatilag bármilyen módszerrel horgászhatnak, illetve vannak a kifejezetten versenyzőknek fenntartott kategóriánk, a finomszerelékes kategória. Azt gondolom, hogy ez most egy jó halas verseny lesz. Többek között azért gondolom ezt, mert most voltunk mérlegelni. Az egyik fiatalember gyerekversenyző szólt, hogy tele van a szákja, és 12 kiló halat kellett már lemérlegelnünk. Itt majdnem a fél időt kerültük csak el. Jó, tehát azt gondolom, hogy szépen fogják pontyot, harcsát, balint, keszeget. Én egy kiemelkedő eredményre számítok idén. A buli része, hogy ebédet is kapjanak a versenyzők. Nagy üstökben főzzük a fiús ételeket. Ezen kívül pedig 6 csapatunk van, akik főzőversenyben mérik össze a tudásukat. Itt civil szervezeteket, akikkel régi kapcsolatunk van, a Fekete István Látogató Központot szólítottuk meg, és hát örömmel jöttek és főznek egy-egy ételt.
1: Az imént említett fiatalember Pető Roland volt, aki Budapestről érkezett.
3: Epres pellettel horgáztam, és fekete színű etetőanyaggal. Az összes halat 45 méterről fogtam. A legnagyobb

0: élmény az volt, amikor a pontyot fárasztottam, és nagyon fárasztó volt a fárasztás. Én is eléggé elfáradtam, de élveztem. Fogtam 3 darab kis pontyot, azok ilyen tenyér méretű kis pontyok voltak. A többi az keszeg volt, ilyen 70 deka körüli keszegek, meg egy nagy pontyot fogtam, az 4 kiló 15 dekás volt.
1: A nyár köszöntő horgászversenynek visszatérő nevezői is voltak szép számmal, például Szita Tímea.
2: A mai nap folyamán családi versenyen veszek részt a férjemmel. Nem mondanám, hogy olyan túl aktívak a halak. Jött nekem egy ponty, 2 keszeg, meg volt még kapásom, egy ponty, az biztos, hogy tudom, hogy az leakadt, meg pár kapás még, de azok nem lettek meg. Nem tudom, ez ide sajnos kevés lesz, látom, hogy azért itt fogtak nagyobb pontyot is, itt fogtak azért sokkal több keszeget is. Nem tudom, ez a mai nap, ez nem az én napom.
3: Bán Balázs vagyok, Kaposvárról érkeztünk édesapámmal, és igyekszünk minden évben részt venni ezen a horgászversenyen. Mind a ketten metodozunk, pellettel vagy etetőanyaggal felváltva csalizunk, kisebb metód pop-upokkal próbálunk más-más csalit. Kisebb távolságon horgászik, én igyekszem mindenkinél nagyobbakat dobálni. Nagyobb keszegek is jönnek viszonylag ütemesen, 1-2 pont beugrik, most inkább úgy látszik, hogy a pontyok átvették a szerepet.
4: A Vidékjáró magazint Gulyás Lóránt szerkesztette.

0: Az elmúlt percekben Hevia és a Gimes felvételei szóltak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, a hangolóban hallgassák meg Haydn 100. G-dur katonai szimfóniáját a londoni filharmonikusok előadásában. Vezényel Solti György.

Haydn 100. G-dur katonai szimfóniáját hallották a londoni filharmonikusok előadásában. Vezényelt Solti György. A hangoló hátralévő perceiben következzen Haydn opusz 54-es vonós négyese a Párkányi kvartett előadásában.

Haydn Opus 54-es vonós négyesét a Párkányi Kvartett játszotta. Kedves hallgatóink! Mai adásunk végén köszöni megtisztelő figyelmüket Lázár Csaba bemondó, Varga Ramón a zenei szerkesztő, valamint Csák Éva és Bólyás János hangtechnikus nevében is a bemondó Fülöp Tamás. Adásunk éjfél után folytatódik, dicsértessék a Jézus Krisztus, éjfél van!

A Tritónusz gitártriót hallották. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

nem csak ismeretlen tények és összefüggések megtanulására van szükségünk. Sokkal inkább egy olyan igazságot kell magunkba szívnunk, melyet egyedül Istentől nyerhetünk el, és csak hittel tehetünk magunkévá. És ezt az igazságot csak olyan mértékben érthetjük meg, amennyiben képesek vagyunk kockáztatni, rátenni életünket, és így belenövekedni. Mindennek ellen akar állni magadságunk. Ezért a felismerés egyúttal megtérést is jelent. Nem csak az erkölcsök megtérését, hanem a meglátás és ítélőképesség megtérését. Az igaz és hamis, értékes és értéktelen, lényeg és látszat megítélésének megtérését is. Ezért a léleknek bele kell ásnia magát a szent szavakba és formákba, és szívét hozzájuk szoktatni. Csak ekkor tárul fel lassacskán az ember előtt az isteni üzenet. A keresztény hit és keresztény öntudat megkülönböztetése révén is megközelíthetjük a fentieket. Keresztény hit. Azt jelenti, hogy az ember a kinyilatkoztatást, mint életének kezdetét és alapját elfogadja, hűségével és szeretetével pedig belegyökerezik. A keresztény öntudat ellenben többet feltételez. Öntudaton azt a módot értjük, ahogyan egy ember meglátása, gondolkodásmódja, ítélete összeépül. Milyen mérték és rendszer uralkodik ebben, milyen öntudatlan tartást vesz fel. Az öntudat akkor lenne keresztény, ha számára mindaz igaz lenne, ami a kinyilatkoztatás szerint igaz. Lehetségessé válna, ami a kinyilatkoztatás szerint lehetséges. Jó, szép, nemes, meghitt és megnyugtató mindaz, amit a kinyilatkoztatás mond. És mindez nem csak valami kifejezett erőlködés eredményeképp, hanem amennyiben ez a kinyilatkoztatás esetében lehetséges, belső megformáltságból, mint egy magától értetődően. Csak egy kicsit kell magunkba tekintenünk, vagy a környezetünket megfigyelnünk, hogy megállapítsuk, mennyire nincs ez így. Biztosan találunk keresztény hitet, sokszor egészen bátrat és tisztát. A keresztény öntudat azonban továbbra sem nevezhető uralkodónak, bár közvetlenül a hit mellett áll. S itt a szemlélődésnek különleges feladata van. Mert a hívő ember szemlélődésben úgy veszi szemügyre a szent üzenetet, hogy világossá váljon annak mondani valója, hogy belehatoljon tartalmába, hogy illeszkedjen rendszeréhez, megszokja gondolkodásmódját, és így létrejön a meglátásnak, a gondolkodásnak, az értékelésnek egy olyan áthangolódása, az öntudatlan énünknek, azaz eleven átformálása, amely nélkül a megtérés hiányos marad. A szemlélődésben alakul ki a keresztény öntudat. Mit kell tennünk, hogy helyesen elmélkedjünk? A legelső és legjelentősebb dolog megint csak az előkészület, a távolabbi és a közelebbi felkészülés. A távolabbi előkészület lényege, hogy a szemlélődést tartalmilag előkészítsük. Nem lehet találomra elkezdeni, hanem meg kell határozni, hogy mi legyen a tárgya. Lehet valamely hét igazság, vagy egy ihletett ember gondolata. Ha valaki jártas már a szemlélődő imában, akkor bármely jelentős esemény vagy erkölcsi szituáció kiinduló pontul szolgálhat. A szemlélődő ima valódi tárgya azonban mindig a Szentírás, és abban is elsősorban Jézus Krisztus élete és személye. Az ő szavai fejezik ki teremtő módon a szemlélődés lényegét. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Az útról, mely az atyától felénk és tőlünk az atya felé vezet, arról a szent igazságról, amely ezen az úton megnyilvánulóvá lesz, az életről, melynek Krisztusban részesei leszünk, számos elmélkedési könyv megfogalmazza a szemlélődés tárgyát. Némelyek közülük valóban hasznosak, különösen kezdetben. Megmutatják, hogy hogyan kell a Szentírás valamely részletét feldolgozni, és miképp lehet azt életünkre alkalmazni. Bizonyos idő múlva azonban ezek az elmélkedések mégis mesterkélté válnak, és nem vezetnek el igazán a lényeghez. Ez a lényeg az isteni valóság, amely a kinyilatkoztatásban tárul fel, és az emberhez szól.
ezért a valódi, legtökéletesebb elmélkedési könyv maga a Szentírás. A szemlélődésre való távolabbi előkészület tehát abból áll, hogy a megfelelő szöveget kiválasztjuk. Legjobb, ha hosszú távra választunk egy evangéliumot, az apostolok cselekedeteit, vagy valamelyik Pál levelet, s abból napról napra veszünk egy-egy részt. Nem túl nagyot, hogy ne vesszen partalanságba a szemlélődés, és ne is túl kicsit, hogy szellemünk elegendő anyagot találjon. Vagy egy eseményt Jézus életéből, vagy egy tanító részt. Idővel egyre kevesebbre van szükség, végül már egy mondat is kitart hosszabb időre. Magát a szöveget is előkészíthetjük. Legjobb este, hogy reggel kéznél legyen. Az alapgondolatot megfontoljuk, amely szemlélődésünk tárgya lesz, vagy pedig azt a kérdést, amelyre választ szeretnénk nyerni. Ha szükséges, előveszünk egy kommentárt vagy szentírás magyarázatot, hogy imádság közben semmi fennakadás ne legyen.

0: Az elmúlt percekben Hauber Zsolt felvételeit hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Nyelvédes anyánk. A Magyar Katolikus Rádió anyanyelvápoló műsora következik.

0: Mitől magyar a szó? Interjú. Platform egyformaság. Jegyzet. Játékunkban azt keressük, kihez szól a költemény. Üdvözlöm Önöket, Nagy György András vagyok. Toj legény jide tovarisa, hogy se kupiti krumpli, olyan dikto paru darabiv palinki. Felismertek néhány magyar kifejezést ebben a ruszin mondatban. A példát az édesanyanyelvünk folyóirat legújabb száma idézi, mely disputa rovatában a mi oldalunkkal, és alapvetően a jelennel foglalkozik az idegen szavak történelmi áramában. A beszélgetés egyik szereplőjét, Gréci Zsoldos Erikő nyelvészt, az EGRI katolikus, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hívtam fel. A szókölcsönzés egy természetes folyamat, mint mondjuk ahogyan a szél fúj. De mikor válik viharossá vagy szmogossá ez a szél?
1: A magyar nyelv mindig is vett át jövevényszavakat. Amilyen népekkel találkozott, vándorlásai során, a sztyeppén és iráni alán népekkel, török népekkel, később szlávokkal, németekkel, aztán ugye a törökökkel még egyszer, az oszmán megszállás idején, és azt látjuk, hogy végig kísérhetjük a magyar nyelv történeti útját, amely egyben a magyar nép útja is. Meglátjuk, hogy kikkel érintkezett, milyen műveltségjavakat vett át a sztyeppei együttélés során, főként olyan szavakat, amelyek a kereskedelemhez kapcsolódnak, gazdag, vásár, vám, ing, például ezek mind iráni alán jövevényszavak, vagy az ótörök népekkel a csuvasos rétegnek nevezzük ezt a nyelvünkben, disznó, bika, borjú, ökör, tyúk, vagy a gyés szavaink gyöngy, gyümölcs, meglát egy másik népnél valamit, átveszük azokat. És ugye a legújabb korban technológiai, elektronikai eszközök, a digitális térhez kapcsolódóan kerülnek be a nyelvünkbe, sokszor már-már feleslegesnek tekinthető szavak, bizonyos értelemben nem feleslegesek, mert egy új technológiát vagy új eszközt ismerünk meg ennek az idegen szónak a segítségével. De mivel a magyar nyelvtípusát tekintve igen sajátos, hiszen agglutináló nyelv, ezért az utóbbi időben átvett angol szavakkal leginkább az a gondunk, visszautalva kérdésére, hogy egy kicsit smogossá válik ez a helyzet, hogy a ragasztó, ragozó nyelvünkben ezek nehezebben illenek bele. Jóval idegenebbnek is hatnak, mivel nem telt még el sok idő az átvétele óta, mert azt mondom, hogy asszony, már senki nem gondol arra, hogy ez idegen szó lenne.
0: Vagy azt mondom, hogy király.
1: Így van, vagy azt mondom, hogy galamb, gomba, már senki nem gondol a szláv eredetre, mivel régen vettük át. Viszont ha azt mondom, hogy stream, check, like, tag, tegel valaki, vagy skillek, egyre gyakrabban halljuk ezeket a szavakat, a sportok nyelvéhez kapcsolódó jet ski például. Tehát magát a jelenséget, magát a tárgyat, a műveletet is meg kell ismernünk, ezen a szón keresztül ismerjük meg, és erre nem gyártunk, mondjuk így ezzel a szóval, nem készítünk magyar szavakat.
0: Na de ilyen korábban is volt, mert mondjuk a firhang meg a karnis az megmaradt annak ellenére, hogy mondjuk a függöny szó létezik.
1: Igen, van, amikor az idegen szó és a magyar szó együtt él. Bizonyos nyelvjárásokban is megmaradtak idegen szavak, például a früstüköl, ugye a németből átvett szó, vagy az én apa nyelvjárásomban, az őrségi nyelvjárásban a málnát úgy mondják, hogy himpier, a német himbérből származó málna jelentésű szó. Például az e-nyelv.hu, szómagyarító.hu oldalon bárki aktív résztvevője lehet a szómagyarításnak, ugyanis ott ABC rendben felsorolva találunk több száz idegenből érkezett szót. Gyakran rá is nézek erre az oldalra, sőt egyetemi oktatóként lendő magyar tanároknak is megmutatom, hogy a nyelvi tudatosság erősítésében milyen szerepe lehet annak, hogy akár egy tanórán is foglalkozunk a gyerekekkel azzal, hogy az ő nyelvi környezetükben, informatikai eszközökhöz kapcsolódó nyelvhasználatukban mennyi idegen szó van, és milyen jó lenne, hogyha erre találnánk magyar szavakat. Ezen az oldalon is az e-mailre például villámposta, villanyposta, elektronikus levél, e-levél, vagy nagyon sokan ezt a nép etimológikus e-mail formát használják. Ugye a régi nyelvművelő műsorban hallottam, hogy a csekki magyarítására a vízirobogó lett a győztes, és ennek ellenére mégis többségében e-maileket írunk egymásnak, lájkolunk, nem pedig tetszikelünk, skilleket említünk akkor, amikor egy álláspályázatot ad be valaki a képesség, készség megnevezésére. Streamelünk, tegelünk, csekkolunk, ellátjuk magyar képzőkkel ezeket az idegen szavakat.
0: Nyilván az is benne van, hogy meg kellene találni minden szónak a tartalmilag helyes, viszonylag rövid magyar megfelelőjét, ami tetszik is a felhasználóknak. Belelapoztam a magyar nyelvújítás szótárába, és ott is látni, hogy mennyi próbálkozás volt, amíg eljutottak például ahhoz, hogy az adag szó megszülessen, mert volt részlet, szabvány, adat, szabad javaslat erre a kifejezésre.
1: Igen, olyan érzésem van, minthogyha újra nyelvújítóknak kellene lennünk, mert meg kellene találnunk valóban azokat a mindenkinek tetsző, általánosan jól használható kifejezéseket. Van a purista szemlélet, akár csak a 20. század első felében, amikor a sportok nyelvét magyarították, és így lett a corner helyett sarok, gyúró lett a masszőr és hasonló. De akkor ez a purista szemlélet azt jelentette, hogy az idegenségeket zárjuk ki, és mindenre találjunk magyar szót. Talán most ebben az informatikai környezetben, amikor az angol szavak szinte naponta újként áramlanak felénk, nagyon nehéz ezt a nyelvújító tevékenységet megtenni, viszont érezzük, hogy a nyelvünk hajlamos és alkalmas is rá. Például űrhajót mondunk, és nem valami idegen szót vettünk át. Újabban azonban ezek a szóösszetételek kevésbé, viszont a szóképzés nagyon is gyakori, éppen az előbb emlegetett példákban. Hogyha angolul írjuk le azt, hogy like, ugye akkor a végén egy úgynevezett néma, vagyis hangérték nélküli betű áll. Hogyha ezt képzővel látjuk el, azt mondjuk, hogy lájkolunk valamit, ugye az elképzőt hozzátesszük. Ha az idegen szó alakjában írjuk le, akkor azt nekünk kötőjellel kellene feltüntetnünk. Viszont az új helyesírási szabályzat megadja azt a lehetőséget, hogy ezeket az idegenből átvett szavakat, ha már nem készítünk rá magyar változatot, akkor legalább magyarosan, azaz a kiejtés elve szerint írjuk le. Ez pedig megfelel a mi agglutináló nyelvünknek, hiszen toldalékokat kapcsolunk a szótövekhez. Leírhatjuk A-val, J-vel like, vagy pendrive A-val, J-vel, V-vel, és akkor nem hangérték nélküli betűre fog végződni az írott változat, hanem egy mással hangóra, amelyhez akár további toldalékokat, például a valverragnak a kapcsolása, ugye milyen nehéz lenne, hogyha mindig meghagynánk azt a hangérték nélküli betűt, így nem kell kötőjelezni, hanem ehhez a szótő végi mással hangzóhoz könnyedén tudjuk kapcsolni. A fiataloknak ez az írásmód nem tetszik, még ha megengedett és helyesírásunknak megfelelő is, mert ők az angol eredetit szeretnék megtartani.
0: Mennyiben működhet ma is például a tükörfordítás, megjegyzem, maga a szó a tükörfordítás is ez a németből, például ugye annak idején az anyag is így született a matériából.
1: A nyelvújítók is ilyen eszközöket használtak. Például ez az egyik megoldás, hogy tükörfordításokat készítünk. Ez, én úgy tapasztalom, ma kevéssé működik, inkább az a változat, hogy találunk magyar megfelelőt, vagy ez a bizonyos szótőhöz kapcsolt különböző toldalékolás, amelyen mintha be is építenénk a nyelvünkbe. Amikor Besztercebányán jártam jó néhány évvel ezelőtt az egyetemen, egy érdekes történet egyébként ez, hogy mi az anyaországi magyarok mit magyarítunk, és a határon túli magyar őshonos anyanyelvi közösségekben pedig egészen másképp működnek az idegen szó átvételek. Haladtunk az előadó terem felé kollégámmal, és feltette nekem azt a kérdést, hogy ugye, ahogy megbeszéltük, hoztad a kulcsot. És én ránéztem kerek szemekkel, hogy én itt csak vendég vagyok, nekem a portán nem adják át a kulcsot, nem hoztam. És akkor kapott a fejéhez, hogy én magyarországi magyarként pendrive-ot használok, tehát ezt a kifejezést ismerem, mert nem magyarítottuk. A felvidéki magyarok viszont a szlovák USB kulcsból, egyébként is szláv szó a magyarban a kulcs, ők meg ezt a szlovákból átvett formát magyarították, és kulcsnak, USB kulcsnak, hasonlónak nevezik.
0: Mikor érdemes és mikor nem próbálkozni a magyarítással? Gondolok például ugye, hogy régen az oxigénnél próbálkoztak az élennyel, viszont például az ittrium, itterbium, terbium, erbium, ami az itterbi véd falu nevéből ered, ott pedig valószínűleg értelmetlen lenne, hiszen eltűnne ez a kulturális háttere a szavaknak.
1: Talán érdemes elkülönítenünk a szakszókincs réteget, illetve a hétköznapokban használt kifejezéseinket. A tudomány nyelvében gyakori az, hogy idegen szavak rögzülnek terminus technicusként. Próbálkozom én is, és több kollégám más tudományterületen is azzal, hogy akár a latinból, görögből, de akár újabban németből vagy angolból átvett terminusokat magyarítsunk, hogy legyen a tudománynak is magyar szókincse. Ezzel annak idején a Magyar Tudományos Akadémia, akkor Tudós Társaság megalakulásakor is próbálkoztak, és az egyik cél az volt, hogy a magyar tudomány nyelvét magyarítsák. Ez többé-kevésbé sikerült is, de ma is tapasztaljuk, hogyha egy tanulmányt elolvasunk, akkor az hemzseg az idegen szótól. Én ennek harcosa vagyok, én próbálok az egyetemi óráimon, előadásaimon is magyar szavakat találni, nyelvtudományi kifejezéseket. Van egy orvosismerősöm, aki publikál orvosi folyóiratokban, és ő ugyanezt az elvet valva, mint én, a tanulmányait mindig úgy írja meg, hogy nem a latin formát használja, ugye az orvoslás, a gyógyszerészet nyelvében, a jognyelvében nagyon sok latin szó van, hanem ezeket igyekszik magyarítani. Betegségek, a különböző technológiák megnevezését az orvosi szókincsben próbálja magyarítani. Visszatérve arra, hogy ugye a tudomány szókincsét el kell különítenünk a hétköznapi szókincstől, valójában a köznapi társalgásainkban nincs szükség az idegen szavakra, vagy legalábbis lehetne magyar szavakkal helyettesíteni. Nagyon jó szerintem ez a nyitva álló felület, mindenki biztatott is arra, hogy kattintson rá a szómagyarító.hu oldalra, ahol mindenki elmondhatja a véleményét, egy-egy szóváltozatnál tetszik gombra, vagy nem tetszik gombra is nyomhat, illetve mindenki egy-egy idegen szóra saját javaslatot is beküldhet. Én is éltem már ezzel a lehetőséggel. Nemrégen találkoztam egy étlapon a zsű kifejezéssel, ez nyús formában volt leírva. Miért ne lehetne ezt helyettesíteni, akár úgy, hogy pecsenyelé, vagy barna mártás, mert valójában ugyanazt jelenti.
0: Igen, egy besűrített pecsenyeléről van szó. Amire azt mondják a szakácsok sokszor, hogy redukáljuk, holott akkor a sűrítik.
1: Sokszor azt érzem, hogy divatszóként működnek. Azért van az, hogy üzletfeliratokban, reklámszövegekben is nagyon sokszor találkozunk idegen szavakkal. Talán úgy érzik a reklámozók vagy az üzlettulajdonosok, hogy ezzel modernebb nyelvi környezetet teremtenek, és több vásárlójuk lesz. Nem hiszem, hogy attól függően, hogy magyar nyelven, avagy idegen nyelven nevezünk meg valamit, több vásárló fog betérni. Nemrégiben megnyílt egy bevásárlóközpont Budapesten, Grand Opening felirattal reklámozták, ugyanakkor ezt magyarul kifejezve, semmi különbség nem lett volna véleményem szerint a vásárlóközönség számában.
0: A szavak szintjén talán még viszonylag egyszerű ez a magyarítsunk. Viszont néha én azt érzem, hogy a szövegek szintjén is megjelenik egy idegen gondolkodásmód, akár az idegenforgalmi fordításoknál, vagy éppen az ön által említett jogi. Mert hogy lehet, hogy minden magyarul van egy ilyen jogászi szövegben, csak éppen nem közérthető.
1: Nem új jelenség ez, a latin hatása mindig is érződött a magyar nyelvhasználaton, legkorábbi nyelvemlékeinktől kezdődően az Ómagyar Márjas Irodalom is latinból fordított vers. Érezni is lehet. Ugyanígy a kódexek korában az ima szövegek fordítása, vagy a legendák, vagy bármilyen egyházi szöveg fordításában, amely a középkori latinságból vett át formulákat, vagy azok a szövegek, amelyekkel én magam is foglalkozom, akár ómagyar, akár középmagyar korból, különböző műfajú iratok, ott is jogi szövegekre lehet gondolni, vagy akár még levelekre is, ahol a magasabb műveltségű, aki abban az időben írni, olvasni tudott, az latinul is tudott nagyrészt. És ezek a bevezető vagy záró formulák, amelyek a levelekben megjelennek, érezhetően a latinból származó gondolkodásmódot tükrözik. Magyar szavak ellenben a szöveg szervező elv vagy a mondatnak a szerkesztése az meg nagyon is latinos. Ma is tapasztaljuk, formálisnak tűnik, túlságosan erőltetettnek akár egy-egy jogi szöveg, érezzük, hogy nem magyaros, nem magyar szerkesztésmódú. Egyre inkább terjed az is, hogyha egy mondatban több alany van, akkor a magyar gondolkodásmód szerint az igei állítmánynak egyes számban kell állnia. Például Kati és Zoltán tegnap moziban volt, és nem voltak, vagy Kati és Zoli játszik, és nem játszanak. De azt tapasztalom, hogy egyre inkább terjed a többes számú forma, az anglicizmus, germanizmus, nem tudjuk pontosan, hogy melyik indoeurópai nyelvből ered, mert a magyarban a páros testrészeket is egyes számban mondjuk, nem azt mondjuk, hogy fájnak a szemeim, hanem inkább fáj a szemem, még hogyha mind a kettő fáj, akkor is, mert ez a magyaros gondolkodásmód.
0: Érdemes esetleg a magyarításnál visszanyúlni a nyelvjárásokhoz? Ön kutatott is palócot, mint ahogy tették azt a nyelvújítás korában is.
1: Kutatási területen valóban a palóc terület, a palóc nyelvjárás történetét vizsgálom egészen az ómagyar kortól napjainkig. Azt tapasztalom, hogy attól függően, hogy mely nyelvjárási régió területén éltek együtt a Kárpát-medencében más népekkel, vannak ilyen úgynevezett regionális átvételek. A palócok, a régi nevén a tótokkal, ma ugye inkább szlovákoknak nevezzük őket, éltek együtt, és igen, látjuk, tapasztaljuk, hogy vannak olyan tájszavak, amelyek csak ezen a területen használatosak, és a szlovákból erednek. Például varecska, főzőkanál, vagy bojnyik, mondják a rossz gyerekre, vagy olyan emberre, aki nem jól viselkedik. Említettem, az édesapám származik az Őrségből, ott a németnek a hatása érződik, de a legkeletibb Kárpátok előterében élő moldvai csángó magyarok nyelvjárásában is érződik az, hogy a románból jön nagyon sok nyelvjelen, és ezért többen azt gondolják, hogy nem is magyar nyelvjárás, hanem a románnak egy változata, de ez nagyon téves elgondolás, hiszen éppen a csángó magyarok nyelvében, nyelvhasználatában találjuk meg a legarchaikusabb formákat, már-már olyan, mintha egy ómagyar kori ember beszélne, hogyha egy csángót hallunk.
0: A 21. századi ember hogyan tud jól magyarul beszélni, vagy éppenséggel magyarítani?
1: 2001-ben emelkedett jogerőre a 92. törvény, amely a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, valamint egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről rendelkezik. Ezt a törvényt a megszaporodott idegen szavak és kifejezések visszaszorítására alkották. A bevezetésében szerepel egy olyan mondat, amelyet mindannyian megfogadhatunk. A magyar nyelv nemzeti létezésünk legfontosabb megnyilatkozása, nemzeti hovatartozásunk kifejezője. Nem mindegy, hogy milyenné tesszük a nyelvi környezetünket. Véleményem szerint az a nyelvi tájkép, amely körülvesz bennünket, azok a feliratok, azok a reklámszövegek, azok a hirdetmények, vagy éppen azok a társalgásaink, hivatalos szövegeink, bármilyen szintéren nézzük is, fontos, hogy nyelvi környezetünk épségének megóvása érdekében keletkezzenek, mert a magyar nyelv megóvása közérdek.
0: A bevezetőben idézett Ruszin mondat egyébként magyarul így hangzik: az a legény a városba megy, krumplit, ajándékot és pár darab, vagyis üveg, pálinkát akar venni. Egy gyékényen árulnak, egy követ fújnak, egy hajóba neveznek. Hátott Tibor ezt a sokszínűséget hiányolja.
2: Egy platformon a világ. A hírszövegekben ma mindenütt platformokkal találkozunk. A platform francia-angol eredetű szó, épített sík felületet jelent. Lehet fedélzet, padozat, emelvény, színpad, dobogó, pódium, munkaállomány, peron, fúrósziget. Átvitt értelemben politikai műszóként a jelentése pártprogram, követelés. Ezekből ágaztak ki az újabb jelentések is, részben mindenféle egységes tervezett program, szabályzat vagy rendszer platform lett, részben pedig az informatika szavává is vált, a platforma számítógépek működési feltételeit, az úgynevezett hardware és software együttesét jelenti. Például széles körben terjedt el az Android platform. A Samsung Knox a legerősebb biztonsági platform. Csak azok játszhatnak együtt, akik egy platformon vannak. Rendszeresen használják a szót a gazdaságban is, például az automatizált gyártóüzemek közös platformmal, intelligens gépekkel dolgoznak. A közös platform várhatóan a jövőben a mobil lesz. A világhálós üzletkötésben és a pénzforgalomban is központi szóvá lett a platform. Például online kereskedési platformokon tőkeáttételes befektetésekkel találkozhatunk. Egy cég online szolgáltatásain belül a hirdetés szerint két különböző platform érhető el. A platform megjelenik az uniós jogalkotásban is. Például megkezdte működését a Refit platform. Az új megközelítés közös platformot biztosít az érdekelteknek a hatékony jogalkotásra. A platform itt, metonimikus jelentés átvitellel, nem csak a tervezetet jelenti, hanem az értekezletet és annak résztvevőit, sőt, az elfogadott jogszabályt is. A platform divatja széles körre terjed ki. Minden érdekegyezés, megoldásbeli azonosság, megegyezés a platform szót juttatja eszébe az újságírónak, mint a következő példában. Egy platformon az üzlet és az információs technológia. Magyarul egy oldalon vagy egy kézben az üzlet és a technológia. A platform menetrendszerűen kerül elő akkor is, amikor politikáról, politikusokról van szó. Például London egy platformon van Budapesttel. Egy platformon az új párt és a baloldal. A professzor szerint ő is Putyinnal van egy platformon. Közös platformon a város, az egyetem és a helyi vállalkozók, vagyis ezek a szereplők összefogtak. Ezekben a példákban a platform használata fölösleges, modoros, a féle stiláris ballaszt. A platformnak a szocializmus idején a harci metaforából származó front felelt meg. Békefrontot, egységfrontot alkottak a cél érdekében a politikai erők. Úgy látszik, korunk fő fegyverneme a számítástechnika, a harcok szintere pedig a világháló és a mobiltelefon. Ezeknek, mint látjuk, már nem frontjuk és uniformisuk van, hanem globális platformjuk. A platform közérthető magyar szavakkal is jól helyettesíthető. Akik egy platformon vannak, azok együtt harcolnak, összefognak, támogatják egymást. Egységben vagy közösen lépnek fel. Ugyanarra az oldalra kerülnek vagy állnak, egyezik a véleményük, egy csapatban játszanak, egymásra találtak, egy csónakba neveznek. Rosszalló értelemben pedig egy húron pendülnek, egyékenyen árulnak, egy követ, egy nótát fújnak, és így tovább. A változatosabb kifejezés nem csak találóbbá és pontosabbá teszi a közlést, hanem a figyelmünket is jobban megragadja. A platform állandó egysíkú és túlzott használata miatt ugyanis figyelmünk lankad, a közlendő homályossá, közhelyessé válhat, a hallgató-olvasó érdeklődése pedig meg is szűnhet a téma iránt.
0: Hátó Tibor olvasta feljegyzetét. Két héttel ezelőtti játékunk hibajavítás volt. A mondat helyesen így hangzik, ezek a műsorok tartalmasak és viccesek is. Most Jámbor Juditnak postázunk tárgyutalmat. Az új feladványt Gyarmati Dóra ismerteti.
3: Mai irodalmi feladványunkban egy vers címzettjét keressük. Kérdésünk, hogy kihez szól Farkas Árpád verse, amit a szerző előadásában hallgathatunk meg.
4: A Nyikó vizén, Küküllőn, Maroson és Olton dagasztó teknőbe ülnek, mosó teknőbe szállnak a gyermekek, s egyikük eljut az óceánig. Felség vizeinken hajók süllyednek olykor, a patkányok hagyják el mindenek előtt a fedélzetet. Nem vagyunk mi helydehely legények, mások tisztek sem vagyunk, nem vagyunk derék kapitányok. Volnánk csak jámbor hegedősök, kóri muzsikával, pici furujával, szorongó torokkal, elkékülő szájjal, görcsben rándultan is fújjuk ugye bátyám a végső pillanatig. Miként am a zenekar a Titánik fedélzetén.
3: Megfejtésüket a Magyar Katolikus Rádió címére várjuk. 1062 Budapest, Déli Báb utca 15-17. E-mail címünk nyelvédesanyánk@katradio.hu.
0: Mára búcsúzom, két hét múlva ismét találkozunk. Addig is figyeljenek az egyszerre jó, szép és igaz szóra. Nagy György Andrást hallották.
5: Elhangzott a Nyelvédes Anyánk.

0: Szekeres Tamás és a Go-Go Pingvin felvételei szóltak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra. Következik a Mesterfogás. A szerkesztő Posgai Nóra.
3: A legfontosabb tanulsága nekem, és azt gondolom egyébként, hogy neki is, beszéltünk is erről, hála Istennek többször, hogy ő miért van itt még. És ő egy nagyon agilis valaki volt, és még amikor egészséges volt, akkor mindig mondta, hogy majd üssük agyon, amikor már nem tudja magát ellátni, és ilyesmi. És annyit mondott, hogy azért van még itt, mert még szeret minket, és ez annyira fontos, hogy neki ez megéri, hogy ilyen elesetten is, de itt legyen. Nekem pedig azt tanította, hogy az utolsó pillanatig, tényleg az utolsó sóhajtásig, ez egy mélyen és teljességében emberi élet.
4: Megrendítő téma ihlette Lelkes Gergely festőművész legutóbbi költői szépségű absztrakt képeit. Édesanyja utolsó éveit végigkísérve, a testi-szellemi elfogyás stációit vele együtt végig szenvedve születtek meg a festmények, amelyeken az emberi elmúlás nagyon is prózai tapasztalatait, a szeretet, a remény, a hit lényegíti át belső ragyogássá. Lelkes Gergely képeit nézve a felfoghatatlan valahogy mégis átélhetővé válik. Nem értjük, de belső bizonyossággal megérezzük, hogy az öregség, a gyengeség, a szenvedés, ami emberi passiónk, a szeretetben és a hűségben megélt utolsó gesztusokban valami halálon túlmutató, halált legyőző erővé válik. A képekből kiállítás született, amely Maradék fény címmel látható még június végéig Budapesten, a Klebersberg kultúrkúriában. Ott jártunk, a művésszel beszélgettünk. Zenei szerkesztő kollégám Varga Ramona nevében is szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok.

0: Mielőtt a kiállító térbe belépnénk, ismerkedjünk meg a művésszel. Lelkes Gergely igazi művész dinasztia tagja. Édesapja, nagyapja, két nagybátyja is festőművész. 1971-ben született, a Képzőművészeti Egyetemen szerzett mesterdiplomát. Virtuóz rajz és festőtudással párosuló mély és képzett hite, egyházi elkötelezettsége a szakrális terek ihletett alkotójává is emeli. Több katolikus templom és kápolna belső figurális kifestése is kötődik az ő nevéhez. Kiállításain azonban inkább egyéni, szenvedélyes hangvételű, ugyanakkor rendkívül finom és érzékeny, non-figuratív festészetét ismerheti meg a közönség. A kettő egységet alkot, és a Maradék fény című kiállítás absztrakt édesanya ábrázolása épp olyan lelki gyakorlatos élmény, mint a rádi katolikus templom angyalai és gyermek Máriája.
1: A Maradék fény című kiállítás, ezt adtam ennek a tárlatnak. 7 éve volt ugyanitt egy kiállításom, ahol általam szeretett személyeknek ajánlott, illetve igazából róluk festett absztrakt portrék voltak kiállítva. Annak az alapgondolata az volt, hogy a Szentlélek templomai vagyunk, és ahányan annyiféle, nem tudom, építész által megálmodott templomok, bár az építész az ugyanaz, de hogy nagyon sokfélék, és ezt a sokféle szépséget igyekeztem akkor képekbe sűríteni, ami egy-egy általam hozzám közel álló és általam szeretett emberben érzek, belül sugárzik, a köztünk lévő viszony, ugye az is volt annak a cím egyébként, hogy köztünk, és abban a sorozatban szerepelt édesanyámról is egy kép, Mamáé, ez a címe. És utána nem sokkal történt egy balesete édesanyámnak. Idős volt ő már, tehát egy comnyaktörése volt, abból még az első comnyaktörésből elég szépen fölgyógyult, de azért már kellett neki segíteni. És aztán pedig pár évvel később lett egy második, és akkor abból meg már nem tudott kijönni. Tehát igazából elindult ott nem sokkal a kiállítás után egy folyamat. Aztán ez a folyamat kívánkozott egyre inkább képekbe, egyre inkább az ő története az én életemnek is így a középpontjába került, egyre közvetlenebbül kísértem őt. Az elesettsége, vagy mégis az elesettségének a mértékében igényelte, hogy egyre többet legyünk együtt, egyre több segítséget és ott létet igényelt, és ez a történet tavaly nyáron lezárult, ő meghalt, és menet közben én ezt a történetet már régen elkezdtem festeni, és akkor ez a történet így, hogy lezárult, igazából ez a képciklus is lezárult, egy bizonyos szempontból mindenképpen, és ez a történet.
0: A képek sora az ő fizikai és talán szellemi leépülésének és a ti kapcsolatotoknak, a te mellette való lelki megtöretésednek vagy keresztutadnak a története.
1: Igen, az az érdekes mindig szerintem, ahogy így közel megyünk a dolgokhoz, és akkor egészen máshova kerülnek hangsúlyok. Tehát igen, ez mindenképpen egy keresztút, itt van a kiállításon egy ötsebb című kis grafikai sorozat is közvetlenebbül utalva erre az olvasatra, de mind a mellett, hogy természetesen így a munka, meg a család, meg a festészeti tevékenység mellett nagyon nehéz volt, és nem mondom, hogy mindig dalolva és vidáman szaladtam hozzá, de ahogy közel kerültem, így fizikailag is mindig mondjuk átléptem a küszöböt, vagy megfogtam a kezét, ott egyből feloldódott ez a nehézség, vagy az a föláldozott idő, vagy energia, amit rászántam. Úgyhogy hát ez az én történetem, és azért már az előző köztünk sorozat is arról szólt, hogy ne csak, nem tudom, önelemzés legyen a festészetem, hanem mások felé is nyisson. Úgyhogy ez minimum egy kettős történet, tehát legalább annyira szeretném, hogy ez az ő története is legyen, ami itt a képekben megjelenik, tehát ez az ő tőle kapott tudásokat, érzéseket, szeretetet, bizalmat, ezt is, tehát ahogy szűkült be az élete, úgy egyre inkább a lényeg látszott, vagy a lényeg történt közöttünk, tehát hogy valami ilyesmi, ugye ez a köztünk, ezt az előző kiállításra visszautalva, ugye a köztetek vagyok, annak a kiállításnak azért lett az a címe, ami, és itt is ez volt a legfontosabb tanulsága nekem, és azt gondolom egyébként, hogy neki is, nem is csak gondolom, beszéltünk is erről, hála Istennek többször, hogy ő miért van itt még, tehát hogy ez egy ilyen hosszú folyamat, és ő egy nagyon agilis valaki volt, és még amikor egészséges volt, akkor mindig mondta, hogy majd üssük agyon, amikor már nem tudja magát ellátni, és ilyesmi. És annyit mondott, hogy azért van még itt, mert még szeret minket, és ez annyira fontos, hogy neki ez megéri, hogy ilyen elesetten is, de itt legyen. És bennem is egy olyan, tehát mondjuk az, hogy mi az, ami méltó emberi élet, arról sokkal magasztosabb elképzeléseim voltak 5 évvel ezelőtt, tehát nekem pedig azt tanította, hogy az utolsó pillanatig, tényleg az utolsó sóhajtásig ez egy mélyen és teljességében emberi élet, függetlenül az éppen birtokolt képességektől, vagy akár kimondható tudástól.

0: Beléptem a térbe, és most itt állunk ketten, és rögtön az első kép, az utolsóval kezdődik a kiállítás, az utolsó képpel egy ezüst szürke háttérben egy arany figura. Én tudom, hogy te szereted az angyalokat, és tudom, hogy nem angyal, és te nonfigurálisan festesz, de rögtön egy ilyen angyal, és nekem egy ilyen feltámadás jutott eszembe, tehát azt mondtam, hogy fú, de gyönyörű. Ez az utolsó kép, ugye?
1: Igen. Igazából ezt kaptam, ezt a képet, tehát hogy a többi az elég sokszor átdolgozott folyamaton megy keresztül, mire úgy néz ki, ahogy kinéz. Ez a kép, ez úgy született, vagy ez, igen, tehát hogy ezt kaptam. Édesanyám halála után egy, nem tudom, két hónappal, két és fél talán, erősen gondoltam rá, és egyszer csak beugrott egy ilyen kép, hogy ez most ő, vagy itt van, tehát hogy tudtam, hogy ez az erős jelenésszerű kép, ami benne megjelent, ez most ő rá vonatkozik, vagy ez ő, talán ez így a legegyszerűbb.
0: És ugyanebben a térben két sötétebb tónusú kép is van, talán a kiállításnak a legsötétebb tónusú képei. A többi az mind élénk színekkel, és nagyon dinamikus, nagyon expresszív, közben pedig nagyon finom, mozgásokkal, átmenetekkel, tehát az egész annyira harmonikus és gyönyörű minden ellenére, és mindennel együtt. Ez a két kép viszont itt rögtön az elején, ezek sötétek, ezek szomorúak.
1: Én nem tudom, hogy szomorú vagy nem szomorú. A sötét az biztos, hát a fény hiánya mindenképpen jellemzi mind a kettőt, illetve az a sötétben történő, nagyon gazdag mozgás is jellemzi mind a kettőt, amiben dinamika van, igazából élet is van.
0: Olyan, mint hogyha persze nem szabad hasonlítani, de amikor lenézek a vad lápi vizek mélyére, akkor ott látom ezt a burjánzó életet a sötét víz alatt. Tele van élettel, ahogy mondod, de mégis azért egy sötét tónus. Ez a gyász?
1: Inkább a dolgoknak az elvesztése, elhagyása. Ami látszólagos, az egyik a nagy diptihon kép, annak Amnézia diptihon a címe, tehát ott konkrétan

0: Felfeltűnik benne.
1: Igen, ezek az elfelejtett nevek, ezek ilyen elég össze-vissza vannak beleírva, nem is nagyon feltűnnek. Az a görög felirat, az pedig viszonylag rendezett sorokban húzódik meg, megint csak eléggé elfedve, de azért mégis láthatóan ez a hitvallásnak a szövege görögül. Az egész élet te ugye így kavarog az embernek nap mint nap bennünk, és ebbe a felejtésbe is azt gondolom, hogy mondjuk azt a tartást, ami jellemezte őt még ebben az elesettségében is, igazából az az értékrend és az a lelki berendezkedés jellemezte, amit ő még valamikor gyerekkorában, vagy a családdal, a hagyományokkal magába szívott, és ezért gondoltam, hogy megfelelő az, hogyha ez a mély rendezettség, amit egy ilyen egységes ritmust ad az egésznek, az ez a szöveg.
0: Menjünk át a szomszéd terembe. Ebben a teremben pedig majdnem, hogy figurálisak a képek. Nagyon szépek, gyönyörű színekkel, tehát el kell jönni megnézni. Tényleg egy néhányat majd a honlapra fölteszek mutatóba, de el kell jönni megnézni. Tényleg igazán harmonikus is ránézni, de közben érezni a fájdalmat. Tehát itt édesanyádat szinte alakjában megjelenítve, nem is szinte láthatjuk, amellett, hogy azért ez nem figurális festészet.
1: Igen, ebbe a terembe lettek összegyűjtve azok, amik nagyon erősen az ő figurájára építenek. Van a nagy ágyban, ahogy az utolsó lényegében másfél évét egy ágyban töltötte, és akkor annak a tere, hogy ugye az lényegében egy élettére, egy világgá vált számára az utolsó időkben, és akkor ez ennek a kitágulása, szűkülése, erről szól egy kép. A fürdőből való, fürdés után való ágyba araszolás járókerettel, van egy ilyen hátakt, van annak egy átdolgozása, ami már egy absztrakt feldolgozás, de érezhető formailag a kettőnek a kapcsolódása. Tehát, hogy ez igen, itt ebbe a teremben vannak azok, amik így nagyon egyértelműen az ő figurájáról szólnak.
0: Érdekes, hogy egy olyan képet kitettél, ami nincs úgy átdolgozva, hogy mondtad, hogy milyen sokat dolgozol egy-egy képen, ez a figurális, hogy kijön édesanyád a fürdőszobából, és az átdolgozott változata pedig az egy sokkal melegebb és sokkal fénytelibb, mint hogyha egy nap lenne az édesanyád, a színei is olyanok. Tehát teljesen átlényegül, és pozitívra lényegül át az első benyomáshoz képest.
1: Igen, hát ebben elég jellemző az, ahogy bennem így áthatják egymást a dolgok és az élmények. Az ő meghajlott alakja, ami a felismerhető hátakban benne van, igazából az az alak. Egy picit nekem ez olyan, mint hogy ilyen erdei ösvényen mennénk, és akkor úgy betűzne a fény egy ilyen tisztásra, és aztán mögötte meg megint van egy ilyen szik, tehát hogy egy ilyen erős ilyen tájképi háttér van. Igazából ez volt az az időszak, ugye itt még tudott menni, amikor egyre jobban bevonottam az ő kísérésébe, vagy egyre több időt kellett rászállni, amikor fölismertem azt, hogy ez most az én utam is. Tehát az ő lelassult, araszoló útja, ez most az én utam is, és akkor ilyen módon ez a borongós, de mégis ilyen napfény által besütött ösvény az ő alakjából alakult ki. Tehát ez az én utam, az ő útja, gondolat alakult át egy ilyen absztraktabb valamivé ezen a képen.
0: A nagy méretű olajfestmények és tojástempera festmények mellett pauszpapíron kicsi nyomatok A4-esben, és A4-es pauszon még kisebb keskeny csíkok. Először azt gondoltam, hogy valami vázlat, aztán közelebb mentem, és akkor inkább egy olyan keresztútra, templom belsőben kirakott keresztútra hasonlít az ismétlődésével. Nagyon érdekes a technika, miből készült ez.
1: Ezek részkarcok. Igazából a részkarcban bennmaradt maradékfestékek vannak újra lenyomtatva, és a felületre pedig hamuból készült, egészen áttetsző szürke festéket festékeztem föl, tehát egyszerre magas és mély nyomással vannak ezek lenyomtatva, és valóban 5 darab van ezekből a kis finom kis jelecskékből álló részkarcokból, egészen ilyen lebegő módon éppen csak, hogy odaragasztva a falra. 5 seb a címe ennek a sorozatnak, és valóban a keresztútra, a krisztusi történetre utalnak.
0: A hamu, szándékosan hamuból keverted a festéket?
1: Természetesen. Hát az ő halála miatt is, illetve hát minket, magunkat is emlékeztet.

0: hogy miből vagyunk, úgyhogy igen, ez emiatt lett.
1: És átlépünk a harmadik térbe, ez a legnagyobb terem, talán a legélénkebb, derűsebb, legvilágosabb, vörösben izzó, földszínű képekkel. Nekem nagyon erősen természeti képek, és itt éreztem azt, hogy annyira gyönyörű minden. Még ebben a nagy fájdalomban, még az elmúlásban is, te azt nem tudod csúnyára festeni, tehát még ez is gyönyörű.
0: Hát mindenképpen, amit mondtam is már, hogy ezek a kis, egyre szűkebb keretek között megélt szeretet, egészen pici gesztusok, egy öröm annak, hogy nem tudom, még szuszog, még megfogja a kezemet, még egymásra mosolygunk, tehát hogy ezeknek a kis dolgoknak az öröme, ami, hogyha valaki akkor minket kívülről néz, a csontsovány anyukámat meg engem, akkor azt gondolja, hogy jaj, de borzalmas. És te abszolút nem ez. Abszolút.
1: Belülről meg ragyog. Van, tehát csak van. Úgy látom, hogyha közel megyek, és látom, hogy felszakad, meg még tud lélegezni, meg ilyen címei vannak a képeknek, de hogyha messziről a cím nélkül ránézek, akkor valami gyönyörű szín kavalkád, és az élet lüktet benne, és a természet meg talán egyfajta,
0: igen,
1: ilyen, egyfajta ilyen dicsőítés. Tehát, hogy ez valami egészen elképesztő.
0: Igen, hát erre akartam kiukadni, hogy igazán hálaadás. Azért, tehát, hogy amire meg az egész rászorított engem, hogy tényleg ezekre a legapróbb kis gesztusok is a leglényegesebbről szólnak, és tényleg hála volt a szívemben lényegében. Igen, minden fájdalom és minden nehézség, és nem akarok megint, nem tudom oda menni után, és akkor, amikor ott voltam már vele, akkor ez volt, hogy jó, hogy ezt még megtehettem, még együtt megélhetjük. Úgyhogy igen, és valóban ez a terem, ez már picit általánosabban, tehát nagyon sok, ahogy mondtad te is, tájképi áthallásokkal van tele, tehát hogy ahogy a levegő összefogja, tehát távlatot ad mindennek a levegő egy tájban, és összefogja azt a rengeteg mindent, amiből egy táj összeáll, az az éltető levegő, ahogy egy-egy lélegzetben sűrűsödik és jelenti magát az életet, ennek a kettősségét igyekeztem ezekbe megjeleníteni.
1: Egészen különleges az, ahogy te az édesanyádat végigkísérted, és ahogy mellette voltál, ezzel a szeretettel, ezzel a belső békével, nyitottsággal, hogy a jó Isten mit ad ezen keresztül mindkettőtöknek, aki még ezelőtt az út előtt áll idősödő szülőkkel, és azzal a félelemmel, rettegéssel, hogy jaj, most mi lesz annak, mit üzensz a képeiden keresztül is.
0: Egyrészt azt gondolom, hogy szerencsére nem annyira különleges, tehát szerintem sokan járják ezt végig, és ebben is azért hagyj említsem meg, hogy igazából a dandárját a nővérem vitte, aki konkrétan oda költözött hozzá, és ott volt, én csak hetente kétszer-háromszor tudtam hozzámenni fürdetésekre, és beszélgetni, és fogni a kezét, de nyilván rengeteget kaptam. Olyan értelmes órákat, mint azok, amikor voltak, amikor vele voltam ott az utolsó pár évben, azóta nem nagyon élek meg. Tehát, hogy mivel a lényegre szorítkozik, nagyon egyszerű gesztusokkal és tevékenységekkel kimosni, tisztába tenni, segíteni, etetni, nem tudom mi, ezzel az egyszerűséggel viszont annyira a lényegre redukálja az életet, tehát hogy egy ilyen egyszerű szeretett gesztusokkal vagyunk egymás iránt, és erre szükség van, hogy ez nagyon kevés dologgal összehasonlítható értelmet ad az ember életének vagy napjainak.

Kedves hallgatóink, Lelkes Gergely Maradékfény című kiállítása június 25-éig látható a Klebersberg Kultúrkúriában Budapesten. A festőművész június 21-én vasárnap délután 5 órától tárlatvezetést is tart az érdeklődőknek. Ha tehetik, menjenek el, ne hagyják ki, igazi lelki élményben lesz részük. Műsorunk végén Varga Ramóna zenei szerkesztő kollégám nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő riportert, Posgai Nórát hallották.

0: Tomi Emanuel felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 1 óra 30 perc. Kárpáti apró rovatunkban Nyíri Kata összeállítását hallják.
3: A Rákóczi Szövetség a Nemzeti Összetartozás napján a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban és a Magyar Kálvárián emlékezett és ünnepelte nyelvünk és kultúránk fennmaradását 1000 kárpát-medencei középiskolás részvételével. A Rákóczi Szövetség nyári programjai mintegy 20 000 magyar fiatalnak teremtenek lehetőséget a találkozásra, közös emlékek és élmények szerzésére, ezzel a nemzeti egység fennmaradásának egyik alapkövét lerakva.
4: Kár Adrián vagyok, Szatmár Németiből érkeztünk, a Kölcsei Ferenc gimnáziumból, heten. Szerintem azért fontos, hogy itt együtt legyünk, hogy megismerjük jobban egymást. Mi igazából azon kívül, hogy sulin kívül, meg ilyen programokon kívül nem sokat szoktunk nagyon ismerkedni kárpátaljaiakkal. Szóval ez a program és ez a tábor nagyon jó lehetőség lehet arra, hogy megismerjünk különféle embereket különféle helyekről.
5: Kupincu Nikolett vagyunk, a Zungvári Dajka Gábor Líceumból érkeztem. 22 gyereket hoztunk magunkkal, 3-an vagyunk tanárok. Szerintem azért fontos az összetartozás napja, hogy bár nem egy határon belül vagyunk, de mindannyian fontosak vagyunk, egy nemzethez tartozunk, és mindannyiunknak össze kell tartoznia. A Rákóczi Szövetséggel szoros kapcsolatot ápolunk, januári téli tábortól megkezdve az évzáró pedagógus, alsós tanár, illetve óvodapedagógus konferenciáig szinte minden egyes programban részt veszünk, legyen az szó egy nyári összetartozás napjáról, egy nyári táborról, vagy épp egy vezetői fórumról. Mindig meghívást kapunk a Rákóczi Szövetségtől, és lehetőségeinkhez mérten ki is használjuk ezeket a lehetőségeket, úgy a gyerekek, mint a tanárok részéről is mindenki szeret ide járni. Általában több jelentkező van, mint amennyi helyet kapunk, úgyhogy igyekszünk mindig feltölteni a kapott helyeket.
3: A nemzethez tartozás az egyik legerősebb kötelék az ember életében, mondta a Magyar Szövetség elnöke. Gubik László kiemelte, a magyarság ezért tudott megmaradni a legnehezebb időkben, és ezért őrizték meg magyarságukat sok millióan kisebbségi létben is.
6: Június 4-én mindig föltehetjük magunknak a kérdést, hogy vajon mi a helyes testtartás? Hogy emlékezünk-e, mert hogy elvesztettünk valamit? Gyászolunk-e, mert hogy van-e szoborkodnivalónk? Vagy ünnepelünk-e, mert hogy összetartozunk? Én úgy gondolom, hogy mind a három üzenet és mind a három gondolat helytálló. Én úgy gondolom, hogy június 4, és mi magyarok megtanultunk legyőzetve győzni, az valahogy erről kell, hogy szóljon, hogy jövőt építsünk. És akinek most szüksége van jövőképre, szüksége van az erőre, szüksége van a biztatásra, szüksége van arra, hogy érezze, hogy a többi nemzetrész is gondol rá, és vele együtt érez, az a kárpátaljai magyarság. Én tudom, miről beszélek, mert földrajzilag a felvidékhez gyakorlatilag Kárpátalja a legközelebb. Számos olyan ismerősem és barátom van, akikkel együtt fociztunk, akik kollégáim voltak, illetve akikkel közösen jártunk egyetemre. Úgyhogy én azt kívánom nekik, hogy tartsanak ki ezekben a nehéz időkben, és soha ne feledjék, hogy mi mindig ott leszünk mellettük, legyünk akár felvidékiek, legyünk akár itt a Kárpát-medence minden tájáról, és nem csak erkölcsiekben, hanem bármilyen aktív cselekedetben mindig kiállunk a kárpátaljai magyarság mellett.
3: A Sátoraljaújhelyi Nemzeti Összetartozás napi rendezvényen ünnepi köszöntőt mondott Tarpai József, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének elnöke is.
7: Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy meghívtak minket. Tavaly is itt voltunk már az összetartozás napján a Rákóczi Szövetség táborába. Én azt gondolom, ez a Kálváriai Sátoraljaújhelyen ez egy szimbolikus hely, hiszen tulajdonképpen a 14. stáció Ungvár és Munkács stációja. Mi bár fizikailag el lettünk véve egy másik országba, de én azt gondolom, hogy lelkileg mi összetartozunk magyarok, teljesen mindegy, hogy milyen országban élünk. Talán a legfontosabb az, hogy minden magyarnak fáj, hogyha bármelyik magyart bántják, vagy rossz helyzetben van bárhol a világon. Én emlékszek arra, amikor Erdélyben nehéz helyzetben voltak a magyarok, vagy Vajdaságban, vagy Felvidéken, akkor az nekünk is fájt, és imádkoztunk értük. Most a kárpátai magyarság van az ukrán-orosz háború miatt nagyon nehéz helyzetben, de nagyon nagy erőt tudunk meríteni abból, hogy mi itt együtt vagyunk, és minden magyar gondol ránk, imádkozik értünk, és szellemileg is, anyagilag is támogatja a kárpátai magyarságot.
3: Csáki Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke köszöntőjében hangsúlyozta, a szövetség táboraiba idén-nyáron mintegy 20 000 diákot és tanárt várnak a diaszpórából, a Kárpát-medencéből és az anyaországból, ami kézzelfoghatóvá teszi a nemzeti összetartozást.
8: A Rákóczi Szövetség számára a Nemzeti Összetartozás napja talán az egyik legfontosabb nap az évben, hiszen ez fejezi ki leginkább a Rákóczi Szövetségnek a mibenlétét, és ilyenkor most már hagyományá vált az, hogy itt Sátoraljóújhelyen a Rákóczi táborban összegyűlik a Kárpát-medence középiskoláiból, olyan középiskoláiból, ahol a Rákóczi Szövetségnek bázisai vannak, 1000 fiatal. Ez így van most is, hiszen 60 iskolából 1000 fiatal érkezett ide, olyan fiúk és lányok, akik ott azokon a településeken, azokban az iskolákban, ahol élnek, magyarul tanulnak. Nagyon sokan vannak köztük magyarországiak, de itt van minden külhoni terület képviselete is. És arra törekszünk, hogy egy olyan élményt adjunk a fiataloknak, amikor, ha rövid időre is, de meg tudják tapasztalni azt, hogy ennek a napnak ugyan van egy szomorú emlékezete, de mégiscsak a jövőbe mutat ez a nap, és azok a fiatalok, akik itt vannak, őket ünnepeljük, hiszen ők a jövő. Ők jelentik azt, hogy megmaradtunk, hogy megmaradt a nyelvünk, a kultúránk Csalóköztől Magyarországon át egészen Székelyföldig, Kárpátaljától a délvidéki végekig. Valahogy egy olyan szimbolikus eseménnyel, mint ami majd most meg is történik, hogy a Magyar Kálváriát a Nemzeti Összetartozás hídján a fiatalok összekötik a kezükben olyan táblákkal, nemzeti színű táblákkal, amelyeken rajta lesz a településük, az otthonaiknak a neve. Azoknak a településeknek a neve, több száz településnek, ahol a magyar nyelv él. És igazából a mai eseményünk, a mai összejövetelünk a fiatalokkal ezt akarja üzenni, hogy bennük van a jövő, és hogy van mit ünnepelnünk, hiszen nagyon sok minden megmaradt, 106 év távlatából is, és van okunk arra, hogy optimisták legyünk, hogy a nyelvünk és a kultúránk még hosszú ideig fent tud maradni itt a Kárpát-medencében.

0: Új altató és lélegeztető géppel bővült a Kárpátaljai megyei gyermekkórház eszközparkja. A mintegy 18 millió forintnak megfelelő hrivnya értékű berendezést a Kegyes Jótékonysági Alapítvány adományozta a Jónak Lenni adománygyűjtő kampányban felajánlott támogatásnak köszönhetően. A Kegyes Jótékonysági Alapítvány által adományozott altató és lélegeztető gépet a gyermekkórház tájékoztatása szerint már üzembe helyezték. Az első két napban 4 műtét során használták is. A korszerű berendezés újszülöttek és nagyobb gyermekek altatására egyaránt alkalmas. Jelentősen javítja a gyermekellátás színvonalát Kárpátalján. Sipos József, a Kegyes igazgatója kiemelte, a Jónak Lenni jó adománygyűjtő kampánynak köszönhetően a jótékonysági szervezet a Nagydobronyi Református Gyermekotthont, a Ráti Szent Mihály Gyermekotthont, illetve a Munkácsi Gyermekkórházat is segíteni tudja.
1: A Munkácsi Gyermekkórházzal évek óta nagyon jó kapcsolatban vagyunk, hiszen itt vannak azok az elfelejtett gyerekek, akiket mi gondozunk, ápolunk, szeretünk, és így azokat az igényeket is tudjuk első kézből, orvosoktól, kórház igazgatótól, hogy mire lenne itt szükség. És a kampánynak köszönhetően lett egy óriási nagy lehetőségünk, hogy a kampányból befolyt összegből támogassuk a Munkácsi Gyermekkórházat is, ahogy az a múltban is volt tudomásom szerint, és jutott a Jónak Lenni jó kampányból ennek a gyermekkórháznak. Ez most is így lesz, és egy lélegeztető gép volt a kérés, ez pedig egy olyan lélegeztető gép, amely egy 500 grammos koraszülöttől kezdve tud segíteni gyermekeken, és tudomásom szerint ilyen nincsen jelenleg a Munkácsi Gyermekkórháznak a területén, és így sokkal nagyobb eséllyel tudnak menteni koraszülött gyermekeket. A Jónak Lenni jó kampány decemberi lezáródása után a Kegyes folytatta a szolgálatát a Munkácsi Kórházban, ahová mindig a rendőrség vagy a gyámügy hoz be gyerekeket. Ez az első és legfontosabb feladatunk, viszont sok más feladatunk is lett a kampány lezárása után, hiszen a kampányban megnevezett céloknak eleget kellett tenni, és az elmúlt hónapokban azon dolgoztunk, hogy mindazok a pénzek, amelyek a kampány során összegyűltek, a megfelelő helyre megérkezzenek. És így gondolok arra, hogy nekünk voltak ígéreteink gyermekotthon felé, és voltak olyan megálmodott projektek más alapítványoknak, szervezeteknek, amelyekben mi most a kampányból be tudunk segíteni. És nagyon fontos, hogy a kórházba is tudtunk olyan ígéretet adni, hogy majd egy jelentős összeggel tudjuk támogatni a Munkácsi Gyermekkórházat. Ezeket a dolgokat mindet elő kellett készíteni, és a háttérben minden jogi és anyagi dologgal kellett foglalkozni. Ezen kívül pedig voltunk egy képzésen, ami már a mi hosszú távú jövőbeli célunk felé az első lépések, mert az az anya otthon, amit szeretnénk megalapítani, ez akkor fog tudni elindulni, hogyha szakmailag alá lesznek támasztva a dolgaink, és ezért voltunk terepre, Magyarországra, Nagykanizsára, ahol egy anya otthont látogathattunk meg, és kaptunk szakmai képzést az ottani vezetőktől, munkásoktól. A nyárnak a terve pedig az, hogy a Kegyes megvásárolja azt az épületet, ahol elképzeltük ezt a gyermekotthont.

0: A beregszászi Szent Anna Caritas a háború kezdete óta folyamatosan támogatja a Kárpátaljára érkező menekülteket és a helyi rászorulókat is. A segélyszervezet munkatársai hatalmas munkát végeztek el az elmúlt időszakban, ezért most az ő számukra szerveztek egy lelki feltöltődésre szolgáló napot. A beregszászi Caritas napon Kárpátalja különböző részeiből érkeztek Caritas munkatársak, akik egymással és a különböző programokkal is megismerkedhettek, közösen töltekezhettek a rájuk váró újabb feladatok elvégzése előtt. Harapkó Marianna, a beregszászi járási Szent Anna Caritas vezetője.
1: Mi már hagyományosan minden májusban megtartunk egy karitaszos lelki napot, mert nagyon fontosnak tartjuk a lelki épülésünket, illetve a találkozást, a közös imádságot, és tényleg nagyon sok településről érkeztek ide karitasz kollégák, karitasz önkéntesek, és nem utolsó sorban fiatalokat is meghívtunk, akiknek szeretnénk egy kis bemutatót tartani arról, hogy milyen is ez a karitaszos élet, hogy hát ha ők is kedvet kapnak ahhoz, hogy esetleg valamikor nagyobb korukba vagy akár most is önkéntesként jöjjenek és segítsék a munkánkat.
0: A Caritas mint szeretetszolgálat a Római Katolikus Egyház szerves része. Így minden egyházközségben működniük kell ezeknek a csoportoknak, emelte ki Molnár János, beregszászon szolgáló esperes.
2: Az egyháznak a küldetéséhez kezdettől fogva hozzátartozik a karitatív tevékenység, vagyis a diakónia. Kezdettől fogva már az apostolok is ezt tették, erről ír az apostolok cselekedetei, és az egyház ezt folytatja végig a különböző nem csak karitász, hanem bármilyen karitatív jellegű tevékenységében. A szegényekre való odafigyelés az külön gondja volt mindig az Úr Jézusnak is, és ezt a feladatot bízta egyházára. És mivel a karitatív munka, vagy a másokkal foglalkozó munka az olyan, hogy az ember közben kimerülhet, hiszen mindannyian emberek vagyunk, és ahhoz, hogy adni tudjunk, és itt most nem arra gondolok föltétlenül, hogy valami tárgyat vagy valamilyen segít, hanem hogy adni tudjunk időnkből, önmagunkból, energiánkból, szükség van arra, hogy mi is feltöltekezzünk. Mobiltelefon addig működik, amíg ugye lemerül. Ha lemerült, akkor újra kell tölteni. Az embernek a lelke még sokkal hamarabb lemerülhet, mint az embernek a teste. És ezért van szükség arra, hogy a lelkünket erősítsük és töltődjünk elsősorban az Úr Jézusra való személyes kapcsolatból. Kicsit ahhoz tudnám hasonlítani ezt a lelki napot, mint amikor Mária az evangéliumban odaült az Úr lábához, hogy hallgassa őt. Időről időre szükségünk van arra, hogy rengeteg tevékenység és munka közben odaüljünk, mint tanítványok az Úr lábához, hallgassuk őt, figyeljünk a szavára, és tőle belőle merítsünk erőt, hiszen ezt csak ő tudja megtenni az ő szent lelke által.
0: Majnek Jenő Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye nyugalmazott püspöke az isteni szeretet hatalmáról és a szeretet szolgálat fontosságáról tartott előadást.
3: Az alapgondolatot 14. Leó pápa legelső apostoli buzdítása adja, a Dilexite, amelyben az Úristen szeretetéről beszél, és azt mondja, hogy a szeretet az nem csak a karitász dolgozóknak a feladata, hanem minden egyes emberé, sőt a keresztény identitásunkhoz tartozik, hogy minden olyan ember, aki szükséget szenved, az, aki igényli a mi szeretetünket, azt nekünk kötelességünk megtenni. Eszerint leszünk meg is ítélve a világ végén, hogy hogyan segítettünk az éhezőn, a szomjazón, a ruhátlanon, a kórházban, börtönben szenvedőn, és én hozzátenném még minden függőségtől szenvedő emberen. Ez adja az alapötletet a mai naphoz. Ehhez fogok keresni majd, illetve már kerestem példákat a Bibliából, illetve a szentek életéből, és ezzel akarom buzdítani őket, de saját magamban is fölfrissíteni ezt az első szeretetet, amely bennem egybehozta a karitást az evangélium ismeretével. Tehát nincs igazság szeretet nélkül. Nem lehet érdetni az igazságot, az evangéliumot anélkül, hogy azt ne éljük. Ezért is szerettem meg én Szent Ferencet, hogy én igazából nem is beszélni akarok az Istenről, hanem élni az Úr Jézus evangéliuma szerint. Hát, hogy mennyire sikerült, azt majd valamikor megtudom. Minden esetre mindig öröm jót tenni, adni, segíteni, és hála Istennek ezt megtapasztaltam, hogy minél jobban osztogattam, annál többet kaptam. Úgyhogy az Úristen gondoskodott arról, hogy azért a csekély szeretetért, amit gyakoroltam, ő már itt százszorosan visszafizette. Embereken, jó embereken keresztül, bőségesen. Ezért állandóan abban a szorításban vagyok, hogy adósa vagyok Istennek, adósa vagyok az embereknek, mert olyan sok jót kapok fölülről és az emberekről. Erre akarom, ezt a boldogságot szeretném átadni, továbbadni az itt is nagyon szépen dolgozó karitászosoknak.

Nyíri Kata összeállítását hallották. Kárpáti apró rovatunkkal legközelebb egy hét múlva szombaton 9:30-kor jelentkezünk.

0: Az elmúlt percekben a makám, a holdviola és a bordó sárkány felvételei szóltak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Két óra. Kvaterka. Megismételjük tegnap délutáni beszélgetésünket.

0: Szeretettel köszöntöm a megjelenteket és a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, tisztelettel üdvözlöm Önöket. Előttünk két könyv, vagy Önöknek már a kezében két könyv, két szegedi szerzőtől, a szerzők pedig itt ülnek mellettem. Cagány Gábor református lelkész és egyetemi docens, ez egyik könyv szerzője, a másik pedig a középen helyet foglaló I.H. Szabolcs, aki történész, teológus, emellett pedig a FONSZ kiadó elnöke, vagy tulajdonosa, vagy alapítója, vagy csoda tudja, és hát az egyik könyvnek a szerzője, mind a kettőnek pedig a kiadója. Tulajdonképpen, ha az ember azt mondaná, hogy ez a két könyv azért került ide ma egy asztalra egy időben, mert tematikus kapcsolatok fűzik össze őket, akkor ez fölérne egy rébusszal. Az egyik könyv ugyanis az eukarisztia, és maradjunk a könyv terminológiánál, hogy eukarisztia, úrvacsora ezeket fölváltva, és ökumenikus szellemben használja az egyébként református szerző. Tehát az egyik az eukarisztiáról szól, a másik pedig a katolikus egyház társadalmi tanítását bontja ki méghozzá két pápa, a társadalmi tanítás 13. Leóval indult meg tulajdonképpen, és a 14. Leóig tartó ívet mutatja be ennek a tanításnak az egyes korszakait és a fontosságát. Gondolkodtam mindenféle fondorlatos dolgokon, hogy hogyan lehet ezt a két dolgot már így az elején összekapcsolni, eukarisztia, illetve a társadalmi tanítást. De van itt egy harmadik kiadvány, amely még egészen friss, ez pedig a legfrissebb pápai enciklika, amelyről szintén szót fogunk ejteni. És ebben fölleltem egy mondatot, amely a kulcsa lehet ennek a két kötet között fönnálló szellem és lelki kapcsolatnak. A mondat, tehát a 14. Leótól származó gondolat így hangzik: a keresztény közösség számára a szolidaritás Krisztus misztériumában gyökerezik, és az eukarisztia táplálja. Azt hiszem, hogy ezzel elmondtam, hogy miért ül itt ez a két szerző egy asztalnál, és miért van a két kötet egymás mellett. Szabolcs, azt mondta, te szeretnéd kezdeni, hiszen a kiadása te műved.
1: Nagyon szépen köszönöm a szót, nagy tiszteltel köszöntöm a kedves érdeklődőket. Mindenek előtt azért jeleztem Árpádnak, hogy szeretnék pár szót szólni, mert mindenképpen a köszönettel kell kezdenünk. Először is mindenképpen önöknek, hogy a időjárás forgandósága ellenére is vállalták ezt a pár perces beszélgetést és ezen való részvételt. És hát nem kis szó az, hogy egy könyv bemutatója az még embereket mozdít meg, hiszen nem abban a korban élünk, amikor az ilyen avittas dolgoknak az ideje van. Minden a technológiáról szól, minden az új emberi nagyszerűségnek a hirdetéséről, ugye, hogy a pápai enciklika is megnevezte magát, hogy a hatalmas, magnificat hominem, hatalmas ember, hatalmas emberiségnek a műveiről, és bizony a könyv ma már úgy tűnik, hogy talán egy régies formátum, és pont ezért egy hatalmas tisztelet mindenkinek, aki a legkisebbet is azért hozzá tudja tenni, hogy a kultúrának, a kultúra értékének a fennmaradásáért hozzájáruljunk azzal, hogy könyveket tudunk kiadni.